0: Uzat.
1: Sziasztok, Stone vagyok a Dexsel zenekarból. Hallgassátok a Rádiókafét.

A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.

0: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

0: Pincér! Pincér!
1: Igen, mit parancsol?
0: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
2: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.

0: Cleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: mondja Nas.
1: Leúnyoztam egy forogó világ. Hányszor ígérem én magamnak, hogy nem iszom tovább. Másba keresem én magamat, én ezer

0: házi buli ugyanaz.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Lezárták a Margit hidat, robbanó szerkezetet találtak a középső pillérnél. Egy hónapra letartóztatták az NK botrány 7. gyanúsítottját. Immár 5. napja emelkednek az árak az olajpiacon. Szeles, de nagyrészt napos idő lesz, északon is az Alföldön záporok előfordulhatnak, délután 25 fok várható. Jó reggelt!

0: Kívánok, Czoller Andi vagyok. Lezárták a Margit hidat. Sem az autókat, sem a gyalogosokat nem engedik át most hajnalban, mert a híd középső pillérétől mintegy 15 méterre egy robbanó eszköz került elő az alacsony vízállás miatt. A szerkezet megsemmisítéséről vagy elszállításáról a tűzszerészek a beazonosítást követően döntenek, jelezte a rendőrség. Átvilágítják az állami számbevőszéket. Az erről született kormányhatározat szerint a cél, hogy az ASZ végre maradéktalanul és lelkesen el tudja végezni alkotmányos feladatait, illetve hogy az összes felügyeleti szerv összehangoltan, következetesen és hatékonyan tudjon dolgozni, mondta a kormányfő. Az állami számbevőszék üdvözli a működésére, hatáskörére, ellenőrzési jogosítványaira vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát, de hangsúlyozza, az ASZ nem a kormány alárendelt szerv, nem a végrehajtó hatalom része, hanem az országgyűlés szerve, ezért az ASZ működésének felülvizsgálatára egy demokratikus, alkotmányos rendszerben a kormány nem jogosult. Közzétették a felvételi ponthatárokat, mindenkit csak egy helyre vettek fel, még pedig az általa megjelölt jelentkezési helyek közül az első olyanra, amelynél a pontszáma elérte vagy meghaladta a megállapított ponthatárt. Idén az ELTE pszichológia szakára 455 pontra volt szükség, ami kettővel kevesebb, mint a tavalyi ponthatár. A jogász képzések ponthatárai minden nagyobb egyetem esetében csökkentek vagy stagnáltak. Egy hónapra tartóztatták le az NK a botrány 7. gyanúsítottját. A Bács-Kiskó megyei főügyészség a Telexnek nem árulta el a gyanúsított személyét, de a portál úgy értesült, Hankó Balázs egykori kabinetfőnökéről, Koncos Nóráról van szó. Az egykori innovációs és kulturális miniszter közvetlen munkatársát szerdán vette őrizetbe és hallgatta ki a főügyészség. Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének megalapozott gyanúja miatt. Immár 5. napja emelkednek az árak az olajpiacon. A Brent típusú nyersolaj jegyzésára tegnap 100 dollár fölé került. A drágulás oka, hogy az iráni térségben fokozódik a feszültség. Az Irán által támogatott jemeni huszik támadást intéztek két a Vörös-tengeren áthaladó kereskedelmi hajó ellen, amire Donald Trump súlyos megtorlást ígért. Konkrétan minden tanker hajóért, amit támadás ér, az USA iráni hidat vagy erőművet fog bombázni. Erre a perzsa állam válasza a környező arab országok energia infrastruktúrájának célba vétele lesz.
1: Időjárás a Rádiókafén.
0: Napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, elsősorban az északi középhegységben, valamint az Alföldön lehetnek futó záporok, zivatarok, marad az erős északnyugati északi szél, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádiókafén. Fesztivál.
0: Zajlik a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcs, Talján Dörögd és Vigánd Peten településeken. A Hagyományok Háza a 25. születésnapját ünnepli a völgyben. Lesz itt tánctanítás, sok-sok népzene, illetve hallgathatunk majd népmeséket is. Július 25-e külföldi sztár fellépője José González, svéd indie folk énekes-gitáros dalszerző, aki este 8:30-kor a Panoráma színpadon ad koncertet. Az argentin szülők gyermekeként született göteborgi zenész egyetlen gitárral is képes magával ragadó, monumentális koncert élményt nyújtani, így világszerte élénk érdeklődés kíséri fellépéseit. Július 25-én szombaton este 11 órakor kezdődik a Bagosi Brothers Company koncertje a Panoráma színpadon. A 2013 májusában alakult, máig változatlan felállásban játszó Gyergyó Szent Miklósi zenekar energikus közönségcentrikus koncertjeivel rövid idő alatt vált előbb az erdélyi, majd az egész Kárpát-medencei magyarság egyik legnépszerűbb koncertzenekarává. Paja Bea is színpadra lép szombaton a Művészetek Völgyében, 17 órától a Momentán társulattal közös jelenetek, improvizáció és játék lesz a Momentán színpadon.
1: Fesztivál.
0: Idén is elstartolt a Telekomosok Fesztiválja, amely több hazai helyszínen hozza el a sport, a kultúra és a digitális világ fúzióját. Július 25-én Pilisvörösváron, augusztus 1-én Hollókön, augusztus 8-án pedig a Hortobágyon követik egymást a rendezvények. A helyszíneken a közösségteremtő rítusok és a kulturális hagyományok köré épülő interaktív zenei élmények, izgalmas digitális és szórakoztató aktivitások várják a fesztiválozókat. Többek között lesz analóg Balaton koncert, barangolás legendás lények nyomában, digitális tárlatvezetés és csillaglás is. A mai világban különösen vágyunk az igazi kapcsolódásokra, a valódi jelenlétre. A Telekomosok Fesztiválján olyan mikroközösségeket hozunk létre, ahol a mindennapok digitális zajából kiszakadva felélesztjük kulturális gyökereinket és együtt sportolhatunk, zenélhetünk. Nem egy kaptafára készülő sorozatot akartunk megalkotni, hanem egyedi rezgéseket az együtt gördeszkázó banda zajától a hortobágyi csillagles csendjéig. Hiszünk benne, hogy a technológia segít hidat képezni a generációk között, de a valódi varázslat akkor történik, amikor letesszük a telefont és együtt élünk át valami igazán maradandót, mondta Szabó Béla, a Magyar Telekom márka és lakossági marketing kommunikációs igazgatója. A Telekomosok Fesztiváljára bárki vásárolhat jegyet, attól függetlenül, hogy a cég ügyfele vagy sem. Július 25-én szombaton Pilisvörösváron a Kacsatónál zajlanak a programok. A piac régen sokkal több volt, mint bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet. Pilisvörösváron ezt a rítust élesztik fel egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában. Felépítenek egy fenntartható, egységes Magenta vásárteret, ahol a helyi termelők mellett helyet kap a Magenta Turi és a Secret Spot, azaz a titkos cserepiac, ahová csak úgy léphetünk be, ha mi is magunkkal viszünk egy cseretárgyat. A programok között jóga és hangtálmeditáció, pizzasütő workshop és kézműves foglalkozások is megtalálhatóak. Itt megizlelhetjük a helyi árusok magenta színre újra gondolt termékeit is, például a magenta lángost, burgert vagy kávét. A pilisvörösvári Kacsatónál a zenek közvetlenül a vízen lebegő úszó színpadról szól majd, fellép többek között a Carson Coma Trio akusztik.
1: Film.
0: Francia filmnapokat tartanak a Tabán moziban július 24-től. 10 napon át tart a Francia Drazsé, amely az utóbbi évek legnépszerűbb francia filmjeinek válogatását kínálja az érdeklődőknek, akik vígjátékokat, romantikus alkotásokat, drámákat és családi filmeket láthatnak. A filmhét minden napján 2-3 francia filmet vetítenek. Lesznek szerelmes filmek, például az Avignoni szerelmesek, a Vibráló szerelem vagy a Szenvedély íze, amely 2023-ban elnyerte a Cannes Film Fesztivál legjobb rendezésért járó díjat. A vígjátékok között műsorra tűzik abban a szerencse akcióban a Kihitte volna 2 az esküvő, valamint a Családi terápia című filmeket, továbbá a Barbárok a szomszédban című alkotást, Julie Delpy rendezését, amelynek főszerepét is ő játsza. Látható lesz a 137-es akta, egy belső jelentés, Dominic Moll filmje, egy rendőri túlkapás kivizsgálásáról, és Mathieu Kassovitz a Gyűrölet című alkotása is, amely több mint 30 évvel bemutatója után is megrázó erejű látlelet a külvárosi Franciaországról. A Francia Drazsé filmjeit francia nyelven magyar felirattal vetítik, kivétel csak a gyerek szekció jelent, hétvégén a francia gyerekirodalom legnépszerűbb figurája, a kis Nicolas filmjei láthatók magyar szinkronnal a Tabán moziban.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Álmodtatok valaha arról, milyen lenne besétálni egy képes labba? Szentendrén valami hasonló, akár szürreálisnak nevezhető élményben lehet része az odalátogatónak. Szentendre szó szerint édes egy hely. Van marcipán múzeum, csokoládébolt és mennyei fagylaltokat árulnak. A Dunaparton korzózni csuda hangulatos, és ha elfáradnánk, lerogyhatunk a számtalan vendéglátóhely teraszainak egyikére. Egyes források szerint Szentendrén a kávézás már akkor divatos szokás volt, amikor Bécs még talán nem is hallott erről az erős feketéről. Nemhogy kultusza lett volna a bécsi kávézásnak. Ma is tömérdek kávézót találunk, szó szerint mindenféle stílusban és méretben. A szentendrei vörösbor a 18.-19. században annyira híres volt, hogy nem volt olyan európai ország, ahol ne fogyasztották volna. Érdemes beülni egy étterembe, kérni egy pohár helyi bort, és belekortyolni a történelembe. Az utcák történelmi hangulatának, a város művészeti életének és a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak is köszönhetően a város már az ezredforduló előtt markáns változásokon ment keresztül, és 1980-ban Hild János díjjal is elismerték a város fejlesztést és a hagyományok megőrzését. Folklór magas fokon. Ha rövid időn belül szeretnénk bebarangolni hazánk tájait, vagy ismerkedni szeretnénk a néprajzunkkal, az 1967-ben alapított Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, ismertebb nevén Skanzen, szinte egész évben tártkapukkal vár minket. Szentendre nyugati oldalán, egy erdők által határolt területen a Lajos forrás közelében, mintegy 46 hektáron mutatja be hazánk tájegységeinek kultúráját, népszokásait és művészetét, építészetét. A 18. század végétől egészen a 20. század közepéig visszamenőleg kukkanthatunk be a falusi és mezővárosi népek akkori életmódjába. A vadászat egyik legbékésebb formája a szarvasgomba keresés kalandos időtöltés lehet júniustól februárig, azaz szarvasgomba szezonban vehetünk részt rajta. A termőterület 1-2 órás sétaútra található a szállodától, a keresésben pedig képzett kutyák segítenek, amelyek rendkívül szaglásukkal szimatolják ki a föld alatti kincseket. A gyakorlott vezetők szívesen beavatnak mindenkit a sikeres szarvasgomba vadászat trükkjeibe. Egy kis szerencsével igen valószínűtlen, hogy az ember üres kézzel térjen haza, így tehát a látogatóknak más dolgok sincs, mint visszaérkezve jó ízűen elfogyasztani a zsákmányt.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Kezdődjék a műsor!
1: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
3: Atalja, melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
4: Szervuszok, kedves gyerekek, ez a Filmszerész Gellérttel és Szabival. Hello, Gellért.
5: Szevasz, Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Lányos, nincs halálhír.
4: Lányos zavar, hála Istennek, lányos zavaromban elment a hangom is. Köszöntsük fel Markos Györgyöt, nem?
5: Abszolút.
4: 80 éves lett a napokban. Hogyha ma hallgatják a műsort a kedves hallgatók, akkor tegnap.
5: Igen, 22.
4: Bármikor is van az a ma.
5: Igen.
4: Hát a 80-as évek meghatározó támpontja volt az én életemben. Markos György és Nádas György, ne feledjük meg, és Bonc Géza, és az ő kis csapatuk. Egészen különleges szint hoztak a humor világába akkoriban, ami innen visszanézve lehet, hogy már nem annyira különleges szín, viszont nagyon-nagyon jól szórakoztunk. Azokon a, szerintem talán azért, mert közülünk jöttek ezek a poénok, tehát a mi környezetünkből, amiket mi is megéltünk, és abszolút tudtunk azonosulni azokkal a hát kvázi problémákkal, amiket ezek a poénok feldolgoztak. Meg amikkel itt találkoztunk, egyébként jöttünk be, mentünk be a világban.
5: Igen, hát az ő találkozásuk, az egy elég nagy találkozás volt. Én egyébként most rá is csodálkoztam arra, hogy a Nádas György ez egy bő másfél évtizeddel fiatalabb, mint a Markos, tehát 64 vagy 65
4: igen,
5: éves.
4: Igen, másfél évtized, de soványabb is lett az utóbbi igen. időben. Mindig odafigyel olykor a testsúlyára, és most éppen abban a fázisban majd lefogyott.
5: Igen, igen. Szóval én akkor még nagyon-nagyon pici voltam, amikor ők 81-82-be talán feltűntek. A...
4: Én is teszem
5: hát, de te egy kicsit idősebb
4: igen,
5: 9, vagy, mint
4: 9-10 éves
5: én.
4: Lehettem. Igen.
5: Igen, hát de én annál meg jóval fiatalabb, tehát ilyen 2-3.
4: Még baba voltam.
5: Igen, még kb. Baba voltam. De azt tudom, mert hát mit tudom, én tájékozódtam, meg arról azért így lehetett tudni, hogy az ő főbukkanásuk a Humorfesztiválon, a Magyar Rádió Humorfesztiválon, az egy ilyen, hát ilyen egészen atombomba erejű valami volt, és valószínűleg egyébként azért is szerintem, mert az ő munkásságuknak az egyik legjobban fölismerhető jellemzője az, hogy rettenetesen szemtelen. Tehát egy olyan időben szemtelenkedtek a közszolgálati rádióval és tévével, a kül- és belpolitikával, amikor ez hát nem volt államilag támogatott. Tehát jó néhány olyan jelenetük van, amin hát akkor is felszisszentek az emberek, amik mondjuk a hatásmechanizmusnak fontos része volt, meg ugye a humor szerepe a rendszerváltás előtt azért nagyobb volt, mint a rendszerváltás után már, mint hogy...
4: Hát, hogy másfajta szerepe
5: igen,
4: volt.
5: Igen, másfajta szerepe volt, sokszor szoktuk emlegetni, ugye Hofi kapcsán is azt a bizonyos szelep politikát, hogy ugye le kell tekerni, és akkor kijönnek a megfáradt gőzök, meg a feszültségek, meg mindenféle ilyesmik. Ez az egyik része a dolognak, és hogyha Markos Györgyről beszélünk, akkor ugye hát illik megjegyezni, mert hát azért ez egy fontos dimenziója az ő életének, hogy az ő édesapja, ugye Markos József Alfonso, aki hát szintúgy rendkívül híres, hát humorista is volt, de ő alapvetően ugye színész volt, és a humorista karrierét is inkább a színészi alakítások felől közelítette meg, tehát az Alfonso Világszínháza, meg az Alfonso, meg ezek azok.
4: Meg ő azt hiszem, hogy artista is volt.
5: Igen.
4: Akar hülyeséget mondani, tehát egy nagyon komolyan kiképzett művészember volt.
5: Igen, és most igazából azért hoztam szóba, nem feltétlenül azért, mert hogy nem tudom én, Bagaméri volt az édesapja Markos Györgynek, hanem azért, mert hogy igenis láthatóan örökölt tőle színészileg nagyon komoly dolgokat. A napokban néztem meg, hogy hát most, hogy szülinapos volt, újra az Önjelölt paródia című jelenetét, arra nem tudom, hogy emlékszel-e, a Nádas Vitrai Tamást utánozta, egy korabeli műsort parodizáltak, amiben ilyen, hát tulajdonképpen az volt a Csillag születiknek egyfajta ilyen magyar előképe, a Vitraival futott, mert nem is tudom, hogy mi volt annak pontosan a címe, hát, tessék választani, vagy nem tudom, valami ilyesmi. És ilyen teljesen átlagos emberek jelentkeztek különböző produkciókkal. És ezt a műsort parodizálták ők egy színházi fellépés során.
4: Kiváló alapanyag egyébként.
5: Abszolút. És akkor megjelent a Markos György, akinek az volt a szerepe, hogy ő egy olyan átlag ember, aki egészen elképesztően sok színészt tud utánozni. És akkor jött egy ilyen 3-4 perces etap, amiben tényleg szerintem én 10 plusz, vagy nem tudom, 15 színészt utánzott úgy a Markos, hogy ezek a paródiák így egymásba folytak, és tényleg egyszerűen hihetetlen, hogy hogyan váltotta, nem tudom én, a Latinovicsról, a Kibédi Ervinre, és aztán a Mensárosra, és tovább-tovább. És az volt a poénja a végén ennek a jelenetnek, hogy egy kicsit beleőrült, vagy hát igen, azt igen, láthattuk, igen, hogy ő beleőrült ebbe a sok szerepbe, mert amikor a Nádasféle Vitra mondta neki, hogy most már beszélhet a saját hangján, akkor így hirtelen kijöttek belőle, mint hogy egy tudathasadásos személyiség lenne, kijöttek belőle ezek a színészek. Na, és ott lehetett látni, hogy azért neki nem semmi ilyen paródia képessége volt, azért ezeket a színészeket nagyon nehéz néhány másodpercben úgy eltalálni, ahogy ez neki sikerült.
4: Hát, emlékezetes fellépésük volt, vagy jelenlétük volt a Fábrinál, amikor még az RTL-en volt a Fábri,
5: és amikor nagyon ment még.
4: Mint a két kisgyerek, a Nádas György és a Markos György, nem bírtak magukkal, és nem lehetett őket lájtani. És tudod, ilyen olcsóbbnál olcsóbb poénokkal nagyon jól lehetett mulatni, mert ugye van, akinek jól állnak ezek a poénok, van, akinek meg nem, hát nekik kettőknek tökéletesen.
5: Igen, ők valahol mindig ott egyensúlyoztak a közönségesség, és hát, kicsit intellekt duálisabb humor környékén.
4: Mint a Seth MacFarlane például, de ő szokott ilyen sketcheket, meg ilyen filmeket.
5: Igen, tud eldönteni, hogy nagyon hangsúlyosan magyar.
4: Jó, nyilván, persze, de nem akartam ekkora összehasonlítást csinálni, de nekem ő üzeni ezt, hogy tudod, így nem mered megpendíteni társaságban, hogy te figyelj, láttad ezt a poént, mert hogy nem tudod, hogy másnál ez kiveri a biztosítékot, vagy azt az álláspontot kell elfoglalnia, hogy kiveri a biztosítékot, és hát a Markos Nádas duó is egy ilyesmi volt, hogy bár mondjuk ők akkora robbantak, hogy egyöntetű volt szerintem a lakosságnak a véleménye arról, hogy ők jók.
5: És, hát meg és ők jók csinálták ezt nagyon, tehát hogyha a legelső számukat vesszük, amivel ugye befutottak a már említett Humorfesztiválon, a Kőbezárt lélek Anyák című darabról, vagy nem tudom én, sketchről, amiben ugye mindketten több figurát is alakítottak, az tényleg szerintem ilyen eszenciálisan megmutatja, hogy mire voltak ők képesek. Tehát, hogy két ember, nem tudom én, néhány percben egy egész világot megjelenített ott, igen, bármiről is volt szó, és ez nem csak arról szó, hogy most hangokat utánoztak, hanem olyan típusokat játszottak el, amelyek mindannyiunk számára ismerősek és viccesek is volt.
4: Hát boldog születésnapot kívánunk Markos Györgynek, aki 80 éves lett a napokban, most pedig elmondjuk, hogy túl sok minden újdonságról nem fogunk beszélni.
5: Ez egy ilyen nyári adás lesz.
4: Hanem elmondjuk azt, hogy hány évvel ezelőtt, milyen kerek évfordulókkal ezelőtt mik történtek, például Terminator 2.
5: Igen, igen, igen, tulajdonképpen a tartalomjegyzék is mozi ajánlat lesz, mert hogy olyan filmeket választottam, amik évfordulósak a nyáron, vagy az ősszel, és meg is lehet őket nézni moziba, tehát ezek mind visszajönnek, vagy még szeptember előtt, vagy szeptember után a mozikba, és hát az első ugye a 35 éves Terminator 2, ami a világon nagyon sok helyütt most visszatér, de egyébként akkor is visszatért, amikor 30 éves volt, ha jól emlékszem, meg talán amikor 25 meg 20 volt, de nincs ezzel semmi baj. Aztán most volt néhány napja 40 éves, és ez lesz majd a következő film, amiről beszélünk, a Bolygó neve halál, amiről szintén elég sűrűn, igen, szoktunk azért megnyilvánulni, ugye ez a második Aliens film, a Cameronnak a
4: popkulturális útjelző számomra. Igen.
5: Számomra is, és a Kobra is az, ami, igen, majd a harmadik lesz, ami egy ilyen, hát én úgy szoktam ezt megfogalmazni általában, kicsit már ilyen köszönösnek is hangzik, annyiszor hangoztatom, hogy szerintem ez az egyik legjobb rossz film, de úgy is lehet mondani, hogy az egyik legmenőbb ilyen B-film a 80-as évekből, amit egyébként a Stallone ugyanolyan személyesen élt meg, vagy ugyanolyan fontos volt neki ez a film, mint mondjuk a Rocky meg a Rambo filmek, és akkor az adás végén pedig egy trilógiáról beszélünk, mert hogy a Gyűrűk Ura trilógiának az első része is évfordulós, és ebből adódóan szeptemberben visszajön mind a három.
4: A Gyűrű Szövetsége.
5: Igen, most azt akarom megnézni, hogy igen, 2001 decemberében mutatták be a Gyűrűk Szövetségét, ez is már jó régen volt.
4: Nem most. Igen.
5: Igen, 25 éve. Úgyhogy most ez egy ilyen, hát hogy is mondjam, azt is mondhatnánk, hogy jutalomjátékos adás lesz, de ilyet nem szabad mondani, mert az ember egyből besül, meg nem
4: így van, ez
5: unalmas lesz.
4: Ez lesz ma, mindjárt jövünk vissza.
1: A korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiókafé. Van barátod. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Filmszerész. Nem csak kommentelőknek.
1: Itt is vagyunk, ez a Filmszerész Gellértel Szabival, és akkor kezdjük a Terminátor 2-vel, amiről kapcsolatban. Hát vannak sok mindenkinek vannak ilyen villanó emlékei, nekem az egyik villanó emlékem az, hogy büszke voltam arra, hogy a világon az első, ugye világpremier volt, vagy Los Angelesben és Magyarországon egy időben volt a premier, ha jól emlékszem. És
2: nem egészen, de.
1: De hogy Magyarországon a legelső előadásra ülhettem be, és azt láthattam. Voltam olyan szerencsés, és hát azt még hozzátenném, hogy nyilván nem véletlenül, hanem Hollywood tudatosan csinálja ezeket a dolgokat, de akkoriban a 90-es évek elején, 80-as évek végétől kezdve már irgalmatlan felfutásban volt a rockzene és az ahhoz kötődő minden. Tehát a Guns N' Roses, a Metallica és a Cult és a minden, és mindenki hosszú hajat növesztett, mindenki bőrkabátot vásárolt magának, mindenki a tüzes vízbe járt mulatni, meg a különböző rockkocsmákba, és mindenki hirtelen rockzenét kezdett el hallgatni, akinek volt pénze, az tetováltatott, és akkor ebbe az ilyen felfutásba, ebbe a millióbe robbant be filmes oldalról a Terminátor 2, amiben hát ugye megláttuk a You Could Be Mine című videóklipet,
2: a
1: Guns Roses-tól, és oda voltunk, hogy úristen, de jó ebben a világban élni, hogy ilyenek történnek. Szóval, hogy ez egy óriási nagy csúcspík volt a popkultúrában.
2: Hát egyfelől, ugye azért is érdekes a Terminátor 2, bár ezt ma már szerintem nem annyira szoktuk hangsúlyozni, vagy nem annyira jön szóba, amikor erről a filmről beszélünk, hogy igazából ez egy olyan folytatás volt, ahol a második rész az nagyobbat is szólt, mint az első. Tehát az elsőből is kultfilm lett, ugye azt csinált abszolút világsztárt Arnold Schwarzeneggerből, meg ugye azok az egysorosok is akkor landoltak a popkultúrába, részint az ő ötleteinek köszönhetően, de alapvetően ezt már elfelejtjük, hogy a Terminátor első része az egy ilyen, ha nem is rétegfilm volt, de 84-ben egy ilyen nagyon furcsa, különleges film volt, hogy a skifit vegyítette az akcióval, és ez az egész időutazós dolog is olyan furán nyomasztó volt, és ehhez képest meg a második rész, ugye, az meg sokkal többe került, forradalmi trükkök voltak benne, ugye a higanyembernek köszönhetően, meg más megoldásokra köszönhetően, ott volt az éppen befutóban lévő, már általad említett Guns N' Roses is, tehát ugye az egész olyan, nem csak azért, mert hosszabb film volt, egy olyan 20 perccel, mint az első rész, hanem úgy alapvetően maga a koncepció is sokkal nagyobb szabású volt.
1: Hát magasabb polcra tudták tenni, és le kellett is tenni, mint az.
2: Igen, mert hát akkor Cameron már túl volt azon a filmen, amiről majd most fogunk beszélni, ugye, meg még egyen, a Bolygó neve halálon, és az is, bocs, valamit egy
1: kérdésre folytottam. Majd folytatom, nem tudom, hol tartottam, de te tudod, úgyhogy
2: lesz. Csak az jutott eszembe, hogy hogy igazából úgy is összeköthető a Bolygó neve halál, meg a Terminátor 2, hogy a Cameron mesélte, hogy amikor ő nekiállt, hogy majd leforgatja ugye a Bolygó neve halált, akkor találkozott a Spielberggel. És a Spielbergnek az volt a nagy ötlete, vagy ő azt javasolta neki, és utólag már örül neki, hogy nem fogadta meg ennél a filmnél a Cameron a tanácsait, hogy keltsenek, a második részben legyen az a turuváj, keltsenek szimpátiát, vagy ilyen szimpátiaszerűséget a Xenomorph szörnyek irányába. Tehát, hogy legyen ő is, ha nem is egy érző lény, de hogy legyen egy olyan karakter, akivel lehessen menni.
1: Ez most egyébként megtörténik Alien Earth-ben például.
2: Igen, de ott a Cameron ezt nem fogadta meg, hanem inkább azt választotta, hogy ugye az egy szörny helyett több szörny lett, és hogy a főszörny az meg egy ilyen anyaszörny lett. Majd erről dumálunk, ha oda elér.
1: Jó kis szavak ezek.
2: Igen, de igazából magát az ötletet, azt, hogy egy negatív szereplőből pozitív szereplőt csináljon, azt a Terminátor 2-ben ő aztán megugrotta. Tehát meglépte, mert ugye az volt ennek a történetnek a nagy twistje, vagy az, amit így előzetesen szerintem kevés néző tudott elfogadni, hogy az az arc, aki az első részben meg akarta ölni Sarah Connort, és ezáltal John Connort is, aki majd csak később születik meg, az hirtelen pozitív figura lett. Egyébként a filmben ezt nagyon ügyesen megcsinálják, mert ugye az is fontos dramaturgiailag, hogy az a, nem tudom én, rádöbbenés, ami a néző jellemzőben benne van, hogy akkor most ő a jó Terminátor, és nem a rossz Terminátor, az ugye a szereplőkben is ugyanígy megjelenik, tehát amikor először találkozik a Schwarzenegger féle robot, vagy találkozik újra, ugye ez az arc a Sarah Connorral, akkor ő először nem is akarja elhinni, hogy nem akarja őt megölni, tehát viszonylag nehezen tudja elfogadni a megváltozott játékszabályokat. Tehát tulajdonképpen a Cameron azért valahol csak meglépte azt, amit a Spielberg javasolt neki, csak tök máshogy, meg egy másik filmben.
1: Amit nagyon szerettem a Terminator 2-ben, és ez megint visszanyúlik oda, hogy milyen felfutásban volt ez a rock millió akkoriban, hogy a kellékesek azok nagyon szépen kiválasztották a fő kellékeket. Például a Harley Davidson különböző típusai közül pont azt a Fatboyt, aminél jobban semmi nem illik ehhez a filmhez.
2: Igen.
1: És nyilván játszottak benne ilyen korabeli rockzenészek, az Almighty nevű zenekarból ott a kocsma jelenetben, ő töri el a Schwarzenegger hátán a biliárd.
2: Igen, rákot. Amikor ő elkéri ugye a ruháját, meg a motorját.
1: Igen. Szóval, hogy abszolút odafigyeltek arra, és ezen is látszik, hogy nem egy low budget, egy ilyen, mindegy lesz, ahogy lesz projekt volt, hanem itt ezt pontosan tudták, hogy mibe dobják bele ezt az egész.
2: Igen, még hogyha nem is feltétlenül voltak tudatában annak, hogy ez majd tényleg akkorát szól, mint amekkorának tervezik, és tényleg akkorát szólt. Egyébként a magyar bemutatóhoz még hozzá akartam tenni, megnéztem, és nagyjából ez volt a fejembe, és ugye ezt 91. július 3-án mutatták be Amerikába, és augusztusban már vetítették nálunk.
1: Én azt hittem, hogy ez egy napon volt valahogy, de Dandy Vajna intézte ezt, hogy viszonylag hamar eljusson hozzánk,
2: igen, és rohangáltak
1: a kópiákkal a mozik között, vagy mi volt itt?
2: Igazából az van, hogy lenyúlták az egyik kópiát, aha, ha én jól emlékszem, tehát hogy kötődött egy ilyen botrány is a Terminator 2 magyar bemutatójához.
1: Taxikkal szállítgatták egyik moziból a másikba.
2: Igen, és valahogy eltűnt, vagy valami volt, és aztán nagyon hamar megjelent videókazettán az elég jó minőségű kalóz verziója. Azok kedvére, akik akkor még nem éltek, amikor ezt a filmet bemutatták. 91-ben, vagy igazából még az egész 90-es években ez ment, hogy a kalóz verziók azok nagyjából úgy készültek, mint hogy később a netes kalóz verziók, hogy ugye valaki fölvette kamerával, csak akkor ez nehezebb volt, mert máshogyan működtek ezek a kamerák, meg más minőségűek is
1: más,
2: voltak.
1: Más
2: ugye,
1: méretűek is voltak.
2: Méretűek is, meg hát ugye teljesen máshogyan nézett ki a felvétel is, de a lényeg az, hogy ezek leginkább úgy készültek, hogy valahogy a gépházba valahogy úgy szerelték be magát ezt a kamerát, hogy magát a vásznat vette, és akkor valahogy megoldották, hogy a hangból is kapjon, és hát én emlékszem, hogy 91 őszén már én egy nagyon-nagyon jó minőségű ilyen kalózfelvételen szinkronnal néztem a Terminátor 2-t, és akkor ebből egy ilyen országosabb méretű botrány is lett, tehát hogy erről írtak az újságok, hogy mi történt a Terminátor 2-vel, és akkor valahol itt kezdődött igazából az, hogy utána már azért a magyar forgalmazók is jobban figyeltek arra, hogy kiszivárog-e egy film, vagy hogy lesz-e belőle kalóz verzió, mert igazából ezt a dolgot annak idején mi is csak még tanultuk, mert ugye mi ahhoz szoktunk a rendszerváltás előtt, hogy ezek az amerikai filmek, ezek legjobb esetben is egy-két év csúszással, igen, jutnak el hozzánk, hogy ne mondjam, pont a Bolygó nem halál is egy ilyen egy-másfél éves csúszással jutott el, és az, hogy egyáltalán annak kockázata van, hogy Magyarországon bemutatnak egy filmet, ez egy ilyen új tapasztalása volt az új magyar kapitalizmusnak, és aztán innentől kezdve jött az, hogy jobban őrizték ezeket a kópiákat, meg aztán jöttek a mindenféle szigorítások a sajtóvetítéseken is.
1: Szóval megnézhető a Terminátor 2 is ismét moziban.
2: Igen, érdemes, nem sokára lesz. Talán 3D-ben is egyébként.
1: Igen, érdemes ellátogatni, és mert 3D-ben is az tök jó. Lehet, hogy még én is tiszteltem, valamelyik moziban.
2: Amikor legutóbb bemutatták, akkor volt azt hiszem a 3D változat, mert hogy egyébként a Cameron még amikor az IMAX 3D ilyen nagyon-nagyon kezdetleges volt, mert akkor is csinált egy ilyen Terminator rövid filmet, amit Amerikában lehetett látni, és hát nyilván ő nagyjából, ha nem is az összes filmjét, de jó néhány filmjét, a Titanicot is megcsinálta aztán ilyen konvertált 3D-ben.
1: Innen folytatjuk rögtön egy rövid kávészünet után jövünk vissza.
0: Még ne menjetek el! A Filmszerész a szünet után folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
1: Ez nem csalás, nem ámítás, a filmszerész hallgatjátok Gellérttel és Szabival, folytatjuk a műsort, méghozzá az Alien, nem tudom, miológia a második részével, ami minden idők hát egyik legjobb második része vagy folytatása, ez pedig az Aliens címet viselte angolul, nálunk pedig a bolygó neve halál.
2: Mert hogy folytatták, igen, ugye, azt az elgondolást.
1: Igen, a 8. utas, 2. a halál.
2: Igen, igen.
1: Szóval, nekem mindig az volt a fejemben, hogy ez itt ilyen kellék kunsztokat hajtott végre a stáb, és azt gondoltam, hogy azért, mert hogy esetleg low budgetebb volt a projekt.
2: Igen,
1: mert mi úgy, mintha ezbe megint belefutottunk egy ilyen beszélgetésbe, és azt mondtad volna, hogy nem, azért low budget nem volt, hanem inkább csak kreatívak voltak a srácok. Ugye a repülőtéri vontatóból készített jármű, akkor a Steadicamből készített gépfegyverállvány, amit ugye a testére erősített Vasquez. Az megvan, hogy a Vasquez az egy ilyen szállóigelet nagyon sok mindenkinek. Kimondott, hogy Vasquez, akkor egyből tudja, aki popkulturálisan kiképzett, hogy a Vasquez esetén kire gondolsz, milyen jellegű emberre gondolsz.
2: Igen.
1: Hát az ott egy Vasquez, akkor tudod, hogy ott van egy felnyírt hajú csaj.
2: Ezt így még nem hallottam, de teljesen el tudom egyébként képzelni.
1: A Natival, a feleségemmel szoktuk így rácsodálkozni, hogy tényleg, és mind a kettőnk pontosan tudjuk azt, hogy a...
2: Hát igen, a férfias nő.
1: Igen, hát ez a maszkulinabb jelleg.
2: De hogy erre rá is játszik ugye maga, persze, a történet, mert van is egy ilyen vicces...
1: Ha már itt tartunk, egyébként a Terminator 2-ben is játszik a hölgy, most igen, meg nem mondom a nevét, ő a nevelő anyja John Connornak, a kis fiú John Connornak.
2: Igen, és hát elég rövid ideig láthatjuk.
1: És a Titanicban is, ha már emlegetjük, a Titanicban is játszik ugyanez a hölgy.
2: Igen. Hát a Cameron azért is szokta magával vinni a színészeit, még akkor is, hogyha időnként mondjuk csak ilyen pici szerepet ad, de visszatérve a Vasquezre, ugye van ez a vicces párbeszéd is a filmben, hogy mond Vasquez, nem pontosan így,
1: vagy... még férfinak.
2: Igen, és akkor visszakérdez, hogy és téged,
1: igen.
2: Tehát nagyon-nagyon jól is használják a személyiségének ezt a részét, és még azt akartam mondani a költségvetésről, hogy igazából nem volt ez egy low budget költségvetésű folytatás, nagyjából a Fox pont annyi, vagy hát igen, nagyjából annyit költött rá, mint az első részre, csak ugye ez igényében, vagy igényeivel egy nagyobb szabású film volt, mert ugye az első részben volt maga a legénység, volt ez a szörny, volt ez az űrhajó, az kész. Itt azért már eleve több helyszínről indulunk, tehát valahogy oda is kell jutni, ugye van ez az űrhajó, ez a több űrhajó is, amivel mennek, van benne legalább, nem tudom én, 15-20 fontosabb szereplő, tehát hogy több pénzt igényelt a dolog, tekintve, hogy több lényt is használt a Cameron. Csak ugye a Fox azzal a feltétellel fogadta el tulajdonképpen a Cameronnak a koncepcióját a folytatásra, hogy oké, rendben van, de hogy a Pinewood stúdióban kell, vagy a Pinewood stúdió komplexumban kell forgatni a Londonban, a filmet, és hogy egyébként nagyjából átfedésben az első résznek a csapatával forgatott, ebből voltak is mindenféle
1: volt valami botrány is egyébként
2: konfliktusok, ott... igen, és hogy igazából azért kellett nagyon sok optikai trükkhöz, tehát ilyen festett háttérhez, meg mindenféle más ügyességhez fordulniuk, vagy más ügyességet alkalmazni, mert hogy azért szűkösen volt elég az a költségvetés, és ezt egyébként szokta is a Cameron nagyon sokszor mondani, én is már sokszor leírtam ezt, hogy ez a film sokkal nagyobbnak látszik, mint amilyen valójában volt, és egyébként ha az ember megnézi ilyen korabeli így készült felvételeket, akkor hát tényleg olyan jeleneteket oldottak meg egészen meghökkentő módon, ami így eszedbe nem jut, hogy mondjuk így csapták be a szemedet, vagy így csaptak be téged nézőként, de hát már akkor is igazából a Cameron nem csak azt tudta már akkor, hogy hogyan kell hatásosan elmesélni egy történetet, hanem ennek a technikai hátterével is eléggé tisztában volt, és hát igen, ott van mellette az, amit már mondtál, hogy ez egy ilyen etalon folytatás, igen, lett. Igazából szerintem ösztönösen megérezte a Cameron, hogy miből áll egy ilyen franchise film, hogy hogyan kell úgy átmenteni egy adott filmnek a motivumait a következő részbe, hogy a nézők azt kapják, amit kaptak az első résztől, de azért egy kicsit többet, meg mást is, és hát igazából a Terminátor 2-vel tulajdonképpen mert annyira lefette ezt, ahogyan csináljunk jó folytatást kérdést, hogy utána tényleg mindenki olyan megoldásokkal, vagy nagyon sokan olyan megoldásokkal igyekeztek élni, mint amilyenekkel ő élt.
1: Janet Goldsteinnek hívják a hölgyet egyébként. Uh-huh. Kikerestem egy életem árán tulajdonképpen, próbáltam felfedezni az arc kifejezésre, hogy ő az, mert hogy egyszerűen nem olyan fotó van fönn az IMDb-n.
2: Igen,
1: de Michael Biehn is ment tovább egyébként a Terminátorból.
2: Igen, és ráadásul képzeld el, hogy a Michael Biehn, én azt gondoltam volna, hogyha valaki ott volt az elsők között az alapcastingban a Bolygó neve halálnál, akkor az a Michael Biehn volt, de nem, őt igazából nem is választotta ki a Cameron, hanem a James Remar kezdett el forgatni, aki a 48 órában volt az egyik szökött fegyenc.
1: Tudom ki ő, igen. Tudom, igen. Most néztem meg ezzel a filmmel kapcsolatban egy ilyen videó összeállítást a YouTube-ban, és pont erről is szó.
2: És el is kezdtek vele forgatni, csak aztán a drog problémái miatt, igen, tulajdonképpen haza kellett küldeni. Igen. És akkor igazából az volt, hogy kapott egy telefont a Michael Biehn, hogy menni kéne. Ja. Igen, és hát egyébként a James Remar is tök jó lett volna, meg a Michael Biehn is, mert jó lett aztán, mert ugye ez a karakter egy olyan karakter a filmben, amiből igazából nincsen több, és tulajdonképpen ez volt, tehát hogy mindegyik Cameron filmben van egy ilyen tipikus American hero. Tehát egy olyan csávó, aki nem is feltétlenül megfogalmazható módon, de nagyon tipikusan amerikai hős.
1: Aki mindent megtesz az ügy érdekében, még igen, ha meg is sebes.
2: Lelke is van, képes védelmező is lenni, de azért neki például nagyon-nagyon, ők így kvázi a Ripley-vel, ugye ez a karakter, ez a katona karakter, így egymásba szeretnek. Igen, igen. De hát ugye...
1: De Ripley nem, senkiben nem szeret soha.
2: Így van, meg hát ez nem tud ugye azért ez a dolog kibontakozni, bár az Alien 3-ban azért
1: igen,
2: van
1: a egy... Charles Dance-szel igen, azért összeszűrik
2: egy erősebb ilyen szál. És aztán az egyébként szerintem tök klassz, hogy a következő filmjében a Cameronnak, ami... De várjál, a Mélységtitka volt a következő...
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, a Kimondhatatlan nevű főszereplő. Mary igen. Elizabeth Mastrantonio.
2: Következő filme volt a Mélység titka.
1: Az Abyss.
2: Az Abyss, igen, az Ed Harris-szel.
1: Mary Elizabeth Mastrantonio.
2: Meg vele, igen. És hogy abban is játszik a Michael Biehn, és abban is egy ilyen katonát játszik, de ott nagyon érdekes módon ennek a Real American Hero-nak az inverzét alakítja. Ott ugye ő ilyen kvázi gonosz, uh-huh, akit ugye azért küldenek ehhez a csapathoz az óceán mélységébe, hogy hát úgy hasznosítsa a felfedezéseket a katonaság számára, hogy az mondjuk az ottaniaknak nem a legszimpatikusabb, meg a legbiztonságosabb.
1: Itt kell hagynunk az Alien 2-t, mert hogy megyünk tovább a Kobrára, ami Hát a 80-as évek videókazettás alábeszélős korszakának az egyik leghatározó darabja volt, ha tetszik, ha nem, ha B-film volt, ha Z-film volt, teljesen mindegy. Tisztán emlékszem mai napig olyan jelenetekre, amikor letépi a pólót a csávóról, a Stallone, amikor ollóval vágja el a pizzát, az nekem a legnagyobb, tehát nekem valami az ott a fejem, hogy ollóval már pedig pizzát nem vágunk el, és akkor a Sylvester Stallone nem bebizonyította, hogy de, elvágunk ollóval a pizzát, és akkor megesszük. És sose értettem azt, hogy van egy ilyen jósvágyú, jókorban lévő zsaru, és hogy ilyen borzalmakat eszik, és mitől van neki izma, és mitől van ő...
2: Hát ez is a macsóságának a része.
1: És sose értettem, mitől van az, hogy sosem mutatják meg, hogy egyébként ő odafigyel az evésre, és odafigyel a sportolásra, hanem mindig az, hogy van mint hogy kinyílt volna ki a földből.
2: Hát ő ilyen Cobretti hadnagy.
1: Cobretti, igen.
2: Megérkezik a fekete autójával.
1: Gyönyörű autóval, nem is tudom milyen kocsi, ott mindjárt előkeresem.
2: És ha jól emlékszem, akkor a karakter teljes neve, ugye ez egy ilyen hangsúlyos dramaturgiai pillanatban jelenik meg a filmben, vagy akkor leplezik le, hogy Marion Cobrettinek hívják ráadásul. És így gondolhatnánk egyébként, hogy ez a film úgy készült, hogy hát összeültek a forgatókönyvírók, és az összes akciófilmes kliséből összehoztak egy ilyen eléggé depresszív, kvázi jövőképet, amiben ugye a társadalom erőszakosabbik fele megpróbálja bedarálni a gyengébbeket. Tehát tulajdonképpen
1: Bridget Nielsen.
2: Igen, a Kobra az ugye egy szektáról szól, akik egy sorozatgyilkos szektáról, akik emberekre vadásznak, és hát éppen ugye egy bizonyos dologból fakadóan a Bridget Nielsent is el akarják tenni lábalól, és hát persze a hős Kobra aztán őt menti meg. Szóval, hogy arra akartam kiukadni, hogy bármennyire fura, de ez egy regény adaptáció igazából.
1: Micsoda regény.
2: Igen, és hogy a Stallone-nak nagyon tetszett, azt hiszem egyébként, hogy a forgatókönyvbe is beleír, tehát a forgatókönyvírói kreditje is van a Stallone-nak, ami nála egyáltalán nem
1: meglepő, idegen tőle,
2: nem idegen tőle, ugyan hát már a Rocky-t is ő írta részben. Szóval, hogy ez így nagyon fontos volt neki, de azért elég sok baj is volt a forgatáson, meg azért ez mindig ilyen ultra erőszakos filmnek számított. Egyébként amikor bemutatták, meg azóta is azért annak számít, és ami még egy ilyen különlegesség talán vele kapcsolatban, hogy mármint a filmmel kapcsolatban, hogy bár én soha nem láttam, tehát mert hogy nem lett ez nyilvános, de azt beszélik, hogy ez a film az azért 85 perces, mert hogy nagyon-nagyon sok mindent egyébként kivágtak belőle, de hogy ez ilyen plusz jelentként sem jelent meg soha a DVD-ken, meg semmiféle kiadáson, tehát ez inkább egyfajta ilyen Hollywood városi legenda, vagy valami ilyesmi, és hát nem említettük a filmnek szerintem a legemblematikusabb részét, amivel a legtöbben azonosítják, és igazából maga a szlogen is innen származik. Az első... Igen, ez az első szegmens, amikor ugye egy barom bemegy a szupermárkába, és ott elkezd gyilkolászni egy shotgunnal. Egyébként akkor, tehát még szerencsére nem voltak annyira, hát nem is hétköznapiak, de könnyen megtörténhetőek ezek az ilyen mészárlások, és ez sokkolta azért a nézőket, és hát az, amikor megjelenik, ugye ebből is ilyen akciófilmes klisélet, hogy tulajdonképpen ez a fajta rendőr mindig a végső megoldás, tehát ott tiprodnak a rendőrök, most hívjuk-e a Kobrát, vagy ne hívjuk a Kobrát.
1: A Kobrát.
2: Igen, és akkor hívják a Kobrát, ő meg így besétál, és hát tulajdonképpen elég hamar elintézi ezt a jó embert, és ott van ez a híres beszélgetés, és hogy te vagy a dögvész, és én vagyok a gyógyszer, vagy valami ilyesmi, és akkor így belevágja a kést, és igazából annyira, tehát hogy annyira csöpög az egész filmből ez a, ma már szerintem ilyen toxikus macsóságnak hívnánk ezt, de hogy ez szerintem azzal együtt, hogy nyilván Nyilván a korszaknak is a sajátossága ez a fajta hős. Ez azzal együtt menő, hogy persze ma már azért egy ilyen figurát nem feltétlenül szoktak, vagy nem így szoktak ábrázolni az akciófilmekben, de éppen azért, mert hogy valahol komolyan is veszi magát, meg nem is veszi magát komolyan, valahogy konzerválta ez a fajta hozzáállás ezt a filmet, és ebből adódóan szerintem még mindig nézhető, és mindig szerethető.
1: Pedig már 40 éves. Akkor elmondom a végére, és akkor átmegyünk a Gyűrű Szövetségére, hogy Marian Cobretti egy 1950-es kiadású Mercury Monterey-t vezetett, ha jól látom.
2: Opa.
1: Úgyhogy egy erősen átalakított autóról van szó. A Gyűrű Szövetségében ilyen autóval nem találkozhatunk, és nem is fogunk olyan hosszan beszélni róla, mint amilyen hosszú maga a film. Egyébként hát megkockáztatom, hogy egy képkockát nem tudnék felüldizni belőle, pedig legalább kétszer az első részt megnéztem, a többit azt nem, aztán egyszer-egyszer láttam. Azt hiszem, hogy rájöttem a filmnézése közben, hogy miért nem olvastam el én soha végig a Gyűrűk urát, mert hogy egyszerűen számomra befogadhatatlanul komplex és bonyolult. És teljesen más világ, mint amiben el tudok így merülni. De
2: valamennyire egyébként velem is ez a helyzet, soha nem voltam fantasy rajongó, sőt igazából magával a történettel, aztán én elolvastam, de akkor kezdtem el megismerkedni, amikor jöttek be ezek a filmek, tehát amikor az első film, ami ugye évfordulós lesz és visszatér a mozikba, de azt hiszem, hogy a többi is visszatér, szóval hogy akkor
1: a
2: kezdtem
1: király
2: el...
1: Is visszatér.
2: A király is visszatér, igen. Akkor kezdtem el felfedezni ezt a történetet, és úgy elveszni ebbe a világba, középföldébe, meg a többi, meg a karakterekbe, én se tudtam, mint ahogy mondjuk a rajongók, de az biztos, hogy a Peter Jackson közelebb hozott ehhez a világhoz.
1: Azt én.
2: Meg ugye vele kapcsolatban szokták azt mondani, van ez a kicsit ilyen, hát igen, ilyen közhelyes megfogalmazás, hogy azok a jó adaptálók, akik nagyon jó olvasók is. Tehát, és nyilván ezzel a slendrián megfogalmazással arra próbálok utalni, hogy valószínűleg ami a Peter Jacksonnek a fejében van a Gyűrűk urából, ahogy elképzeli a Sauron szemét, vagy a Sauront,
1: igen, meg azt a tornyot, a szemmel a tetején.
2: Igen, meg akármit. Szóval, hogy ez valószínűleg nagyon sok embernek az elképzeléseivel, vagy a fantáziáival passzolt, vagy stimmelt, és ezért is tudtak ezek a filmek egyébként sikeresek lenni. Azt én sem értem, és egyébként most jutott eszembe, hogy ráadásul nem is csak újra bemutatják ezeket a filmeket, hanem mindegyikből a még hosszabb változatot. Tehát nem elég, hogy eleve 3 órás mind a 3 rész, de hogy ezek a bővített változatok, ezek tényleg bővített változatok, legalább 1-1.5 órával hosszabbak, és azért olyan 4,5 órát eltölteni csak egy Gyűrűk ura filmmel, hát azért ez tényleg egy feladat, de vannak olyan emberek, akik már nagyon-nagyon sokszor látták ezeket a bővített verziókat is, és hát szerintem egyébként arról még egy-két gondolatot mindenféleképpen érdemes mondani, hogy itt ugye azért egy 25 éves filmről beszélünk, és ezeknek a filmeknek ugye az szokott lenni általában a rákfenéje a jövőben, amikor megöregednek, hogy technikailag megöregednek.
1: Tehát,
2: hogy
1: nem mondható nem. El a Gyűrűk uráról egyik részéről sem.
2: Igen, és azért sem mondható el, mert hogy hát ez is logikus talán, hogy a Peter Jackson meghaladta a korát. Tehát, hogy az akkortájt alapított nagyjából akkor tehát alapított trükkcégével, a Vetával, ugye olyan látványt hoztak létre, meg hát olyan képeket szakítottak ki a valós világból, akár csak Új-Zélandról és az összes olyan helyről, ahol forgattak, amik mind megfelelnek annak, amit nem tudom, az ilyen nagy eposzokról gondolunk, akár csak 25 évvel ezelőtt, vagy akár csak most.
1: És az a durva, hogy ezt már akkor is mondták.
2: Igen.
1: A Peter Jackson művészetéről, hogy hát ez így, ahogy van, meghaladt a korát.
2: Igen.
1: Zenékkel kapcsolatban szoktunk ilyeneket mondani, de most nem fogunk, mert hogy véget ért a műsor.
2: Milyen hamar véget ért.
1: Igen, a filmszerész hallottátok. Köszönjük a mai figyelmet, jövő héten ismét találkozunk, ez a műsor pedig fent lesz majd a Spotify-on.
2: Így van, jövő héten minden igaz, akkor jövünk az új Pókember filmmel. Minden jót!
1: Sziasztok!
2: Mindenki vigyázzon magára.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Bulizz együtt a Száguldó Cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Lezárták a Margit hidat, robbanó szerkezetet találtak a középső pillérnél. Egy hónapra letartóztatták az NK botrány 7. gyanúsítottját. Immár 5. napja emelkednek az árak az olajpiacon. Szeles, de nagyrészt napos idő lesz, északon is az Alföldön záporok előfordulhatnak, délután 25 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Lezárták a Margit hidat. Sem az autókat, sem a gyalogosokat nem engedik át most hajnalban, mert a híd középső pillérétől mintegy 15 méterre egy robbanó eszköz került elő az alacsony vízállás miatt. A szerkezet megsemmisítéséről vagy elszállításáról a tűzszerészek a beazonosítást követően döntenek, jelezte a rendőrség. Átvilágítják az állami számvevőszéket. Az erről született kormányhatározat szerint a cél, hogy az ASZ végre maradéktalanul és lelkesen el tudja végezni alkotmányos feladatait, illetve hogy az összes felügyeleti szerv összehangoltan, következetesen és hatékonyan tudjon dolgozni, mondta a kormányfő. Az állami számvevőszék üdvözli a működésére, hatáskörére, ellenőrzési jogosítványaira vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát, de hangsúlyozza, az ASZ nem a kormány alárendelt szerv, nem a végrehajtó hatalom része, hanem az országgyűlés szerve, ezért az ASZ működésének felülvizsgálatára egy demokratikus, alkotmányos rendszerben a kormány nem jogosult. Közzétették a felvételi ponthatárokat, mindenkit csak egy helyre vettek fel, még pedig az általa megjelölt jelentkezési helyek közül az első olyanra,

0: amelynél a pontszáma elérte vagy meghaladta a megállapított ponthatárt. Idén az ELTE pszichológia szakára 455 pontra volt szükség, ami 2-vel kevesebb, mint a tavalyi ponthatár. A jogász képzések ponthatárai minden nagyobb egyetem esetében csökkentek vagy stagnáltak. Egy hónapra tartóztatták le az NK a botrány 7. gyanúsítottját. A Bács-Kiskun megyei főügyészség a Telexnek nem árulta el a gyanúsított személyét, de a portál úgy értesült, Hankó Balázs egykori kabinetfőnökéről, Koncos Nóráról van szó. Az egykori innovációs és kulturális miniszter közvetlen munkatársát szerdán vette őrizetbe és hallgatta ki a főügyészség. Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének megalapozott gyanúja miatt. Immár 5. napja emelkednek az árak az olajpiacon. A Brent típusú nyersolaj jegyzés ára tegnap $100 fölé került. A drágulás oka, hogy az iráni térségben fokozódik a feszültség, az Irán által támogatott jemeni huszik támadást intéztek két a Vörös-tengeren áthaladó kereskedelmi hajó ellen, amire Donald Trump súlyos megtorlást ígért. Konkrétan minden tanker hajóért, amit támadás ér, az USA iráni hidat vagy erőművet fog bombázni. Erre a perzsa állam válasza a környező arab országok energiainfrastruktúrájának célba vétele lesz.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, elsősorban az északi középhegységben, valamint az Alföldön lehetnek futó záporok, zivatarok, marad az erős északnyugati északi szél, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jó ég, Jamie.
3: Hogy jó hét? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
1: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: És fő témához főhős, itt van nálunk a stúdióban Gyurcsik, mindig eltéveztem a végét, Gyurcsik Attila az Akkord Alapkezelő ZRT vezérigazgatója. Szia, jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
5: Na, azt ígértük, hogy mert már tőzsdéztünk egy csomót, összefoglaltunk, olajoztunk, mindenféle témánk volt, hogy most egy ilyen nagy képet is kerekítünk a dolgokból, és egy kicsit az első fél évet megnézhetnénk, hogy mi történt, hogy alakult, hogyan mentek a piacok, alapvetően ugye azt lesz spoilerezhetjük, mert beszéltünk róla eleget, hogy jó teljesítmények születtek a börzéken, de majd nyilván izgalmas lesz, hogy amikor a kilátásokról beszélünk.
7: Majd, ha kilátásokra átérünk, akkor ezt meg hadd dobjam be, hogy amikor Attila publikálta a várakozását az orosz-ukrán háború végével kapcsolatosan, és akkor azt mi itt szemléztük a műsorban, akkor az adásra egy jót iratkoztunk rajta.
5: Nem szemléztük, utána szerintem konkrétan is beszéltünk róla, ugye?
7: Arról
5: nem
7: talán pont nem.
6: Arról szerintem arról pont nem.
7: Nem. Lehet, hogy arról pont nem, és azóta várunk erre, úgyhogy erre is mindenképpen majd kitér.
6: Akkor mindenképpen.
5: Igen, az egy izgalmas rész. Na, akkor kicsit fussuk át a múltat, az első fél évet.
6: Én nagyon köszönöm a felkomfort, erről mindig az jut eszembe egyébként, hogy amikor ilyen eventekre megyek, akkor nem egyszer fordult már velem elő, hogy az Akkordot vezetem, meg ugye az a legnagyobb abszolút hozamú alapot, az Abacust kezelem, tehát, és emellett nem így szoktak engem bemutatni gyakran, nem úgy, hogy a Concord futócsapatának a kapitánya, csak
5: tényleg?
6: azért teszem, hogy azon gondolkodom néha ilyenkor, hogy vajon milyen üzleti sikereket kell elérni, meg futóként kifejezetten közepes teljesítmény nyújtok, sőt, inkább az átlag alattit, hogy
5: igen, vajon
6: mi kell ahhoz, és így ez azért jutott most így eszembe, mert az Akkorddal így közeleg az a szint, hogy elérjük a 1000 milliárd forintos kezelt vagyont, amire már azt mondhatjuk, hogy gombózból is sok. És
7: napra pontosan megvan a prognózis, hogy mikor lépitek át a határ.
6: Nem,
7: nincs meg, de ez a növekvő.
6: Ez ügyfeleken is múlik.
5: De azért valamit kalkuláltatok, nem? Hogy hova esett?
6: A főnökei mindig azt mondták, hogy ha máshogy nem, akkor hozamból szedjük össze.
5: Ja, nem jönnek az ügyfelek, és abba hagyták, akkor
7: ez lesz mert arra köpések közé egyébként.
5: Abszolút, igen. Azt mondtuk, hogy Attila előbb-utóbb beszivárom oda is.
6: Igen. Na de lényeg mondják, hogy igen, erősen sikerült nekünk is ez az első fél év, nem csak az értékesítés, hanem a hozamok terén is egy nagyon, nagyon erős, pedig egyébként nagyon, azért alapvetően egy ilyen, de hát nem azt mondom, hogy depresszív első fél éven vagyunk túl, de hogy azért olyan izgalmason, tehát hogy nem egy igen. ilyen langyos hát
7: nem,
6: álmatok,
7: nem
6: hanem
7: volt
6: azért nagyon komoly.
7: Hozamba, több irányváltás volt.
5: Hát hogyha, voltak... hogyha létezik a Wall of Worry, ugye, amit szoktak emlegetni,
6: hát csak az van, nem?
5: Tehát én... a mászás a rettegés falán, akkor, akkor az első fél év teljesen ilyen.
6: Abszolút, tehát és úgy emelkedtek úgy csúcsra a piacok, hogy valójában egy nagyon komoly konfliktus még mindig itt van a Közel-Keleten, ugye az háború még mindig dúl itt a Ukrajna és Oroszország között, tehát hogy összességében azért, hogy, ha így nem egy ilyen kellemes érzés van benne, mégis a piacok alapvetően jó testetek, szerencsére mi is nagyon jó testetünk, de hogy azért ez egy ilyen eléggé
5: munkás időszak volt,
6: és hát én amikor az idei első fél évről beszélek, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy hát szerencsére jól védekeztünk, meg jól támadtunk, tehát hogy nagyjából így sikerült, tehát hogy azért viszonylag időben észrevettük, hogy ebből baj lehet, ebből az iráni konfliktusból, és egyébként amikor meg úgy tűnt, hogy elkezd deeszkalálódni ez a helyzet, akkor meg ezt viszonylag jól vettük észre, tehát szerintem nagyjából ezen múlott talán az első fél évnek a sikere, de az aggodalmak ezek továbbra is velünk vannak, nem csak az orosz-ukrán, nyilván az iráni konfliktus pont az elmúlt hetekben újult ki, tehát szerintem erre azért érdemes odafigyelni.
5: Ez stratégiában, módszertanban ez lehetett a nyerő, eszközben, részvényben, iparágban, az AI vit mindent, az produkálta a zömét.
6: Ja, érdekes, igen, alapvetően az AI vit mindent, és ennek ellenére, hogy az AI vit mindent, ugye mi egy ilyen értékalapú logika mentén fektetünk be, és egyébként úgy sikerült jó hozamokat csinálni, hogy egyáltalán nem foglalkoztunk az AI-ja, vagy nem fektettünk be érdemben AI-ba. Tehát azt gondolom, hogy három stratégia, vagy három fő gondolatra húztuk fel az idejévet. Az egyik az nagyon érdekes, az európai iparvállalatokra fogadtunk, hogy lesz egy ilyen ipari fellendülés Európában. Ez így nem történt, meg mégis kerestünk rajta pénzt. Tehát, hogy ez,
7: ez a jobbik eset. Ez ilyen, megtörténik, igen. És mégsem.
6: Nem, ez így, nyilván ez nagyon általános, csak gondolom, amit sokkal viccesebben hangzik, hogy egyrészt olyan cégbe fektettünk, amiken igenis lehetett pénzt keresni, mert ott viszont történt fordulat, elsősorban a... Ugye itt azt kell látni, az európai ipar kapcsán, hogy a legfőbb probléma nekünk az, meg egész Európának, hogy jönnek a kínaiak, azt letarolnak mindent. És szerintem minden olyan iparág, amit az EU rájön, hogy meg kéne védenie, és ilyen volt az acélipar, tipikusan tavaly jelentette be mindenféle kvótát, vámokat, az acél, a kínai acél ellen, azért, hogy ugye megvédjék az európai ipart, mert szerintem egy ponton túl ciki lenne mondjuk kínai acélból harckocsit gyártani, meg ilyenek, tehát ez nyilván nem megy. Na lényeg, hogy ezekbe az iparágba fektettünk be, amik szerintem nagyon, gyakorlatilag dupláztak, meg háromszoroztak a részvényárfolyamok, tehát ezért nagyon jól
7: teljesítettek. És most, hogy ébredeznek autóiparügyben, most jön az autóbefektetés?
6: Hát ez egy kérdés, igen. Naponta vitatkozunk a cégen belül, hogy vajon mikor jön az a pont, amikor nem kéne még 100 000 embert kirúgni Németországba, hanem azt mondani a kínaiaknak, hogy ennyi volt és elég. Ez egy kérdés, hogy eljut-e ide az Európai Unió, de szerintem ez egy kulcsfontosságú kérdés. Egyébként, ami még ilyen érdekes sztori, és el szoktam mesélni, amin pénzt kerestünk idén, és egyébként nem jött be az iparági fellendülés, amire számítottunk, de mégis pénzt kerestünk rajta, az egyébként az alumíniumipari cégek voltak, amikbe befektettünk. Ez nagyon érdekes sztori egyébként. Mert ugye az alumíniumiparnak a fellendülése nem történt meg, mert az autóiparnak sem történt meg a fellendülése. Mégis pénzt kerestünk rajta, ennek az a praktikus oka, hogy az európai alumínium felhasználásnak egy jelentős része az öbből államokból érkezik, vagy hát most nem érkezik. Aha, tehát, hogy ez módon volt egy olyan befektetésünk ez alatt a háború alatt, ami folyamatosan emelkedett, miközben estek a részvényárfolyamok, az európai alumíniumipar vállalatok voltak, mert hogy Európában elfogyott az alumínium, mert az öbből államokból, vagy hát az öbölből nem tudott kijönni a hormuzi szoros lezárása miatt, úgyhogy ez ilyen kis érdekes színes sztori volt. Szóval az egyik stratégia, a másik stratégia volt az, hogy fogadtunk igenis arra, de sokan tették ezt, nem egy nagy dolog, de mi az viszonylag korán kezdtük, hogy Magyarországon kormányváltás lesz, és akkor a hosszú állampapírban van egy nagyon komoly potenciál, ezt azt gondolom kihasználtuk mi is, mint sokan mások.
7: Tartottátok sokáig?
6: Ó, hát mint tavaly nyáron. Nem, hát azért mostanra már jelentősen leépítettük, de hogy alapvetően ez egy olyan aszimmetrikus tréd volt, ahol azt gondoltuk, hogy egyébként, hogyha marad az előző kormányzat, akkor sem kellene mondjuk 7%-nál magasabb magyar hosszú hozam, mert 2-3%-os infláció mellett most mégis miért kéne, hogy magasabb legyen. Tehát nem volt logikus, hogy ha esetleg az a forgatókönyv következik be, akkor ezen a tréden mi bukjunk. Ellenben ugye úgy gondoltuk, hogy a kormányváltás az akkor viszont
7: akkor
6: jó
7: lejjebb. A potenciál,
6: tehát ez egy nagyon aszimmetrikus és logikus tréd volt, szerintem nagyon sokan megtrédették, szóval nem jó az egyetlenek.
7: Látszik egyébként, hogy a kötvényalapoknak a hozama.
6: Igen, nagyon sok abszolút hozam alap is azért ezen keresett pénz, szóval nem, ez abszolút, ez így van. És a harmadik, ami nem jött be, amire mi mindig várunk, és akkor itt csatolok arra, amit ugye te is mondtál, Gábor, hogy váltuk azt is, hogy ez az orosz-ukrán háború esetleg véget érjen. Ez nem történt meg, praktikusan szerintem azért sem történt meg, mert kitört helyette az irán, vagy mellette az iráni, ami azért adott egy ilyen időablakot az oroszoknak, meg a figyelem is. Meg
7: az olajáron keresztül?
6: Hát az olajáron keresztül, igen. Tehát én azt gondolom,
7: most
6: igen.
7: Dolgozik, aha.
6: De hát erre továbbra is számítunk, szóval azt gondoljuk, hogy azért erre van esély.
5: Aha, világos. És ott a bankszektort, vagy mit preferáltuk ilyenkor?
7: Hogy akkor azt fussuk még meg, hogy miért, mert ez annyira érdekes volt a levezetése. Nem mondom el, majd elmondom, hogy az András hol érezte azt, hogy ez lehet, hogy mégsem így lesz. Aha. Úgyhogy akkor most mi a várakozásod? Tehát alapvetően a drón technológia, ami a fordulatot hozta, meg az, hogy már a hátországot tudják lőni?
6: Hát a hosszú távú csapásmérőképesség drasztikus javulása, igen, és hogy a hátországot tudják lőni, szerintem az nagyon sokat számított, a logisztikát, minden egyebet. Annyiban változott a véleményem a cikk írása óta, hogy jártam Üzbegisztánban egyébként, és ott nagyon sok emberrel találkoztam, és volt egy ilyen esti vacsora, ahol egy ilyen brit követségi emberrel volt egy ilyen vacsora, iszogattunk, stb., és akkor ugyanúgy előadtam az álláspontomat erről, hogy már pedig az ukránok egyre jobban állnak a fronton, az oroszoknak nincs nagyon mit tenni, előbb-utóbb meg kell egyezni, mert a gazdaságukat, az olajinfrastruktúrát, stb. Olyan mértékben pusztítják az ukránok, hogy hát így ne, és plusz egyébként az is probléma, hogy az emberanyag fogy el a frontról, tehát, igen, hogy itt nagyon népszerűtlenül, de el kell kezdeni toborozni, vagy valamit csinálni, vagy sorozni ahhoz, hogy ezt pótolják, ezt a hiányt, ami nyilván nem túl népszerű. Miközben ugye látjuk azt is, hogy azok a közönykutatások, amiket nyilvánvalóan hamisítanak, azok is azt mutatják, hogy a Putyin elnök népszerűsége folyamatosan csökken, és a békepártiak száma meg folyamatosan nő, ami ugye azért azt jelenti, hogy tudom, hogy ez egy diktatúra, de azért még egy ilyen diktatúrában is azért az, hogy a társadalom egyébként mit gondol, és mondom még egyszer, úgy látszódnak ezek a statisztikák, hogy nyilvánvalóan egyrészt hamisítják, másrészt meg az emberek félnek, ugye őszintén válaszolni a kérdéseket. Na és ennek fényében mi azt gondolom, hogy igen, tehát előbb-utóbb meg kéne egyezni, meg el kéne kezdeni tárgyalni, és ezt előadtam ennek a brit diplomatának, hogy hát azért észre, azt mondja, hogy hát ez logikus, amit mondok, teljesen egyetért, csak hát, hogy minden orosz tankönyvben az van, hogy ha rosszul állunk, akkor eszkalálni kell. Uh-huh. Tehát, hogy igen, lehet, hogy az oroszok azok jellemzően úgy deeszkalálnak, vagy előtte eszkalálnak. Tehát, hogy simán lehet, és ugye ez nagyon sok elemzőnek most is a várakozása, hogy lehet még egy valamilyen utolsó eszkaláció, vagy akár erről volt szó most a hetekben, hogy valami NATO tagállammal valamiféle
5: konfliktus,
6: tehát, hogy valamilyen módon felsófolni a tárgyalási pozíciót, ha már a fronton, meg a hátországban ugye romlik a helyzet. És hát ez egy lehetséges verzió.
7: És arra nyilván van egy negatív piaci reakció.
6: Abszolút, igen, ez simán lehet, de hogyha nem történik valami szörnyűség, tehát nem dobnak le egy taktikai atomot, vagy valamilyen szörnyű dolgot, ami nagyon reméljük, hogy nem lesz, akkor azért, ha túllépünk ezen, hogy valamilyen módon megpróbálnak eszkalálni, azért alapvetően rosszul áll Oroszország ezen a fronton, és nem nagyon látszik az, hogy érdemi javulásra van lehetőség. Az olajbevételek csökkennek, nyilvánvalóan a költségvetés bevételei egyre rosszabbul állnak, a tartalékok fogynak el, tehát valamikor,
5: és ez az időablak, ugye ezt akkor menjünk előre az eszkalációba, tehát mert most az alkupozíciói nem jók egy tárgyaláshoz.
6: Igen. Hát meg lehet ezt próbálni, de azért ennek nyilvánvalóan van kockázata. A politikai elitre nézre is, igen, van kockázata. Tehát úgy most az a legújabb várakozás az, hogy a szeptember 20-án lesznek Duma választások, és akkor azt követően mondjuk elkezdenek megint besorozni embereket azért kötelező módon, hogy pótolják az emberhiányt a fronton, és még egy utolsó eszkalációval elérni azokat a minimális célokat, amiket szeretnének. Én erre továbbra is én azt gondolom, hogy ez nem racionális, tehát nem fogják elérni a célokat. Minden katonai szakértő azt mondja, hogy évekig tart a mostani tempóval a Donbass egészének az elfoglalása, vagy a Donbass megye egészének az elfoglalása.
5: Ami az elsődleges cél
6: most. És sokszor tévedtem már ebbe, szóval azért nyilván nem, ez nehéz pontosan belátni, de, vagy előre jósolni, de szerintem már nincs ennyi tartaléka az orosz gazdaságnak, hogy ezt így kihúzzák, főleg, hogyha az ukrán csapásmérőképesség ilyen exponenciálisan jól. Ugye az a nehéz felelősség ennek a helyzetnek szerintem, és ez az, amit a drón technológia hozott el elsősorban, hogy egy olyan méretű országot, mint Oroszország, nem lehet megvédeni. Nem lehet minden egyes pontját megvédeni. Tehát egyszerűen túl nagy. Oroszország mindig az volt az óriási előnye az összes háborúban, hogy túl nagy.
5: Igen.
6: És hogy ugye emiatt képtelenség. És ez most egy hátrány.
7: Átfordul. Igen,
6: ez most egy hátrány, mert a drónokkal igenis bármit el lehet érni, és akár egy most pont a helyi Amazonnak a raktárait bombázza szét az ukrán hadsereg, ami iszonyú. Tehát ugye persze ez a csomagküldés, ez nem egy ilyen kulcsfontosságú dolog, de az embereknek rettentő bosszantó, tehát ez megint ilyen népszerűséget iszonyú mértékben romboló dolog, hogy akkor nem érkezik meg a csomag, amit rendeltél, és ez a piacnak a 45%-át birtokolja ez a Wildberries, aminek a raktárait felrobbantották az oroszok vagy az ukránok épp tegnap is. Úgyhogy hát az én várakozásom az, hogy a konfliktusnak egy fél-egy éven belül szerintem logikusan véget kellene érni.
7: Akkor vonjuk ide bele a másik konfliktust. Nyilván, hogy mondtad is, hogy összefüggés van. Elősegíti az ukrán, olyan orosz háborúnak a végét az, hogyha a béke kitör, vagy valamiféle tűzszünet legalábbis, és viszonylagos nyugalom áll vissza Iránban, illetve a Hormuzi szorosban, és az olajárak lemennek. A főbevételi forrás csökken nagy mértékben az oroszoknál, ez egy kényszerítő erő lehet. Ott is azért talán van nagyobb esély tűnik arra, hogy az amerikai elnök is ebbe az irányba tesz. Lehet, ő most nem éppen azért eszkalál, nem orosz módszerrel, azért eszkalál, hogy deeszkaláljon utána, vagy ez egy teljesen más szituáció?
6: Én szerintem az iráni konfliktus az ebből a szempontból egy más szituáció. Hát ott azt kell látni, hogy kiderült néhány szerintem nagyon érdekes dolog ennek a konfliktusnak kapcsán. Az egyik az, hogy valójában a világgazdaság jóval kevésbé függ az olajártól, mint gondoltuk. Uh-huh. Tehát mindig, amikor ugye elment ilyen 100 dollár, meg 120 dollárig az olajára, akkor összes elemző azt kiabált, hogy fú, hát itt gigantikus recesszió lesz. Lett? Nem
7: és
6: lett. Sőt, nem, hogy nem lett recesszió, hanem kivezetten dübörög például az Egyesült Államoknak a gazdasága. Tehát, és az infláció sem szállt el mindeközben. Tehát, hogy egyik sem
5: még az egész egyszerűen. Még ha vannak is nyomai, ugye, de nem közel sem akkora, mint amire
6: nem bajban az infláció.
7: Viszont a kötvényhozamok mégis nagyon magasan maradtak.
6: Igen. Ez egy érdekes dolog, hogy miért maradtak magasan. De ami szerintem tanulság az, hogy nem a 70-es években vagyunk. Tehát nem a 70-es évek olajválsága ez. Tehát egész egyszerűen másút az olajnak a szerepe a gazdaságokban, a fejlett gazdaságok egészében jóval kevésbé jelentős, mint azt mi gondoltuk. Sokan abba szocializálódtak, hogy mi volt a 70-es években, 80-as, 90-es években. Ma már nem ez van, és ezért valójában és egyébként mi is egy picit fetisizáljuk ezt a benzinár, mindig bemondjuk, hogy szerdán mennyivel nem. De valójában a jövedelmekhez mért üzemanyagárak, azok így ilyen folyamatos ilyen belpiacban vannak, és igazából sokkal kisebb a jelentőségük, mint azt gondolnak, és ugye ez bizonyosodott be tavasszal. És mivel ez a valós helyzet, hogy nem fog egy 100 dolláros olajár valós gazdasági problémát okozni, és nyilván az amerikai elnök is látja ezt, ez azt jelenti, hogy az ő tárgyalási időablak az kitágul ilyen értelemben, hiszen valójában neki komoly gazdasági károkat az nem fog okozni, hogy még egy kicsit szórakozik az irániakkal. Aha. És egyszerűen másod van az olajár, van olyan olajár, ami mellett recesszióba süllyed a világgazdaság, de ez a
7: háttérben, hogy végül mégsem egyezett meg, és
6: még
5: inkább a 200.
6: De más út van ez a küszöb. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy a világ alkalmazkodik, és egész egyszerűen azt kell látni, hogy ezzel szemben, hogy ez játékelmélet, egy ilyen konfliktus, ez játékelmélet. És a játékelméleti egyenletnek a másik oldalán ott vannak az irániak, akiknek az időablaka valójában szűkül egyre inkább, és ezt az amerikaiak látják. Mit értek ez alatt? Egész egyszerűen a Hormuzi szorost ki lehet kerülni. Tehát ugye a szaudiak kikerülik, nekik van saját vezetékük, az emírségek meg építi.
7: Ezért próbálnak most a hutik is keménykedni.
6: Az irakiak kiviszik teherautón meg vasúton, tehát az az időablak, amíg ez is a zsarolás, az Iránnak az a zsarolási potenciája van, hogy az olajárat magasan tartja, és így kellemetlenséget okoz az amerikai elnöknek, az amerikai adminisztrációnak. Ha ez nem sikerül, már pedig láthatóan eddig nem sikerült érdemben, akkor viszont az ő tárgyalási pozíciójuk érdemben gyengül, Amerikának meg érdemben erősödik. ettől független azért ebből lehet baj. Tehát, hogy,
5: hát már csak azért is azért, mert ez az időablak azért még szűkül, de azért eléggé szélesre van még nyitva, amire ezek a vezetékek kiépülnek, meg a teljes áteresztő képesség, meg az egész volumenát.
6: Ettől függetlenül a racionális forgatókönyv az, hogy bár az időablak tágult, de a feleknek az az érdeke, hogy megegyezzenek. De sajnos a háborúk azok nem úgy szoktak működni, hogy mindig mindenki racionális. Igen. Tehát szerintem mi nekünk az a dolgunk, hogy itt arra figyeljünk, hogy mik azok a trigger pointok, amikor ez ebből a mostani stabil kinetikus egyensúlyból, amiben most vagyunk, magyarul mindenki lövi egymás katonai eszközeit, és egyébként az energetikai infrastruktúra nem sérül érdemben. Ha ebből kimozdulunk bármilyen irányba, az nyilván kockázat. Ha az amerikai elnök azt mondja, teszem azt, hogy már pedig én mégiscsak leszeretném váltani az iráni rezsimet, vagy mondjuk látjuk azt, hogy oda küldenek még egy repülőgép hordozó anyahajót, vagy küldenek még repülőgépet, akkor az azt jelenti, hogy eszkalációra, durvább eszkalációra készül az Egyesült Államok. Ha az irániak mondjuk elkezdik lőni az öbölmenti államoknak az energia infrastruktúráját ismét, az megint egy eszkalációs szint. Most azt látszik, hogy lövik mondjuk Kuwaitot, ami geopolitikailag lényegtelen, tehát olyan országokat lőnek, akiknek nincs, mondjuk megtámadják megint a Szaúd-Arábiát, vagy megtámadják megint az Egyesült Arab Emírségeket, akkor az megint az eszkalációs lépcsőn megyünk egyel följebb. Tehát alapvetően ezeket kell figyelni, de a fő forgatókönyv az, hogy logikus mindkét félnek megegyezni, az irániaknak most szerintem egy picit jobban, mint az Egyesült Államoknak, de a cél az, hogy de a logikus az lenne, hogy megegyezzenek.
7: És ebből a befektetési sztorik, amiket mondta, abból mi él, és akkor ez most
5: a... És akkor a következő fél évre kitekintés befektetési szempontból mindezen minden, geopolitikai és minden hatásfigyelemre.
7: Na szóval, hol keresjük a pénzt?
6: Mindig az a nehéz ebben, hogyha minden konfliktusnak azt nézed, hogy mi a kisebb valószínűséggel a nagyobb hatású eseménye, akkor minden eszköz mindig eldobsz a fenébe, mert nem mersz kockázatot vállalni, és ez a valóföldinek is lényege, hogy ugye senki nem mer kockázatot tartani, mert jön valami nagyon nagy hatású, kis valószínűség esemény, és elsöpri a portföldet. Hát erre a stratégiára mi úgy készülünk jellemzően, hogy a szélsőséges események ellen védekezünk opciókkal, tehát olyan opciókkal, most nagyon egyszerűen fogalmazom, hogy 10-szeres, 20-szoros kifizetést tudnak, hogyha mondjuk egy nagyon szélsőséges forgatókönyv bekövetkezik, mi alapvetően így működünk, és akkor alapvetően ez a logikánk is, hogy mi fogadunk arra, hogy véget ér a háború, a orosz-ukrán háború, mondjuk egy éven belül, tehát tartunk olyan eszközöket, amik mondjuk az ukrán újjáépítésre fókuszálnak, vagy mondjuk az esetben régiós eszközöket, vagy olyan eszközöket, ahol van valami orosz vagy ukrán kitettség, ami sokszorosára felértékelődhet, hogyha mondjuk béke van adott esetben. De ugyanakkor védekezünk az ellen, hogyha egy ilyen szélsőséges, negatív forgatókönyv bekövetkezik, és akkor ezt biztosítással oldjuk, mint opciókkal, hogy megmondjuk, veszünk biztosítást arra, hogy ezek nagyon, általában nagyon olcsóak, mert ugye nagyon-nagyon kis valószínűségű eseményeknek gondolja a piac őket.
5: Tehát ha nincs esés, akkor az eredménybe beolvad ezeknek a költsége, és az ledolgozható, visszafelé pedig többet hoznak, mint amennyit elvisznek esetleg a befektetések. Nagyszerű. Azt hiszem megbeszéltünk sok mindent, nyilván még...
7: Még valami konkrétum, ami szerinted izgalmas a végére? Amiről akár sok... Vagy ami mondjuk...
6: Hát az AI-ról nem beszéltünk egyébként,
7: vagy ami pont
6: a hozamokról,
7: hát az AI az önmagában megérne.
6: A
7: hozamot még magyarázd, de miért lehet ez, hogy ennyire magasak a hozamok, és mégis a részvénypiacok ennyire jól mennek.
6: Igen, alapvetően azt gondolom, hogy itt, amit nem tud a piac eldönteni, és ez nagyon egyszerű. Alapvetően az AI, ez egy olyan dolog, ami hosszú távon minden bizonnyal leviszi az inflációt. Mert olyan mértékű hatékonyságjavulást okoz, ami értelemszerűen óriási negatív nyomást gyakorol, vagy az inflációra. Ugyanakkor...
7: De pénzt meg rövid távon akarunk
6: ugyanakkor
7: keresni.
6: Rövid távon viszont az van, hogy az AI vezérelt beruházások azok olyan ütemben zajlanak, és olyan mennyiségben szívják el a beruházási javakat, ha úgy tetszik, ami meg inflatórikus. Tehát, hogy látjátok, nem tudom, hogy a csipárak hányszorosára emelkedtek, és a mindenféle számítógép, meg telefonnak, mindenek megy fel az ára, mert az óriási AI beruházási boom, ez szívja el az áramot, szívja el a nyersanyagot, a memóriacsipeket. Tehát, hogy van egy rövid távon emiatt a beruházási őrület miatt egy inflációs nyomás, hiszen a piac alapvetően nem tudja eldönteni, hogy ez a rövid távú hatás az, ami meddig tart vajon, aha, vagy pedig, mert meg a hosszú távú és az, a hosszú távú pozitív jelek, az infláció, azok mikor mutatkoznak majd meg. Tehát ez egy ilyen időzítésbeli kérdés, és ahány elemzőt olvasunk, mindenki más mond. Valaki azt mondja, hogy hát az elkövetkező jó pár évben brutális inflációs nyomás lesz az AI beruházási boom miatt, ergo felejtsétek el az alacsony inflációt. Valaki meg azt mondja, hogy hát dőljünk hátra, nem kell itt izgulni, hát itt az AI az olyan nyomást fog gyakorolni az inflációra a hatékonyságjavuláson keresztül, itt nem kell aggódni az infláció miatt, tehát ergo vegyél a kötvényt. És ez a két nézet viaskodik egymással a piacon, ami azt jelenti, hogy pont itt középen meg is ragadtak a hozamok, ahol most vannak.
7: De jó magas szinten, de...
5: Igen. És akkor innen várják a fejleményeket a befektetők. Hát nagyon szépen köszönjük, tök jó volt, hogy egy kicsit átnéztük az első fél évet, megnéztük a geopolitikai helyzeteket, meg egy kicsit kitekintettünk így a hozam lehetőségekre is. Attila, köszönjük, hogy itt jártál nálunk.
6: Köszönöm szépen, sziasztok.
5: Gyurcsik Attila volt a vendégünk, az Akkord Alapkezelő ZRT vezérigazgatója.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
2: That's my kind of music.
1: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
8: The Soul Session.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartijának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
10: Tűr?
1: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
10: Pedig a medve mindig azt csinálja.
1: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
11: Nem tudom.
1: Na, ezt képzeld el.
10: Elképzelni? Mi ebben élünk?
1: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. a Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
10: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
1: Van hát, és nem félnek használni.
10: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Nagyon hideg, szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók.
7: Hát tudja még fokozni, kolléga.
5: Hát ne viccelj, 12 fok hajnalban, hát azért az azért júliusban is egy tréfa dolog.
7: Nem szokványos nap, mondjuk.
5: Nem, okay, abszolút.
7: Ez már igen, ez már kicsit kilóg lefelé. Jó, oké. Okay.
5: Igen, átbillentünk. Szóval ez a Millás reggelit, Rádió Café 98.0-án, július 24-én, pénteken reggel fél hét után 1 perccel vagyunk itt Ács Gáborral.
7: És Kede Balázsral. Hát én is nagyon kinéztem, hány percet töltök a szabadban, tömegközlekedtem ma, és hát a vastag pulcsi rövid nadrág kombóhoz kimértem, hogy ne kelljen sokat várni a buszra, úgyhogy
5: igen.
7: készültem.
5: Igen.
7: És így is Tidris volt.
5: Már a vás közben is zsonglőrködni kellett az ablakkal, ja, csak résre legyen, vagy valakinél becsukva. Ugye?
7: Nálam most először csukott ablak volt, úgyhogy tegnap már úgy éjszaka éreztem a hüvöst, félálomba egy kicsit. Hát, ma már ezt nem kockáztattam.
5: Én ilyenre nem is emlékszem, hogy a Balaton átúszást ne valami viharszerű jeleség miatt halasszák el, hanem azért, mert hideg a víz.
7: De egyébként ezen elgondolkodtam, hogy a 20 fok az már veszélyes. Mert szép idő lesz a hétvégén. Hát, tehát már éppen tehát nem lesz gond magával az nap időjárással. Igen. Nincsen zivatarveszély, nincsen nagy szél, és írták
5: hát
7: is, hogy
5: a 20 fok az friss, mondjuk, de...
7: És az egy Balaton átúszásra már hideg.
5: De hát ott dolgozol, tehát nem lebegsz.
7: Hát azért furcsáltam egy kicsit.
5: Igen, nem tudom, hogy ez hogy van, hát nyilván orvosok meg szakik ezt tudják, meg mérik.
7: Viszont úgy néz ki, hogy ha kicsit előrébb tekintünk, a következő hétvégét illetően egyre inkább biztosra mehetnek, mert úgy tűnik, hogy ott egy nagyon stabil...
5: Az a következő a dátum az augusztus.
7: Stabil anticiklon és kemény felmelegedés jövő hét közepétől, tehát akkor az valószínűleg tényleg a 30 fok, 30-35 fok közöttiben tudják majd egy héttel később megrendezni. Aha.
5: Igen, mérnök úr írt, hogy ő is pulóverben. Nem is tudjuk, hogy úr-e, vagy tudjuk? Na csak annyit ír, hogy mérnök.
7: Hoppa. Szerintem mérnök úrként kezdte, csak az úr elkapott.
5: Lehet, igen, nem nekem tudom, valamilyenek, én is mérnök úrra asszociálok.
7: Igen, szerintem onnan jött.
5: Igen.
7: Csak aztán úgy tűnik, lehet, hát nem tudom, utána per karakter számláznak, és szerintem elkapott már. Vagy hát ki tudja, csak egy kicsit bosszantsam őt is.
5: Ja. Gézu írt egy hajkút nekünk, Malaca jégen, az semmi ehhez képest. Nézd meg engem. Akkor valószínűleg küzdelmes napok.
7: Sejtelmeskedik Gézu, ilyenkor mindig próbálunk plusz információkat, nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk kicsikarni belőle, akár egy következő hajkú formájában, de majd kiderül, hogy mit szivárogtat.
5: D. Kartárs is írt nekünk, optimista, friss, jó reggelt, Kartársak és Zsuzsi, ma is kellemes, suhanós, 21 perc, 4 másodperc jelenleg Zugló Hermina mező Gödről, este kijön Veszprémbe Thievery Corporation koncertre. Mi kis cicával megyünk, írja ő.
7: Ez nagy dilemma volt.
5: Szerintem.
7: Egy nagy dilemma volt, hogy Veszprém, vagy
5: messzire rakták.
7: Vagy Kapolcs, és nálunk Kapolcs győzött. Aha. De igen, fölmerült, igen.
5: Azt mondja, hogy mindjárt nézzük, hogy mi van még. Azt gondolom, egy időre el kéne köszönnöm tőletek, az Ács Gede páros szerintem jó ideig nem hallhatjuk. Hát...
7: Most egy hirtelen nem
5: egy
7: tudjuk.
5: Biztos nem.
7: A rendszerben a logikát azt jól érzi a hallgató. Tehát nyilván, hogy igen, ha valaki elmegy Szabira, akkor azt be kell pótolnia, hogyha ez a csapatnak a felállása. De hát nyáron...
5: És hogyha meg bepótolta a Szabit, akkor meg elmegy megint Szabira, tehát ez így megy.
7: Ha most tényszerűen a nyáron legrövidebb, legkevesebb Szabira menő az mindig én vagyok, tehát ilyen jövő héten is leszek, az utáni héten is leszek, tehát szinte mindig is leszek. Nyilván kicsit kompenzálandó a egyéb időszakoknak a túlkapásait, ezt már hajlandó vagyok elismerni, aláírni nem. De igen, jövő héten visszatérnek a kollégák, de igyekszünk úgy csinálni, hogy besegítsünk azoknak, akik alapvetően egész heteket kell, hogy nyomjanak, és akkor kis kavarodás van a beosztásban. De már Maci kollégával összefutottunk, ereje teljében várja, hogy visszatérhessen és szórakoztasson.
5: Na jó van, jó benneteket. Van, az jó hír a hallgatóknak mindenképp, meg hát nekünk is ugye, hogy itt lesz és tolja. Közben csekkoltam ezt az én vagyok a legkevesebbet Szabin nyáron, hát valóban, de azért könnyeket ne ejtsünk, az átlag 20, szóval szemben 15-ször van eltávon Ács kollega, tehát azért hát nem jelentős.
7: Százalékosan azért az, hogy is mondjam, az már a szignifikáns kategóriát igen. Szerintem
5: hát százalékosan vizsgálhatjuk az a totál 70 versus 40.
7: Most arról nem beszéltünk, tehát ugye, most
5: közel duplázás van.
7: Igen, most a nyárra koncentráltunk, és elismertem, hogy ez kicsit kompenzáció is, igen, az egész éves ellentétes irányú eltérésért fogalmazunk, igen. Akkor így.
5: Oké, okay. Na, mondunk egy elérhetőséget, 0636 98 0 98 0, ide lehet nekünk írni, vagy kérdezni. Addig is megköszöntjük a kincsőket és a kingákat, az a főnévnap. Kincső, nyilván ez is egy kreált, ki is kreálta? Nem arany, jókai.
7: Igen?
5: Nem biztos, ez most így. Valaki a kettő közül.
7: Google mágus lettél. Az már biztos... 3 másodperc alatt megtalálsz mindent. Ha beosztást egyből kitúrtad abban a pillanatban, hogy fölmerült, hogy ki hány nap. Gondolom, már meg is a mondaton van. Végére.
5: A kincső nói név jókai moralkotása a jövő század regénye című művében.
7: Akkor jól emlékeztél.
5: Igen. Kincső.
7: Egyébként tök szép.
5: Abszolút.
7: Kreálmány, igen.
5: De lehetne kincsén is.
7: Nem volt Jókai akkor egoista, mert nem akart új nevet se fölvenni. De
5: igen.
7: Mások igen. Nem úgy működik.
5: Az. Igen. Kincső. Egyébként nagyon jó hangzik. Szép név. Az évfordulók közül párat kimazsolázunk. Azt mondja, hogy 1897-ben a világon elsőként Tatán este 8:30-kor 21 helyen gyulladnak fel utcai acetilén lámpák. Igen. Tiszteletben világ elsők voltunk.
7: Elsőre nagyon büszkék vagyunk.
5: Így is van. Azt mondja, hogy 1911 az amerikai Hiram Bingham a perui Andokban felfedezte az Inka romváros. Machu Picchu-nak szoktuk mondani, de én úgy tudom, hogy Machu Picchu az eredeti kiejtés.
7: Picchu.
5: Aha. De ennek is majd utána nézünk.
7: Hát
5: valaki...
7: csak olyan egyszerűen
5: hát igen,
7: jó pofá hangzik az a Machu Picchu.
5: Hát persze, ez olyan, mint a kerékcentírozás, az is jó hangzik, de nem így kéne mondani.
7: Hanem hogy?
5: Centrírozás.
7: Centrírozás, aha.
5: 1969-ben ezen a napon, július 24-én visszaérkezik a Földre az Apollo 11, az első sikeres amerikai Hold expedíció űrhajója. Aztán...
7: 2020-ban igen. Ezen a napon tartották meg az első muszlim imát. Isztambulban, az Hagia Szofiában. 537-től 1453-ig volt a bizánci birodalom legfontosabb székesegyháza, és 2020-ban alakították ez elnöki rendelettel át múzeumból mecsetté. Uh-huh. Úgyhogy ennek is már 6 éve. Látogatni ettől még lehet.
5: Igen.
7: Úgyhogy természetesen csak bizonyos időpontokban
5: szigorú meg szigorú szabályok. Ugye cipőt kell cserélni, vagy levenni.
7: Tavaly meg is lepődtem, még nagy sor sem volt egyébként, úgyhogy viszonylag normálisan működött a rendszer.
5: 23-ban Elon Musk amerikai üzletember hivatalosan is bejelentette a Twitter átalakítását XC, valamint a közösségi platform arculatának teljes megváltoztatását.
7: Na, hát azzal sem tudott annyi pénzt elégetni, hogy ne maradjon a világ leggazdag. Egyszer-kétszer, amikor a Teslát nagyon-nagyon beöntötték, és még nem volt ez a SpaceX hype mánia, akkor ledöntögették az első helyről, nem is tudom, hogy pontosan ki. Valami nagyon stabil üzletág, ahol nem mozog
5: annyira az árfolyam. Egy darabig nem a Jeff Bezosszal meccselt?
7: Egy ideig a Bezosszal, de szerintem itt ez utoljára már egy európai Szóval volt egy rövid időszak, de...
5: Hát néha a Louis Vuittonos ember, meg nem ugrik be a neve, igen, egy pillanatra, mert annak meg voltak jó pillanatai a cégnek, amikor nagyon jól ment, és igen, ott volt egy ilyen, és szembe mozogtak egymással. De hát most annyira elhúzott Elon, hogy most egy kicsit nehéz rátámadni ott az élem. Születésnaposok közül emlékezzünk a Pisztrán Szent Jánosra, 1386-ban született az itáliai ferences szerzetes, vándor, prédikátor, inkvizitor, antiszemita. Igaz, igen.
7: Jó, igen.
5: Ez egy
7: érdekes titulus, vagy hogy meg
5: igen, oda bigyeszteni, hogy a foglalkozások közül. 1802-ben született idősebb Alexandre Dumas, francia író, Alphonse Mucha, jaj, nagy kedvencem, 1860, a cseh származású francia festőművész, a szecesszió képviselője, és nagy mestere, teszem én hozzá. Meg a pánszláv eszme hirdetője és képviselője is volt. Amelia Earhart, na ez pedig a te nagyasszonyod, 1897-ben született, a repülés amerikai származású női úttörője. Hát ugye az évek, vagy az elmúlt években sikerült nagyjából lokalizálni, hogy hol tűnt el. Ugye sokáig nem nagyon lehetett tudni róla, mostanában találta. Igen, mostanában nem, az ilyen egy-két év, hogy...
7: De én is csak felületesen
5: kellettem. Igen, a repülő gépének a darabjait sikerülhetett azonosítani. 1900-ban született július 24-én Baj Zoltán, magyar származású atomfizikus, aztán Károly Ami, József Attila Díjas magyar költőnő 1909-ben, és a Jennifer Lopez-t köszönhetjük, amerikai énekesnő, színésznőt, és Nagy Viktor világbajnok, magyar válogatott vízilabdázót, akik ma ünnepelhetnek és bulizhatnak.
7: Oké, akkor ezek szerint mindenkit elmondunk, akit szerettünk volna. Indulhat akkor a...
5: Banzáj.
7: A banzáj, még hozzá egyik, hát Endre egyik kedvenc régi zenekarával, és hát természetesen a csodálatos hangú Veres Mariskával.

0: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
1: Millás reggeli.
2: Na nézzük, ki mit ír.
3: Mit írnak a lapok, ami izgalmas?
2: Pont ezt akartam kérdezni én is tőled.
3: Én a válaszra is várok tőled, nem csak a kérdést kívántam föltenni neked, de belecsapjunk?
2: Persze, hát hogy nem.
3: Jó, akkor mondom a G7-et. Időztettek egy tök jó cikket, egy nagy Hungaroring, illetve Forma 1 rendezés háttér. Bucski Péter dolgozta föl az összes költségét, hol mennyibe kerül, mennyire írja ez meg nekünk, kérdésre keresi a választ. És hát nagyon érdekes, az egyik legrégebben rendezett futam, tehát ami a versenynaptárban azóból azóta semmi hiányzott, változik, hogy éppen hol vannak futamok, nyilván több éves szerződés van mindenhol, de az 1986-os magyar verseny óta csak három másik olyan helyszín van, ahol minden évben volt futam. Egyet szerintem mindenki találna Monakót. Hát Monzáról nekem úgy emlett, hogy volt egy szünet, de ezek szerint nem, mert a cikkben azt szerepel, hogy Monza és Silverstone a másik kettő. Szóval hatékony-e? Nem feltétlen. Egyrészt sok jutalékot fizet egy osztrák tulajdoni cégnek a jegyértékesítésre a Hungaroring, itt kérdőjelek merülnek föl. A legmagasabb rendezési jogdíjat is az európai Forma 1-es pályák közül a Hungaroring fizeti. 100 milliárdot közelítenek a felújítás költségei, amit eddig elköltöttek, hogy új pályát is lehetett volna építeni. Nagyon magas az állami támogatás is benne, úgyhogy ezeket veszi végig a cikk, a magyar Forma 1 biznisznek a háttere, tehát a G7-en olvasható, vagyis a Telexen.
2: Alapvetően politikai hírek, de majdnem mindenki foglal.
3: Minden reggel beleszalad. Rácsodálkozol.
2: Nem rácsodálkozom, csak hát azt nézem, hogy most azért ugye olyan átalakulásban vagyunk, hogy ez adja a hírek gerincét, és úgy kell mögülük kitudni.
3: Vigyázz, jön az önkény.
2: Vigyázz,
3: el leszel nyomva, jön az önkény, vigyázz.
2: Aha, jó, vigyázok, oké. Hát azért az aranykomboly ügy azért van olyan izgalmas, hogy megemlítsük, ugye. Aha. A legfőbb ügyész gyakorlatilag emiatt mondott le, és ma végén elérhet Orbán Viktorig is a nyomozás szálai, vagy elérhetnek. Erről az ügyvédkörnek, az Ügyvédek Országos Szakmai Egyesületének elnöke beszélt konkrétan Róna Egon című műsorában csütörtökön. Ezt a Portfolio.hu-n is, a 24.hu-n is találkoztam vele, úgyhogy csak mint izgalmas fordulat és érdekesség gondoltam megemlíteni. Aztán szokásos észkombányt mindenképpen az autoimmun betegséggel foglalkozik, és arról, hogy annak az árát fizetjük ezzel, vagy általa, hogy az emberiség 700 éve átvészelte a fekete halált. Ugyanis találtak egy olyan genetikai kombinációt, ami megvolt azokban, akik jobban, nem hogy jobban, egyáltalán túlélték ugye a fekete halált, a pestist, és az áldozatokban ennek van egy másik, egy nem annyira jól működő verziója, valószínű az az áldozatokban volt jelen, és innentől ugye egy lépés kikövetkeztetni, hogy akinél az immunrendszer ennyire fel van pörgetve, az már egy lépés onnan, hogy ez túl is pörögjön és a saját szervezetére támadjon, mert hogy ugye az autoimmun betegségeknek ez a lényege. Nekem is volt egyébként ilyen izgalmas és ijesztő autoimmun reakcióm egy gyulladásos betegségre, amikor az összes ízületemre ráugrott, illetve az azokon lévő belső porc felületekre az immunrendszer. Eléggé retek dolog, főleg, hogyha ez egy tartós betegség. Szóval ez derült most ki, hogy ez az ára annak, hogy túléltük a fekete halált.
3: Reuters, mit szólsz hozzá?
2: Jöhet.
3: Olyan azért ritkán van. Zajlik az EasyJetnek a felvásárlása, és szépen föl is ment a zárfolyam, amerikai befektetői csoport, viszont a Reuters híre, amit most emlézek, arról szól, hogy éppen most az Unióban felülvizsgálják azokat a szabályokat, amelyek a külföldi részesedésekre vonatkozik, hogy kicsit megnehezítsék a fölvásárlását az európai cégeknek. A légi szektor amúgy is különleges szabályok is vonatkoztak, de úgy tűnik, hogy ez most az éppen folyamatban levő EasyJet akvizícióra is befolyással lehet, hogy meg is csapták. Nem csak emiatt az eredménye sem lett jó, de hogy a 15%-kal zuhant is az EasyJetnek a zárfolyama, úgyhogy ennek a hátteréről ír a Reuters. Bárki által olvasható Reuters.com oldalon.
2: Amikor beszámoltunk erről a hírről, még Kántor kollega óvaintett, és csak az ő túlaggódásának gondoltam, hogy ne beszéljünk erről, mert még valaki esetleg rossz tippet kap, ugye, amikor a kerékpáros klub elnöke Kürti Gábor átsétált, igen.
3: Igen, tegnap beragadt valaki a
2: igen,
3: sárba.
2: Igen, most valaki megpróbálta, hogy majd ő is ott ügyesen átballag a Velencei tavon, aztán lehetett segítséget kérni, mert beleragadt az iszabba, és önerőből nem tudott kijönni.
3: Az milyen lehet?
2: Szar. Úgyhogy most is felhívjuk köszönöm, mindenkinek kolléga. A figyelmét, hogy ne próbálkozzon ezzel, bármennyire...
3: Békatalban se?
2: De szerintem semmibe, biztos, hogy nem. Nem tudom, hogy abban működik el, lehet, hogy csak nagyobb lesz a baj, a békatalpal együtt süllyedsz, bár ugye a hótaposó elvén, gondolom a rojtot eszedbe lehetne ezzel kísérletezni, de szerintem ne kísérletezzünk ezzel.
3: Olvastam, hogy... ingyenes lett az egyik keszthelyi strand, a Helikon strand, és amikor legutóbb arra jártam, akkor mondom, megnézem, akkor úszok egyet. Hát nem tudom, hogy tavaly milyen volt, egy apró problémák voltak ott azért a hínárral, meg az iszappal, de hogy térdig. Tehát gyakorlatilag élvezhetetlen. Hát egyrészt a víz, tehát ugye hogy a víz is térdig ér, már ott is, már keszthelynél is, tehát az, hogy nagyjából úszni tudjál, jó sokat be kell gyalogolni, még ott a keszthelyöbölben is, de az, hogy hát végül is szolgáltatásnak is nevezhető, hát talán nem a masszázs színvonal, de az ingyen csiklandoz mindenhol a hinár, tehát az benne van az ingyenességben, de amellett a korábbi, hát ilyen hát mit tudom, vádlig süllyedésből most a térdig süllyedés lett, csak az iszabba süllyedésre jutott eszembe. Nagyon-nagyon kellemetlen. Úgyhogy talán jobban is érti az ember, hogy miért lett ingyenes, vagy miért gondolták, igen, úgy, hogy ezért már pénzt nem lehet elkérni. Korábban már volt ennél sokkal kevésbé rossz élményem ott, amikor még fizetős is volt. Úgyhogy ez nem szerepelt a hírekben, amikor a ingyenessé tesszük a város egyik strandját. Az önkormányzat milyen jó fej.
2: Igen,
3: híreket lehetett olvasni.
2: Egyébként igen, nekem is volt ilyen élményem a Balaton partján, most nem mondom, hol az egyik ilyen luxi strand, természetesen nem én fizettem a belépőt, hanem meghívtam, mert én arra nem adtam volna pénzt. Minden van, gazebó, porhomok, meg minden, csak tehát a körítés az nagyon jó, de bemész a tóba, ugyanabba a tóba mész be, mint máshol.
3: Hát a körítés ott a
2: különbség. Tehát az ujjad között följön ez a ragacsos, agyagos sár, rugdosod a hínárt, és olyan furcsa.
3: Tehát még a hínár is ugyanott?
2: Persze ott volt, és tekeredett a láb körül, mondjuk a felszínen nem volt, de szóval, hát igen, ezek ilyen furcsa dolgok, ez ilyen kis magyar luxus.
3: Na nézzük a tőzsdét akkor.
2: Jó.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
2: Hát csárt mutatta, hogy Amerikában nincs túl rózsás helyzetben a bőrze, de hát azért idehaza ezt még csak olyan mértékkel fogyasztották a befektetők, és 4,1%-kal esett le a BUX 144.176 pontig. Gyakorlatilag az, hogy 590 pontot visszaadott az előző két nap alatt összegyűjtött, nem is tudom, 3000 pontból, az még nem volt olyan vészes. Hát ma lehet, hogy egy kicsit erősebb korrekció jön, mert majd elmondod, ugye, hogy Amerikában volt egy kis pitty-putty, de a tegnapi hazai kereskedésben a vezető részvények közül még volt olyan, ami emelkedni is tudott, például a MOL 1,1%-kal 4448 forintig. Azt hiszem, hogy több nem is a négy vezetőből. A Magyar Telekom az 1,4%-kal esett 2614-ig, az OTP 8%-kal 46.020-ig, és a Richter Gedeon is 8%-kal került lejjebb 11.650 forintig.
3: Azt mondja, hogy Amerikában eljött az esés, Tegnap reggel azt tudtuk elmondani, hogy az előző napi zárás utáni kereskedésben negatívan reagált a piac a zárás után érkező Alphabet és Tesla gyors jelentésekre, de akkor egy ilyen 2-3%-os mínusz, talán Tesla talán 4-et is közvetette, úgy mentek elők aludni Amerikában. Ezeket tovább gyepálták a rendes kereskedés időben, és nagyjából a hírmagyarázatok is arról szólnak, hogy a két vezető papír húzta le elsősorban, illetve hozzájuk az ehhez kapcsolódó hangulat romlása a technológiai szektor. Nagy részén mínusz AI infrastruktúra. Az föl. Uh-huh. De hogy az szinte minden más lefelé. Akik költenek AI-ra, és nagy mértékben beruháznak, azokat ütötték, akik viszont
4: beszállítják. Fogadják most szeretettel
3: igen,
4: ezeket.
3: Akik beszállítják a cuccokat nekik, őket meg
4: igen, egyébként ez volt egy utó pontja, mert amúgy az Alphabet botrányosan jó eredményeket között, tehát ilyen, nem tudom, 80%-os növekedések, meg ilyenek.
3: De képzeld, tegnap este mindenki egyetlen és ugyanazt a grafikont vetítette ki. Free cash flow.
4: Uh-huh, igen.
3: Most az írgalmattan pénzgyár.
4: Évek óta a pluszos tartományban volt az oszlop, és most
3: és nőtt. Egy szépen emelkedő oszlop, a oszlop diagramon gyönyörű pluszok és növekvő, és hirtelen, szinte egy-két negyed év alatt nem, hogy elfogy, mínuszba.
4: Igen. Egy pöcörő,
3: és átesett a negatívba, a semmiből irgalmatlan kiköltekezés ilyen ügyben, mert tényleg egy kiváló jelentés volt. Szóval az Alphabetet megcsapták 7%-kal, a Teslát 15-tel. Uh-huh. A Tesla nagyon nagyot zuhant. Viszont, és akkor időrendi sorrendben haladva, mennyi lett a vége? 2% fölötti mínusz a Nasdaq-en, 1,2% az S&P 500-asban, és majdnem kerek 1% a Dow Jones-ban, viszont az árásban az Intel, az meg olyat gurított, hogy abban nem tud senki se belekötni. Tehát minden szinten messze várakozás fölött a marzsok is nyíltak, a kilátásokra is olyat mondtak, hogy hoppácska, úgyhogy az viszont emelkedett az árás után. Ez egy kicsit talán pozitív hangulatot vetít előre, de hát nyilván nem csak ezen múlik. A tegnapi nap az elég csúnya volt, tehát a Wall Street-en ennyit mindenképpen el lehet mondani erről.

0: 1986-ban Magyarország megkapta a Forma 1-et, azt gondoltam lesz 3-4 év, aztán úgyis elbénázza valakik. Szerencsére tévedtem. A legstabilabb futamok egyike. Igen.
1: Igen, ezzel együtt ugye érdemes kapirgálni azt, hogy nem lehetne ezt még hatékonyabban csinálni.
0: Kíváncsi lennék a G7 cikkre, ugye, mert egy csomó részt nem tudsz számszerűsíteni, hogy mit hoz. Ugye ez tipikusan egy olyan esemény.
1: Sok ami szempontból meg tudod vizsgálni, meg is vizsgálja a cikk, igen, de van, amit nehéz.
0: Így persze is van, azt az összhatást, amit az okoz, hogy itt van egy ilyen már több tíz éve menő Forma 1-es futam, annak nyilván vannak járulékos használói előnyei is. Na, jöjjenek
1: a hírek. Csináljuk azt, hogy ránézünk a Czoller Andira, és egy másodperc alatt megítéljük, hogy milyen kedve van. Azt mondja, egy, hát,
0: jó,
1: ja, kíván. Most művigyó, hát most te félreakadt minket.
0: Nem, én látom, hogy ez nem.
2: Igen, igen, rendben vagyok, sziasztok.
0: Így van, jó. Szia. Na, akkor át is adjuk a helyet, mert eldomáltuk az időt.
2: Én csak azt akartam kérdezni, hogy a hallgatók nem írtak a Margit hídról?
1: Hogy lehet véget ért a lezárás? Igen. Nem is kérdeztük meg őket.
2: Mert bizonyítom, hogy ideig zárták le. 5 és 6 között volt kb. Zárva, de én nem arra jöttem, úgyhogy nem láttam. Nem, mindegy, meg fogják írni szerintem pillanatok
1: valószínűleg
2: kérdése.
1: Meg is hatták a tervek szerint 6 körül.
0: Volna, ha nem lehetne közlekedni, de ilyen még nem jött eddig. Remélhetőleg tényleg csak egy rövid zárás volt hajnalban. Na jöjjenek akkor a friss hírek, utána jövünk vissza.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Minisztárszki és Hadzsesz Klub a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul.
5: A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad. Buda prózai nyári élmény színháza.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a Magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki Lankás domboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé, a Homola borteraszra. Augusztus 6-án a napot prémium gasztroélményekkel és piknik hangulatban indítjuk, hogy aztán az egész hétvégéhez kiváló nemzetközi zenei előadók.
2: Rick Astley, Gregory Porter,
1: Ella Eyre,
2: az Earth, Wind & Fire Experience,
1: Matt Bianco,
2: a Döladap,
1: az Electro Deluxe,
2: Adani & Wolf,
1: Antonia Vai
2: és nagyszerű hazai sztárok adják meg a tökéletes ritmust.
1: Egy fesztivál a fenntarthatóbb holnapért.
3: A panoráma tényleg zseniális innen a szőlőből, uraim, de legközelebb kihozná valaki a keverőpultot, mondjuk traktorral?
1: Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén paloznakon, a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
1: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
4: Budapesten lezárták a soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a vasúti híd átépítése miatt várhatóan vasárnap éjfélig. A hajóállomás utcába a soroksári út szervizútjára és a Lechner-Ödön fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak

0: Balra lehet tovább menni, befelé a Kvassai Jenő útnál tudnak balra, Csepel felé is fordulni. A Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójáról és a Máriási utcából a Baráros tér felé lehet haladni. Gyalogosan és kerékpárral sem lehet a Soroksári út, Rákóczi híd és Kvassai Jenő út közötti szakaszán közlekedni. Torlódásra készüljenek a Soroksári úton befelé az Illatos úttól, a Kvassai Jenő úton befelé a Weissmanfréd úttól, a Gubacsi úton és a Mester utcában befelé a Könyves-Kálmán körút előtt. Ma délelőtt 9 órától a 14. kerületben a Füredi utcában befelé a Csertő utca előtt lezárják a belső sávot, mert felújítják a távhővezetéket. A 17. kerületben a Cinkotei úton a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert csatornát javítanak. Egyirányosították az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél-Kálmán tér felé, gázvezeték javítása miatt. A Krisztina körúton a Vérmező út felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik Rákospalota felé, nem érinti a Szél-Kálmán tér, Csaba utca és a Dózsa-György tér közötti megállókat. Szép Csilla, BKK Info.
1: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: A NAV is 20 évre visszamenőleg indíthat vagyonosodási vizsgálatot, újabb védővámokat vett ki az amerikai elnök, az Európai Bizottság 1 milliárd dollárra bírságolta a Google-t. Szeles, de nagyrészt napos idő lesz, északon és az Alföldön záporok előfordulhatnak, délután 25 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. 7,5% lehet idén a költségvetési hiány, közölte a miniszterelnök. A tegnapi kormány szóvivői tájékoztató Magyar Péter hozzátette, 2027-ben jóval 6% alatt kell lennie a hiánynak. Új jogköröket kap a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Kockázat elemzéssel a politikai felső vezetők családtagjainak adatait is vizsgálhatják majd, amire eddig nem volt lehetőség. A miniszterelnök bejelentette, hogy a jövőben a NAV is 20 évre visszamenőleg indíthat vagyonosodási vizsgálatot a politikai elit körében. A kormány szerint a jelenlegi vagyonnyilatkozatok nem átláthatók, ezért van szükség a szigorításra. Sorra mondanak fel az ápolók a Kútvölgyi sebészetén, olvasható a Telexen. 10 nővér mondott fel egyszerre, augusztus végén jár le a felmondási idejük. Ha nem sikerül megoldani a pótlásokat, akkor veszélybe kerülhet az ellátás. A kórház megerősítette, hogy az érintett munkatársak jelentős része olyan egészségügyi szolgáltatónál folytatja munkáját, ahol hasonló szakmai feladatok ellátásáért kisebb terhelés mellett lényegesen magasabb jövedelmet kínálnak. Földrengés volt éjszaka Ausztriában, amelyet Sopronban és Kőszegen is érezni lehetett. A 4,5-es földmozgás Bécsújhelytől 35 kilométerre történt, károkról egyelőre nem érkezett hír. Újabb védővámokat vett ki az amerikai elnök. Mintegy 60 kereskedelmi partnerét érinti a vám, ezek felelnek az amerikai import 99%-áért. A vám mértéke 10 és 12,5% közötti. Washington azzal indokolja a lépést, hogy az érintett országok nem tettek meg mindent a kényszermunkával előállított áruk kiszűrésére és behozatalának megakadályozására. Az Európai Bizottság 1 milliárd dollárra bírságolta a Google-t. Az ok, hogy az amerikai óriás illegálisan visszaélt a kereső motorok piacán betöltött kapuőr pozíciójával a versenytársakkal szemben. Domináns helyzetét arra használta fel, hogy tisztességtelenül fellendítse saját vásárlási, utazási, játék és egyéb szolgáltatásait, közölte a bizottság. A Google-nek 60 napon belül eleget kell tennie a döntésnek, különben a globális forgalmának 5%-át kitevő további büntetése számíthat, ami még ennél is nagyobb tétel. A lépés valószínűleg fokozza a feszültséget Európa és az Egyesült Államok között, miután a Trump adminisztráció megtorlással fenyegetett az EU tisztességtelen kereskedelem politikája miatt, emeli ki a 24.hu.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, elsősorban az északi középhegység térségében, valamint az Alföldön lehetnek futózáporok, zivatarok. Marad az erős északnyugati északi szél, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Egy szónak is, száz a vége.
3: Millás reggeli.

0: mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megy tovább a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, július 24-én pénteken reggel 4:08 előtt 4 perccel vagyunk itt Ács Gáborra.
6: És Gede Balázsral.
5: És persze a kedves hallgatókkal, megnézzük ki, mit írt.
6: Azt a Margit hívás hogy... szabad, az többen is írja.
5: Így is van, köszönjük szépen.
6: Tehát a tervek szerint úgy tűnik, hogy 50 perc alatt megoldották a bombátlanítást.
5: Nagyon gyorsan jöttek a válaszok még a hírek előtt. Aztán Balázs Druszám írt, jó reggel, tömegközlekedési infó, Kőbánya, Kispest, P plusz R parkoló, buszmegállónál a metró bejárat le van zárva. Így egy kb. 4-5 perces kerülőt kell tenni a peronig. Persze ezt nem mondják be a buszon, hogy egy megállóval tovább mehess a rendes köki végállomásra, ahol van rendes metró bejárat. Ez egy érdekes probléma. Aztán azt mondja, hogy... Ja igen, a Margit híd továbbra is 20 percre jött át rajta. Bugi 7-kor érte ezt nekünk.
6: Rendben van, nem kellett olyan...
5: Így van.
6: Volt egy kis esély arra, hogy tovább tart majd, vagy pedig az elszállításhoz több idő szükségeltetik. Majd akkor derül ki, ha látjuk, hogy a Duna alacsony vízszintje által felszínre került bombával mit lehet tenni, de akkor ezen túl vagyunk, és akkor nincs, nem okoz fennakadást, ez a lényeg.
5: Így is van. Lehet, hogy mehetünk tovább. Budapesti hírekkel.
6: Szaladjunk gyorsan.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
6: Elhangzott a hírekben, úgyhogy inkább csak kiegészíteném, mert hogy tényleg nagyon súlyos problémára mutat rá az, hogy egyszerre 10 nővér fölmondott a kútvölgyi sebészetén, és ezt ugye a Telex írta meg, meg persze utána végigment az egész sajtó, ugye az ellátás ezáltal veszélybe került, a felmondási idejüket töltik augusztus 31-ig, tehát még van körülbelül 5 hét arra, hogy megoldják, és toborozzanak, ami nem egyszerű, de volt a Telexen egy másik cikk, ugyancsak tegnap, csak egy kicsit korábban, ami a szomszédban, a János kórházban uralkodó viszonyokról szólt. Pickó Katalin pszichiáternek a Facebook bejegyzése után, ami nagyot ment, és az édesanyjával történteket írta meg, hogy hogyan viselkedtek, bántak, és itt nem igazából a szakmai színvonal, hanem a hozzáállás, tehát kimaradt a nővérek részéről a nem törődömség, hogy a betegekkel viselkedtek, ezek így fogalmazott meg komoly kritikákat, és miután másik kórházba sikerült úgymond kimentenie az anyukáját, ott már teljesen más volt a hozzáállás, tehát ez nyilván itt sem lehet általánosítani, neki a rossz tapasztalat kimondottan a János kórházban volt, csak ebben a cikkben az újságíró megpróbálta azért az okokat is földeríteni, és nyilván tudjuk, hogy a bér az egyik legfontosabb kérdés, és erre, ehhez kapcsolódóan szerintem néhány adatot is érdemes ide tenni, mert a szakadék az orvosokhoz képest az egészen extrém módon kitágult, és ez valószínűleg a legfontosabb probléma most, miután az orvosok megkapták a jelentős béremelést az elmúlt években, a szakdolgozóknál ez nem valósult meg azóta, és ez azt mondom, 40, most nem látom hirtelen a számot, mert jó hosszú a cikk, talán fölment 40%-nál magasabbra, és uniós szinten ezzel is a messze-messze sereghajtók vagyunk, tehát nálunk a legrosszabb helyzet. Úgyhogy ez az egyéb okokat is boncolgatja ez a cikk, amelynek a címéből nem derül ki, hogy egy átfogóbb háttér lesz, mert a kórházban a pelenkáját többszöri kérésünk ellenére is csak órákkal később cserélték ki, ez akár a Blikben is lehetett volna, és nem emiatt kezd el az ember olvasni, de miután itt tényleg sok minden érdekes kiderül a háttérről, ezért ajánlom egy kicsit megkésett lapszemleként is. Azt hiszem, vannak prioritási, ha kell lenni prioritási sorrendnek, már nyilván van, de hogy ezek között, ha választani kellene az új kormánynak, hogy melyik területre koncentrál leghamarabb, és hol van szükség tényleg a figyelemre, és pénzek átcsoportosítására, azt úgy gondoljuk, hogy ez valószínűleg az egyik és egyik legsürgősebb feladat lenne az egészségügyben.
5: Aztán, amit érdemes szem előtt tartani azoknak, akik kimennének a hajógyári szigetre csak úgy levegőzni, mától elkezdődnek a lezárások, ugyanis a fesztivál.
6: Építés.
5: Így van, helyszíneinek az építése.
6: Mínusz két hétnél.
5: Indul. Igen, egyébként ez elég érdekes. Ugyanakkor meg azt mondják, hogy a bontás ugye az csak pár nap, tehát augusztus közepéig kell a korlátozásokra számítani. A lezárt területre csak a fesztivál szervezői, dolgozói, illetve az arra jogosultak mehetnek be. A sziget északi része az továbbra is használható, a déli része az, ami érintett ebben a korlátozásban, és hát ugye óriási színpadokat, vendéglátóhelyiségeket kell, kiszolgáló létesítményeket, közműhálózatot csinálni, tehát az, hogy miért ennyivel előtte, az gyakorlatilag ezeknek a kiépítése indokolja.
6: A főpolgármester bejelentette, hogy a rendőr főkapitánnyal folytatott megbeszélésük értelmében, mint a budapesti rendőr főkapitánnyal megkezdi a működését a közterületi koordinációs munkacsoport. Az érintett kerületek, állami szervek, rendőrség, valamint a közterületi szociális és egészségügyi szakmai szervezetek egyeztetnek a város közterületi problémájára. Hát erről beszéltünk az elmúlt hetekben többször is, ugye múlt pénteken volt egy hosszabb beszélgetés az okokról, hogy miért romlott a közbiztonság, meg az új drogtípusok, meg hogy a hajléktalanoknál milyen változások vannak, itt a szociális háttérről, úgyhogy ehhez kapcsolódóan alakult meg, vagy fog megalakulni, most már úgy tűnik, hogy napokon belül ez a munkacsoport, tehát ennek a hivatalos bejelentése volt tegnap.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
1: Millás reggeli.
2: Hát nyilván sokan tudjátok, hallottátok, tapasztaljátok, ugye, hogy a Revolutnál a hazai leánycég által magyarosodott a számla, magyarul a litván helyett egy magyar bankszámlaként működik most már a Revolut. Elveszíte így egy csomó olyan funkcióját, ami miatt sokan használták. Például ugye volt az a mendemondó, hogy nem lát rá a NAV, meg a végrehajtók nem érik el. Ugye ez nem volt igaz, elég körülményes úton, módon, de hogyha nagyon akarták volna, akkor persze elérhetők lennének. Így sokkal egyszerűbb, hogy forint számlaként működik.
3: És a héten
2: működik.
3: Volt hír, hogy konkrétan el is jöttek a pénzekért. Igen.
2: És hát tulajdonképpen innentől minden olyan feltétel és szigorítás vonatkozik rá is, ami a magyar bankokra, tehát beállhatott a versenybe. Kérdés, hogy mennyi előnye maradt, miért érdemes még megtartani
3: emellett
2: ezeket?
3: Ugye az is kiderült Homa Péter cikkéből számunkra, hogy már az üzleti, vagy a vállalkozói számláknál messze nem ott van. Vannak a legjobb kondíciók. Például a Binx, a Magyar Neobank is magasan veri. Úgyhogy ezekről fogjuk ki Pétert kérdezni. Tehát Homa Péter a biztosdöntés.hu bankszámlaszakértője van velünk a vonalban. Jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is.
3: Ha most nem futjuk meg a régi szokásos körünket, hogy éppen hány bankkártya lapul a... Most már nem is a pénztárcádban, hanem a telefonodban, de ha egy számot mondasz, akkor azért szoktunk mosolyogni rajta.
4: Hát ugye most nem tudom pontosan a számot, de most megint megvan olyan 15 biztosan, de legközelebbre összeszámolom.
3: Jó, nem kell csalódni. Jól van, oké.
2: Volt akkor... egy mélypont, de úgy látszik fölpattant onnan van, a darabszám, és most igen.
3: Jó, igen. Revolutra áttérve, a hírekből úgy lehetett érzékelni, mint a héten hallottunk, hogy az, hogy most a végrehajtók most már rájárnak és szedik fel el a pénzeket a Revolutos számlákról is, ez egyértelműen ahhoz köthető, hogy a magyar fióktelepre idejöttek, és magyar számlaszámra átállították, most már szinte minden ügyfelet. De ez nem így van, ugye? Ez hogy nézett ki az egész történet? Hogy mikortól lehetett volna meg? Mit tett arra a Revolut, és mit nem?
4: Tehát ugye onnan kezdem nagyon röviden, hogy a számla pénz és a készpénz mellett az Európai Unióban van egy hivatalos harmadik pénz is, ez az e-pénz, és amíg a Revolut e-pénzben nyújtotta a szolgáltatásait, ugye nemrég vált banká pár éve, addig a végrehajtott nem érhették el a számlákat, mert az e-pénz alapú pénzeket nem lehet ilyen módon behajtani, azok nem köthetők tulajdonoshoz, és attól kezdve, hogy a Revolut rendes bankát ért át, tehát elvileg hitelezést is tud nyújtani, van is, ahol nyújt, már Magyarországon még nem. Attól kezdve már lehetővé vált az, hogy a magyar végrehajtók az Európai Unión belül megtegyék a végrehajtásaikat a Revolutra is. Én szerintem ez sok esetben vagy a, nem tudom, tudáshiánya, vagy a kényelmetlensége miatt nem történt meg, de jogilag eddig is megvolt a lehetőség. Nyilván azzal, hogy bekerült a magyar átutalási rendszerbe, illetve jogilag is magyar intézménnyé vált, mivel Magyarországon vannak más fióktelepek is, amelyek a határon átnyúlva léteznek, ezért így a Revolut elérése is könnyebbé vált a végrehajtók számára. De eddig sem volt ez lehetetlen.
3: Uh-huh. Nyilván most sokan a fejükhöz kapnak, akik így próbálták elkerülni a végrehajtást, illetve a pénzek végrehajtó által él leemelését, hogy akkor most mit csináljanak, de nem tűnik bonyolultnak, tehát van egy csomó e-pénzszolgáltató, tehát most ha valaki máshoz átpattan, akkor ezt továbbra is ugyanazt tudja eljátszani, mint eddig a Revoluttal, hogy akkor arra nem fognak ráugrani a magyar végrehajtók?
4: Pontosan így van, tehát jogilag lehetséges lesz tovább, az e-pénzesre nem, de a nem e-pénzes szolgáltatók számláira jogilag lehetséges lesz továbbra is a végrehajtás, de valószínűleg nem fognak nagyon élni vele a magyar végrehajtók. Arra kell figyelni a Revolut utódjának a kiválasztása során, hogy lehetőleg forint számlát vezessen, illetve a regisztráció során látszik, hogy magyar címet elfogad-e a bankkártya postázási címeként. Ha igen, akkor gyakorlatilag lehet folytatni ugyanúgy, mint ahogy a Revolutnál megszokták az ügyfelek. Persze a díjakat is meg kell előtte nézni.
3: A félreértésre esek, tippeket akarunk adni, ezek valószínűleg azokhoz, ezek azért nagy részt jogos és jogerős tartozások, amikről szó van, tehát itt ugye azt próbálja általában a felhasználó elodázni, hogy ezeket behajtsák rajta, de hogy az még nekem nem egyértelmű, hogy miért macerás, vagy hogy miért nem nyúlt eddig a Revoluthoz, vagy mondjuk nem elpénzszolgáltatókhoz, ahova elvileg jogilag lehetőség lenne, akkor miért nem vették ezeket figyelembe a végrehajtók?
4: Hát ennek nem tudom a pontos okát, de nyilvánvalóan egy IBAN számla számra kellett végrehajtást indítani egy másik országban, ami gondolom, hogy most független attól, hogy Revolutnak hívjuk, vagy más szolgáltatónak hívjuk azt, akinél a pénz van, az macerásabb, mint egy magyar országon is jelenlevő bankhoz elküldeni a megkeresést, és hogyha ott van valamilyen pénz, akkor azt lefoglalni. Én gondolom, hogy csak ennyi lehet mögöttem, mert még egyszer mondom, jogilag semmi akadálya nem volt eddig sem, és voltak olyan cikkek korábban is, amelyekben bizony beszámoltak arról, hogy egyes végrehajtók bizony meg tudták terhelni a Revolut számlákat, hogyha nem lehet elbújni a végrehajtók elől.
3: Akkor hasonló kérdés, hogy eddig a tranzakciós adót miért nem fizetett a Revolut, mert ugye most, hogy megdrágulnak az üzleti számlák, ez ennek az oka, hogy most ezeket fizeti, de talán eddig is kellett volna, és mégsem tette. Ennek mi a háttere?
2: Fizetett, csak nem jutott el az ügyfélig. Hogy volt ez pontosan?
4: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, és megmondom az igazat, hogy nem lehet rá tudni a választ, ugyanis 2022-ben született egy olyan szabály, hogy a külföldi határon átnyúló fintech szolgáltatóknak is be kell jelentkezniük a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál a pénzügyi tranzakciós illeték hatája alá, és mi megkérdeztük a NAV-ot annak idején, és nem adtak egyértelmű választ, azt írták, hogy vannak szolgáltatók, akik bejelentkeztek, gondolom adatvédelmi okok miatt nem adhatták ki, hogy kik azok, de valójában soha nem derült ki, hogy a Revolut az most milyen fázisban van, és hát keringtek hírek arról is, hogy az egymás közötti Revolutos forgalmat azt aztán meg végképp nagyon nehéz ellenőrizni, hogy tényleg annyi, amennyit a Revolut mond, úgyhogy ezek a trükkök, ezek véget értek azzal, hogy a magyar átutalási rendszerbe a Revolut betagozódott, mert ettől kezdve látják a hatóságok is, hogy milyen számlaforgalom zajlik, úgyhogy ez lehetett az oka annak, hogy
3: tehát ebből csak gyaníthatjuk, hogy eddig azért nem fizetett minden, mert hogy egyszerűen nincs rálátása a belső rendszerben.
4: Én nem mondanék ilyet, de hogy mondjam, lehet, hogy volt egy kis kapu, amivel ki lehetett bújni, nem tudom. Egy biztos, hogy az, hogy kell illetéket fizetni a Revolut ügyfeleinek, de nagyon gyakori a félreértés, azért hadd pontosítsam, hogy a lakossági ügyfeleknek 50 ezer forint feletti részre kell csak illetéket fizetni, és hogyha valaki 50 ezer forintig, vagy az alatti összegeket küld, arra továbbra sem kell, tehát teljesen ingyenesek továbbra is Magyarországra, de a lényeg az, hogy azt gondolom, hogy ez a lépés ez összefügghet azzal, hogy egy fintech cég sem tudja, még egy olyan globális fintech cég sem, amely képes lenne arra, hogy a globális bevételeiből finanszírozza a magyarországi pénzügyi tranzakciós illetéket, megtenni ezt. Szóval ez szerintem kitűnően rámutat arra, hogy a pénzügyi tranzakciós illeték mennyire durván torzítja a versenyt.
2: Világos.
3: Na most ugye a üzleti számláknál, vagy a vállalkozói számláknál ott viszont akkor fizetni kell, és ezt most építette be a díjaiba a Revolut? És azért a nagy drágulás?
4: Igen, tehát mind a lakosság, mind pedig a üzleti szféra számára a Revolut magyarországi fióktelepe alá kerülésekor, de a vállalkozók esetében legkorábban csak augusztus 31-től lép életbe a pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjnak a fizetése, ugye ezt nem az ügyfél fizeti jogilag, hanem a Revolut, a más kérdés, hogy áthárítja a Revolut az ügyfélre, és ennek megfelelően ott nincs ilyen 50 ezer forintos határ, csak a lakosságnál van, tehát a vállalkozók azok az első forinttól kezdve fizetik a 0,45%, de tranzakciónként legfeljebb 20 ezer forintos illetéknek megfelelő banki díjat, és ezt meg kell fizetniük mind a lakosságnak, mind pedig a vállalkozóknak.
3: És igen. Ezt nem mostani kondíciós lista alapján már nem vállalja át a Revolut, illetve milyen feltételeket alkalmaz most? Csak mert ugye úgy tűnik, hogy a Binx-é például sokkal kedvezőbb. Ott nekik ugyanúgy meg kell fizetni a tranzakciós illetéke.
4: Így van, pontosan így van, tehát hogy eddig volt egy verseny, kimondva kimondatlanul, a Binx, az első magyar neobank, és a Revolut között, ugye a Revolut, látszólag a Revolut állt nyerésre, hiszen ez egy globális szolgáltató, rengeteg magyarországi ügyfele volt már, és úgy tűnik, hogy nem tudták benyelni a pénzügyi tranzakciós illetéket, áthárították maradéktanul az ügyfelekre, míg a Binx egy, még az illetéknél önmagában is olcsóbb díjazást alkalmaz, kb. A felét kell csak fizetni náluk, úgyhogy ennyi a teljes fizetendő összeg, nem csak maga az illeték. Szóval igen, úgy tűnik, hogy az a verseny az most így eldőlt, és a Binx már tavaly nyár óta ilyen, illetve tavaly nyár óta tudjuk, hogy kell fizetnie illetéket, és tél óta vagy december óta szolgáltat ilyen árakon, és hát úgy tűnik, hogy ezek most már változatlanok maradnak, tehát nem akcióról van szó.
3: Úgyhogy mi, mi a modell, miből finanszírozzák ezt, vagy hogyan, hogyan pótolják ki olyan?
4: Hát én azt gondolom, hogy két lába van, egyrészt meg tudják a pénzeket úgy forgatni, például a Magyar Nemzeti Banknál, hogy abból valamelyest bevételük legyen, illetve szerintem a modellnek a másik nagyon fontos ága, hogy ők ilyen neobankként működnek, tehát nincsen bankfiókjuk, nincsen kiterjedt infrastruktúrájuk, gyakorlatilag egy online felületen keresztül nyújtanak minden szolgáltatást, van egy magyar nyelvű
3: ügyfélszolgálat. Ez a Revolutra is igaz, mondjuk.
4: Hát a Revolutra is igaz, épp ezért volt ez verseny kettőjük között, mert a Revolut is megléphette volna ezt, és szerintem sokkal könnyebben, mint a Binx, hogy a illeték nagy részét nem hárítja át az ügyfelekre, mégis megtette, ezért írtam úgy a cikkben, hogy eldőlt a verseny.
2: A lakossági piacon eldőlte, és hogy mi maradt a Revolutnak előnye, ez nagyon fontos, mert minket is nyomasztanak akár innen a szomszédból kollégák is, hogy most miért érdemes megtartani a Revolutot, mi maradt?
4: Hát erről egy hosszabb értekezést is lehetne tenni.
2: A lényeg percet maradt.
4: Igen, jó, tehát a lényeg talán az, hogy a Revolut tényleg semmiben nem változott, csak annyiban, hogy ezt a bizonyos illetéknek megfelelő banki díjat is meg kell már fizetni, de Revolutnak az a globális elfogadottsága, hogy kimész bármelyik országba, és ott szinte biztosabban tudok használni uramból sem, mint mondjuk akár még egy magyar bankszolgáltatást is, most ezzel nem akartam a magyar bankokat semmilyen módon hátrányba helyezni, de tény, hogy ja, a Revolut az globálisan jobb, igen, igen. Ez semmit nem változik, és úgy gondolom, hogy a Revolut egyébként az applikációt folyamatosan megújítva, egy héten többször frissítik a mobil alkalmazásaikat, amit a háttérben nem feltétlenül érez meg a felhasználó, de ezzel gyakorlatilag egy globális vérkeringésbe lehet bekapcsolódni, és láthatjuk a legújabb fintech fejlesztéseket. Szerintem semmiképpen nem érdemes a Revolutról lemaradni.
3: Uh-huh. Ezt meg vigyesszük ide a végére, Balázs. Jó.
2: Hát tudod, hogy a végem egy gyors válasz van rá szerintem, hogy van-e arról bármi pletyka, hogy az új kormányzat álláspontja micsoda a tranzakciós illetékről, elég magas banki költségek vannak más EU országok között, stb. Hát gyanítom, hogy az nem most kerül kivezetésre a költségvetés állapotát.
3: Hát ez irgalmatlan nagy bevétel, nehéz lemondani.
4: Nagyon, nagyon jó a kérdés. Mi állandóan figyeljük azt, hogy ezzel kapcsolatban van-e valamilyen kijelentés, hiszen jelen pillanatban ez tehát a pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díj az 2-3-szor is magasabb, mint amit a bank önmagában kérne el a tranzakcióért, és ez egy állami elvonás, ugye, amiről beszélünk, de annyira magas az aránya a költségvetésben a pénzügyi tranzakciós illetéknek, egész pontosan, ha jól emlékszem, 1,53%, hogy én nem számítok arra személyesen, hogy azt gyorsan kivezetnék. Szerintem egy lépcsőzetes kivezetésről lehet beszélni, de arra fel kell hívni a kormányzat figyelmét, hogy ez egy jelentős piactorzító tényező, ami a nemzetközi piacokon is rontja a magyaroknak a üzletszerzési lehetőségeit, vagy bármilyen fizetési lehetőségeit.
2: Rendben, köszönjük szépen ezt a kis gyors értékelést. Szép napot kívánunk.
4: Köszönöm nektek is.
2: Szervusz,
3: szia. Szia Péter, szép
2: napot. Homa Péterrel, a biztosdöntés.hu bankszámla szakértőjével beszélgettünk. Alapvetően a Revolutról, neobankokról és tranzakciós díjakról.
1: Mindjárt becsöngetnek. Addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Társaságban fölmerülhet. Ne állj ott hülyén.
6: George Orwell, Állatform. A könyv arról szól, hogy az emberek milyen hülyék, de ezt szimbolikusan teszi. A négy lábat el kell osztani kettővel.
5: Tanulság?
6: Minden állat egyenlő, de vannak állatok, melyek egyenlőbbek.
1: A hálózsák szaga. Essel, mert ha sokáig tart, akkor a szag a sag. a Hálózsák saga. Minden nap új részekkel 15-15-kor, vagy ahogy az ördögírói mondaná,
7: 50-50.
8: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
9: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
8: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
10: Alright, DJ, put the needle on the record.
8: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
11: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
8: Millás reggeli.

0: Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
1: Ugye már hét elején a kitekintőbe beszélgettünk arról, hogy két fontos jegybanki döntés lesz a héten, ezek meg is születtek, az MNB vágott, az LKB tartott. Az, hogy milyen körülmények között tették ezt, és milyen piaci reakciók voltak Süssler Tamással, az OTP Global Market Senior üzletkötőjével nézzük át. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Kezdjük talán hazaival!
2: Oké, és hát igazából a keddi MNB kamat döntés az valójában a várakozásoknak megfelelően zajlott. A monetáris tanács az 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot. Kifejezetten nagy meglepetést nem okozta, hiszen az előző kamat döntés során Varga Mihály azért belengedte, hogy egy mini kamat csökkentési ciklusba kezdenek augusztus ülés végéig. Az lehetett egyedül a kérdés, hogy hogyan reagálnak a időközben erőteljesebben kiújuló iráni-amerikai konfliktusra és ennek hatására az elmúlt napokban, hetekben értelmileg elgyengülő forintra. Azt lehetett tudni, hogy nincsen kimondottan árfolyam célja, de az a nagyobb kilengéseket árgus szemekkel figyelik.
1: Hát részben ők okozták, ugye azzal, hogy bemondtam ezt a kisebb kamatvágási ciklust, onnantól fordult meg gyakorlatilag a piac.
2: Hát igen, egyébben igen, de azért az
3: látszik. Volt azért nemzetközi
1: persze, hangulat, persze, igen. Persze, abszolút. Utána már az, arra is reagált, de hogyha megnézzük ugye a választás óta tartó erősödési pályát, akkor a geopolitikai feszkók nem tudtak ráhatni. Tehát ilyen nagyon pici mozgások voltak, és folyamatosan erősödött lefelé.
3: Eleinte nem, mert mindent eleinte vitt nem. A forint lelkesedés.
1: Innentől meg már igen. Érzékenyebbé vált, hogy látjuk, hogy további kamatvágások is jöhetnek. Ugye ez a sok tényező együtt hatott, gondolom.
2: Persze, igazából szerintem az a legfontosabb, hogy azért a választások óta egy teljesen más polcra került a forint, tehát hiába vannak komolyabb ugye problémák itt az iráni amerikai konfliktusban, vagy adott esetben ugye hiába mondja be Varga Mihály azt, hogy egy kis fajta kamatcsökkentési ciklusba kezdenek, a piac már nem értékeli úgy, és nem leng úgy ki a forint, mint tette volna ezt mondjuk akár csak fél éve, vagy egy
1: éve. Tehát nem 10 forintról, meg 10 forintokról beszélünk, hanem ilyen 1-2 forintos, ilyen tök normális mozgásokról, ami tényleg ezt az új polcon lévést, vagy ezt a megváltozott helyzetet jól tükrözi.
3: Azt is érdemes hozzátenni, hogy a piacon a hozamcsökkenés sokkal nagyobb volt annál, mint amit az MNB az alapkamatban érvényesített. Tehát van egyfajta lemaradás, meg várakozás a továbbiakat. Tehát vágtak 50 bázispontot, miközben mondjuk a másodpiacon mentek majdnem 150-et, 125-öt biztos lefelé a hozamok, a rövidek is, meg a hosszúak is. Ehhez képest az alap kamatcsökkentés mértékettől jócskán elmaradt.
2: Hát igen, és ráadásul most itt a konfliktus kiéleződésének a hatására azért a hozamok most egy jelentőset korrekcióztak. Tehát ugye az ilyen hosszú papírok 35-á, 41-á, 51-é azért ilyen 5,1% körül is voltak. Most azért most a 35-á ilyen 5,65 körül van, a 51G pedig ilyen 5,72 körül, szóval azért egy ilyen 40-50 bázispontot azért jóval följebb mentek, és ez az érdekes, hogyha megnézitek például a legfrissebb AKK aukciókat, ott is azért jóval kisebb kereslet most a magyar papírokra, mint volt mondjuk akár csak 2-3 hete. Szóval lehet, hogy most a piac úgy értékeli ezt az egész konfliktust, meg ugye a kamatvágási ciklust, ami ugye nem tudni, hogy meddig tart, szeptemberig elvileg biztos, mert hogy augusztus végéig biztos, szeptembertől majd kiderül, hogy szerintem most kicsit kivárnak, és ez a kezdeti eufória, ami a választások után történt, az most úgy tűnik, mint egy kicsit nyugvó pontra érne.
1: Igen. Hát több nagy bank, vagy egyre emlékszem, a Citibank is ugye azt javasolta az ügyfeleinek, hogy most már nem érdemes venni a magyar papírokat, sőt realizálni is érdemes ezt a hosszú menetelést, ami, vagy ezt a nagy megugrást az árfolyamba, ami volt, úgyhogy nyilván ezt a piac más szereplői is így értékelték. Oké.
2: Pontosan.
1: A folytatásban mi várható egy kicsit, hogyha a forintra még rátérünk, ugye, mert hogy azért alapvetően ennek a megváltozott helyzetnek, vagy sávnak egy kicsit most már felső szélére szorult, és a hírek nem túl támogatóak.
2: Hát igen, őszintén szerint azt gondolom, hogy ha ugyanez a trend folytatódik, esetleg még az olajár emelkedés, a gázár emelkedés, és a forint emiatt elkezd még jobban gyengülni, akkor hiába bejelentett szinte egyértelmű augusztusi kamatvágás, azért ahogy haladunk előre az időben, annak az egyértelműsége szerintem csökkenni fog.
1: Aha.
2: És teszem azt, felmegyünk, most csak egy példát mondok, 3.70-3.72-re mondjuk a globális hangulat romlása miatt, akkor azért nem teljesen egyértelmű szerintem a kamatvágás, még akkor sem, hogyha ugye nincsen az MNB-nek konkrét árfolyam célja. Nyilván ők se szeretnék, hogy teljesen szembe mennek a piacon, és emiatt addig gyengül a forint, ameddig nem kellene. Mert hát ugye bemondta Varga Mihály is, hogy valójában a 3.55 és a 3.60 közötti árfolyam támogatja úgy igazán a gazdaságot. Tehát azért minél távolabb vagyunk tőle, annál valószínűbb, hogy valamilyen formában lépniük kell, vagy pont, hogy nem lépni. Ugye itt a vágás kapcsolatban.
1: Na hát az LKB nem lépett.
2: Hát ez nem.
3: Benne volt, benne volt a pakliban a 25-ös emelés, ugye?
1: Mert hát igen, csak hát közben...
2: Hát nem volt benne.
3: Végén már a tartás volt a konszenzus?
2: 2-3%. Hát igen, a piaci várakozásokén minimális, tényleg ilyen elhanyagolható 100%-ban gondolta azt, hogy emelni fognak. Viszont... ugye az volt a legfontosabb szerintem az LKB kamat döntésnél, hogy nem is maga a döntés, hanem inkább Lagarde-nak a kommunikációja. Jó óvatosnak tűnt inkább sem, mint szigorúnak. Ennek ellenére viszont azért eléggé átárazódtak itt az elmúlt időszakban a LKB kamat emelési várakozásai, és önmagában a kamat döntő ülés után még jobban. Tehát egész pontosan most úgy néz ki, hogy ugye egy szinte 100%-os emelést várnak szeptemberre, decemberre, és hát egy majdnem 80%-os valószínűséggel pedig jövő júniusig még egyet. Ez azért nagyon másképpen néz ki, mint a háború kezdete előtt, vagy hát a kiújulásának a kezdete előtt, mert akkor összesen a következő egy évre várta egy darab emelést. Mindenesetben a Lagarde azt hangsúlyozta, hogy az inflációnak a másodkörös hatásai azok még nem teljesen egyértelműek abból a szempontból, hogy hogyan épülnek majd be az árakba. Ezt monitorozzák nagyon, és a szeptemberi kamatdöntés lesz nekik ugye a legfontosabb, mert akkor ugye egy inflációs előretekintést is adnak, és addig meg nagyon sok adatot tudnak még begyűjteni, hogy a lehető legjobb döntést hozzák.
1: Na hát a jövő hét is izgalmas lesz, mert hogy folytatódik ez a jegybanki műsor vagy program, mire számíthatunk?
2: Hát igen, lesz Fed kamatdöntés is jövő héten, és ráadásul ez azért izgalmas, mert ott viszont azért elég, tehát nem teljesen egyértelmű az, hogy mit fog lépni a jegybank. A piac 33% valószínűséggel áll ez kamatemelést, tehát mindenképpen el fog mozogni ez alapján valamilyen irányban, akár az euró-dollár is, pont a nem teljesen egyértelmű várakozások miatt. Ezen felül lesz kamatdöntés a Egyesült Királyságban is, lesz kamatdöntés Japánban is. Japán is megérne egy misét, de nem hiszem, hogy erre kifejezetten sok időnk van. Ezen felül pedig ugye makroadatok is lesznek, mint Amerikában PCE, GDP adatokat is mehetünk meg, az eurozónában inflációs adatokat, Magyarországon pedig GDP adatokat publikálnak meg jövő héten. Úgyhogy mindenképpen izgalmas és mozgalmas lesz, úgyhogy érdemes majd figyelni a piacokat.
1: És gyakorlatilag programozva van a jövő hét pénteki hasonló beszámolónk, ugye, amiben majd ezeknek a döntéseknek az eredményeit latolgathatjuk, vizsgálhatjuk. Tamás, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk. Jó munkát és szép napot kívánunk.
2: Köszönöm szépen, sziasztok.
1: Süsszler Tamással, az OTP Global Market Senior üzletkötőjével beszélgettünk a hét fontosabb makroeseményeiről.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli Treasury rovata hangzott el.

0: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
1: Millás reggeli.
2: Calypso Rose-ról mindig az jut eszembe, hogy ő a Coachella fesztivál legidősebb fellépője volt, sok-sok rekordot tart, meg sok dokumentumfilmben szerepelt, de egyébként most 87 éves, reméljük, hogy még sokáig énekel. Amikor a Coachella fölépett, akkor 78-al vette át ezt a rekordot, és a karibi zenét amúgy nem sokat játszanak ott, szóval reméljük, hogy Trinidad és Tobagóban még sokáig, nem csak az utcákon, mindenhol szólnak hasonló zenék, és még Calypso Rose is sokáig énekel nekünk.
3: Czoller Andi jön a hírekkel, gyanítom, illetve, ja, hát egy okos utas kérdés, amit szerintem
2: meg, az ja. Annyira, az túl okos.
3: Hát az már nagyon,
2: az igen. Az ötcsillagos golfhotel.
3: Hogy jó-e? És mikor érdemes?
2: Kívül esik a radaromon. Nekem a jó árérték arány vonalon nem tudom értelmezni az ötcsillagos golfhotelt.
3: Hát ott is lehet, hogy ne lehetne jó árérték arányt az ötcsillagosban.
2: Jó, a jó árérték arányt és az utasnak az egyéni preferenciáit is belevéve. Aha. Tehát nekem mindenkinek megvan szerintem az alapvető igény szintje.
3: Igen.
2: Valahol ez mozog az árfüggvényében, és valahol nagy mértékben mozog, valahol széles sávon, valahol kisebb sávon. Úgyhogy természetesen, hogyha csekély árkülönbség lenne a számomra megfelelő...
3: A hostel és az öt csillagos között?
2: Nem, a hostelen túlléptünk, tehát ugye az volt a fiatalság. Uh-huh. Oké, de egy... és most már az alsó közép kategóriás, nyilván az ember, tehát inkább a közép kategóriás, de egy alapvető minőségre szüksége van. Ez ugyanaz, mint hogy mennyit fizetsz azért, hogy a ablaktalan kabin helyett egy ablakos vagy erkélyesbe menjél mondjuk egy hajón, vagy hogy mondjuk egy plusz reggeliért mennyit fizessél. Nyilván, hogyha kicsivel drágábban így meg az ötcsillagos, akkor az embert beruház, de ott azért elég markáns árkülönbségek vannak, úgyhogy nincsenek komoly tapasztalataim az ötcsillagos hotelek világából, ez a lényeg. Nem szűkült le az a rés annyira, hogy erre tudjak válaszolni. Hogyha Antalyára vonatkozik a kérdés, hogy mit lehet nézni, meg hogy lehet menni, az persze arra majd szerintem.
3: Na,
2: majd a megfelelő
3: rovatban akkor visszatérhetünk rá. Egyébként ez bennem is felmerült korábban, és nem vettem a fáradtságot, hogy körülnézek, hogy az ilyen nagyon üdülő környezetnek minősített törökvidéken van-e mit látni, meg csodálni, érdemes-e oda menni, vagy csak henteregni megy az ember, de akkor majd 9 után az Ácsiz Indi Airben esetleg kitérünk rá, hogyha lesz rá idő. Most viszont tényleg Czoller Andi jön, tényleg hírekkel, és utána mi meg tényleg visszajövünk. És mivel is folytatjuk?
2: Hát egy érdekes kérdés. Ezt még föltetjük a kérdést már most a kedves hallgatóknak.
3: Ja, igen.
2: A boravaló, illetve annak a terjedése, hogy olyan helyeken is, ami nem klasszikusan jattos hely, ahol mondjuk nem kapsz kiszolgálást, akár önkiszolgáló helyeken, igen, pultoknál is terjedne a üsbe, hogy mennyit szeretnél adni dolog, igen, ez a pszichológiai ráthatás annak érdekében, hogy még egyszer adja, és hogy mondjuk olyan helyeken is, ahol már be van építve a szervizdíj, és elvileg már kötelezően attál is megjelenik ez, szóval, hogy ennek mi

0: rendszeresen vásároltam, mert bezárt, egy ilyen gyors kajázóba hazafele ételt. Ez semmi. Egy pult, egy dobozba beleteszi nekem a szelet pizzát, kiszámlázza a bankkártya, és akkor ott van. Mi mégis... az, hogy mennyit adok? Semennyit. Tehát nem történt semmilyen szerviz, semmilyen plusz. Úgyhogy
1: szóval miért van erre szükség, meg ennek a háttere, és akkor a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke lesz a vendégünk.
0: Majd, kiváló.
1: És a hallgatói véleményeket is várjuk ehhez kapcsolódóan.
0: Így van, írjatok a JAT kérdéskörben.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: A világ Szegeden találkozik.
2: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
1: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
2: a világsikerű Bastille,
1: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
2: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: Apa, ma te mesélj!
4: Jól van, gyere!
5: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
6: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról, a paloznaki jazz pikniken, a Homolabor teraszról. E.ON. A jazz piknik és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: A következő két évben erősödhet a magyar gazdaság növekedése. A választási vereség után is több milliárd forint kiosztásáról döntött a volt kulturális és innovációs miniszter. Új vámot vett ki az Egyesült Államok több tucatnyi kereskedelmi partnerére. Szeles, de nagyrészt napos idő lesz. Északon és az Alföldön záporok előfordulhatnak, délután 25 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok.

0: 2 milliárdos bevétel kiesést jelent idén, hogy eltörlik a vényköteles gyógyszerek áfáját, miközben az áfa eltörlésének jelentős társadalmi, addig költségvetési oldalon visszafogott hatása van, közölte a pénzügyminiszter. A nullás gyógyszeráfa csak bemelegítés a sokkal többbe kerülő lakossági adócsökkentésekhez, írja a G7. A miniszterelnök tegnap úgy nyilatkozott, hogy a tűzifa áfáját 27-ről 5%-ra tervezik csökkenteni idén télre. Ez 10 milliárd forintba kerülhet a költségvetésnek. Az egészséges élelmiszerek áfakulcsának szintén beígért csökkentése átfogóbb előkészítést igényel. Ez minimum 150, de akár 300 milliárdba is kerülhet az államnak. A következő 2 évben fokozatosan erősödhet a magyar gazdaság növekedése. Az OECD legfrissebb előrejelzése szerint a GDP 2025-ben 0,5%-kal, 26-ban 1,9%-kal, 27-ben pedig 2,2%-kal bővülhet. Az OECD szerint a növekedést elsősorban a háztartások élénk fogyasztása támogatja majd. Ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy az infláció ismét emelkedő pályára állhat. A pénzromlás üteme 2026-ban 1,9%, 27-ben pedig 2,7% lesz, amit főként a továbbra is erőteljes béremelkedés táplálhat. A választási vereség után is több milliárd forint vissza nem térítendő támogatás kiosztásáról döntött a volt kulturális és innovációs miniszter, tudta meg a 24.hu. A tárca egy Lezsák Sándorhoz köthető szervezetnek például több mint 1 milliárd forint támogatást adott, de 100 milliókkal támogatták a hun és türk tudatú népek világtalálkozóját, illetve Orbán János Dénes nagy operettjének bemutatóját is. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte, azonnali vizsgálat indul a támogatási döntések, a kifizetések jogszerűsége, valamint a források felhasználásának célszerűsége kapcsán. Mától 10-12,5%-os vámot vett ki az Egyesült Államok több tucatnyi kereskedelmi partnerére. A Trump adminisztráció azzal indokolja a döntést, hogy az érintett országok nem léptek fel megfelelően a kényszermunkával előállított termékek kereskedelme ellen. Az intézkedés az amerikai külkereskedelem több mint 99%-át lefedi, és pontosan akkor lép életbe, amikor lejár a februárban bevezetett ideiglenes globális vám hatája.
1: Időjárás a Rádiókafén.
0: Napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, elsősorban az északi középhegységben, illetve az Alföldön lehetnek futó záporok, zivatarok. Marad az erős északi-északnyugati szél, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Melyik uralkodók született épp 300 éve?
3: Tarzan.
2: Hívjuk Mária Teréziának, jó?
3: Majdnem Tarzan.
4: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a Millás reggelével itt a Rádió Café 98.0-án. Július 24-én, péntek reggel, 8 óra 11 perckor vagyok én itt. Ács Gábort még várom, hogy visszaszaladjon, mert a rettenetesen nagy intézkedésben van, és ha minden igaz meg is jött, akkor ő is itt van.
5: Igen, és mit kell mondanom?
4: Hát, hogy én ki vagyok.
5: Gede Balázs.
4: Nagyon jó, kiváló, köszönöm szépen. És azt mondja, hogy ez a borravaló, igen, ez most már elkezdte pörgetni a hallgatóságot, mert hogy vannak, hát igen, ez a szervizdíj egyébként jó bekavart, mert valóban arról fogunk beszélni, hogy mennyire lenyomta a borravaló adási hajlandóságot. Sokan azt gondolják, hogy az már egy borravaló, de közben nem egészen, szóval mindjárt tisztázni fogjuk azt is, hogy a szervizdíjnek milyen tartalma van, és hogyha azt feltárjuk, akkor rájöhetünk, hogy van a borravalónak is létjogosultsága. A kérdés az, hogy ez kiderül-e számlázáskor, tudja-e tisztázni a kedves vendég, hogy mikor mit fizetett, illetve van-e még hajlandósága borravalót adni a szervizdíj után. Az meg, hogy terminálon is lehetőség van ezt kifizetni, szerintem nem feltétlenül csak pszichológiai nyomás, vagy egy ilyen hacacáré, hanem ugye miután elterjedtek az online fizetési lehetőségek, bankkártyás fizetés, nagyon sokszor ugye ott nem tudsz másképp jattot adni, csak hogyha egy ilyen terminál lehetővé teszi, hogy egy ilyen külön rubrikába kerüljön az az összeg, amit borravalónak szánsz. Na, hogyha minden igaz, akkor a nagy kergetőzésben sikerült telefon végre kapni az interjú alanyunkat. Kovács László, a Magyar Vendéglátóipar Testületének elnöke a telefonvonalunk túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Azt gondolom, legelsősorban a szervizdíjat tisztázzuk, hogy ez egész pontosan mi, hova megy, milyen zsebekbe, milyen összeg ez, mert ugye azt hiszem, hogy gyakorlatilag kicsit visszájára sült ennek az eredeti koncepciónak az iránya vagy célja, és most nem egészen úgy funkcionál, ahogy azt eltervezték a kitalálói.
6: Ez teljesen igaz, de hadd kezdem a végén. Tulajdonképpen szervizdíj feltüntetésére már nincs is szükség. Ugyanis a célja az volt, hogy a tulajdonos könnyített adófizetési feltételek mellett fizessen bért az alkalmazottainak. Nem akarom terelni a hallgatókat, tehát csak TB-t kell utána fizetni, egyéb járulékokat, adókat nem. Ez annak idején egy nagyon pozitív dolog volt, azonban a köztudatban, mivel külön fel lehetett tüntetni, kétféle módon lehetett, vagy tartalmazta az ár, vagy külön hozzáírták. Ezért mindenki számára, hogyha hozzáírták, hogy plusz 15%, ez zavaró volt, és azt mondta, hogy hát akkor ez a szervizdíj, ez egy kötelező borravaló, bosszantotta is az embereket, de azért többé-kevésbé nyilván elf kellett, hogy fogadják, hiszen ennek a kifizetése kötelező volt. És a cégnek a forgalmába belekerült. Innentől kezdve kötelező volt a tulajdonosnak ezt kiosztania fizetésként, kedvező feltételek mellett, és nem tarthatta meg bevételként. Tehát gyakorlatilag a felszolgálók fizetésére ment. Azonban...
4: Bocsánat, ezt tisztázzuk, hogy én úgy tudom, hogy nem csak a felszolgálók fizetésére. Ez azért fontos, ugye, mert a jatot vagy borravalót alapvetően a szervizre adjuk, de ebben benne van minden munkavállalója, a vendéglátó.
6: Akkor inkább pontosítanék, hogy gyakorlatilag a szervizben résztvevőknek, tehát az, aha, hogy azt kitálhatták, az feltételezte, hogy valaki azt rárakta egy tányérra, tehát a szakács is kaphatott belőle, sőt a mosogató is, mert a végén elmosogatta a tányért. Tehát gyakorlatilag mindenki, aki az egész üzlet termelésében és takarítása van, mindenben részt vett. Azonban eredendően ez nem kellett volna, hogy kiváltsa a borravalót, ugyanis a borravaló egy nagyon régi tradíció alapján, és jó néhány szakmában, az azt a pluszt jutalmazza, amelyet mi úgy érzünk, hogy kaptunk többletként, amikor engem kiszolgálnak, és azt mondja kedvesen, udvariasan rákérdez a felszolgáló, hogy hozhatok-e még valamit, vagy ajánl valamit. Tehát ez mindenképp egy külön dolog. Tehát egyrészt a szervizdíj után adót kell fizetni, a borravaló után pedig nem. Az teljesen adómentes. Most már, mint ahogy ezt ön is a felvezetőben mondta, valóban lehet borravalót adni úgy, hitelkártyával is, hogy az teljesen automatikusan rögtön egy külön számlára megy, a felszolgálók által megadott számlára, és onnantól ezek külön kezelik, tehát nem kerül be a cég az üzlet forgalmába, és adómentes.
4: Akkor gondolom azért az egy logikus eljárás. Én legalábbis azt csináltam, hogyha egy ilyen kicsit ilyen futószalagszerűen kilettem szolgálva, akkor azt mondom, hogy oké, a szervizt lebonyolították, további jatot nem adok, mert semmi extra nem volt benne. Viszont hogyha ez az alábbi kedvesség megjelent, kiszolgáltak, ajánlottak, és éreztem azt a pluszt, akkor a szervizdíjon felül adtam valamiféle borravalót. Tehát számomra a borravaló az egy ilyen plusz valami, a szerviz lebonyolítása szakértő módon, az meg szerintem benne hát kell, hogy alapként legyen ebbe a díjba.
6: Az egy kötelező dolog.
5: Igen. Most, hogy a fogyasztó szerintem akkor a szervizdíjnál van akkor a bökkenő, amit nem ért a fogyasztó, hogy ez miért nincs le, ez nekem mi közön van, gondolhatom kívülről. Az adózás, oldják meg, legyen benne az árban.
4: Ez a baj, hogy meg lett jelenítve külön talán.
6: Akkor én most azt szeretném mondani, igen, visszatérnék az elejére, hogy a végén kezdjem. Meg kell, hogy szűnjön. Ki kell, hogy vezessék ezt a fogalmat, hogy szervizdíj. Ugyanis a tavaszi, hát álmokfutásszerű törvénykezésben, amikor is az 5 plusz 1 nevezetű csomag napvilágra került, abban benne volt világosan, hogy az éttermek és cukrászdák a forgalmuk, a nettó forgalmuk 20%-át kedvező, azaz a szervizdíjnak megfelelő adózás mellett fizetheti ki, sőt, meg is tehetik, hogy itt most nem kötelező, de kifizethetik kedvező adózás mellett a dolgozóik részére jövedelemként. Magyarul, ha fel sem tüntetem az étterem étlapján és a számlán azt, hogy ez ennyi szervizdíjat tartalmaz, akkor is odaadhatom a 20%-át a forgalmamnak, mint tulajdonos, a dolgozóknak kioszthatom bérként, és nem kell csak a TB-t kifizetni, a 18,5%-ot. Tehát egyedül azok vannak bajban, akik ezt külön tüntették fel, hozzáírták még azt, hogy 15%, mert ők ugyanúgy a 20%-át adhatják oda a dolgozóknak, csak ott van az a 15%, ami szerepel külön a számlán, és az meg bántja a szemét a vendégnek, és akkor nyilván nem fog borravalót adni, mert 15% az elegendő még borravalónak is. Tehát én azt gondolom, hogy a legjobb az lenne, ha tudomásul vennék az étterem és a cukrászda tulajdonosok, hogy a szervizdíj felszüntetése teljesen fölösleges, nem kell, hogy szerepeljen ez sem a számlán, sem az étlapon, és kifizethetik ennek ellenére 20%-ot pénzként.
5: Ez most egy marketing eszközé vált így akkor, nem? Tehát, hogy kicsit a becsábító ár mögött azért lehessen magasabbat számlázni, jól, nem?
4: Hát
5: nem
4: az ilyen tételre bontásnak mindig az a célja, hogy a fapadosok is azért szedik szét az árakat, mert korábban volt az a rettentő bosszantó repülőtéri illetékes marháskodás, ugye, hogy jobban nézzen ki a kor tevékenységnek az ára.
6: És akkor a végén kijött a duplája, vagy igen, egy üdülési út alkalmával, amíg hozzájött a reptéri illeték, a transfer, stb. És ezt megtiltották. Én abban értenék egyet, ha ilyen formában, mivel okafogyottá vált, amúgy is kifizetheti a szervizdíjként adózva a 20%-át forgalmának, az egyébként majdhogy nem elégséges, nem teljesen, de majdhogy nem elégséges bérként kifizetni. Persze nyilván függ az étteremnek a minőségétől és az árazásától, de én azt gondolom, hogyha ezt egyértelműen megtiltanák, hogy hozzáírják pluszban, akkor a vendég avval szembesülne, amit majd a végén ki kell, hogy fizessen. Uh-huh. És nem kellene még fejszámoló művészként hozzáadni a 15%-ot, mert ez zavaró. Ez nem egy korrekt hozzáállás az üzlet tulajdonosai részéről. Sok helyen, nagyon sok helyen művelik, és csinálják, de a vendéget úgy is az érdekli, hogy mi a végén a végösszeg, mert azt fizeti ki.
5: Uh-huh. És most pillanatnyilag, ha meglát egy táblát egy árral, mit tudom, egy ebédmenü árával, akkor gyakorlatilag fogalma nem lehet, hogy ezen fölül van még egy 10-15-20%.
6: Fogalma lehet, csak akkor végig kell azokat az apró betűket kell végigolvasni, amiben bosszantó. Tehát én úgy gondolom, a korrekt hozzáállás az, hogy szűnjön meg a feltüntetés, nem kell vele foglalkozni, amúgy is megvan a lehetőségem, hogy kedvező feltételek mellett adjak bért, és meg kéne szüntetni azt, hogy plusz 15%, és nem lenne ez a zavar. Aha. Egyetlen egy apró szépség hibája van, bocsánat, az 5+1-nek. Az, hogy ez csak és kizárólag az éttermekre és a cukrászdák szűkítette le. És ott vannak a büfék, a kávézók, a szórakozóhelyek, és ezek pedig nem tehetik meg. Egyébként ezért mondtam az elején, hogy álmok futásszerű törvénykezés volt, sajnos nem csak a legutolsó időszakban, hanem menet közben is, egyeztetések nélkül. Tehát abszurd dolog az, hogy egy Máté Szalkai kis büfés, aki ugyanúgy bért kell fizessen, és sokkal nehezebb körülmények között dolgozik, az nem vehetik igénybe ezt a kedvezményt, hogy ő kedvező feltételek mellett fizessen, sőt, még nem is akarom fokozni a problémákat, de a TFH-t sem, annak is a dupláját fizeti, mint egy pesti belvárosi vendéglő, amit tele van.
5: Bocsánat, az micsoda?
6: Turizmus fejlesztési hozzájárulás, az azt jelenti, hogy 4%-ot a forgalma után kell fizetni TFH-t, turizmus fejlesztő hozzájárulást valakinek, és ez most az éttermekre vonatkozóan lement 2%-ra Budapesten, mondjuk a belvárosi éttermekben, ahol tele van turistával, és ez konkrét példa, mert fölhívott minket egy Máté Szalkai büfés, azért életemben nem láttam turistát, és mégis 4%-ot kell fizetnem, és nekem nagyon sok pénz, az a plusz 2%. Hogy nem lehet azt ránk is kiterjeszteni?
5: Tökre igazolom.
6: Tehát vannak ilyen anomáliák, vagy például a repiadó mentesség csak az éttermekben, és csak a cukrászdákban érvényes, a rendezvénypiacon, ami a legnagyobb kárvalótja ennek a reprezentációs adónak, ez arra nem vonatkozik. Tehát nagyon sok tennivalója van az új kormányzatnak, és mi erre készítettünk egy javaslatcsomagot a társszervezetekkel együtt, hogy milyen finomításokra van szükség a jogszabályokban, hogy a büntethetőséget és a kellemesebb vállalkozói környezetet megteremtsük, illetve a büntethetőséget megszüntessük.
5: Uh-huh. Hát akkor az a jelenség, hogy a büfékben is, meg akár önkiszolgáló helyeken is ilyen borvalóra rákérdező terminálokon zajlik egyre inkább a fizetés, van összefüggés ezzel a számukra kedvezőtlen szabályozással, hogy végül is...
6: Sajnos ez egy olyan világtrend, ami valószínűleg itt Magyarországon is nagyon sok vállalkozónak tetszett, és elkezdték bevezetni, erre nincs jogszabály, én nem tartom etikusnak. Tehát akkor, amikor egy kis római parti büfébe elém tolják, aki kiad egy lángos nekem, elém tolják, hogy akkor döntsem el, hogy 5-10 vagy 15%-ot adok, vagy esetleg nullát, hát nincs bőr a képemen azt mondani, hogy nullát, pedig nem érdemli meg, hogy kapjon borravalót.
5: Velem szemben ülő kollégának van.
4: Igen, én vadórányom van.
5: De miért nincs egyébként, ez tök érdekes, értjük ezt a pszichológiai nyomást.
6: Miért
5: be az emberek nagy része, és nyomja be legalább az ötöt, és még akkor is pironkodva.
4: Mert úgy érzed, hogy nem díjazod a munkáját. Tehát van egy ilyen...
6: Nagyon kellemetlen az, hogy ha valaki ott van, fölajánlja nekem azt, hogy az ő munkáját, ami egyébként teljesen egyértelműen csak egy bolti eladó munkája, vagy egy kasszás munkája. De ő azt felajánlja, hogy akkor én döntsem, és akkor én ennyire...
4: Ez egy kicsit olyan, hogy tetszett a kiszolgálás, és akkor rányomod, hogy nem.
5: De most akkor az Aldiba is, a Lidlibe is ez lesz? Mert a pénztáros...
6: Pontosan ezt mondom, hogy ez nem korrekt. De egyébként egy Rotterdami repülőtéren ugyanez van, vagy Amsterdami repülőtéren.
5: Igen, nem magyar specifikus, igen.
4: De én itt próbáltam védeni a konstrukciót azzal, hogy ugye elterjedtek a bankkártyás fizetések, hogy máshogy tudnék jattot adni.
5: Ugye neki könnyű, mert te gond nélkül nullát nyomsz, te könnyen tudom. Véded, a nullát nyomó nem, könnyen.
6: Ha nincs meg ez a terminálon, ez a lehet. Egyébként konkrétan volt a GVH-nak ebből kapcsolatban egy vizsgálata, mert a fesztiválokon, és nem mondok fesztivál nevet, de bizonyos vállalkozók régen, ezelőtt 5-10 évvel, fesztiválokon automatikusan 10%-ra állították, igen, a borravalót, és ez viszont már jogszabály ellenes
4: volt. Az igen, az nagyon
5: ezt le kellett venni, igen, nincs alapbeállítás, igen.
6: Kifogásolta a GVH, és most ennek a megléte nélkül is tudok borravalót adni, mert azt mondják 13.500, és én azt mondom, hogy 14.000, vagy azt mondom, hogy ha nagyon tetszett, 15.000. Tehát megtehetem, és akkor automatikusan a beütött összeg a különbség
4: ja, tehát
6: az
4: nem
6: már...
4: nem gond, hogy nincsen szembefedezett, tehát hogy a számlán nem az az összeg van, azt simán akkor meg tudják csinálni, mert nálam mindig volt valamennyi apró, és azt csináltam, hogy levonattam bankkártyával, és odaadtam.
5: Nekem azt mondták, hogy nem üthetek a terminálra magasabb összeget, mint ami a számlán van.
4: Nekem is rémlik,
6: Bocsánat, és én kérek elnézést a szakmám képviselőjének a nevében, ez a tudatlanságnak az eredménye. Adminisztrációval jár, de lehetővé tette a jogszabály azt, hogy akár mekkora összeget le lehet, függetlenül attól, hogy mekkora szerepel a számlán, rá lehet ütetni, és olyan terminállal kell rendelkeznie, de erre már van lehetőség, abszolút normálisan működik, amely automatikusan megbontja a számlát, aha, és külön kezeli a tényleges cég felé, a cég számlájára futó összeget, és külön a borravalót, amely a felszolgáló közvetlen számla számára megy.
4: De akkor lehet, hogy nem csak tudatlanság volt, hanem a terminál nem volt olyan.
5: Hát lehet, hogy ez drágább, és a legolcsóbbhoz mennek, mert ezt költségként érik meg a kártyás fizettetést önmagában is.
6: Az jó, hát elhanyagolható, az végül is nem a... Na mindegy, visszatérve oda, hogy kinek a tudatlansága? A tulajdonosnak.
4: Egyébként igen.
6: Sajnos a tulajdonosnak nehézség vagy probléma addig, amíg ezt bevezeti, mert meg kell csinálni. Aha. Minden az adminisztrációtól menekülnek a tulajdonosok. Mi a vendéglátás 99%-a kisvállalkozás, KKV. És a 90%-a mikro. Az azt jelenti, hogy nincs több, mint 10 alkalmazottja. Most az a 10 alkalmazott, sőt, van úgy, hogy 3-4. Ezekben nincsenek, bocsánatot kérek, kellő megfogalmazás, nincsenek agysebészek vagy könyvelők, akiknek az a dolga, hogy ezeket az jogszabályokat, amik elég gyakran változnak, automatikusan kövessék és figyeljék. Egy üzletvezető, és most itt a mentségükre mondom, örül, hogyha életben tartja az üzletét, persze, ha bejön a dolgozója, ha meg nem, akkor pótolja valaki mással. Nem azt nézi, hogy jaj, most milyen jogszabálynak, hogyan és miként tudok megfelelni, mert minden reggel azt nézhetné, hogy a közlönyben végigolvassa, hogy mi vonatkozik rá. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy edukációs folyamat, mi mindent meg is teszünk azért, a honlapunkon rajta van, hogy hogyan lehet ezt a kedvező adózási feltételek mellett, vagy adó nélkül a borravalót hitelkártya fizetés esetén is megejteni. Én azt gondolom, hogy ez a tulajdonosnak az érdeke is, hiszen ha a borravalót közvetlenül megkapja, és nem mentegetőznek, és mondják azt, hogy nem kell adni, mert benne van a szervizdíjban, és nem kell nekünk külön borravaló, mert Isten ments, az külön adminisztrációt jelent. Uh-huh. A tulajdonosnak ez azért jó, mert az alkalmazottja az plusz jövedelemhez jut minden gond nélkül, és a tulajdonos kifizetése nélkül.
5: Egy utolsó kérdés még az, hogy ezek a trükkös módszerek terjednek, és nyilván a technológia meg Európában is ez, mert ez van összefüggés a szektor nehéz helyzetével? Tehát az, hogy tényleg munkaerő hiány, irgalmatlan költségnövekedés, nem lehet árat annyira emelni, mint amikor a költségek indokolnák. Nyilván ez segíti, hogy minden apró cseprő módon még bevételhez jussunk. Hogy áll most egyébként a szektor?
6: Látszik-e? Milyen trükkös módra?
5: Ezt trükkös módnak hívtam, ezt, amiről beszéltünk, a borravalós pszichikai ráhatással arra, hogy beüsse az ember a
6: 0-5.
5: Igen.
6: Ja nem, ez nem kell. Egyébként ma már a felszolgálók, nem úgy, mint régen, voltak régen olyan helyek, ahol konkrétan a borravalói dolgoztak. Mert olyan jók voltak a borravalók.
5: Igen.
6: Ma már ilyen nincs. Uh-huh. A felszolgálónak oda kell adni azt a pénzt, én hiába mondom, hogy itt ma jó fogsz keresni borravalóval, ez nem érdekli őt. Uh-huh. Tehát nagyon sok esetben a felszolgálók bére azért természetesen ott azért figyelembe van véve egy kis borravaló, de már egyébként nem divat, és nem lehet azt mondani, hogy abszolút biztos, hogy 10%-ot megkeresi borravalóként, általában 8% a realitás átlagban.
5: Hát nyilván azért is csökkent, mert a kártyás fizetés aránya megnőtt, igen, és az embereknek már nincs a zsebében készpénz. Van, én gyakorlatilag nem láttam forint.
6: Az csak a vendég számára is, az ismeret hiánya miatt van, hogy ő nem ad a kártyára borravalót, mert a kártyával is adhat, ugyanúgy kedvező feltételek mellett adó nélkül a pincér számára.
5: Ezentúl erre a beszélgetésre hivatkozva fogom majd kérni a lehetőséget kártyás fizetésnél. De akkor visszakanyodva a kérdésre, játszik fény az alagút végén, javult a helyzet valamit, vagy továbbra is nagyon nehéz a vendéglátóiparban a helyzet?
6: A vendéglátás továbbra is nagyon nehéz helyzetben van. Ebben az évben sajnos csökkent a forgalmunk az előző időszakhoz képest, az előző évhez képest. El kell mondanunk azt, hogy naponta 4-5 üzlettel van kevesebb. Nem ennyi zár be, hanem ennyivel van kevesebb. Azaz ennyivel több zár be, mint amennyi nyit naponta. Az elmúlt 6 évben 10 000 üzlettel lett kevesebb Magyarországon. Ennek a nagy része egyébként italüzlet. Olyan, mint kocsma, ez a fogalom ki fog menni a divatból és a szóhasználatból, mert megszűnnek.
5: Igen.
6: Ez a tendencia. Ennek azonban valószínűleg nem anyagi, hanem inkább társadalmi változás hatása az eredendő oka, hiszen a fiatalok már nem kocsmába járnak híreket cserélni, hanem leülnek az italdiszkont vagy a dohánybolt előtt, és ott csetelnek egymással egy padon, ugyanaz a 4 gyerek egymással beszélget telefonon. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy sajnálatos dolog, mert a kocsmának megvolt a hangulata, annak ellenére, hogy sok ember zsebéből vette ki a pénzt, és sok család sínlette meg, de minden esetre azért ez egy intézmény volt. A másik oka az, hogy nagyon, nagyon óvatosak lettek az emberek, és ez talán annak a háborús pszichózisnak, amit nyomatott ránk az elmúlt rendszer propagandája, az oka az, hogy az emberek kezdtek félni a jövőtől, és kezdtek takarékoskodni. Nézzék meg, a banki betétek meg meredeken emelkednek.
5: Igen.
6: Tehát a megtakarításokra teszik félre az emberek a jövő, a bizonytalan jövőre a pénzüket, és nem merik elkölteni. Ez lehet a másik oka, hogy a magyarok nem járnak. Azonban ez nem csak Magyarországon.
4: Bocsánat, a kocsmalátogató ennyire tudatos, hogy azt mondja, hogy most nem.
6: Nem
4: meg...
6: a kocsmalátogató, a kocsmalátogató ja, kezd kivenni. Bocsánat, kihalni.
4: Általában a vendéglátásban.
6: A vendéglátásban általában azért költenek kevesebbet, és az egyfőre jutó költés is. Hát minimum nem csökken, de inkább minimum nem emelkedik, de inkább csökken. Azért, mert az emberek óvatosabbak. Eddig megevett egy komplett menüt, meg desszertet, meg ivott bort, és most eszik egy előételt, egy főételt, vagy egy főételt, egy desszertet, iszik egy sört, és kész, vége.
4: Igen.
6: Tehát, hogy az italfogyasztás is drasztikusan csökken a vendéglátás az éttermi fogyasztásban, és a kosár érték, magyarul egy főre jutó fogyasztás sem emelkedik, az olyan 10-12 000 forint környékén egy főnél már elég, hogy is mondjam, elég kritikus határ. Annyit el lehet mondani, hogy mi reménykedünk abban, hogy az elmúlt pandémiás, ukrán háborús és egyéb árrobbanások ellenére, és óriási veszteségek és hiányok ellenére a vendéglátásra szükség van, és akik életben maradnak, azok hál' Istennek sokkal jobban fognak teljesíteni, hiszen a forgalmunk, az éves forgalmunk nagyjából a 19-es valahamért legjobb forgalmat közelíti. A körül van, csak sokkal kevesebb, mint egy 10 000-rel kevesebb üzlet realizálja a forgalmat. Világos. Tehát érdemes életben maradni.
4: Világos. Oké, szurkolunk. Nagyon köszönjük a beszélgetést, szép napot kívánunk.
6: Viszont kívánom.
5: Köszönjük.
4: Kovács Lászlóval, a Magyar Vendéglátóipar Testületének elnökével beszélgettünk.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
7: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@kukac.rádiókafé98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod?
1: Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Isle, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén Paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
0: Millás reggeli.

0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: 1900-ban született ezen a napon, vagyis július 24-én Baj Zoltán, magyar származású atomfizikus azt mondta, a műveltség nem statikus állapot, amiben egyszer belekerül az ember, és élet végéig abban leledzik. A műveltség folyamat, amelynek fenntartása állandó energiabefektetést igényel. Kiváló meglátás.
2: Igen, és hosszú tartó és kitartó energiabefektetéssel lassú fejlődés lehet benne elérni. És ez nem kívülről mondom, ezt szerintem saját magamra vonatkoztatva is érzem, de nagyon jó mondás, úgyhogy köszönjük szépen. Mi lesz a zsákban?
1: Egy kis ilyen módszertani beszélgetés. Az utóbbi időben volt két olyan történet, amit, hát csak hogyha valakit érdekel ez a dolog, amit itt csinálok, technikai jellemzést, arra most volt két olyan példa, amit érdemes jól megvizsgálni, mert ilyen tankönyvik is megnyilatkozások voltak.
2: Kellően nincsenek benne a nevek, kellően figyelemfelkeltő, úgyhogy most igen, okosodunk, aztán pörgünk egy nagyot, és akkor utána jön a pénzes zsákrovat.
0: A következő okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatja. Mi az a részvény béta? Egy részvény hozamának a piaci portfólióval történő együttmozgását a béta mutató számszerűsíti. Az S&P 500 vagy BUX bétája éppen ezért pontosan 1, mivel ezek a teljes piacot jellemző indexek. Az egynél kisebb bétájú, defenzívnek is hívott részvények árfolyama a piaci hírek hatására várhatóan kevésbé mozdul el, mint az adott részvényindex. Az egynél nagyobb bétájú vagy ciklikus részvények pedig az átlagos hevesebben reagálnak a hírekre. Minél magasabb a béta értéke, az adott eszköz vagy portfólió, annál kockázatosabbnak tekinthető. A Tesla részvény bétája például 2 körüli. Azaz, ha az S&P 500 értéke 1%-kal nő, akkor átlagosan a Tesla árfolyama 2%-kal emelkedik. Piaci esésnél pedig a Tesla árfolyama átlagosan dupla akkorát zuhan, mint egy átlagos amerikai részvényé. A Tesla részvények tulajdonosai a magasabb hozam reményében vállalják be ezt a magasabb kockázatot.
3: Az okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatta.

0: name is Bond, Treasury Bond.
1: Hola, me llamo Mercado de Valores.
2: Hallo, ich bin der Airo mit einer Vision.
3: Akármilyen nyelven is szólal meg, ha a pénz beszél, azt érteni akarod. Ebben segít a Millás reggeli nemzetközi befektetési rovata. Pénzes zsák. Kötvények, devizapiac, tőzsde, árutőzsde, kriptó. Szóval minden, amin lehet, és kell is keresni.
4: Je suis Jacques, Jacques Pénzes.
3: Zsák, teli zsák. Piros alma aranyág. Szakmai támogató a chartmate.hu. Hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
5: A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
6: Na, mielőtt megvizsgálnánk ezt a két tankönyvi példának is nevezhető, legalábbis az egyiket mindenképp fordulatot, formációt, ami a piacon volt mostanában. Egy hallgatói kérdés, igen, hogy úgy vélem az elmúlt években sokan csatlakoztak hallgatókhoz, akiknek a új a kereskedés és az ezzel járó kötelezettségek, lehetne műsor a szabályos és adózott kereskedés lebonyolításához szükséges lépésekről. Szerintem sokan nem mernek kereskedni az ismeretlen részletek miatt. Lehet, hogy majd csinálunk egyet adószakértővel egy külön
7: blogban. Az csak is úgy, igen.
6: Mert
7: mi is elveszünk benne rendszer.
6: Igen, mi sem tudjuk feltétlenül a részleteit. Én megmondom őszintén, az összes kivonatot összeszedem, begyűjtöm, odaadom a könyvelőmnek, ő számol, mond egy pénzt, amit be kell fizetnem, és ennyi. Tehát én nem szeretem bújni ezeket az adó jogszabályokat, de természetesen az adózásnak megfelelően kifizetek mindent, de ez eléggé ágas-bogasra sikeredett, főleg, hogyha az ember a nemzetközibe is belemegy, nemzetközi piacokra, akkor ez egy eléggé összetett történet, úgyhogy ebbe én hadd ne foglaljak állást, én nekem a 32 éves tőzsdei tapasztalatomról tudok mesélni dolgokat, azt sem mondom, hogy azt tudom, de legalább felszettem valamennyit, ami esetleg használható lesz.
7: Ha már ilyen szépen benne van a menetben a listán, tudjuk le szerintem fél perc alatt, hogy ott a maradék időt a fej, váll és egyéb alakzatok világában tölthessük. A ló, hát lófügynek egyszerűen, lófügy lesz itt, van itt nem fordulat az aranynál.
6: Nem kell minden háttér instrukciót és információt megosztani.
7: Felkérdeztelek, mert hogy jöttek ugye ezek a javaslatok, hogy igen. Most fordul az arany, ismét pattan vissza, és 4000 alatt az már a tuti buy, mit mutat a chart, kérdeztem meg, és akkor Máté megvizsgálta, és erre volt válasz ez a bizonyos, tehát igen. Még nincs fordulat? Hát, attól, hogy hármasra kezdődik,
6: a 4000 alatt az nem egy tuti buy, az majdnem egy tuti sell, tehát hogyha leszakítja ezt a 4000-et, akkor gyakorlatilag egy tavaly őszóta tartó támasz bomlik meg, tehát aha. Én azt nem feltétlenül.
7: És hol lenne trendváltásra utaló jel? Hol kéne megvenni? Mikor mutatná azt a chart, hogy akkor most fordult?
6: Hát nézd, én 4200-4300 alatt nem hiszem, hogy vételekkel foglalkozik. Egyébként eladással sem feltétlenül, mert azért nem úgy néz ki, ami készül összerogyni. Tehát, hogyha be is esik a 4000 alá, én azt gondolom, hogy ez egy olyan letörés lesz, az a tipikus tudod, amikor most tesztegeti a 4000-et, elpattan valakiknél a húr, megütik, esetleg megmerítkezik egy ilyen 3800 bot, megjönnek majd az alkalmi vevők, és visszacsinálják az egészet, és megint megy 4000-nél a tökölés, és esetleg az újraindulás.
7: Tehát most nincs benne semmi látnivaló.
6: Egyébként szerintem semmi látnivaló. Alapvetően egyébként tök medvének van berendezkedve a piac. Tehát, hogyha megnézzük a mozgó átlagokat, megnézzük, hogy hogyan viselkedik, mennyire erőtlen, hogyha ezt egyébként a tőzsdei összefoglalóban nem mondtuk, hogy egy ilyen lokális csúcsra ugrott megint a 30 éves, meg a 10 évesnek is a hozama az Egyesült Államokban a tegnapi napon.
7: Az okairól tegnap kicsit beszéltünk.
6: Igen, ami azért rátett arra, hogy a piacon esés alakult ki, és annak is oka, hogy az arany nem tud menni. Ugye ezt egyszer kifejtettük az egyik epizódban pontosan, hogy mi az összefüggés a kamatok és az arany között, hogy ez gyakorlatilag egy alternatív költség, és nem a Fed kamatát kell nézni, hanem a piacit. Mert hogy a piacon elérhető, úgymond alacsony kockázatú, és nem kockázatmentes az állampapír se, bár egy amerikai állampapír, hát az már majdnem. De maradjunk az alacsony kockázatonál, tehát annak a hozamát... Tehát,
7: hogyha az 5%, akkor miről beszélünk?
6: Pontosan. Tehát ugye az arany tartásának az egy költsége, mert hogyha $1000 aranyba teszel, és tehetnéd államkötvénybe és amerikai államkötvénybe, ott a kötvénybe megkapod az 5%-ot, az arany meg nem fizet semmit, tehát ott árfolyamban le kéne tudni 5%-ot, hogy pariba legyetek, és a fölött kéne teljesíteni, igen, az aranynak, hogy tudjon hozni pluszt. Tehát ahogy emelkednek a kamatok, ez egyfajta költségnövekedés az aranytartással szemben, ha nő a költség, akkor meg nem veszünk aranyat, sőt, lehet, hogy el is adjuk, ez látható most nagyjából a piacon. Én nem gondolom, hogy ez a...
7: Tehát most bottal nem piszkálnád.
6: Nem, és ez nem jelenti azt, hogy innen nem indulhat el, de az mázli volt. Tehát a kaszinóban sem biztos, hogy nem piros lesz, ugye, amire ráteszel, tehát lehet, hogy tökre bejön, de azért így nem kereskedünk. Tehát én nekem ez így teljesen semleges most még ez az aranytörténet, nem nagyon
7: na,
6: látom.
7: Na, akkor hogy, hol láttál fejvállat?
6: Egyébként erről beszámoltam a múltkori, vagy az előtti? A lényeg az, hogy a chartmate.hu-n írtam is róla, ez a forintnak volt egy, egy de valami nagyon szép kis formája, mindjárt megnyitom a cikket, azt hiszem 358 forintnál, pont egy visszatesztben, 356 forintnál egy visszatesztben, mert még az is volt hozzá, tehát ennyire tankönyvi volt, hogy az alakzat is jól nézett ki, ez a fejvállak formáció, mondom, itt meg lehet nézni, mert itt van hozzá chart, és akkor nem kell magyaráznom rádióba, hogy hogy néz ki az árfolyam diagram. Volt egy kitörése, volt egy visszatesztje, onnan egy megindulás, és szépen rá lehetett mérni, meg is írtam, hogy egy 8 forint benne lehet, nem az, hogy benne van, mert azt sosem írjuk le, benne lehet az emelkedésben, és gyakorlatilag 8 forint 50 fillért föl is ment ugye oda 365 környékére, és gyakorlatilag nagyon jó muzsikált, ahogy említem, mondom, szimmetrikus volt, meg volt gyakorlatilag mindene. Nagy elmozdulással tört ki, mert van, amikor csak úgy kiszédül azon a bizonyos nyakvonalon, ami ez az egyenes ellenállási pont, és akkor ott megy a tingli-tangli, és akkor vagy elindulunk, vagy nem. Nem, ez egy nagy meghúzással beindult, de utána visszatesztelte ezt a kitörési pontot, és onnan kanyarodott megint fölfelé, és hozta azt az elvárt, tehát a formából számolható magasságot és emelkedést, ami benne van.
7: És most hogy fest? Forint mindenkit érdekel,
6: hát
7: most
6: nézd,
7: a grafikonon
6: ez most itt megállt, tehát ez nem mindig van mondás, tehát most volt tehát benne most 8 forint, én azt le is kereskedtem.
7: Meg volt a
6: szépen.
7: Fejvál, de most nem mond semmit.
6: Nem mond semmit, itt vagyunk egyébként a rés alatt, tehát ugye az lesz majd izgalmas, hogyha belemegy a résbe, akkor a 370 környéke megfogja-e, vagyis amikor a résbe töltődik, akkor azzal megelégszik-e az árfolyam, és ott megfordul, ahogy egyébként nagyon sokszor szokott, vagy nagyobb para van, és átviszi. Itt ez most olyan, hogy nem látni különösebben, hogy mi történik vele. Szóval aha, a lényeg az, hogy ez tényleg egy tankönyv volt, és lehet tanulmányozni, hogy hogyan működik egy
7: másik tankönyvi eset?
6: A másik az egy úgy tankönyvi, az euró-dollárról írtam, hogy erősödés néz ki, és ott az RSI-nek egy más olvasatát vettem elő.
7: Az mi?
6: Igen, mert nagyon sokszor ugye ez az ökölszabályos megoldás van, 30-as érték, ez egy oszcillátor, tehát ugye ennek az értéke, ez föl le mozog a 0 és a 100 között, tehát nem lesz egyre nagyobb vagy egyre kisebb, hanem ez oda-vissza jár, és 50 a közepe, és 30-as értékre, hogyha leesik és az alá megy, akkor azt mondjuk, hogy túladott a piac, vagyis már nagyon sokat esett és fordulat jöhet, vagy pedig, hogyha 70 fölé megy, akkor meg azt mondjuk, hogy túlvett, és akkor azért kell jönni fordulatnak, tehát valamiféle korrekciónak. Na most én ezt azért szemléltettem, hogy ez mennyire egy ilyen, nem hogy megbízhatatlan, mert minden indikátor tud megbízhatatlan lenni, meg egyikre se tesszük fel az életünket, meg az egész nem tudom én mit, de a lényeg az, hogy nagyon sok ideig tud túlvett vagy túladott állapotban lenni a piac, és a Buxot hoztam fel példának, 2026 elején lépett be az úgynevezett túlvett zónába, akkor ment a 70 feletti értékre egész pontosan január 5-én, és egészen február 10-ig ott tartózkodott, és 15%-ot ment eddig az index. Tehát, hogyha valaki ezt ilyen ökölszabályszerűen használta volna, hogy úristen, 70 fölött van, és túlvett a piac, hogy gyorsan szálljunk ki belőle, akkor az bizony le kellett volna tegyen egy jelentős emelkedésről, és nem tudta volna elérni. Van ennek egy számomra jobb olvasata, az az, hogy 50 fölött vagy 50 alatt van az értéke. És ez nagyon jól működő, ilyen trend támogató dolog, és erre hoztam illusztrációt az oldalon, amikor írtam az eurodollárról, hogy az ilyen emelkedő szakaszokban, ami pár nap, pár hét is lehet, vagy pár hónap, mert most per pillanat egyébként 56 értéket mutat már május közepe óta az eurodollár napi csártyán. Ez egy elég jó használható dolog, és erre szerintem nagyobb hangsúlyt érdemes tenni, mint az ilyen 30 alatt, 70 fölött. Ezt is érdemes megnézni, mert nem biztos, hogy kinyitsz egy vételi pozíciót akkor, amikor 72-t mutat az RSI, lehet, hogy kicsit óvatosabb vagy, ellenben mondjuk tartod a pozíciódat, hogyha benne vagy, mert azt mondod, hogy azért még kéne valami más megerősítő jelzés is, hogy tényleg esés jön, de szóval ezt érdemes lehet figyelni, ezt az 50 alatt esőpiac, 50 felett emelkedő piac, tehát ez egy kicsit ilyen más használata az RSI-nek, és azért hoztam ezt a két dolgot, mert ezek olyanok, hogy ilyen technikai elemzés, módszertani kérdések, tehát hogyha valaki ezzel akar foglalkozni, akkor ezek azért elég hasznos dolgok lehetnek.
7: A két javaslatot kaptál, vagy kérdést kapt az SAP, meg Vizer, hogy ott majd ha van kedved, akkor néz rá. A Vizer az olajjal együtt mozog gyakorlatilag, azért ütik most, mert hogy itt kiújult a feszkó.
6: Valaki kérdezte, mi van a Vizer pozimmal, az benne van a portfólióban, tehát azt néha, mondjuk most nem, de korábban kereskedtem, tehát vettem is ott, és most éppen az is olyan, hogy
7: Az eszkalálódás, meg az olaj elszállás, az most ismét üti lefelé a nagy fölpattanás után.
6: És akkor gyorsan még
7: egyébként
6: egy kérdés.
7: A Béten tegnap a négy blue chip mögött az ötödik legnagyobb forgalmú részvény, a top listán a Vizer volt. Noha nem is hivatalosan jelzett, hanem béta piaci papír.
6: Nem először.
7: Nem tehát először, és forintban.
6: Itthon elég komolyan tekerik.
7: A budapesti piacon is nagyon nagy forgalma van forintban. Igen, érdekes. Úgy, hogy például az én broker cégem nincs rajta, nem lehet kereskedni vele például. Nincs rajta a papírok listán.
6: Azt kérdezi egy kedves hallgató, hogy napi szintű futures ügylet kötésekkel meg lehet-e élni, van rá tapasztalat, vagy ismerős, akinek sikerült? Én nem tudom, nem ismerek ilyet. Én magam sem tudom ezt napi szinten űzni. Amikor próbálkoztam vele, akkor nem jött össze, nem találtam rá megfelelő módszertant.
7: Hogy néhány évig ment, és utána egy irgalmatlan bukóval lett vége ennek a dolognak, és elmentek dolgozni utána. De tényleg.
6: De és az napi ilyen daytrigger-es megoldás volt?
7: Úgy indult, mint hasonló két történet, hogy Meló mellett is ment, és nézegették, lehet, hogy a Meló rovására is ment, de úgy sikeres, akkor úgy gondolták, hogy akkor én ebből élek meg. És csinálták, és egy darabig ment, és utána jött egy borzasztóan rossz időszak, és akkor viszont meg kellett élni, és akkor nehéz, úgy.
6: Ja, ez egy érdekes dolog, hogyha két évig megy, akkor utána mi romlik el, mert két évig akkor jó volt a kockázatmenedzsment, nem mindig jó volt felépítve. Lehet, hogy

0: jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul.
0: A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad. Buda prózai nyári élmény színháza.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
5: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: Budapesten lezárták a soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a vasúti híd átépítése miatt várhatóan vasárnap éjfélig. A Hajóállomás utcába és a Lechner-Ödön fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A 2-es és a 24-es villamos nem érinti a közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szerviz útján állnak meg. Lassú az előrejutás a Soroksári úton befelé az Illatos úttól, a Weissmanfried út Kvassai Jenő út útvonalon, a Gubacsi úton és a Mester utcában a Könyves Kálmán körúthoz közeledve, a Vágóhíd utcában a Soroksári úttól a Mester utcáig, valamint a Könyves Kálmán körúton a Gyáli úti felüljárótól a Rákóczi híd felé. A Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert javítják a vízvezetéket. Távhővezeték felújítás miatt ma délelőtt 9 órától a 14. kerületben a Füredi utcában befelé a Csertő utca előtt lezárják a belső sávot. Jövő héten 2-től vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 107-es, valamint a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét is javasoljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Szép Csilla, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: 49,5 milliárd forint a kórházak lejárt adóssága. Nyomáscsökkenés és vízhiány jön a 11. kerület egy részén. 20 ezer embert kellett kitelepíteni a francia erdőtüzek miatt. Szeles, de nagyrészt napos idő lesz, északon és az Alföldön záporok előfordulhatnak, 25 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok.

0: 19,5 milliárd forint a kórházak lejárt adóssága. Ha a folyamatok nem változnak, év végére ismét 100 milliárd forint közelébe emelkedhet a tartozás állomány, mondta Ráski László az Economicsnek. Az Orvostechnikai Szövetség főtitkára szerint az egyetemi klinikák brutálisan magas adósságának oka elsősorban az ellátási szerkezetük. Több mint 101.500 hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a felsőoktatásban. Az általános felvételi eljárásban több mint 140.000 jelentkeztek valamilyen képzésre, és csak nem háromnegyedük nyert felvételt, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatási államtitkára a pontváró rendezvényen. A legnépszerűbbek idén a gazdaságtudományi képzések, a pedagógus képzés és a műszaki tudományok. Nyomás csökkenés és vízhiány jön Budapest és az agglomeráció egy részén ma és holnap. A fővárosi vízművek a 11. kerületi Angyalka utcában csőrekonstrukciót végez, így a Rupp-hegyi út, a Török-Bálinti út, a Szabadság út, illetve Budaörsön a Farkasréti út környékén vízhiány és nyomás csökkenés lehet. A vízművek felhívta a figyelmet, hogy a hálózati beavatkozások után érdemes a csaptelepek szűrőit levenni és átöblíteni, hogy akadálytalanul folyhasson át rajtuk a víz. A héten immár harmadszor drágultak az üzemanyagok, a benzin beszerzési ára ma bruttó 6 forinttal, a gázolaj pedig 8-al emelkedett, de tegnap, illetve kedden is 7-9 forintos drágulások voltak. A tegnapi nagykereskedelmi áremelés hatása a mai kiskereskedelmi átlagárakban ezúttal nem jelent meg, írja a holtankoljak. 20 000 embert kellett kitelepíteni a Franciaország délnyugati részén pusztító erdőtűz miatt. Emmanuel Macron államfő az Európai Unió segítségét kérte az erdőtűzek megfékezéséhez. Gironde megyében csütörtökön csaknem 5 000 hektárnyi terület égett. Sajátos módszerrel igyekszik visszacsábítani a turistákat Dubáj. Amennyiben az Egyesült Arab Emírségekben élők ráveszik a családtagjaikat vagy a barátaikat arra, hogy a városba látogassanak turistaként, akkor 3000 dirhamot, azaz mintegy 260 000 forintot meghaladó juttatási csomagot kapnak, számolt be a Guardian. A kezdeményezésre azért volt szükség, mert a turizmus jelentősen visszaesett az iráni konfliktus kirobbanása óta.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, elsősorban az északi középhegység térségében, valamint az Alföldön lehetnek futó záporok, zivatarok, marad az erős északnyugati északi szél, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
1: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Azt mondja, hogy... Ez a Millás reggeli, köszöntünk mindenkit nagy szeretet. Bocsánat, belemelegett hozzá.
4: Balázs kolléga akkor kezdi így, hogyha valami elvonja a figyelmét, általában igen, egy hirtelen belső üzenet. Jól sejtem?
3: Igen, abszolút jól sejtem. Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel, az a Millás reggeli, itt a Rádió Káfé 98.0-án. Július 24-e péntek reggel van, 9 óra 11 perc, és itt van Ács Gábor.
4: És itt van Gede Balázs is természetesen.
3: És van, és persze a hallgatók is, akik megbombáztak minket üzenetekkel, hogy ezt próbáltam feldolgozgatni.
4: Hát még a borovalóra rengeteg jött, amiket nem mondtunk el egyébként.
3: Igen, úgyhogy még azokat is meg kéne keresni.
4: Ezek szerint a folyamat még a kezdetén tart.
3: A kezdetén, mert hát ráhullott egy csomó másik üzenet, tehát most vissza kéne tekerni, ki kéne bogozni.
4: Innentől már nem könnyű, igen.
3: Ezt a zene alatt fogom majd megtenni, és akkor majd reagálunk, hogy jöjjenek inkább a frissek, gézó életképe, például eddig csak a hideg töltött káposztával volt tapasztalatom, hogy az jó reggelire, de megerősítem, hogy a jó, szaftos, hideg, pörkölt, friss kenyérrel, zöld paprikával szintén jó. Hát igen, aglegény élet, nincsenek korlátok.
4: Nincs és jobb az aglegény életnél, megerősíthetem.
3: Ja, na, igen, tök igen, jó. Te is,
4: de egyébként a pörkölt az nálam is.
3: Pörkölt szaft kenyérrel, hidegen?
4: Igen, tegnap szóba került, hogy mi az, amit elviselünk reggel, hogy a te reggeli igen. Hawaii pizzás... Hawaii pizzás reggelitből igen. Kiindulva, akkor nem tudod eszembe a pörkölt egyébként, de tényleg jó.
3: Az abszolút jó, persze, az olyan, mint egy ilyen bármilyen kenő, csak kenyére, igen, ugye, de úgy funkcionál.
4: De a pizza meg nem menne, azt a fene se érti ezt, igen.
3: Igen. Azt írja a Vassa hallgató, ez már lehet, hogy utazós, mert valami utazós, az... autós bérlős.
4: Tudod mit? Jó. Toljuk le a szignált, és akkor ezzel folytathatjuk.
0: Ha sinem megy, vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Repülők, hajók, vonatok, automobilok, járatok, utazási tippek, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ács is in the air. A Millás reggeli utazási rovata következik. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan!
3: Tessék, nem kell keresni, jött egy friss hozzászólás a borravalóhoz. I don't believe in tipping.
4: Jó, kösz.
3: Na, és akkor...
4: És akkor ilyenkor elugrik az előző, amit éppen olvastál volna.
3: És akkor ilyenkor elugrik az előző, úgyhogy kiválóan lehet utána menni és kutakodni, úgyhogy
4: ott volt.
3: Ez egy örök ilyen vadászat. Hol ott?
4: Hát ezt akartad az előbb a hőhullámot.
3: Ja, ezt, így van, sziasztok! Briattico, időjárás kellemes, hőhullám épp elment Gábornak. Ígértem a visszajelzés, sikerült Lamezzi a termébe a körülbelül legalját megfogni.
4: Mármint a jegyárban, igen.
3: Már lefelé mentek a jegyárak, jött az értesítő a Skyscanner-től.
4: Vásárlás után már felfelé mentek a jegyárak, igen.
3: Ja, vásárlás után már felfelé, igen. Autóbérlés pozitív Drivaliánál foglaltam egy Fiat 500-ast, kaptam egy Pandát, de nem ment az index. Ahelyett, hogy izzót cseréltek volna, adtak egy kínai SUV-ot. Erről a márkáról nem hallottam még, DR5. Elég jó, de csipog, pittyeg, egyfolytában batár, kasznihoz a motor gyengus. Turista kevés, főleg helyiek vannak, angolt nem nagyon beszélik, király hely.
4: Szuper. Ajánljuk Lamezziát, illetve hát ott a csizmának a legdélebbi kicsúcsosodését, meg a rüsztjét, csodás kisvárosok vannak egyébként. Talán éppen nem nyáron, kicsit a csúcsidőn kívül. Augusztusban az is nagyon zsúfolt, úgy tudom, de azon kívül szerintem bármikor jó. De hát ahogy Vassa írja, ezek szerint most is. Mert ez gondolom nem régen volt, még az elmúlt.
3: Hát ez nem tűnik zsúfoltnak ez a strand.
4: Mert nagyon hosszú a strand, és elfér mindenki. Tehát,
3: igen.
4: Most megint akkor a rádiós műfaj a legjobb, amikor egy képet kell leírni. Most nem a hölgynek a hátsójának a kurzorozásáról vond el a figyelmemet. Szóval egy gyönyörű...
3: Csak mutattam, hogy azt is figyeld a képen a részlet.
4: Sejtettem. Szóval én a tengerre és a partra és a hosszú homokos strandra próbáltam koncentrálni, mielőtt kollégám fölhívta volna a figyelmemet, hogy mire érdemes még. Na, szóval a lényeg az, hogy itt mindenütt meg, itt, ha főleg, ha van kocsid, akkor azért megtalálod magadnak ezeket a helyeket, amikor nyugodtan strandolhatsz, és nincsenek feltétlenül sokan. Ez is egy olyan, olyan vidék. Ha nem beszélnek angolul, olyan minimál, hát meg most már a Google fordítóval, csak, most igazából már, vannak, akik már úgy jönnek hozzám, érdekes, amikor valaki kérdezni akar valamit, főleg, hát távol-keleti turisták elsősorban.
3: Ők nagyon magas szinten használják a fordítót.
4: Igen, de már beírta, föltartja a telefont, felét fordítja a kijelzőt, és így közeledik.
3: Igen.
4: És akkor már tudod, hogy akkor ő is ott van, és már ott van benne a fordítás kínaiból, japánból, nem tudom éppen milyen nyelvből. Mókás, hát először nem értettem, aztán utána már csak mosolyogtam rajta. Szóval ezt a nyelvi nehézségek már szerintem ott sincsenek. Én nyilván a közlekedési szabálynyelvet már nagyon vágom az olaszból, de nagyjából a menetrendi jelzéseket az, abban már 20 nyelven képben vagyok, más nem sikerült fejleszteni.
3: De hát az is valami, hogy az ember eljusson A-ból B-be. De egyébként
4: pont ott, azon a vidéken fáztunk rá egyszer azzal, hogy tudtam, hogy a vasárnapi tömegközlekedés az ritka, de ott egész egyszer annyira nem volt, hogy a vasárnapi járathoz tényleg semmi más megoldás nem volt, csak a stoppolás vagy a taxizás, amikor egyszer vasárnap délután jöttünk az Alaméciába. Erre azért érdemes figyelni. Az majdnem az összes vonat kiesik, tehát a helyi vonatok gyakorlatilag megszűnnek, vasárnap leáll az élet, és mindenki pihen.
3: Na, forduljunk rá arra, amiket te hoztál.
4: Hát gondoltam, hogy egy kis hülye utas rovatot is csináljunk, illetve nem, ez így nyilván túlzás, ez egy munkacím akart lenni, és véletlenül is akarnám azt sugan, de igen, néha engem kifejezetten föl tud bosszantani, hogy, és nem itt, mert itt nyilván tök jó kérdések vannak, és ez most nem azért, hogy hallgatók kedvében akarjak járni, vagy most éppen fényezzek akárkit is, de hogy a Facebookos fórumokon egészen döbbenetes áthámozni magad azokon a dolgokon, ami vagy tök nyilvánvaló, vagy tök egyértelmű, hogy hol találsz meg egy szabályt, utána, vagy egy Google kereséssel, tehát amikor a 100-ból 98 az olyan, amit bárki egy rövid kereséssel megtalálna, akár egy tényszerű szabályról van szó, akár tapasztalatról, vagy a ChatGPT korszakában, hogy miért egyre jobban mennek ezek a kérdések, azt nem értem. De ami miatt visszahoznám azt a témát, amiről beszélgettünk néhány hete, a csomagos kérdés, az az, hogy van két tévhit, ami a kommentekben és az egymásnak segítő utasoktól terjed, és rendkívül bosszantó. Szerintem annál nincs egyszerűbb kérdés, hogy most megbüntetnek, vagy nem büntetnek meg a csomagokkal, meg hogy hogy működik, meg mi a határa. Határ az annyi, ami ott van. 20-30-40 centi. Tehát, hogy 100-200-300-as kommentek minden második posztnál, tapasztalatnál ott, és ami ebben rendszeresen visszajön, egy, hogy ja, a kérdés az, hogy a keményfedeles kisbőrönt is jó-e. Hogyha méret határon belül, hogy azzal is büntetnek. És akkor 500 poszton keresztül, vagy 500 kommenten keresztül vitatkoznak egymással, és kötik az ebet a karóhoz. Igaz, a vízzel is tehetne azért, kicsit pontosabbá tegye a szabály, nem is magát a szabály volt, az egyik ilyen magyarázó ábrát, ahol példaként, de nincs ott írva, hogy pölö, de példaként föl van sorolva, hogy a kicsi ülés alá beférő ingyenes kézipodgyász az jellemzően, ez sincs ott, csak semmi nincs ott, kis hátizsák, laptoptáska, ridikül, ilyesmi. Nincs ott nevesítve a kicsi gurulós bőrönd, ami méretben tök jó, mert hogy belefér a rekeszbe. És ezért sokan váltig állítják, hogy miután ott nincs külön föltüntetve, nem a szabályzatban, hanem egy ilyen magyarázó ábrán, külön nincs föltüntetve a bőrönt, hogy akkor az nem jó. És akkor ez egyik olyan, ami abszolút tévhit. Semmi nem számít, csak a méret. Teljesen mindegy, hogy belefér, nem fér bele. Ilyen tök egyszerű. Tehát az ilyen tök egyszerűről megy a háborgás, meg az egymásnak ellentmondó vélemények, és aki tényleg szeretne információhoz jutni, az elveszik, mert legalább annyian írják azt, hogy nem, nincs föltüntetve, és akkor belinkelik ezt az ábrát. Nem, a szabályzatban nincsen benne, hogy milyen típusú lehet a csomag. A szabály tök egyértelmű, bármi lehet, csak beleférjen, és ez ilyen egyszerű. Azt már kiegészítésként tudjuk, hogy nem büntethetnek azért, hogyha neked gyömöszölni kell, és nem magától esik bele, ezt már átbeszéltük. Hogyha vita van, le lehet fotózni, ez már a kiegészítő, de a szabály az egyértelmű, a mérethatár egyértelmű, a belefér, nem fér bele. A másik, ami gyakran fölmerül...
3: És a kerékkérdés, az nem szokott fölbukani?
4: Föl szokott bukani,
3: van, nincs benne.
4: Ott is hülyeségek jelennek, mert a vízer egyértelműen föltünteti, hogy a kerék nem számít. Tehát 5 centig a kerék és a fogantyú nem számít. A Ryanair semmilyet nem mond, tehát ő nála ezek szerint számít. Úgyhogy ebből kell kiindulni. De ezek is egyértelműen vannak tüntetve a légitársaságnak a szabályzatában, honlapján kommunikálják, úgyhogy ez rendben van. A másik, amit gyakran beírnak az utasok, segíteni próbálnak, hogy évek óta utazok ugyanezzel a bőröndel, és még soha nem volt probléma. Uh-huh. És ezt beírják olyanok is, akikről aztán kiderül, hogy abszolút néhány centivel túllógó. Na most, az, hogy eddig mázlid volt,
3: persze,
4: és éppen
3: az nem
4: vizsgálták,
3: jelenti az, hogy az a bőröm az
4: nem jelenti a, tehát ez is egy olyan félrevisz, ez a jó tanács is. Teljesen mindegy, hogy ki hány éve utazott és milyen csomaggal, attól még a szabály tökre egyértelmű, azt kell betartani. Úgyhogy ennyit erről, csak azért gondoltam, hogy behozom, mert eszméletlen mennyiségű hülyeség jelenik meg, olyan, ami akár jó indulatúan, de tökre félrevisz. Félrevisz azt, akinek mondjuk tényleg jó tanácsa, vagy tényleg a valós információra lenne szüksége ezzel kapcsolatosan. Szóval, a mérethatár adott, ami belefér. Hogyha avóta nem, amióta ezek a túlkapások voltak, és utána ezt megbeszéltük, hogy a légitársaság azt mondta, hogy rájuk néz, oda néz, tudatosítja a szabályokat. Avóta mi nem kaptunk újabb esetekről információt, amikor konkrétan belefért, és mégis próbáltak büntetni. Remélhetőleg akkor ez a kérdés rendeződött. Szóval a szabály egyértelmű, minden más, amit ott írnak, az duma, és azt nem érdemes figyelni.
3: A feladott bőrönt kerekeit érdemes a feladás előtt kiszedni. Ezt kérdezi a kedves hallgató.
4: Sokan leszerelik egyébként. Aha. Mert
3: hát a dobálás volt az. Lehet, hogy
4: ja, a feladottét. Ugye a feladás ellen tényleg az szól, hogy törhetik és dobálják.
3: Aha.
4: És az egyébként nekem is egy csomószor dilemma, hogy amikor kell csomagot vinni, akkor az melyik legyen. És az árazás az úgy működik, hogy feladott 10 kilós kategória is van, ami nagyjából akkora, mint a gépre fölhúzós, fizetős elsőbségi beszállásban foglalt nagy kézipodgyász, de van, amikor az egyik drágább, van, amikor sokkal, van, amikor a másik drágább, tehát mind a kettő dinamikusan árazzák, ezek nem érnek össze, és én jobban szeretem magammal vinni pont azért, hogy kíméljem a bőröndöt. Ha éppen valamit vásároltam, valami italt, vagy olyas, amit nem lehet feladni, akkor nyilván a feladatba tudom csak rakni, de tényleg nem kímélik a bőröndöket, és meg az a plusz fél óra, vagy plusz 3-4 óra, amivel hamarabb kell kimennem, illetve hogy annyit kell rászánnom biztonság kedvére, hogy hamarabb kimenjek a reptérre, ha van feladottam, mert ez egy plusz sorállás, még akkor is, hogyha önkiszolgáló, ott is lehet sor, vagy bármiféle fennakadás van, emiatt nem jó lekésni a gépet, tehát ez ha lehet, akkor én, ha erre van szükség, akkor magammal húzom. Nyilván, hogyha sokan megyünk, és többen megyünk, akkor meg egy csomagba berámolva, egy 20 kilós föladva sokkal jobban jövünk anyagilag, mint ha mindenki föladja, vagy húzza magával a kis csomagját, akkor általában egyet össze szoktunk dobni, és akkor föladjuk, mit tudom, versenyre megyünk, és kellene külön futócipők, felszerelések, tehát ilyen esetekben ez szokott lenni a legjobb megoldás.
3: Oké, mi van még?
4: Nálam?
3: Aha, nálad.
4: Ami még így tévhitként igen fölmerült, és egyébként én is rosszul tudtam, és egy téves kommentet, amit utána nem jöttem el, hogy lehet kijavítani. Lehet módosítani egy Facebook kommentet? Mert nem kirázta semmi. Jó, én még nem találtam meg. Hát akkor meg egy lúzer vagyok. Kattintgattam én mindenhova, de nem sikerült. Jó, de utána egy másik kommentben helyre tettem. Sokan találkoznak azzal, hogy becsekkoláskor a Wizz Air földob egy ilyen ablakot. Ja, hogy nem erült alap. Jó, hát akkor most ezt fejből kell, hogy mondjam, mert éppen sikerült, elfelejtettem rárakni a töltő. Jó, egyéni szót probléma. Szóval olyan szöveget, amiben megkérdezi, hogy rugalmas az úti terved? Nem jelentkeznél esetleg önként arra, hogy később utaz, hogyha úgy alakulna a reptéren? És én, miután egyébként tudom, hogy volt is ilyen, úgy tudtam, hogy ha jelentkezik az ember egy ilyenre, és kiválasztják, hogy ne ő ne utazzon, mert nem fér föl a gépre, mert hogy túlfoglalnak, és azért rendszeresen túlfoglalnak, csak az esetek nagyon kicsi százalékában van az, hogy tényleg mindenki megjelenik, és nem férnek fel utasok a gépre. Vagy lehet olyan, hogy gépcsere volt, és kisebb gépet küldenek, de hát ugye ezek már más jellegű problémák, hogy reptéren kérdezték, hogy ki az, aki erről lemondana, ott jelentkezett önként, és kérdezte, hogy mit kínálnak, szállást, meg ellátást, más akkor ott nem volt, ez kétségkívül, tehát a pénzbeli felajánlás még nem volt, majd ezt követően a megtagadott beszállásért járó uniós összeget, az uniós szabályok értelmében járó 400 eurót is simán megkapta. De utána tényleg én is gondolkodtam, hogy nézzük meg akkor pontosabban a szabályt, és a szabály tényleg úgy van, hogy ha önként jelentkezel, akkor nem jár a pénzbeli. Akkor neked külön kell megegyezned a légitársággal, hogy mit kapsz. Szóval, a Wizz Air az egészet azért találta ki, hogy, ja, és ha be 100 eurót kínál föl, tehát úgy szól a felajánlás, amikor becsekkolsz, hogy jelentkeznél erre? 100 eurót adunk Wizz Air pontban, levásárolható pontban, még csak nem is kérsben. Olyan jó ajánlat, igen. Tehát 100 eurót ajánlom, hogyha önként, a volunteer benne van, tehát hogyha önként jelentkezel arra, hogy egy később járattál, amelyre természetesen átfoglalunk. Semmi információ arról, hogy az átfogláson kívül még mit nyújtanak, pedig ilyenkor nyilván adniuk kell szállást, ellátást a következő járatig, amerre mondjuk átfoglalsz. De a szabály, tényleg az uniós szabály úgy néz ki, hogy ha te önként jelentkezel, akkor neked külön meg kell megalapodnod a légitársággal, hogy mit kérsz ezért cserébe. Ha te már jó előre bevállalod, amikor csekkolnál be, még indulás előtt, még otthon, mikor az online becsekkolást intézed, hogy te erre a listára fölkerülsz, akkor tényleg te ezzel kapásból lemondtál. Tehát innentől kezdve becsicskultál. Kimész a reptérre, fogalmad nincs, hogy utazhatsz-e. Eleve nem kapsz beszállókártyát, eleve mehetsz még egyszer sorbálni, arra eldöntik, hogy akkor téged visznek el, vagy nem, és ahhoz képest, amit kapnál, akkor törvényileg, hogyha kiderül, hogy te nem utazhatsz, de nem te jelentkeztél, sokkal-sokkal kevesebbért lemondasz róla. Úgyhogy valószínűleg nagyon nem érdemes. Ha csak nem valaki annyira piszkosul ráér, hogy szívesen maradna még az adott városban, semmi dolga utána otthon, a 100 euró fix zsebbe, akkor persze lehet erre jelentkezni, de azért valószínűleg nem így utaznak az emberek. Szóval én is ezt rosszul tudtam. Most nyáron elég sok járatnál, nekem is földobta az utolsónál egyébként ezt a lehetőséget. Egyszer korábban el is fogadtam, utána aztán rájöttem, hogy nem kellett volna, szerencsére felfértem a gépre, és nem volt igazából ebből probléma, de ami engem ott akkor tényleg megdöbbentett, hogyha ezt elfogadod, akkor rögtön érvénytelen beszállókártyát állít ki, azzal, hogy menj oda a reptéren, és akkor majd megkapod az igazit. Tehát, ha nem is választanak ki, és hazajössz, csak jó megszivattad magadat, mert mehetsz ki hamarabb, és sorbálhatsz még a check-in pulthoz. Úgyhogy ezek figyelembevételével érdemes eldönteni, hogy bevállaljuk ezt a kitűnő lehetőséget, amit fölajánl a légitársaság.
3: Akkor most jön egy hallgatói igény, Edinburgh-ba megyünk szeptember elején a fiammal, mikor vegyek jegyet? Tehát szeptember eleje.
4: Ne menjetek Edinburgh-ba szeptember elején.
3: Miért?
4: Hát mert 100 000 forint lesz a jegy, vagy ilyen horror áron lesz. Tehát igazából én egy dublinos kérésen küzdöttem tegnap, de igazából nincs jó megadat. Nagyjából augusztus 18-tól szeptember elejéig horror árak vannak, mindenki akkor utazik vissza az iskolakezdésre, a magyar nyaralásokból. Tehát egyszerűen olyan brutális kifele, mint ami most volt visszafele, nagyjából a július 15-től július 30, ez meg visszafele a horror ár. Kapacitás ugyanannyi, és ötször annyi igény a járatokra, úgyhogy valaki nem utazik, vagy többség nyilván kifizeti. Szóval ott nincsenek csodák, tehát szerintem
3: azt írja, ha 50-60 mert lagziba mennek, tehát ott nincs se.
4: Hát akkor viszont, akkor amennyi, nyilván mozog, tehát lehet, hogy a 80 és a 60 meg a 100 között ugrál, akkor érdemes kicsit várni, vagy ha rugalmasabbak vagyunk, átszállásos megoldásokat pörgetni, még a Kivivel, mert az elég jól kidobja őket mindenféle útirányokon keresztül. Mondjuk, ha lakzi vagyunk, akkor lehet, hogy külön, akkor a ruhat, akkor lehet, hogy nem egyszerű beférni, már csak a ruházkodás miatt se egy ingyenes kézibe. Ha meg átszállunk, akkor már podgyász dobja meg a költséget, úgyhogy itt nehéz. Most akkor hát sajnos ki kell.
3: Igen, ki kell fizetni. Most ér egy hallgató, hogy sziasztok, mi néhány nappal ezelőtt kaptunk SMS-t Alicantéba egy nappal az utazás előtt, hogy akarunk-e más időpontba indulni, és ezért 250 eurót kínáltak. Kettőnek ez 500 eurót jelentett. Ráértünk.
4: Az jó, mert akkor gyakorlatilag azt kínálták, ami amúgy is járna. Tehát ha nem kínálnák, hogyha igen. Itt a határ az, hogy önkéntes felajánlásnak minősül ehhez. Szerintem így az alapján, a megfogalmazás alapján, amit a Wizz Air kiküld, hogy kíváncsi az önkéntesek listájára fölkerülni. Ha arra fölkívánsz kerülni, akkor biztos erre lemondtál a 250-400 euróról, mert hogy akkor önkéntes, pont ez van benne a szabályban, hogyha önként jelentkezel, akkor nem jár, akkor légitársal kell megalkudnod, hogy mit biztos tenni cserébe ezért.
3: Halifapi Gabi, van tapasztalatod, hogy mennyi idő után utalja vissza a Wizz a más fiókjában vett repjegyárát menetrendmódosítás miatti törlés után? Április vége óta várunk 100 kockára. Váradi úr meg büszkén nyilatkozott, hogy milliárd euró cashen ül.
4: Természetesen a kettő között semmiféle összefüggés nincsen.
3: Jó, de hogy... persze, bosszantó lehet, amikor a te cashen is ül valaki, és döngeti a mellét, akkor igen, persze.
4: Itt a más fiókjában vett lehet a kulcskérdés, mert a saját fiókban azt szerintem nagyon jól megoldották, és automatizálták, AI-izálták, mindent megcsinálták vele. Az jön pillanatokra, nekem másnap meg. Tehát bejelentettem, elfogadták, nekem az egész két nap alatt meg volt a utolsó folyamat, amikor egyértelmű volt, hogy jár a 250 euró. Úgyhogy nem tudom, én is csak hallomásból tudom, hogy ha nem ilyen egyszerű, hogy a sajátodban van, akkor és bármit küzdeni kell. Ha bármi az automatizáláson túl van, akkor az már sokáig tart. Úgyhogy akkor küzdeni kell, és levelezni folyamatosan, és ütni a vast, akkor sajnos nem nincs más megoldás.
3: Három gyerekkel kisebb költségvetéssel tudnánk egy tengerparti nyaralóhelyet ajánlani még erre a nyárra.
4: Három gyerekkel kisebb költségvetéssel. Láttam egy-kettőt, ami... Várna volt egyébként még tök jó áron, amit utoljára néztem, és még augusztusban sem volt drága. Tehát a bolgár tengerparton a Burgas járat évek óta majd mindenki ismeri, Várna most indult. Néhány szóval beindult, de nem is tartott sokáig, és most markás a különbség Burgaszhoz képest, ez tök jó lehet. Annak ellenére, hogy Burgaszon mind a kettő fapados, nagyfapados jár, Burgaszban pedig csak a Vízzel, úgyhogy hirtelen ez jut eszembe, ahol tényleg kifejezetten alacsony árakat láttam, de szerintem akkor úgyis most meg kell szakítsuk a rovatot, illetve most műsorunkat meg kell szakítani. Szerintem akkor ezen még gondolkodok, meg esetleg egy-kettőre még rá is keresek a következő néhány percben, és akkor majd erre a kérdésre még a vége felé majd visszatérhetünk. Úgyhogy akkor ezzel lezárjuk a rovatot, és akkor a tőzsdenyitás után még majd folytatjuk, még jöhetnek persze kérdések.
0: Ácsiz in the air, a Millás reggeli utazási rovata hangzott el, ahol szárnyakat adunk vágyaitoknak. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan! Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod?
1: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
2: Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról, a paloznaki jazz pikniken, a Homolabor teraszról. E.ON. A jazz piknik és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
0: Millás reggeli.
2: Hello Hungary, indulj velünk! Programajánló következik.
4: Álmodtatok valaha arról, milyen lenne besétálni egy képes labba? Szentendrén valami hasonló, akár szürreálisnak nevezhető élményben lehet része az odalátogatónak. A Dunaparton korzózni csuda hangulatos, és ha elfáradnánk, lerogyhatunk a számtalan vendéglátóhely teraszainak egyikére. Az utcák történelmi hangulatának, a város művészeti életének és a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak is köszönhetően a város már az ezredforduló előtt markáns változásokon ment keresztül, s 1980-ban Hild János díjjal is elismerték a városfejlesztést és a hagyományok megőrzését. Folklór magas fokon. Ha rövid időn belül szeretnénk bebarangolni hazánk tájait, vagy ismerkedni szeretnénk a néprajzunkkal, az 1967-ben alapított Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, ismertebb nevén Skanzen, szinte egész évben tárt kapukkal vár minket. Szentendre nyugati oldalán, egy erdők által határolt területen a Lajos forrás közelében, mintegy 46 hektáron mutatja be hazánk tájegységeinek kultúráját, népszokásait és művészetét, építészetét. A 18. század végétől egészen a 20. század közepéig visszamenőleg kukkathatunk be a falusi és mezővárosi népek akkori életmódjába.
2: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.

0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: És itt a vonalunk túlsó végén kedves Hugo üzletkötő, szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok! Nagyon izgalmas volt ez a kis Benny Hill
1: madagaszkát.
3: Sejtettük, hogy tetszeni
1: picit fog. Picit is felpörgettük a hangulatot.
3: Téged akartunk fölvillanyozni, hogyha már Búró és Vavrek kollégák helyett is helyet kell állnod egész héten, úgyhogy akkor kicsit fölvillanyozunk vele. Na mi újság?
2: Jaj, nagyon köszönöm. Nagyon pozitív tartományban van a Budapest értétős de alapvetően. Tegnap egy hatalmas adási hullám volt az amerikai piacokon. 15%-os olvadás a Tesla részvények árfolyamában, azért ez nem minden napi látvány.
1: Igen.
2: És a legtöbb nagyvállalatot ugyanúgy eladták, viszont jelen pillanatban a határidős árak azt mutatják, hogy minimális korrekcióra lehet számítani jelen pillanatban. Ne enyhe emelkedés kezd látszani. Szóval nézzük meg, hogy mi lesz itt a délutáni órákban. Budapesti tőzsde pedig kirobbanó formában van a tegnapi napjához képest. 144.680 pontnál van jelen pillanatban a Bux Index, és az OTP megállítottatlanul emelkedik. 46.300-nál van 9 óra 40 perckor. Kicsivel több mint 810 milliós forgalommal. Még másik nyertes az a Richter, 11.710 forintnál van, kicsivel több mint fél százalékos emelkedésben. A Magyar Telekom pedig 2624 forintnál, míg az a MOL, bocsánat, 4440 forintnál van. Szóval relatíve csendes, nyugodt péntek reggelünk van.
1: Nagyon klassz, maradjon is így. Illetve maradhat-e így? Várunk-e makroadatot, ami esetleg majd csinál valami felfordulást?
2: Hát jó lenne, hogy maradna. Délután vannak alapvetően néhány amerikai adat, ami alapvetően nem biztos, hogy piacba felsoroló erővel fog rendelkezni. Várjuk ki a végét, alapvetően, hogyha a szentiment romlik, akkor nyilván megvan az esély annak, hogy nem itt fogunk kikötni nap végén.
1: Európa is ilyen vidám hangulatban zárja a hetet?
2: Hát ezt nem mondanám, kirobbanó formán, de amúgy de mindenki amúgy alapvetően nagyobb indexek közül mindenki pozitív tartományban van. A DAX is például 7%-os emelkedésben van jelen pillanatban, a franciáknál is 1% feletti emelkedés van, még a briteknél is 2% feletti az emelkedés. Szóval a tegnapi nagy esések úgy tűnik, hogy most minimális korrekció van, tartsunk ki a jó lendület.
1: Igen, és a forint piacon akkor ott is egy kis erősödés, korrekció?
2: Na jó, ugye tegnap délután még 365 felett is lehetett kereskedni az euróforinttal, most már azért kicsivel barátibb az árfolyam. 363 forintot és 30 félért kell fizetni egy euróért jelen pillanatban, míg a dollár az 321 felett is volt, ami most jelen pillanatban 319 forint, szóval kis megnyugvásnak vagyunk a tanúi, vagy egy kis megnyugvás van most itt a magyar devizapiac környékén.
1: Oké, akkor meglátjuk, igen, hogy így marad-e és fennmarad a nyugalom, vagy pedig még valami zűrzavar beüt délután. Ezt vagy elmondjuk a hétfői összefoglalóba. Hugo, neked még jó munkát mára, aztán jó pihenést a hétvégén.
2: Köszönöm szépen nektek.
1: Szia! Kedves Hugo üzletkötő számolt be nekünk a tőzsdei árakról, hírekről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
3: Hát a utolsó dolog, akkor legyen egy klasszikus, elnyűhetetlen, és ha már egy másik klasszikust feldolgozás verzióban van, akkor ez meg olyan, ami nyilván az eredeti. Emlékszem, amikor valamikor pár éve ment, akkor többen is rácsodálkoztak, hogy ja, ez az eredeti, és ott is volt egy kis kavar, hogy akkor pontosan annyiféle verzióban VB-n is megint rengetegen énekelték, úgyhogy akkor ezzel
1: jöjjenek a fejét,
3: jöjjenek a csíkok.

0: Lehet egy kérdésem?
1: Már meg is volt.
2: Millás reggeli.
3: Na.
4: Mondjad, mert szerintem abszolút illik a rovatba.
3: Igen, szóval... mert hogy itt tanulmányozgatjuk az étlapot, amit Szabi küldött, vagy Vassa küldött nekünk. Briatico-ba, La Mezzia termébe járt, és... hát figyelj, itt még a 8 eurós pizzák itt figyelnek meg.
4: 8, azért. Ma 5 a Margarita.
3: Vagy bocsánat, az 5, igen, a Margarita az 5.
4: Nekem ez a...
3: De ilyen 7-8 az, ami komolyabb feltétel bír.
4: De olasz
3: a 12 után... egy frutti di mára elsevészes, és 1 euróért van még kávé. Nagyon jó kis árlap.
4: És ez mostani.
3: annak tűnik, igen.
4: Jó, és... A Margarita Index az nekem egy ilyen
3: útmutató. Hát ha van Big Mac Index, akkor
4: hát igen, az 4 volt a legolcsóbb, amit láttam az elmúlt években, de az 5 az kifejezetten olcsó, most már azért nagyjából 8-9 környékén vannak a margaritek, egy átlagos helyen, nyilván menőpe. Tehát az, hogy itt Lendélen ez így működik. Tavaly előtt lepődtem meg piszkosul, hogy Alberobello-ban, ami egy zseni hely, tehát hogyha Bariban és ugye környéken nyaralunk, akkor oda el kell menni a Trollók fővárosa, nagyon-nagyon cuki kis házak az egész. De hogyha mész a vonatból, az időnként ott is föltűnnek, tehát ezt tényleg úgy építkeztek. És...
3: Igen, olyan szétszórva is, ott koncentráltam, de amúgy az ott egy létező sztori.
4: Igen, hát meg Matera is, ott rengeteg minden. Ott, és igazából nem a helyiek által, nem a város szélén, simán ott is a 5 eurós margarita, és itt a 7-8 eurós, szuper jó telefeltétel pizza már működött, úgyhogy egyáltalán nem volt. Tehát gyakorlatilag azért olcsóbb, mint Magyarország az a vidék, még úgy is, hogy turistásabb helyeken mész ki. Jó, ez nyilván kellett a forint erősödés, mert mostanit számolom át. Margarita, nem Margaréta. Köszönjük szépen. Szerintem nem is mondtunk Margaréta. Mondunk Margaréta? Ha Margarétát mondunk, akkor már direkt rokodásban mondjuk a Margarétát. Na, itt egyébként arra a kérdésre a válasz, amivel befejeztük a hírblokk előtt, az egyik egyébként pont La Mezzia lenne, mert hogy megnéztem, hogy igen, ez volt a másik. Várnát említettem, hogy volt a kérdés, hogy három gyerekes
3: nyaralás, tengerpart, még most
4: mi fér bele
3: ebbe a nyárba.
4: Augusztus nézem, változatos az ár, de kifele például bőven 10.000 forint alatti, tehát a legolcsóbb kategória augusztusban La Mezziában van. Visszafele nagyobb a kilengés, tehát a 100 és a 25 között mozog, tehát hogyha a visszafele, ha rugalmasak vagyunk, és rugalmasak tudunk lenni, akkor inkább így mondom, mert általában azért nem rajtunk múlik, főleg a munkahelyeken, akkor össze lehet rakni olyan párosítást, hogy a repjegy olcsó legyen, ott amúgy se drága a környék. Az egyetlen bizonytalanság bennem, hogy amit mondtam, hogy augusztusban azért ott fölpörög a forgalom, valószínűleg ott is megemelkednek az árak, ennek még érdemes utána nézni. Mert egyébként, ha csak és kizárólag a repjegy alapján nézem, akkor mondanám Dubrovnikot is, oké, a horvát tengerpartra nyilván még a távolabbi részekre is általában autóval mennek az emberek, de pont az idén bedobták a nagy kapacitás bővítést a Fapadosok, eddig lényegében Zadárban volt egyedül repcsi, most oda mindkettő repül, Dubrovnikba is mindkettő repül, úgyhogy és tényleg tök kedvező árakon. A Dubrovnik nekem már annyira messze van, ha tudok tömegközlekedéssel menni, akkor abszolút el lehet oda, és ha mondjuk nincs sok időm, akkor az akár még versenyképes is lehet, ha kis hátizsákkal megyünk. Azon belül szerintem nem, azt hiszem mindenképpen a földi közlekedés, hogy a vonatot javasolnám splitbe is egyébként, de egyébként itt minden a szálláson fog múlni, ott a környéken mondjuk lehet-e épeszű, meg azért elég nagy tömeg van a horvát tengerparton, ezért nem mertem egyből javasolni, mert érdemes elkülöníteni. Hát hiába van olcsó repjegy, ha mondjuk a szállásokon meg ráfázol, és mondjuk szerintem Dubrovnik pont erre például, hogy a környéken azért az nagyon elszálltak az árak ott az egész horvát tengerparton, ezért nehéz kihozni egy kedvező áru nyaralást, főleg, hogyha egy nagyobb apartmant kell bérelnünk a nagy család miatt.
3: Oké. Októberi ciprusi utazásra mikor érdemes repülőjegyet venni?
4: És az autóbérlés.
3: És az autóbérlés is. Szerintem ezt
4: már elmondtam már egyébként szerintem, és tényleg mókás, hogy ott voltam a tapasztalatom, hogy már azt gondoltam, hogy én már nagyjából menő vagyok, minden és bármikor tudok baloldali közlekedésben részt venni, kézre esik minden, de pont ahol nem volt forgalom, és egy olyan megállásból indultunk, ahol minimális volt a forgalom, indultam el úgy, hogy amikor 2 perc után jött valaki szembe, akkor már majdnem az öklömet ráztam, hogy keresd az én sávomban. Igen. Te.
3: Hallottam, hogy ezek nem tudnak vezetni.
4: Igen, és utána kapcsoltam, hogy esetleg én vagyok. Uh-huh. Én megyek szembe a forgalommal, úgyhogy Ciprus egyébként arra, hogy ezt elkezdjük, jó. Ha valakinek itthon már biztonságban érzi magát, van 2 éves tapasztalata, szerintem akkor Cipruson nyugodtan bérelhetünk autót úgy, hogy baloldali közlekedés van, úgyhogy szerintem ezzel átlagos autósnak nem lesz problémája. Az októberi utazásra visszatérve pedig most egyébként már mennek le fel az árak, de pont mostantól érdemes nézegetni, szeptemberre is szépen leestek, és most Ciprus konkrétan éppen most nem néztem. Ciprusra, miután Debrecenből is van járat, az szokott még egy ilyen menekülő útvonal lenni, hogy sokszor a debreceni azt tök olcsó tud lenni mindkét irányba, tehát a Debrecen-Larnak a Vízer útvonal az sokszor jó alternatív volt lenni, főleg, hogyha gyerekekkel is megyek, országbérletük van, leutazás nem kerül semmibe, hogyha nem hajnali indulásról vagy késő esti érkezésről van vissza, és még utána kicsit vonatozunk, de Pestről általában drágább, de az októberiek ez általánosságban is most indultak el szépen lefelé.
3: Tényleg ez így, hogy direkt pirosabb ér autórendszáma, hogy elkerüljék a helyiek? Mert hogy lehet, hogy ilyen hasonló mazsolák ülnek benne, erre, akik elvétik
4: figyelj,
3: azért.
4: Erre nem jöttem rá, mert én már kaptam pirosat, és meg kaptam nem pirosat is. Tehát, hogy annyi bonyolultabb ott a rendszer. Valóban volt ilyen, de szerintem az utolsó 2 alkalommal már szerintem normális.
3: Tehát, hogy volt rekordod, és te már nem a pirosat kaptad, hanem a feketét. Azt mondják, ez már nem teljesen zöld függő, ennek odaadjuk a feketét.
4: Viszont Cipruson találkoztam utoljára. Mi volt a beceneve annak a bankkártya lehúzónak, amikor így még
3: tudom.
4: Nem volt bekötve, és még a...
3: Igen, az a... És a dombor nyomottat. Az és azzal sikálni,
4: meg
3: húzta,
4: azt nem húzta el az más, de hogy amikor így sikálod igen, rajta tudom. A kártyát, és áthúzod rajta, és akkor bele...
3: Nem tudom.
4: Nyomja
3: majd lehet,
4: a betűket rá. Igen, nyomja. Igen. Na mindegy, az még utoljára Ciprus volt, nem is olyan régen. Vasaló
3: lehet. Vasaló volt.
4: Úgyhogy nagyon vicces, amikor még egy ilyet vesznek elő, amikor nevedet tartjuk ugye a kijáratnál, ott már kiülünk, már napozunk, kiülünk a reptér előtti parkolóban, a kávézóban, ott elrendezzük a papírmunkát, elővesszük ezt a lehúzót. Egyébként lehet, hogy az nem utolsó volt, utolsó előtt, és legutóbb már elektronikus fantasztikus fejlődés biztosító. Egyébként hívták,
3: lehet, de tényleg tök volt.
4: Igen, hallottam a tök gyalú. Na, szóval van minden, de egyébként Ciprus az a hely, ahol mindig mástól, nem, az utolsó 2 alkalom már ugyanattól, mert hogy jó tapasztalatunk volt, soha nem nagy cégtől, hanem helyi kisvállalkozóktól béreltünk autót, és mindig kedvezők voltak a tapasztalataink, úgyhogy bátran lehet. Általában náluk benne van a full biztosítás, tehát nem kell külön még rászámolni, mint a nagy szolgáltatóknál egy átlagos helyen Európában. Ugye minél kisebb egy sziget, annál inkább ez a jellemző, hogy úgyse tudod ellopni, nem tudod kivinni, nem tudsz menekülni, ha bármi probléma van, akkor ezt már biztosítják az autóbérlésnél, ezt Ciprusnál is mondom, működött.
3: Hát akkor az ennyi.
4: Ezt te küldted?
3: Nem, mert én szeptemberben megyek.
4: Ja, te szeptember, megyek. De
3: a stimmel? Valaki kérdezi októberi Szardiniára, mikor érdemes jegyet venni. Még gyorsan, még van egy percünk, vagy 2-re.
4: Azt...
3: Ja, valójában már nincs, mindegy.
4: Az a nehéz, mert hogy a nyaroljátok egy része leáll szeptember végén, és most úgy emlékszem, hogy talán a Szardini az még megy októberben a Vizzer is. Nem áll le szeptember közepén, mert néhányat egészen szeptember végéig, vagy akár október végéig is üzemeltet a Ryanair is, meg a Vizzer is, és az október emiatt azért viszonylag kedvező szokott lenni még Szardiniára, úgyhogy szerintem ott is most a következő időszakban lesz az, hogy kedvező. Kifele út szerintem már most is voltak 10 000 alatt, ott a hazaút, ami neccesebb, de azt már abszolút érdemes nézegetni.
3: Ki út Szardiniára?
4: Szeptemberre nem. Azt néztem, hogy a ti időpontokat
3: láttam,
4: néztem.
3: Láttam.
4: Nem, a szeptemberre nem, de októberben igen.
3: Oké. Okay. Ennyi volt, köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet az egész hetit, sőt, én külön az egész 2 hetit. Most egy kicsit leválok, hogy jöjjenek a...
4: Én is a majdnem 2 hetit.
3: Igen, a frissen pihentek. Ők most nyomnak egy 3 napost, aztán jön egy Kántor Zsuzsi páros emlékeim szerint.
4: Nem, én jövök segéd erőként vissza.
3: Majd pénteken egyszer. Kétszer. Nehogy sok legyen.
4: Csütörtökön az egyik kollégának segítek, pénteken a másik kollégának.
3: Történt változás a beosztás?
4: Nem, ez eddig is, ez mindig is így volt.
3: De hogy volt mindig is így?
4: De.
3: Na mindegy, tudod mit?
4: A nekem munka, a munkahőse vagyok.
3: Majdnem mindegy, hogy mit csináltok a jövő héten.
4: Pihenj jól.
3: Köszi, köszi szépen. Tényleg mindenkinek
4: köszönöm. Tengerpart láblóba?
3: Abszolút. Igen,
4: hát ez magas színvonalon.
3: Magas színvonalon, jó sok ér, így van. Úgyhogy...
4: Helyes, majd mesélj.
3: Ez a program, és tényleg, na, pedig biztos, hogy volt itt egy jó zsuzsi. Na mindegy. Köszi szépen, mindenkinek szép napot, jó hétvégét, sziasztok!
2: Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
0: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
2: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
2: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
2: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi

0: Hihetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ, itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
0: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
2: Budapesten lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a vasúti híd átépítése miatt vasárnap éjfélig. A Hajóállomás utcába és a Lechner-Ödön fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójáról és a Máriási utcából a Baráros tér felé lehet haladni. Lassú a haladás a Soroksári úton befelé a Hentes utcától, a Kvassai Jenő úton a Weiss-Manfréd úttól, a Vágóhíd utcában a Soroksári úttól a Mester utcáig, a Mester utcában és a Gubacsi úton a Könyves-Kálmán körút előtt. A Soroksári út Kvassai Jenő út csomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra a Tél utcába kanyarodni. A kifelé vezető oldalon lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Berda József utcából nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. Jövő héten kettől vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér között a sűrűbben induló 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Szép Csilla, BKK Info.
3: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: 4,4%-os a munkanélküliségi ráta, 1760 pusztai zebrából 10 szerepel a hivatalos nyilvántartásban. Az Egyesült Államok új vámokat vezet be csaknem a teljes importja után. Szeles, de nagyrészt napos idő lesz. Északon és az Alföldön záporok előfordulhatnak, 25 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. 4,4%-os a munkanélküliségi ráta. Átlagosan 4.633.000-en dolgoztak április és június között, ami 28.000-rel marad el az előző év azonos időszakához mérképest, írja a KSH gyors jelentése. A férfiak rátája 4,1%-ra csökkent, a nőké viszont 4,9%-ra emelkedett. A munkanélküliek egyre hosszabb ideig keresnek állást, ami a gazdasági növekedés lassulásának egyik fontos jelzője lehet. A külföldön dolgozó magyarok száma idén júniusban 124.000 fő volt, ami a portfólió szerint történelmi rekord. Újabb kritikát kapott a hétfőn bemutatott Baross Gábor vasútfejlesztési terv. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület élesen bírálta a bejelentéseket. A szervezet szerint a bemutatott projektek többsége nem új, a megvalósításuk pedig a korábbi tapasztalatok alapján erősen kétséges. A VEKE szerint a terv finanszírozása is elégtelen, ezért az ígért fejlesztések alig ha valósulhatnak meg a beharangozott ütemben. 1760 pusztai zebrából csak 10 szerepel a hivatalos nyilvántartásokban, az állatok nagy része pedig hiányzó papírokkal érkezett az országba, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a Facebookon jelezte, az állatok nagy része hiányzó papírokkal jött, de köztük van olyan is, aki 9 évig nem kapott útlevelet.

0: A Telex azt írja, az állatok tetemeit teljesen szabálytalanul egy az afrikai sertéspestis miatt kialakított mentesítő gödörbe temették. Átlépte a hordonkénti $100 lélektani határt a Brent világpiaci ára. Az áremelkedés oka, hogy miután az Egyesült Államok napokon keresztül folyamatosan bombázta Iránt, már a két oldal nyilatkozatai szerint is egyre távolabbinak tűnik egy tartós közel-keleti tűzszünet. Az Egyesült Államok egységesen új vámokat vezet be, csak nem teljes importja után, a kényszermunka tilalmáról szóló előírás megsértésére hivatkozva. Az új 10 és 12,5%-os vámtételek 60 országra vonatkoznak. Az intézkedés péntektől lép életbe egy időben azzal, hogy a korábbi átmeneti időre alkalmazott 10%-os vámok lejárnak. Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint az új vámok nem megalapozottak, és az EU tisztázni akarja a kérdést Washingtonnal. Gazdag britek arra kérik az új miniszterelnököt, hogy vessen ki rájuk magasabb adót. 120 milliómos írta alá a levelet, amelyben azt írják, igazságosabb társadalomhoz vezetne, ha ők többet fizetnének. Számolt be a BBC nyomán a Telex, szerintük az lenne az ideális, ha 10 millió font, azaz körülbelül 4,3 milliárd forint feletti vagyon esetében 2%-os vagyonadót kéne fizetniük a brit milliómosoknak.
1: Időjárás a Rádiókafén.
0: Egyre több felé képződnek gomoly felhők, elsősorban az északi középhegységben, illetve az Alföldön lehetnek futó záporok, zivatarok. Marad az erős északi-északnyugati szél, 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!
2: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.

0: A következő számot is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A kanadai rapper Baby No Money azért választotta ezt a művésznevet, mert elhatározta, hogy takarékoskodni fog, amíg a zenéléssel nem robbant bankot. Érdemes volt összeállnia egy pénzesebb fazonnal, Rich Brian indonéz rapperrel, a 2021-es Edama May csilliárdos YouTube és TikTok megtekintéseket produkált. Ám lehet egy művész nélkülöző vagy tehetős, nincs menekvés a gyerekkori traumák elől. A Baby Nincs Pénzem és Gazdag Brian urak mindketten megtapasztalták a Teletubbik borzalmait, bele is írták azokat közös daluk szövegébe. A Baba a napban, mint a Teletubbikban sor, nem költői túlzás. Szegény Baby No Money egy interjúban felidézte, a gügyögő Baba arcú napot is felvonultató sorozatot kellett néznie, mert anyukája eltiltotta a sokkal menőbb, de erőszakosnak ítélt Power Rangers-től.

0: Rádiót.
1: Az elhangzottdalt is meghallgathatjátok a Szigeten.
2: Sziasztok, Harcsa Veronika vagyok, én is a Rádió Cafét hallgatom.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Amikor a zene a kontextus, akkor nem kell arra számítani, hogy a szavaknak ugyanaz lesz a jelentésük, mint a hétköznapi beszédben vagy a szótárakban, mondta Kurt Cobain.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Fent vagyunk a nemzetközi ska térképen. A Pannonia All Stars Ska Orchestra 2003 koratavaszán alakult, azzal a kimondott szándékkal, hogy a ska stílus itthon még nem nagyon ismert, tradicionálisabb vonalát is megismertesse a hazai közönséggel. Ma már az ország egyik legsikeresebb és legelismertebb zenekaraként sorra adják teltházas bulijaikat, miközben egymás után hívják meg Magyarországra a nemzetközi ska élet legjobb előadóit. Szövegeikben a viccesebb, könnyedebb témájúak mellett megtalálhatóak társadalomkritikus, az agressziót és a mindenfajta gyűlöletet elítélő darabok is.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@kukac.rádiókafé98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod?
1: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
2: Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartijának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Richard Ashcroft vezette brit pop zenekar, a Verve legnagyobb slágere kétséget kizáróan az 1997-ben íródott Bittersweet Symphony. A zenekar tragédiája, hogy épp ebből a szerzeményből nem kerestek egy fontot sem, hiába kelt el több millió példányban. Az ok nagyon egyszerű, a dal egy Rolling Stones vonós mintát használt, méghozzá a 65-ös The Last Time című szerzeményből. A szöveg és a hangszerelés azonban Richard Ashcroft nevéhez fűződik. A zenekar 50-50%-ban szeretett volna megegyezni Jagger és Richards jogászaival. A pénzéhes zenészek azonban 100%-ot akartak, és meg is kapták. Richard Ashcroft egyszer némi malíciával azt mondta, hogy a Bittersweet Symphony a Rolling Stones elmúlt 20 évének legjobb dala.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Bertrand Cantat, a francia alternatív rock együttes, a Noir Désir énekese 2003. július 27-én olyan erővel ütötte meg élettársát, Marie Trintignant, hogy az elesett és az elszenvedett fejsérülés miatt kómába került. A híres színész dinasztia tagja 4 nappal később, 41 éves korában elhunyt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A San Franciscói brazil közösségből induló Viva Brazil zenekar 1980-ban jelentette meg Skin Do Lele című buli himnuszát, melynek dalszövegében zenével zavarják el a rossz kedvet. A refrénben sokszor ismételgetett cím az égvilágon semmit sem jelent, csupán hangutánzó kifejezés, amely a szamba ritmusát imitálja. Időközben számos más országban csatlakoztak a brazil ritmusok ünnepléséhez. A japán Yashu Olaf Bird, az angol Paprika Soul és a Fülöp-szigeteki Jaya után 2004-ben a svéd Bossa Electrica tolmácsolásában is megismerhettük a vidám szerzeményt.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és

0: Ukrajnába tartó tartályhajót ért támadás a Fekete-tengeren. Szeles, de nagyrészt napos idő lesz, északon és az Alföldön záporok előfordulhatnak, 25 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. 2 milliárdos bevételkiesést jelent idén, hogy eltörlik a vényköteles gyógyszerek áfáját, miközben az eltörlés jelentős társadalmi, addig költségvetési oldalon visszafogott hatással bír, közölte a pénzügyminiszter. A nullás gyógyszeráfa csak bemelegítés a sokkal többe kerülő lakossági adócsökkentésekhez, írja a G7. A miniszterelnök tegnap úgy nyilatkozott, hogy a tűzifa áfáját 27-ről 5%-ra tervezik csökkenteni az idei télre, ez 10 milliárd forintba kerülhet a költségvetésnek. Az egészséges élelmiszerek áfakulcsának szintén beígért csökkentése átfogóbb előkészítést igényel, ez minimum 150, de akár 300 milliárd forintba is kerülhet az államnak. Új jogköröket kap a Nemzeti Adó és Vámhivatal, kockázat elemzéssel a politikai felsővezetők családtagjainak adatait is vizsgálhatják majd, amire eddig nem volt lehetőség. A miniszterelnök bejelentette, hogy a jövőben a NAV is 20 évre visszamenőleg indíthat vagyonosodási vizsgálatot a politikai elit körében. A kormány szerint a jelenlegi vagyonnyilatkozatok nem átláthatóak, ezért van szükség a szigorításra. Sorra mondanak fel az ápolók a Kútvölgyi sebészetén, olvasható a Telexen. 10 nővér mondott fel egyszerre, augusztus végén jár le a felmondási idejük. Ha nem sikerül megoldást találni, veszélybe kerülhet a kórházi ellátás. Az intézmény megerősítette, hogy az érintett munkatársak jelentős része olyan egészségügyi szolgáltatónál folytatja munkáját, ahol hasonló szakmai feladatok ellátásáért kisebb terhelés mellett lényegesen magasabb jövedelmet kínálnak. Kapu Tibor szerint Orbán Viktor megsértette a NASA megállapodást, amikor a háborúról kérdezte nyilvános hívásban. A magyar űrhajós a Kubitnek azt mondta, nem gondolja, hogy ezt a történelmi lehetőséget, ami egy magyar miniszterelnök és egy magyar űrhajós között adódhat, ezt erre kellene használni. Földrengés volt Ausztriában éjjel 2-kor, a 4,5-es földmozgás Bécsújhelytől 35 kilométerre délnyugatra volt. A földrengés több nyugat-magyarországi településen, köztük Sopronban és Kőszegen is érezték. Újabb Ukrajnába tartó tartályhajót ért támadás a Fekete-tengeren a román partoktól mintegy 22 tengeri mérföldre. A libériai zászló alatt közlekedő hajó az Egyesült Államok északi részén található Norfolkból szállított szenet Ukrajnába. A legénységből senki sem sérült meg, és evakuálni sem kellett őket.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, elsősorban az északi középhegység térségében, valamint az Alföldön lehetnek futó záporok, zivatarok, marad az erős északi északnyugati szél, 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
3: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, Kunavárhelyi Gábor pszichológus a mai vendégem, akivel a kiégésről beszélgetünk. Napjainkban szinte kortünet és az élet bármely területén bekövetkezhet, mégsem ismerjük eléggé. Pedig a kedvetlenség, örömtelenség, szomorúság a mindennapokban egyre szélesebb körben jelenik meg, és bár nem egyszerű tetten érni, mégis tudni kell, hogy a kiégés nagyon is valóságos és komolyan veendő lelki folyamat. Tünetek, okok, következmények és lehetséges megküzdési stratégiák. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Kunavárhelyi Gábor pszichológus, akit köszöntök, szia!
2: Szia!
1: Képzeld el, hogy azon gondolkodom, amióta készültem a veled való beszélgetésre, hogy a kiégés az egy kortünet-e, vagy egy olyan dolog, ami mindenkit utolér az élet egy bizonyos szakaszába, vagy mindenkit utolérhet, vagy nem, hanem csak valamilyen fáradtságnak köszönhető, ugyanis olvastam az ezzel kapcsolatos könyvedet, ami nem olyan régen jelent meg, és hát neked erre van egy válaszod, amin én nagyon elgondolkodtam.
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert már is nem lehet rá igennel vagy nemmel válaszolni, hanem egy jó hosszú, kifejtős válasz van rá. Igen, részben kortünet, az, hogyha tudunk majd egy kicsit beszélni részletesen az okokról, akkor az látszik,
1: hát, hogy nem.
2: Nézzi, az a kultúra, meg az a társadalmi környezet, meg nagyon-nagyon sok minden nagyon benne van a kiégéseinkben, tehát az a világ, amiben élünk, sokféle szempontból, és hogy ha az okokról beszélünk, azért mindig vannak környezeti okok is. A kiégésnek a definícióját, meg egyáltalán ahogy gondolkodunk róla, azt szerintem érdemes kibővíteni, de azért maga a kiégés fogalom az egyrészt egy ilyen 50-60 évvel ezelőtt az egyrészt a segítő foglalkozásúaknak a munkaterheléséből jött. Tehát ott fedezték fel először, hogy aki segítőként dolgozik, nagyon-nagyon hajlamos erre a érzelmi, meg fizikai, meg mindenféle mentális kimerülésre. De azért ez a definíció, meg így gondolkodás erről nagyon gyorsan bővült, tehát hogy azért ebbe belekerült a munka teljes világa, hogy nem csak segítőként lehet kiégni, hanem bármilyen munkakörben, és ezt meg is tapasztaljuk. És van még egy további bővülés is, hogy azért, de ha egy picit más szemmel nézünk rá, akkor nem lehet ezt így a munkavilága határainál megállítani, mert megint, ha az okokról beszélünk, de el tudunk képzelni egy olyan párkapcsolatot, vagy egy olyan otthoni környezetet, vagy egy olyan családot, ami igenis lemerít érzelmileg, mert folyamatosak és visszatérők a megterhelő konfliktusok. Úgyhogy nagyon ki kell bővíteni ennek már a körét, hogy hol keressük a kiégést, így aztán az okokat is, de hogy mondjuk például most a munkavilágáról beszélünk, nyilván mindig vannak környezeti okok, tehát van lehetetlen vezetői elvárás, túlterhelés, szervezetlenség, ellenséges szociális környezet, ahol nem szeretnek, nem támogatnak. Tehát, hogy rengeteg olyan dolog van így a munkavilágában, például, ami nagyon hajlamos itt a kiégésre, vagy ami megint csak nem szokott teszünkbe jutni, de az értelmetlenség. Ugye ez valahogy nem, nincs így a gondolkodásunknak a homlokterében, de hogy egy értelmes ember azért mégiscsak valahogy vágyik az értelemre. Tehát, hogy amit csinálok, és a munkában szerintem az a, hogy is mondjam, az a megdöbbentő, vagy erre se gondolunk, de hogy érdemes lenne figyelembe venni, hogy az ébren töltött időnknek a nagy részét a munkában töltjük, mert vagy ott vagyunk, vagy oda utazunk, vagy onnan utazunk haza, vagy fekszünk az ágyban, és a napi konfliktusokról gondolkodunk. Tehát, hogy nagyon-nagyon központi részét képezi az életünknek, és ezért nyilván jogos volna az igény, hogy olyat csináljak az ébren töltött életem döntő többségében, aminek látom az értelmét. Tehát, hogyha az okokat nézzük már is, akkor azért a munkavilágában jó sok környezeti ok van.
1: Hát sőt, én ahogy olvastam a könyvedet, egyébként ez a címe, hogy Ég velem, nagyon érdekes ez az áthallás, amit ez az egész hordoz. Szerintem sokszor elgondolkodunk azon, hogy akkor ennyi az élet? Tehát, hogy ennyi, ég velem? De, hogy visszatérjek, ami nekem lejött, és nem tudom, hogy így szántad-e, de én mindenképp így érzékeltem, hogy egész egyszerűen magába az életbe, az életnek a különböző szakaszaiba, annak folyamataiba ki lehet égni. És ez azért veszélyes, mert hogy ezt lehet, hogy észre sem vesszük, és ez nem különösebb terhelésektől adódik, vagy konkrét terhelésektől, hanem akár a saját magunkkal szembe támasztott elvárásoktól. Tehát, hogyha mondjuk veszünk egy olyan életszakaszt, ami alapvetően mozgalmas, szeretetteljes, mégis küzdelmes, amikor mondjuk valaki elindul az életébe a párjával, a családtervezés, a nem tudom mi, és ezt nagyon sokszor látjuk, hogy mire eljutunk oda, hogy van gyerek, egészséges kisgyerek, felépült a ház, vagy megvettük a lakást, meg van az az autó, meg nem tudom, akkor elkezd egy furcsa érzés felüti a fejét, amiben benne van a türelmetlenség, a szorongás, a szomorúság. Uh-huh. Tehát egész egyszerűen el lehet fáradni az életnek a különböző szakaszaiba, ami amúgy szerintem abszurd, és igencsak ellentmondásos, de hogy mára ezt meg tudjuk magunknak csinálni, és meg tudja velünk kvázi a környezetünk csinálni, hiszen ugye mindenhol topnak kell lenni, és meg kell felelni, de a magunknak megcsinálásban benne van az, hogy akár közösen, akár az egyik fél magával szembe azt várja el, hogy mindent oda tegyen idő előtt.
2: Igen, és hát akkor ezzel már is átveztünk a személyes okok kategóriájába, vagy vizére, mert...
1: De ez nekem most szinte elkerülhetetlennek tűnik.
2: Igen, már mindjárt...
1: Válaszolsz is, igen.
2: Megpróbálom kifejteni, okay, hogy miért elkerülhetetlen, és miért kéne mégiscsak dolgoznunk azon, hogy elkerüljük. Szóval, hogy itt akkor most már személyes okoknál tartunk, és azért a személyes okokban, tehát a környezeti okoktól függetlenül, azok mindig vannak, amikor elkezdnek dolgozni valakivel, akkor azért tényleg mindig kiderül, hogy hát itt van egy ellenséges munkai környezet, vagy túlterhelés, vagy értelmetlen munka, vagy elakadás a karrierben. Tehát ugye ez oké, de ha megnézzük a személyes okokat, azért rengeteg olyan belső parancs mozgat minket, ami arról szól, hogy mit kell, meg hogy kell jó embernek lenni, meg mi a dolgom, meg hogy kell nekem működnöm. Tehát, hogyha az ember egy picit figyelne a belső hangjára, akkor kihallaná ezeket a kelleket, hogy ezt így kell csinálni, és csak így lehet, és erősnek kell lenni. Ugye ez az egyik ilyen legjellemzőbb belső parancs. Ugye ezeknek a belső parancsoknak egyébként megvan a maga történeti oka, tehát, és nyilván a családi környezetben keresendően felnőttünk, de hogy van olyan családi környezet, ahol az a nagyon erős üzenet, hogy nem tudunk mit kezdeni anyafogásoddal, nem tudunk mit kezdeni a problémáiddal, és ott azt tanulja meg a gyerek, hogyha szeretve akarok lenni, tehát hogyha azt akarom, hogy a szüleim szeressenek, vagy elkerüljem a rosszallásukat, akkor erősnek kell lenni. És ha valaki ezzel a belső parancsal kimegy a felnőttek világába, akkor mindig erős lesz, mindig kitartó lesz, mindig ő lesz a frontvonalban, mindig nagyon sokat vállal, és soha nem panaszkodik, és soha nem fog segítséget kérni, és nem fogja tudni megmutatni a hozzá legközelebb állónak se, hogy problémáim vannak. Most ez például az erősnek kell lenni, ez a légy erős parancs, ez a kiégésnek az egyik leggyakoribb útja, vagy van egy másik belső parancs, és tényleg még lehetne sorolni, van néhány, de hogy csak most gyorsan eszembe jut, van olyan belső parancs is, hogy szerez örömet. Mikor megint csak azt tanuljuk, hogy jó gyereknek kell lenni, hogy segítőkésznek kell lenni, hogy nekem dolgom van a szüleim szenvedésével, vagy az ő vigasztalásukkal, vagy a család összetartásával, mert van ilyen gyerekkori történet.
1: Elég gyakori, szerintem.
2: Szerez örömet, parancs, arra irányítja az embert, hogy egyébként egy nagyon szerethető, mindenkinek mindig segítő legyen. Csak ugye mindenkinek mindig segítő, mindig a saját igényei, és a saját érzései, és a saját fáradtságának, meg kimerültségének a rovására segítő.
1: Tehát, hogy
2: csak röviden, ezt még lehetne hosszan folytatni, de hogy ezek a belső parancsaink például nagyon-nagyon erősen terhelnek minket, és ugye ez egy önismereti munka, amikor én elkezdek valakivel kiégéssel dolgozni, akkor mindig először vizsgáljuk a környezetet, hogy mi van. Csak ott keressük és találjuk a környezeti okokat, de aztán meg kell vizsgálni a személyes okokat is, meg amikor a megoldásokról gondolkodunk, akkor mindig először a jó értelembe vett tüneti kezeléssel kezdjük, tehát hogy életmóddal, relaxációval, légzéstechnikával, alvással, minden, ami a gyorsan lehet segíteni ezen az állandósult feszültségen, vagy ennek a eltüntetésén. De hogy a kiégéssel való munka ezeken túl előbb-utóbb mindig egy meglehetősen alapos önértékelési munkába fut ki.
1: Na, ezt akartam kérdezni, hogy mindez, amit most mondasz, és én meg idehoznám szívesen amikor a szeretetet teljesítmény alapon osztogatták, ez a mi gyerekkorunkra kifejezetten, mint a mi generációnk gyerekkorára kifejezetten érvényes, hogy szeretlek majd, ha ezt csinálod, vagy azt csinálod, és remélem, hogy a mi generációnk már megtanulta, hogy nem így kommunikálunk a gyerekkel. Mert aztán ez egy folyamatos ilyen sóherságot hoz, meg ilyen érzelmi leimolást, és hogy ennek érdekében tegyünk olyan dolgokat, amiket igazából nem is akarunk, vagy ami utána nekünk nehézséget okoz. De hogy azért ezzel mélyre kell menni. Tehát, hogy amikor ennek megkeresi a gyökerét, és ezen az ember igazából változtatni tud, hát ez nem egy ilyen kis sétagalop. És pont erre gondoltam, hogy nekem úgy tűnik, hogy a kiégés, bárhogy is nézzük, tényleg egy életben egyszer tuti megtörténik. Nem akarom ezt most mindenkire ráolvasni, de az a helyzet, hogy azok alapján, amiket te leírsz és összeszedsz, meg egyébként amiket amúgy is hallhatunk erről, hogyha ezzel a témával foglalkozunk, úgy tűnik, hogy most azt a világot éljük, hogy szinte elkerülhetetlen. Az pedig azt jelenti, hogy akkor egy életben egyszer, hogy ebből kikászálódjunk, lehet, hogy nem baj, ha picit jobban ránézünk önmagunkra. Én azt gondolom, hogy amúgy se baj, de hogy ez elvezethet oda, hogy megnézem, hogy ki vagyok, és milyen helyet foglalok el a világban.
2: Igen, hát érdekes ez az egy életben egyszer. Tényleg valahogy azt a kettős gondolkodást lenne jó követnünk, hogy igen, természetes, amit mondasz, tehát hogy bizonyos szempontból ez törvényszerű, hogy el fogunk majd jutni egy ilyen pontra, miközben lehetne úgy működnünk, és azt gondolom, minden önismereti munka, meg személyiségfejlődés, az pontosan erről szól, hogy mégse jussunk el ide. Tehát, hogy lehetne úgy működni és működtetni magunkat, hogy amikor egy konfliktus vagy egy krízis jelenik meg az életünkben, akkor minél hamarabb tudjuk azt megérteni és meg is fogalmazni saját magunk számára, hogy mi van most, mitől szenvedek, mi az én problémám, miért fejfájással megyek a munkahelyemre minden reggel, vagy hova lett a motivációm, mert hogyha ha ez időben megtörténik, vagy megtörténne, hogy megtörténhetne, akkor nem kell ezen a kiégésskálán egy fizikai betegségig, vagy egy teljes összeomlásig eljutni, hanem akkor egy viszonylag korai szakaszban felismerhetnénk, hogy hát jó, ha most elég bátor vagyok ahhoz, hogy ezt bevalljam magamnak, vagy szembenézzek azzal, hogy mi az, ami az én napi szintű szorongásomat okozza, akkor be kell, hogy lássam, hogy nekem ebben a karrierben, vagy ezen a munkahelyen most így valahogy kitelt. Eddig jó volt, de már nem. És hogy most lehet, hogy 54 éves vagyok, de ki kell találnom valami újat, mert úgy tűnik, hogy változik az érdeklődésem, vagy változnak az értékeim. És ugye ez egy, ahogy most mondom, ez egy nagyon szép forgatókönyv. Hogy
1: gyönyörű, van csak ott van a bátorság.
2: Van egy kis szenvedés, van egy kis szorongás, de hogy időben észreveszem. Igen. De hogy ugye, visszatérve a belső parancsokra, az, hogy teljesíteni kell, az, hogy el kell tartani a családot, az, hogy mit várnak tőlem, az, hogy nem szabad gyengének lenni, nem szabad feladni. Tehát, hogy sok-sok kell, nem szabad, meg így kell csinálni. Meg
1: a most nem lehet, ezzel ugye el is tudjuk hárítani.
2: Ezzel gyakorlatilag toljuk magunkat előre egy ilyen kiégéskálán az egyre komolyabb és komolyabb probléma felé, mert nem szabad felvállalni, hanem össze kell szedni magamat, valahogy összekanalazni minden reggel, mert el kell tartani a családot, vagy mert egy másik életszakaszban, mert most vagyok fiatal, és most kell megtolni a karriert, vagy mert 3 lakás hitelem van, és nem lehet kilépni egy munkahelyről, vagy mert a párom azt várja tőlem, hogy én tartsam el a családot, vagy lehet, hogy nem is ezt várja, csak én gondolom, hogy ezt várja.
1: Igen, és azt nem hiszem, hogy ezt meg lehet beszélni, hogy ez máshogy van. Na, akkor tényleg az idő rövidsége miatt át tudjuk venni tételesen, illetve azt kérem, hogy vegyük át tételesen azokat a tüneteket, ami már a kiégésnek olyan szakaszai, amit észre lehet venni, olyan szépen érzte arról, hogy hogyan egy testi betegségnél hogyan épül fel egy diagnózis, és hogy mennyire nehéz ugyanezt lelki témában megállapítani. De most is említettél néhány dolgot, amit az ember, hogyha folyamatosan, gyakran észrevesz magán, és egyébként nincs testi baja, akkor ezért csak el kell gondolkodni.
2: Igen, és hogy nyilván érdemes a tünetekkel foglalkozni, meg ezeket a tünetlistákat egy kicsit nézegetni, megismerkedni, mert hogy nem lesz könnyű, és nem, tényleg nem egyszerű a felismerése a kiégésnek, de hogy azért, ha figyelünk magunkra, akkor előbb-utóbb mégiscsak rá fogunk jönni, hogy valami nem stimmel velünk. De annyit érdemes tudni a kiégésről, hogy ez tényleg nem egy hagyományos értelembe vett hétköznapi betegség. Én tényleg ott kezdeném, hogy nincs is benne a WHO által kiadott, igen, ebben a BNO-ba, tehát a betegség nemzetközi osztályozásában. Illetve most a legújabb kiadásában már benne van, de hogy nem kódolható betegségként, hanem oki tényezőként. Az azt jelenti, hogyha kapsz egy reflux, vagy gyomorfekély, vagy migrén diagnózist egy szakorvosnál, akkor az okaként azt lehet kódolni, hogy ez valószínűleg a kiégés szindróma. Tehát, hogy nem egy önálló betegség, ami mondjuk abból a szempontból fontos, hogy milyen diagnózist kapsz, hogyha elmész egy orvoshoz, ezt még nem. Tehát ilyen szempontból egy picit magunkra vagyunk hagyva a felismerésben. A másik pedig, hogy ez egy elég komplex tünet együttes, tehát hogy nagyon sokféle tünete lehet, és hogy kicsit belenézünk a tünetlistába, akkor azért az is látszik, hogy ezek így látszólag akár egymásnak ellentmondó tünetek is. Mert hogy ha most megpróbáljuk azért mégiscsak összeszedni, akkor alapvetően három kategória van, ez a pszichés tünetek, meg a viselkedéses tünetek, meg talán mondjuk az egészségi tünetek. Tehát, hogy ezt a három kategóriát említeném meg. Úgyhogy ránézünk így a pszichés tünetekre, hogy abban azért az ingerlékenység, meg a cinizmus, meg a régen úgy hívták, hogy depersonalizáció, az elszemélytelenedés, és amikor elkezdenek nem érdekelni az emberek, így saját magamat is beleértve, az nagyon-nagyon benne van. És az empátia hiány, közömbösség, motiválatlanság. De hogy közben ez olyan, amit most soroltam, ezek ilyen negatív tünetek. Tehát, hogy így elkezdünk így szürkülni, meg értektelenedni. De benne van az ellenkezője is. Mert van, akinél ingerlékenységgel, meg hullámzó hangulattal jár, meg hiperérzékenységgel, meg szorongással. Tehát, hogy és aztán folytathatnánk, tehát, hogy a pessimizmus, meg a depresszió összes tünete. Érdemes megkülönböztetni a depressziótól, de hogy a depresszív tünetek nagyon-nagyon benne vannak, tehát hogy sokféle pszichés tünet van, és ugye amikor ezeket elkezdjük elszenvedni, akkor nyilván aztán jönnek az úgynevezett viselkedéses tünetek, hogy ez meg fog látszani a munkateljesítményünkben nyilván, meg fog látszani abban, ahogy kommunikálunk, és ahogy viszonyulunk a többiekhez. Tehát, hogy elszürkülnek a szociális kapcsolataink, vagy nagyon-nagyon benne szokott lenni, hogy általában, mint a depresszióban is, az önelhanyagolás, hogy nekem már nincs se kedvem, se időm fodrászhoz járni, meg edzeni, meg, és ugye itt meg a viselkedéses tünteknél van egy nagyon alattomos ördögi kör, mert lenne jó néhány beavatkozás, tehát, hogy ez a menjünk a természetbe, sportoljunk, olvasson, relaxáljon, és hogy hát ugye itt az az ellentmondás, hogy oké, értem, csak erre van a legkevesebb időm, meg türelmem, meg energiám, tehát hogy emiatt az örömtelenség, önelhanyagolás, lefáradás miatt tulajdonképpen szép lassan elvesznek még a regenerációs eszközeink.
1: Igen, és az nem meg, tudok tenni azért,
2: hát ilyen lehetőssé teszi a pályát, mert akkor még inkább romlani fognak a tünetek. Úgyhogy nyilván a teljesítményben, a munkahelyváltásokban, figyelmetlenségben, hibázásban, motiváció csökkenésben, tehát ebben nagyon-nagyon látszik a viselkedéses tünetekben is nyilván, és hát ez meg egy határterület, hogy hova tegyük, hogy az alkoholfogyasztás, meg a drog, meg ezek a ilyen olcsó kompenzációs tevékenységek. Tehát, hogy egyre több sorozatot nézek, egyre többet mobilozok, mert egyszerűen nem bírok magammal lenni, és muszáj mindig csinálni valamit, enni, inni, fogyasztani, vásárolni. Tehát, hogy ezek viselkedéses tünetek, de nyilván nagyon erős pszichés hatásuk van, és hogy az a helyzet a kiégéssel, hogyha akaratlanul és észrevétlenül megyünk tovább ezen az úton, ugye ez egy pszichés lefáradásból indul. Tehát, hogy ez egy érzelmi túlterhelés, ami az érzelmi rendszerünket fárasztja le, és az válik aztán az érzelm szabályozásra, meg az érzelmek megélésére, hát így úgy alkalmatlanná. De hogy ennek van az a szintje, meg erőssége, meg időtartalma, ami előbb-utóbb meg fog nyilvánulni fizikai, tehát hogy egészségi tünetekben. És akkor jön a krónikus fáradtság, a fejfájás, az alvászavarok, a fájdalomtünetek, tehát, hogy nagyon-nagyon sok minden, és ezek még mindig nagyon kellemetlenek, de még mindig tulajdonképpen valahogy ilyen önmagukban álló tünetek. De ha ezen az úton is megyünk tovább, akkor ebből pedig előbb-utóbb aztán már tényleg diagnosztizálható betegség lesz. Tehát, hogy a pszichés túlterhelés, és ennek megvan a kicsit erről is írok, de hogy megvan ennek a vegetatív idegrendszeri magyarázat, hogy hol kapcsolódnak össze a működésünkben, meg az idegrendszerben a testi folyamatok, meg az érzelmi folyamatok, de hogy nem lehet megúszni sajnos a tartós érzelmi terhelést fizikai betegség nélkül. Az emésztőrendszerünk nagyon-nagyon ki van téve a pszichés terhelésnek. Úgyhogy az összes reflux, az összes emésztéses tünet, az összes emésztőrendszeri gyulladásos zavar, az IBS-től a Crohn betegségig bezárólag, azoknak nyilván annak is van környezeti, meg akár genetikai oka, mert vannak olyanok, akik hajlamosabbak rá, de hogy nagyon-nagyon erős ez a pszichés terhelés. Tehát, hogy ezek azért most már egyre inkább már az orvostudomány megközelítésében is pszichoszomatikus betegségek.
1: Hát olyannyira egyébként előbb-utóbb ez megjelenik, hogy nemrég készítettem arról egy interjút, képzeld el, hogy ez alapvetően kimutatható, hogy a kiégés miatt egy cégnek mennyi hátránya van, tehát anyagilag mennyire deficites tud lenni, hogyha nem figyel arra, és azért kezdték el ezt már tudatosabb, szerencsésebb történetű országokban, de egyébként nyilván már valamelyes nálunk is, tehát nagyobb cégek elkezdtek arra figyelni, hogy a kollégáknak a mentális jólétéért mindent megtegyenek, hiszen akár a visszaesett munkaminőség és az elvégzett munka mennyisége, vagy az abból adódó egy-egy szabad nap, ami a mindenféle titokzatos rosszul létekből fakad, az egy ponton túl, ha összeadjuk egy évre, gyakorlatilag már nagyon jól megjelenik, hogy mennyi veszteség.
2: Igen, és hogy nem is az egy-egy napok, szabad napokról van szó, nyilván azokról is, de
1: azokról is,
2: ha valaki be is tud ránszorogni a munkában, akkor a teljesítménye romlik, gyakoribb a hibázás.
1: Igen.
2: És hogy én azért tartom örömtelinek, ez nálunk talán kicsit lassabban zajlik még, de azért meg fog történni mindenhol, és még Magyarországon is. Tehát én örömtelinek tartom egyrészt azt, hogy a kiégésnek ez a definíciója, egy fogalomkör, ez kicsit bővül, tehát hogy több mindent bele tudunk már számolni, így a tünetek szintjén is, és egyre több tünetről gondoljuk azt, meg egyéb egészségügyi problémáról, hogy lehet köze a kiégéshez, mert nagyon csalók a statisztika, tehát hogy egy vállalat ránéz a saját statisztikájára, hogy hány betegállományos nap volt, és ezeknek mi az oka, mert mellé lehet tenni a BNO kódot, és azt mondjuk, hogy ha valaki az idén, vagy a 2024-ben háromszor volt covidos, akkor azt nem fogjuk kiégés tünetnek tekinteni, mert az egy fertőző betegség, de kéne, vagy lehetne kiégés tünetnek tekinteni.
1: Az immunrendszer gyengesége miatt.
2: Az immunrendszer gyengülése, az törvényszerűen együtt jár az érzelmi zavarokkal.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem Kuna Várhelyi Gábor, pszichológus. Maradjatok, zene és feles információk után jövünk vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője.
3: Apa, ma te mesélj!
4: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mesedélutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Reggae, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai. Cyberpunk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig. Eszkimó csiga, Eszkimó csiga, Eszkimó csiga, Eszkimó csiga. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
6: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
7: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsi és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
6: Bulizz együtt a Száguldó Cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ, itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Kunavárhelyi Gábor, pszichológus, és a kiégésről beszélgetünk, sok területtel foglalkozol, de a kiégés az egy ideje jól láthatóan foglalkoztat, hiszen könyvet is írtál róla, a kiégés tünetei, okai és a sikeres megküzdés alcímmel. Ég velem, ez a ég velem, ez egy kérdés. Tehát, hogy ez a címe. És most itt beszélgettünk arról, hogy milyen területeken, vagy milyen területek miatt is jöhet létre a kiégés, és tulajdonképpen abban maradtunk, hogy az élet minden területén megtörténhet, illetve az élet minden területén minket ért hatások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy valamely területén kiégünk. Szóval, hogy ez egy ilyen összetett dolog, összetett tünet együttessel, és te azt mondod, és arra hívsz egyébként ebben a könyvben, azon vezetsz végig, hogy milyen jó lenne, és milyen ideális lenne, hogyha az ember észrevenné a legelső tüneteket, jeleket, amelyek egyébként arra sarkalhatnak, hogy változtassunk, és hogy a változtatás az azért annyira nem rossz, mert az egy úgynevezett fejlődést hoz az életben. Igen. És én azt is képzelem, hogy megy erre a világ, hogy kevésbé elképzelhető már, hogy egy élet az úgy teljék el, mint mondjuk egy generációval, vagy két generációval előttünk, hogy elindulunk egy munkahelyen, és jó esetben ott is végezzük, és közben pedig ugye az életútban megtörtént az, hogy lett család, vagy nem lett, teljesen mindegy, de hogy körülbelül hasonló környezetben éljük az életet. Ez ma már annyira nem reális, és nagyon érdekes, mert egyik oldalról azt gondolnám, hogy ennek ilyen újító ereje kéne legyen, ilyen lélek megújító, meg hú, annyi minden lehetsz egy élet során, megválthatsz karriert, és közben meg mégiscsak hoz egy feszültséget, emiatt mégiscsak van egy olyan dinamika, ami miatt azt képzeljük, hogy folyamatosan és állandóan menni kell és csinálni kell. Tehát, hogy érdekes, mert változik a világ, hozzá változik az életünk, és jönnek ilyen helyzetek, hogy a kiégés lehet ettől gyakoribb. Miközben, ha az elején észrevennénk, akkor a változtatás az nem, hogy nem kiégéshez vezetne, hanem tök új energiákhoz, meg tök új a saját magunkba olyan kreatív részünkhöz férnénk hozzá, amiről nem is gondolkodunk. Szóval, hogy ez a megelőzés, oké, te mondtad a bátorságot, hogy az kell hozzá, hogy észrevegyük, hogy nehezebbek a napjaink, és hogyan tudjuk magunkat regenerálni, de mégis mit tudunk csinálni, milyen megküzdési stratégiáink lehetnek az első szakaszban.
2: Én, hogyha dolgozom valakivel, akkor amikor eljutunk a megküzdésig, akkor én egy nulladik lépésként mindig valamiféle szemléletváltást szoktam javasolni, vagy előirányozni, vagy azon elkezdeni dolgozni, mert hogy nyilván én adok elő kiégés témában, meg tartok webináriumokat, meg mindenféle előadásokat, és hogy egy ilyen előadásnak az lehetne a legnagyobb hibája, vagy akkor tudna a legbosszantóbb lenni a legjobb szándék ellenére, hogyha arról szólna, hogy a befogadót, a hallgatót elárasztom gyakorlatilag korlátlan számú életvezetési tanáccsal. Mert azt, hogy tényleg jó lenne egyébként, hogy jobban aludni, többet sportolni, egészségesen táplálkozni, stb. Tehát 100 ilyen életmód szintű beavatkozási ötlet van, de hogy azért lenne ez igazán bosszantó, és tényleg csak rontana a helyzetén annak, aki éppen nem boldogul, mert ezt tulajdonképpen mindannyian tudjuk. Tehát nagyon nehéz olyan életvezetési tanácsot adni most már a mai világban, egy bizonyos szempontból szerencsére, amit ne tudna az ember, hogy igen, nagyon jól tudom, hogy nem kéne este az ágyba vinni a mobilt a lefekvéshez, mert nagyon benne lesz a rossz alvásban, hogyha rövid videók nézegetésére alszom el. Úgyhogy itt van valami paradoxon, vagy valami kutyaelás van, hogy tudjuk, hogy kéne jól csinálni, és mégse csináljuk. Hogy tudom, hogy kéne vigyázni magamra, de végül tönkreteszem magam a legjobb szándék ellenére, ugye erről szól a kiégés maga, amikor eljutunk egy bizonyos szintre. Tehát, hogy itt a nulladik lépés az mindig valami szemléletváltás, és hogyha megnézzük a kiégetteket, most bocsánat, hogy így mondom, aki már eljutott egy nagyon, nagyon súlyos, egészségkárosító, vagy ilyen összeomlás közeli szintre, hát akárhonnan indul, akármi a helyzet, és akármi az ő pszichés berendezkedése, meg akármik is a belső parancsai, a maga a folyamat, ami az önpusztításhoz, meg leépítéshez, meg egészségromláshoz vezet, az valahol mindig az önelhanyagolás körül forog. Hát, hogy vagy azért, mert dolgoznom kell, vagy azért, mert nyernem kell, vagy azért, mert erősnek kell lennem, vagy azért, mert nekem kell segítenem mindenkit, tehát ezt most hosszan lehetne sorolni, vagy azért, mert maximalista vagyok, vagy azért, mert teljesítményszorongásom van, vagy azért, mert az, hogy sok-sok-sok ilyen hajlamosító tényező van, mindegyik ilyen következményét tekintve az önelhanyagolás körül forog. Tehát, hogy a maximalista nem tud arra figyelni, hogy ezt, amit írtam, most nem nézem át 10-szer, mert hajnal 1 óra van, mert át kell nézni 10-szer, azért tökéletes legyen. Vagy akinek minden versenyt meg kell nyerni, az nem fog azzal foglalkozni, hogy igen, de most már nagyon fáradt vagyok, mert meg kell nyerni. És ezt így, tehát mindegyikre végig lehetne mondani, hogy hol forog ez, vagy hol eredményezi az önelhanyagolást. És hogyha meg az önelhanyagolás felől nézzük, akkor világos, hogy aki éppen valamilyen elhanyagoló és önkizsákmányoló programon van, az nem fog tudni dolgozni az alvás higiéniáért, meg nem lesz se ideje, se energiája, se kedve egyet többet edzeni, vagy a nullánál egyet többet. Tehát, hogy itt jön be tényleg elkerülhetetlen nulladik vagy első lépésként a szemléletváltás, hogy vagyok magammal, hogy vagyok a saját igényeimmel, hogy vagyok azzal, hogy felismerem-e azt, amikor fáradt vagyok. És hogy én egy időben nagyon sok, ez még most is előfordul, hogy volt egy időszak, amikor nagyon-nagyon sok tréninget tartottam még kiégés megelőzése témában, és ott ugye tréningen mindig teleírjuk a falakat mindenféle flipchart-papírokkal, gyűjtjük az okokat, meg a következményeket, meg minden, de hogy mindig volt egy üres papír, azt feltettem az első nap elején, és az volt ráírva,

0: hogy azért hogy valahogy arra kerüljön fel valami, és hogy nem én diktáltam fel, hanem mindig eljutottunk valahogy a második nap végére, hogy magamra kéne jobban figyelni. És általában így sikerült megfogalmazni, hogy akkor éljünk úgy, hogy az én testi és lelki egészségem az álljon az első helyen. Ahhoz képest, hogy mit kell, meg mit muszáj, meg mit kötelező, meg mit várnak tőlem. És nagyon-nagyon érdekes volt, hogy amikor ez felkerült, és mondjuk megfogalmaztak úgy, hogy mostantól az én testi és lelki egészségem minden egyéb szempont előtt áll. Hogy erre hogy reagáltak az emberek, hogy nézték, és onnak ilyen teljesen megdöbbentő arccal azt mondta, hogy ezt nem szabad. Hát így nem szabad, hát a kötelességeinket teljesíteni kell. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon erős ellenállás van azzal szemben, hogy vigyázzunk magunkra.
1: Hát igen, és hogyha még ide el is jut az ember valamilyen módon, akkor még azt keresztül kell vinni a környezeten, ugye, hiszen ez egy megváltozott viselkedést hoz magával, ami szintén egészen furcsa lehet a környezet számára.
0: Hát igen.
1: Ugye, mert akkor az lesz az érzés, hogy elhanyagoló, ő már nem olyan, már nem lehet benne megbízni. Nagyon érdekes, hogy ezt hogy kommunikálja az ember.
0: Hát akár honnan indulunk, akár ha a kiégésből, vagy bárhonnan, minden önismereti munkában és terápiában eljutunk addig, hogy a környezet elkezdi visszajelezni, hogy te nem ilyen voltál.
1: Nem ilyen voltál, bizony.
0: Hogy te, sőt, nyilván ezt nem mondják ki szó szerint, hogy te...
1: Megváltoztál hátrányodra.
0: Téged jobban szerettünk, amikor segítő voltál, mert akkor mindig mindent rád lehetett bízni, most meg már nem. Hát igen, tehát, hogy lesznek belőle kapcsolati zavarok, és lesz belőle karrier dilemma, és akár, meg lehet belőle munkahelyváltás, meg lehet életváltozás, csak hát minden komoly fejlődésben vannak változások.
1: Abszolút. Hát persze, és erre csak mondtam hogy, azt, hogy igen. Ez még akár nehéz is lehet, értem, csak aztán utána egy szabadabb élethez vezethet.
0: Igen, hát ez a felvezetőben te is említetted a bátorságot. Nyilván kell hozzá bátorság, hogy de ezeket a konfliktusokat felvállaljuk. Igen. Csak hogyha ez a szemléletváltás elkezd, nem tudom, így elmélyülni egy kicsit, vagy tényleg megérkezik az elhatározás, aztán nem is elhatározás, hanem valódi motiváció erre, hogy vigyázzak már jobban magamra, hogy ne tegyem tönkre magam, hogy én is legyek fontos, és tudjak figyelni a saját érzéseim, a saját igényeimre, mikor mindig kérdezik, hogy igen, ennek ára van, mert lehet, hogy akkor ki kell lépni a segítő szerepből, és azt nem fogják szeretni. Vagy át
1: hát arról nem beszélve, hogy akkor lehet, hogy én se tudom magam, hogy megfogalmazni. Tehát azért a magamat definiálni, a magam jelentőségét megtalálni, az is egy ilyen fél élet munkája, és akkor utána kiderül, hogy ez már nekem nem tesz jót, és valahogy máshogy kell magamra tekinteni, az is egy nehéz dolog.
0: Hát igen, és azért ez mindenkinek a saját döntése, hogyha kiégést észleli magán, vagy ez a gyanúja, akkor mennyit akar, és milyen mélységben akar ezen dolgozni. Vannak nagyon jó életvezetési tanácsok, meg konkrét, tényleg ilyen tanácsadó szintű beavatkozások, hogy csinál ezt, és ezt, és ezt, és akkor nyilván az a szorongás, vagy ez a feszültség az enyhülni fog. Ez is egy megoldás, de hogy, és nyilván aki eddig akar eljutni, hát akkor egy néhány ülésben meg tudom tanítani, relaxálni, meg egy-két olyan technikára, ami tünet szinten csökkenteni fogja a feszültséget, de hogy nyilván, ha én vagyok erről megkérdezve, akkor én azt mondanám, hogy lépjünk tovább.
1: Okay.
0: És nézzünk rá az önismereti szintre.
1: Oké, de hogyha mondjuk a tüneteket sikerült csökkenteni, és egyébként a könyvedben is vannak erre abszolút gyakorlatok, feladatok, különböző nézőpontok, ha már a tüneteket enyhítem a szorongásba, akkor hihetem azt, hogy nem dolgozik az a kiégés ott lent a mélyben. Megmondom őszintén, ez abszolút egy személyes kérdés is a részemről. Én nagyon szoktam arra figyelni, hogy a kaleidoszkópomat úgy tekerjem, hogy attól még, hogy egy problémát érzékelek, és a felszínen tartom, de valamiért vagy döntésből, vagy akármilyen nem tudok rajta változtatni, enyhítsem az ebből adódó feszültséget. Ez segít, vagy ezzel csak kendőzök, és amúgy...
0: Nem, ez nem biztos, hogy kamu megoldás, mert csak nagyon nehéz eldönteni, hogy ennek hol van a határa.
1: Vékony a jég.
0: De hogy egyáltalán nem áll megoldás a tünetekkel foglalkozni, és most nem is ilyen pejoratív

0: van, mondom, mert tényleg a következményekkel, mert nyilván közben ezek okozzák a napi szintű szenvedést, amire minden eszköz jó, mert hogy minden olyan eszköz, aminek nincs káros mellékhatása, mert hogy fontos, hogy ne szenvedjünk, fontos, hogy én magam komfortosan érezzem magam az életemben, és nyilván, ha meg a napi szintű szenvedés nincs jól kezelve, akkor ebből lesz előbb-utóbb fizikai betegség. Tehát, hogy érdemes tünetszinten foglalkozni a tünetekkel és hétköznapi eszközökkel, de egyébként is úgy általában a stressznek, meg a stresszkezelésnek van egy ilyen nagyon egyszerű hüvelykúj szabálya, amit érdemes ugye kiégéssel kapcsolatban is figyelembe venni, hogy nem a károsító környezeti hatások tesznek tönkre, hanem az arra adott érzelmi reakcióm.
1: Értem.
0: Tehát én nem attól szenvedek, hogy bunkó a főnök. Ez egy környezeti károsító tényező, de igazából az, hogy bennem ez milyen érzelmi hatást kelt, és hogy szenvedek ettől, és hogy okoz-e ez nekem folyamatos terhelést, meg szorongást, az tulajdonképpen az mégiscsak az én érzelem szabályozási képességemmel múlik. Tehát, hogy minden hibáztatás nélkül azért kiégésre is igaz, hogy magunkat tesszük tönkre, mert a saját érzelmi reakciónkat szenvedjük el, nem magát a környezeti hatást. Nyilván vannak olyan környezeti hatások, amik annyira erősek, ahol igazából csak a menekülés a jó eszköz. Tehát, hogy ez nem jelenti azt, hogy mindent meg lehet oldani, mert van, amit nem kell és nem is szabad. Tehát, hogy egy bántalmazó kapcsolatból a menekülés az egyetlen lehetséges és jó eszköz, és egy bántalmazó kapcsolatban például, ez akár munkahelyi, akár magánkapcsolat, ott nem tanítunk relaxációt, meg érzelemkezelést, mert még csak azt kéne, hogy az áldozatot megtanítsuk, még tovább eltűrni az áldozat
1: világos
0: szerepet.
1: Világos.
0: Tehát vannak nagyon durva helyzetek, de hogy az esetek nagy részében azért nem ennyire durva helyzetek vannak, hanem van ez a hétköznapi élet, ahol hát kinek van tökéletes munkahelye senkinek. Meg közben van az a családi élet, ahol van egy, tehát mivel sok teher van rajtunk, van egy ide-oda hullámzó párkapcsolatom, ami néha jó, néha meg krízis van benne. Ez plusz egy teher. Meg ott vannak a gyerekek, akiknek mindig van valami problémájuk, meg megoldandójuk. Tehát, hogy van sok hétköznapi teher akár, de hogyha egyenként nézzük, akkor az katasztrófa.
1: Jó, de akkor csak eljutottunk oda, hogy nem kell bele kiégnünk az életünkbe, úgyhogy azért ez jó hír, és hogy tulajdonképpen ez azért nagyon múlik rajtunk, és arra, hogy mennyire figyelünk oda, és azon, hogy mennyire figyelünk oda magunkra. Hát most körülbelül ennyi fért bele, de én nagyon örülök, hogy kinyitottuk ezt a könyvet, és hogy aki akar, az ugye az Kunavárhelyi Gábor Ég velem című könyvéből többet is megtudhat, mind megküzdési stratégiákról, mind pedig egyébként nagyon jól bemutatott példákon keresztül felismerhető az, hogy hogyan is néz ki ez a folyamat. Neked nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: És sok sikert kívánok a továbbiakban.
0: Köszönöm.
1: És ezzel most a Pont Jókor véget ért. Ahogy mondtam, Kunavárhelyi Gábor pszichológus volt a vendégem. Én holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot addig is mindenkinek. Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Újra, vidámabban.
2: Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café.
3: Vidámabban.
2: Starsky és Hot Jazz Club.
1: Nem jó. Ez egy szakműsor.
2: Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
4: Vidámabban.
2: Minden vasárnap megrendezésre kerül.
4: Magyarul.
2: Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdettel.
3: Nem jó.
4: Tegyünk alá zenét!
0: Mini Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeonradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: 4,4%-os a munkanélküliségi ráta, a teljes logisztikai láncot megakasztja a Duna alacsony vízállása. Budapesten fogadja a Real Madridot a Fradi. Holnap nagyrészt napos idő lesz, 25-31 fok is lehet. Vasárnap már több felhő lesz felettünk, a Dunántúlon záporokra is számíthatunk, de akár 32 fok.

0: A termények vízi szállításának szezonja is. További nehézséget jelent a külföldre tartó orosz és ukrán gabona szállítása is. A két nagy tengeri kikötőben ugyanis akadozik, illetve leállt a rakodás az ukrajnai háború eseményei miatt. Ismét elhalasztották a Balaton átúszást. A Turizmus online cikke szerint a várhatóan tovább csökkenő vízhőmérséklet miatt nem rendezik meg most hétvégén a versenyt. A szervezők jelenlegi tervei szerint az új időpont augusztus 1-e. Az új dátum azonban komoly kihívást jelenthet, mivel egybeesik a kék szalag vitorlás verseny időszakával, amikor több száz vitorlás tartózkodik a Balatonon. A két tízezreket megmozgató esemény egyidejű lebonyolítása jelentős szervezési és vízbiztonsági feladatot jelenthet, hiszen attól ugyanazon térségében egyszerre lennének jelen a hosszú távú úszók, a kísérőhajók és a versenyző vitorlások. A központi nyomozó főügyészségről levélben figyelmeztették a legfőbb ügyészt az aranykonvoj ügy titkos szolgálati műveletének lehetséges következményeire, írja a 444. A lap birtokába került belső e-mailt június 18-án küldték a legfőbb ügyészségre, és több más ügyészségi vezetőhöz is eljutott. A levél tárgyaként azt tüntették fel, hogy az utolsó pillanatban vagyunk. A levélíró sorra vette a korábbi eseményeket, és arra a következtetésre jutott, hogy a legfőbb ügyészség súlyos szakmai hibákat vétett, amikor a NAV-ot jelölte ki az ukrán pénzszállítókkal szemben indított pénzmosás gyanúja miatti nyomozás lefolytatására. Budapesten fogadja a Real Madridot a Fradi. Barátságos mérkőzést játszanak augusztus 8-án. A jegyeket a mérkőzésre hétfőn délután 2 órakor kezdik árusítani, de az első 24 órában csak azok vásárolhatnak, akiknek az idei NB1-es szezonra szóló bérletük van a Fradi mérkőzéseire.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Szombaton alapvetően sok napsütésre számíthatunk, csak északkeleten alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Helyenként még élénk lesz a szél. Hajnalban 15 fok várható, napközben 25-31 fokot mérhetünk. Vasárnap délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, délután a Dunántúlon már záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A legmelegebb órákban 25-32 fokra van kilátás.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
2: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
1: Daily Mix felnőtt diszkó. A mai mixet Rob készítette.
3: Ladies and gentlemen, it is my profound pleasure to introduce one of the best, one of the sickest, once again.
4: The baddest.
5: The new sensation of the nation, no doubt.
3: Once again, on stage.
6: One more time.
3: Once again.
7: What you're going to hear about today is nothing short of a miracle. It's dramatically new.
8: This is a revolution sure shot.
9: You're gonna dance until your feet fall off.
10: Ladies and gentlemen,
11: it's showtime.
10: Turn up the beat. I'm ready.
12: Ladies and gentlemen, I'd like to introduce a very interesting young man as well.
10: I want everybody to count down from 10 down to 0.
13: At the count of 3, I want everybody in the place to be to make some noise if you're down with me. 1, 2, 3. Hit me with the horn.

0: vendéglő, ajtaja kitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Rob volt. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
2: This guy is a professional.
1: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
2: Going after him could be very dangerous.
1: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
3: It takes place in ancient Japan.
1: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
4: Yo, what the hell are you?
1: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
5: This is a substance of the way of the samurai.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
4: Blues, versek, történetek és egy életmunkája egyetlen koncerten. Augusztus 13-án Hobó érkezik a Budapest Parkba a Mesél az Erdő című estjével, ahol minden hang mögött egy történet van. Hobó, augusztus 13, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomsports.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: A következő két évben fokozatosan erősödhet a magyar gazdaság növekedése, minden település típuson csökkentek a lakásárak a második negyed évben. Új vámot vett ki az Egyesült Államok több tucatnyi kereskedelmi partnerére. Holnap nagyrészt napos idő lesz, 25-31 fokot mérünk, vasárnap azonban már több felhő lesz felettünk, a Dunántúlon záporokra is számíthatunk, és 32 fokos délutáni hőmérsékletekre. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A következő két évben fokozatosan erősödhet a magyar gazdaság növekedése. Az OECD legfrissebb előrejelzése szerint a GDP 2025-ben 0,5%-kal, 26-ban 1,9%-kal, 27-ben pedig 2,2%-kal bővülhet. A szervezet szerint a növekedést elsősorban a háztartások élénk fogyasztása támogatja majd. Ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy az infláció ismét emelkedő pályára állhat. A választási vereség után is több milliárd forint visszanemtérítendő támogatás kiosztásáról döntött a volt kulturális és innovációs miniszter, tudta meg a 24. A tárca egy Lezsák Sándorhoz köthető szervezetnek például több mint 1 milliárd forint támogatást adott. De 100 milliókkal támogatták a hun és türk tudatú népek világtalálkozóját, illetve Orbán János Dénes nagy operettjének bemutatóját is. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte, azonnali vizsgálat indul a támogatási döntések, kifizetések jogszerűsége kapcsán. Több mint 101.500 hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a felsőoktatásban, a legnépszerűbbek az idén a gazdaságtudományi képzések, a pedagógus képzés és a műszaki tanulmányok. Minden település típuson csökkentek a lakásárak 2026 második negyedévében. Az elmúlt 10 évben erre egyszer volt példa, 2022 végén, amikor az infláció és a forint gyengülése miatt hirtelen rendkívül magasra ugrottak a lakáshitelek kamatai. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a tavalyi utolsó és az idei első negyedév között országosan 3%-kal emelkedtek az árak, amelyet az idei második negyedévben

0: területéket le. Az Egyesült Államok egységesen új vámokat vezet be csaknem teljes importja után a kényszermunka tilalmáról szóló előírás megsértésére hivatkozva. Az új 10 és 12,5%-os vámtételek 60 országra vonatkoznak. Az intézkedés péntektől lép életbe egy időben azzal, hogy a korábbi átmeneti időre alkalmazott 10%-os vámok lejárnak. Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint az új vámok nem megalapozottak, és az EU tisztázni akarja a kérdést Washingtonnal.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Szombaton alapvetően sok napsütésre számíthatunk, csak északkeleten alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Helyenként még élénk lesz a szél. Hajnalban 15 fok várható, napközben 25-31 fokot mérhetünk. Vasárnap délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, délután a Dunántúlon már záporok, zivatarok alakulhatnak ki, a legmelegebb órákban 25-32 fokra van kilátás.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. július 24-én, 13 óra 5 perckor, a mikrofonnál Czoller Andi.
0: Fesztivál.
1: Zajlik a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcs, Talján Dörögd és Vigán Peten településeken. A Hagyományok Háza a 25. születésnapját ünnepli a völgyben. Lesz itt tánctanítás, sok-sok népzene, illetve hallgathatunk majd népmeséket is. Július 25-e külföldi sztár fellépője José González, svéd indie folk énekes-gitáros dalszerző, aki este 8:30-kor a Panoráma színpadon ad koncertet. Az argentin szülők gyermekeként született göteborgi zenész egyetlen gitárral is képes magával ragadó, monumentális koncert élményt nyújtani, így világszerte élénk érdeklődés kíséri fellépéseit. Július 25-én szombaton este 11 órakor kezdődik a Bagosi Brothers Company koncertje a Panoráma színpadon, a 2013 májusában alakult, máig változatlan felállásban játszó Gyergyó-Szentmiklósi zenekar energikus közönségcentrikus koncertjeivel rövid idő alatt vált előbb az erdélyi, majd az egész Kárpát-medencei magyarság egyik legnépszerűbb koncertzenekarává. Paja Bea is színpadra lép szombaton a Művészetek Völgyében, 17 órától a Momentán társulattal közös jelenetek, improvizáció és játék lesz a Momentán színpadon.
0: Fesztivál.
1: Idén is elstartolt a Telekomosok Fesztiválja, amely több hazai helyszínen hozza el a sport, a kultúra és a digitális világ fúzióját. Július 25-én Pilisvörösváron, augusztus 1-én Hollókön, augusztus 8-án pedig a Hortobágyon követik egymást a rendezvények. A helyszíneken a közösségteremtő rítusok és a kulturális hagyományok köré épülő interaktív zenei élmények, izgalmas digitális és szórakoztató aktivitások várják a fesztiválozókat. Többek között lesz analóg Balaton koncert, barangolás legendás lények nyomában, digitális tárlatvezetés és csillaglesés.

0: A mai világban különösen vágyunk az igazi kapcsolódásokra, a valódi jelenlétre. A Telekomosok Fesztiválján olyan mikroközösségeket hozunk létre, ahol a mindennapok digitális zajából kiszakadva felélesztjük kulturális gyökereinket és együtt sportolhatunk, zenélhetünk. Nem egy kaptafára készülő sorozatot akartunk megalkotni, hanem egyedi rezgéseket az együtt gördeszkázó banda zajától a hortobágyi csillaglás csendjéig. Hiszünk benne, hogy a technológia segít hidat képezni a generációk között, de a valódi varázslat akkor történik, amikor letesszük a telefont és együtt élünk át valami igazán maradandót, mondta Szabó Béla, a Magyar Telekom márka és lakossági marketing kommunikációs igazgatója. A Telekomosok Fesztiváljára bárki vásárolhat jegyet, attól függetlenül, hogy a cég ügyfele vagy sem. Július 25-én szombaton Pilisvörösváron a Kacsatónál zajlanak a programok. A piac régen sokkal több volt, mint bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet. Pilisvörösváron ezt a rítust élesztik fel egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában, ahol a helyi termelők mellett helyet kap a Secret Spot, azaz a titkos cserepiac, ahová csak úgy léphetünk be, ha mi is magunkkal viszünk egy cseretárgyat. A workshop zónában egész délután kreatív foglalkozások várják az érdeklődőket. Lesz virágkoszorú fejdísz és ékszerkészítő workshop, Juicy Jewels, tenyésztett gyöngy ékszer workshop és az Esto Art ötvös workshopra is várnak mindenkit. Délután 5 órakor kezdődik a Somjó sütőde Pék workshopja, összesen 4 turnusban, ez egy előzetes regisztrációhoz kötött program. Jogára 2 alkalommal nyílik majd lehetőségünk a Füves Placon délután 6 órakor, illetve este 8 órakor. A résztvevőket arra kérik, hogy saját jogamatracot hozzanak magukkal.
1: Film.
0: Francia filmnapokat tartanak a Tabán moziban július 24-től. 10 napon át tart a Francia Drazsé, amely az utóbbi évek legnépszerűbb francia filmjeinek válogatását kínálja az érdeklődőknek, akik vígjátékokat, romantikus alkotásokat, drámákat és családi filmeket láthatnak. A filmhét minden napján 2-3 francia filmet vetítenek. Lesznek szerelmes filmek, például az Avignoni szerelmesek, a Vibráló szerelem vagy a Szenvedély íze, amely 2023-ban elnyerte a Cannes Film Fesztivál legjobb rendezésért járó díjat. A vígjátékok között műsorra tűzik abba a szerencse akcióban a Kihitte volna 2 az esküvő, valamint a Családi terápia című filmeket, továbbá a Barbárok a szomszédban című alkotást, Julie Delpy rendezését, amelynek főszerepét is ő játsza. Látható lesz a 137-es akta, egy belső jelentés, Dominic Moll filmje egy rendőri túlkapás kivizsgálásáról, és Mathieu Kassovitz a Gyűrölet című alkotása is, amely több mint 30 évvel bemutatója után is megrázó erejű látlelet a külvárosi Franciaországról. A Francia Drazsé filmjeit francia nyelven magyar felirattal vetítik, kivétel csak a gyerek szekció jelent, hétvégén a francia gyerekirodalom legnépszerűbb figurája, a kis Nicolas filmjei láthatók magyar szinkronnal a Tabán moziban.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Álmodtatok valaha arról, milyen lenne besétálni egy képes labba? Szentendrén valami hasonló, akár szürreálisnak nevezhető élményben lehet része az odalátogatónak. Szentendre szó szerint édes egy hely. Van marcipán múzeum, csokoládébolt és mennyei fagylaltokat árulnak. A Dunaparton korzózni csuda hangulatos, és ha elfáradnánk, lerogyhatunk a számtalan vendéglátóhely teraszainak egyikére. Egyes források szerint Szentendrén a kávézás már akkor divatos szokás volt, amikor Bécs még talán nem is hallott erről az erős feketéről. Nemhogy kultusza lett volna a bécsi kávézásnak. Ma is tömérdek kávézót találunk, szó szerint mindenféle stílusban és méretben. A szentendrei vörösbor a 18.-19. században annyira híres volt, hogy nem volt olyan európai ország, ahol ne fogyasztották volna. Érdemes beülni egy étterembe, kérni egy pohár helyi bort, és belekortyolni a történelembe. Az utcák történelmi hangulatának, a város művészeti életének és a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak is köszönhetően a város már az ezredforduló előtt markáns változásokon ment keresztül, és 1980-ban Hild János díjjal is elismerték a város fejlesztést és a hagyományok megőrzését. Folklór magas fokon. Ha rövid időn belül szeretnénk bebarangolni hazánk tájait, vagy ismerkedni szeretnénk a néprajzunkkal, az 1967-ben alapított Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, ismertebb nevén Skanzen, szinte egész évben tárt kapukkal vár minket. Szentendre nyugati oldalán, egy erdők által határolt területen a Lajos forrás közelében, mintegy 46 hektáron mutatja be hazánk tájegységeinek kultúráját, népszokásait és művészetét, építészetét. A 18. század végétől egészen a 20. század közepéig visszamenőleg kukkathatunk be a falusi és mezővárosi népek akkori életmódjába. A vadászat egyik legbékésebb formája a szarvasgomba keresés kalandos időtöltés lehet júniustól februárig, azaz szarvasgomba szezonban vehetünk részt rajta. A termőterület egy-két órás sétaútra található a szállodától, a keresésben pedig képzett kutyák segítenek, amelyek rendkívül szaglásukkal szimatolják ki a föld alatti kincseket. A gyakorlott vezetők szívesen beavatnak mindenkit a sikeres szarvasgomba vadászat trükkjeibe. Egy kis szerencsével igen valószínűtlen, hogy az ember üres kézzel térjen haza, így tehát a látogatóknak más dolgok sincs, mint visszaérkezve jó ízűen elfogyasztani a zsákmányt.
1: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A magyar könnyű zene olyan, mint egy chipses zacskó. Nagynak tűnik a csomag, de a 80%-a gáz, mondta Betonhoffi.

0: Az elhangzott dal előadója is fellép idén a Szigeten.
1: Grillus Dániel vagyok. Most a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Lee McDonald 13 évesen kezdett énekelni. 1969-ben költözött New Yorkba, ahol először hotelekben, nightclubokban lépett fel. Itt figyelt fel rá Ron Foster, aki nagyot lökött zenei pályáján, és aki 1981-ben megjelent első Sweet Magic című albumára több dalt is szerzett. Ezen jelent meg a most következő I Do Anything For You eredetije, melyre a hazánkat is megjárt Lyoni illetőségű The Dynamics zenekar készítette a most hallható remixet.

ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
3: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
4: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes magyar élmény.

rádiókafé.org. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: A következő előadót is meghallgathatod a színen.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
0: Alapvetően elektronikus jellegű duó vagyunk. Azért jellegű, mert vannak benne klasszikus zenekari elemek, gitár és ének, de ezen kívül tele van elektronikával a zenénk. Mondják az Analóg Balaton tagjai, Suffa Aba és Vörös Ákos elektronikus zenei duója a pop-rock dallamosságát ötvözi az elektronikus zene monotonitásával, szövegeik pedig igazi szétcsúszott hajnalok és másnap reggelek lenyomatai. A megalakulásuk utáni pár évben szinte minden fontos hazai fesztiválon és koncerthelyszínen felléptek.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Ki hinné, hogy a 80-as évek második felében a Föld két különböző pontján is fejetlen csirkékről neveztek el egy-egy együttest. Az új-zélandi Headless Chickens 3 albumot adott ki, hazájukban és Ausztráliában is népszerűek voltak. Az angol névrokon megmaradt egyetemi bandának, ám az énekes Thom Yorke később már a Radioheaddel kapirgált. 93-ban az új csapattal felvették az egykori suli zenekar High and Dry című dalát, majd Yorke, miután két formációjával is eljátszotta a szerzeményét, kijelentette, hogy utálja azt, mert túl rossz Stuartos, és nem hajlandó megjelentetni. Az EMI kiadó tyúkanyói azonban kevés hasonlóságot hallhattak Stuart rekettes orgánuma és Yorke falszettbe hajló hangja között. Ezért Yorke hiába borzolt a tollai tiltakozáskép. A felvétel rákerült a Radiohead 95-ös The Bands albumára.

0: Hallgattuk, hogy addig-addig császkáltunk, csalogattunk, kacsingattunk, nyújtózkodtunk. Még közénk bújt egy harmadik.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Az amerikai rockbanda a Soundgarden legnagyobb slágere a Black Hole Sun. A néhai frontember Chris Cornell elmondása alapján mindössze 15 perc alatt született 1994-ben.

Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kávét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
2: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: 4,4%-os a munkanélküliségi ráta, a teljes logisztikai láncot megakasztja a Duna alacsony vízállása. Hamarosan megkezdi működését a közterületi koordinációs munkacsoport. Holnap nagyrészt napos idő lesz, 25-31 fokot mérünk majd. Vasárnap már több felhő lesz felettünk, a Dunántúlon záporokra is számíthatunk, de akár 32 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. 4,4%-os a munkanélküliségi ráta. Átlagosan 4.633.000-en dolgoztak április és június között, ami 28.000-rel marad el az előző év azonos időszakában mért értéktől, írja a KSH gyors jelentése. A külföldön dolgozó magyarok száma idén júniusban 124.000 fő volt, ami a portfólió szerint történelmi rekord. A teljes logisztikai láncot érinti a Duna alacsony vízállása. A nehézségek az üzemanyagot szállító hajókat is érintik, amelyek érkezése kiemelkedően fontos a hazai benzin- és gázolajpiac kiszolgálása szempontjából, mondta Szálma Botond hajózási szakértő. Ráadásul most zajlik a mezőgazdasági termények vízi szállításának szezonja is. További nehézséget jelent a külföldre tartó orosz és ukrán gabona szállítása is. A két nagy tengeri kikötőben ugyanis akadozik, illetve leállt a az ukrajnai háború eseményei miatt. A hétvégén leállás jön az Erszténél. Ma este 10 órától szombat reggel 10 óráig rendszerfejlesztési munkák zajlanak, ami számos szolgáltatás működését befolyásolja. Nem lesz elérhető a George, App és Web, az internetes vásárlás, valamint az azonnali utalások indítása sem. Hamarosan megkezdi működését a közterületi koordinációs munkacsoport. A város utcáin tapasztalható problémák kezelése lesz a feladatuk. A csoportban az érintett kerületek, az állami szervek, a rendőrség, valamint a közterületi szociális és egészségügyi szakmai szervezetek dolgoznak majd együtt. Pósvai Gábor belügyminiszter nemrég arról beszélt, hogy a közbiztonsággal kapcsolatos lakossági panaszok miatt Budapesten 30 napos fokozott közbiztonsági akció indul. Ma kezdődik a Sziget Fesztivál építése. A hajógyári sziget déli részét lezárják. Korlátozások várhatóak augusztus közepéig, a fesztivál lebontásának végéig. Az idei Sziget Fesztivált augusztus 5-e és 10-e között rendezik meg a hajógyári szigeten. A fesztiválra idén is több százezer látogatót várnak.

Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, az Egy életem műsorát halljátok, Babik Edit vagyok, és a mai alkalommal a séf és a kertész ül itt velem a stúdióban. A séf és a kertész, akik a Szentendrei sziget szívében együtt egy különleges, vegyszermentes, organikus kert és a hozzátartozó konyhagazdái. Szeretettel köszöntöm Török Patriciát és Horváth Gábort. Sziasztok!
2: Szia, Edit!
3: Szia!
1: Kezdhetjük azzal, hogy tulajdonképpen mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? A séf vagy a kertész volt előbb, a konyha vagy a kert volt előbb? Egy kicsit a historikus múltat elevenítsük fel.
2: Mindenképp a séf volt előbb.
1: És akkor mondjuk el, hogy a séf Gábor,
2: így
1: és
2: van.
1: Pati pedig a kertész.
2: Gábor már szerintem mióta az eszét tudja, kb. Azóta gasztronómiával foglalkozik. Én is foglalkoztam kerttel meg növényekkel sokat, de csak hobbi szinten is. Én kertészé sokkal-sokkal később váltam, mint hogy ő séf lett volna. És miközben ő séf volt, a közben én elkezdtem magamat

0: kertészé képezni, és mindeközben lett egy kertünk, amit először csak felhasználásra kaptunk meg, hogy kipróbáljuk magunkat, és aztán amikor úgy tűnt, hogy egész jól működik, akkor ezt meg is vettük, ezt a kertet, és akkor úgy adták a dolgok magukat szépen sorban egymás után.
1: Akkor, ha jól értem, akkor egy karrierváltáson voltál túl, amikor ti találkoztatok? Vagy éppen benne voltál, vagy előtte voltál?
0: Mi már akkor már régen együtt voltunk, évek óta, amikor én elkezdtem ezen gondolkodni, hogy a kertészkedéssel én komolyabban is foglalkoznék, illetve, hogy azt a munkát, amit addig csináltam, én szívesen felcserélném valami másra, mert már nem annyira szerettem ott lenni. Amit csináltam, azt végül is szerettem csinálni, a fordítást, de hát tulajdonképpen én nagyon bezártnak éreztem magamat, és ilyen nagyon nem szabadnak, és azt gondoltam, hogy igazából még semmi konkrétat nem gondoltam, abban biztos voltam, hogy növényekkel szeretnék foglalkozni és termeszteni őket, és aztán amikor már ebben nagyon benne voltam, akkor éreztem azt, hogy ez valami olyan fajta szabadságot ad, ami tulajdonképpen nekem ez lehetett az, ami nagyon hiányzott korábban az életemből.
1: Ha jól hallom ki a szavaid közül, nagyon más volt az a terület, ahonnan te jöttél.
0: Teljesen más volt, igen. Az egy humán terület volt, irodában dolgoztam, fix munkaidőben.
1: Mostanában nagyon-nagyon sok középkorútól hallom, hogy egyszer csak azt mondja, hogy elég. Nem ezt akartam, nem ilyen lovat akartam, elmegy jógaoktatónak, elmegy virágkötőnek, de amikor irodai munkából valaki elmegy kertésznek, azért az egy markáns váltás. Ott a teljes test, a teljes szellem átalakul.
0: Szerintem ennek több oldala is van. Az én esetemben szerintem ebben az is benne van, hogy én fiatal koromban, amikor arról kellett dönteni, hogy mit tanulok tovább, mivel szeretnék foglalkozni, nekem nem voltak határozott elképzeléseim még, és amiben jó voltam, ami úgy ment, én azt tanultam tovább. És a másik oldala pedig az, hogy én magamon is ezt látom, meg nagyon-nagyon sokaktól ezt hallom, hogy aki irodai munkát végez, aki szellemi munkát végez, és nincs egy ilyen fizikai kézzelfogható produktuma, valahogy ez úgy hiányzik az ember életéből, és valami egészen mást ad az, amikor elkezdesz ilyenekkel foglalkozni, és a pici magerültetéséből egyszer csak eljutsz oda, hogy leszeded a gyönyörű érett paradicsomokat, és ott szemmel látható, és aztán arról nem beszélve, hogy abból a paradicsomból utána még további változásokat követően mi kerül a tányérra, milyen ízletes és izgalmas dolgok, hogy ez valami olyan pluszt ad, ez a fizikai része a dolognak, hogy szerintem ez is nagyon-nagyon sokat számít.
1: Gábor, nálad nem beszélhetünk karrierváltásról, igaz? Nálad úgy tűnik, hogy nyíl egyenes az út.
2: Abszolút így van. Gyerekkoromban is éreztem, hogy maximum ehhez fogok tudni érteni. És én gyerekkoromban sportoltam, és abban az időben ez divat volt, hogy a kiöregedett sportolók kaptak valami kocsmát a 80-as években, és valahogy az egyértelmű volt, hogy akkor én is jelentkezem a vendéglátó ipari iskolába. Egyrészt azért is volt ez a döntés, mert a konyhába szerettem sertepert élni. Anyukám rettenetesen tudta unni már, hogy minden szombaton nekem kellett valamit csinálnia, valamilyen süteményt, és amikor egyszer mondta, hogy jó, most elég volt már, hogy fakanál, ő veri mindig dagasztja a tésztát, akkor segítsek neki. És akkor ez lett a trend. Mivel apukám nem volt olyan, hogy most megmutassa, hogyan kell autót szerelni, meg villanyt szerelni, ezzel a mai napig is tök hülye vagyok, így maradt ez a vonal. És adta az élet magát, hogy amikor felvettek az iskolába, akkor apu elment, és nekem elég hamar fel kellett nőni, és elég hamar pénzt is kellett keresni, hogy segítsem az életünket, ami tök természetes volt, és ez így alakult valahogy, hogy én itt ragadtam ebben a szakmában. És valószínűleg az volt a nagy szerencsém, hogy egy ilyen csodálatos helyre kerültem a 80-as évek közepén, a Hungária nagyszállóban, ami akkor nyílt meg újra, egy olyan patika konyhát a mai napon is, ha elképzel az ember, hogy ilyenbe szeretne dolgozni, akkor ez ilyen volt. Amerikai, osztrák gépekkel, minden saváló, gyönyörű, szép, tiszta és új, és én belekerültem egy ilyen közegbe, és én ezt szívtam magamba. Az alázatot, a tiszteletet mindenkivel és mindennel szemben. És valahogy ez végig kísért az életemen. Persze voltak közben erős hullámvölgyek, amikor az ember otthagyta a biztonságos szállodát, és belecsöppent a magyar valóságba, a maszek valóságba.
1: Tehát vállalkozóként?
2: Nem, alkalmazottként, csak hát ebbe a vadkapitalizmusba a 90-es években azért lehetne sztorikat mesélni, és egészen a minőségi vendéglátás váratott magára, hogy a 2000-es évek elejéig. És valahogy ott is az élet úgy hozta, hogy sok-sok tekergés után bekerültem egy olyan flóba, ahol végül is Mádon kötöttem ki, és ott volt egy olyan 10 évem, ami szerintem nekem életem egyik szívem csücske lett minden szempontból is. És én valószínűleg ennek a gyümölcsét hordom most is, és ebből tudunk táplálkozni. Annyival másabb a mostani életünk, hogy nincs egy állandó nyitvatartású éttermünk, viszont olyan szabadok vagyunk a kertben és abban megvalósítható vendéglátásban, hogy tényleg ez az igazi kertből az asztalra, ami 30 méterről jön, és az a paradicsom mondjuk húsos és olyan nagy, akkor abból ilyet csinálunk, meg olyat csinálunk, és teljes szabad a fantázia azon keretek között, amit a vendéggel megbeszélünk.
1: Visszatérek arra, amit Pati említett, hogy kaptatok egy kertet, akkor még kölcsön, így fogalmaztál? Valahogy használatra, így, igen. Használatra, igen, amit ti gondoztatok. Hát azért nem feltétlenül evidens az, hogy fú, ebből akkor tök jó csináljunk egy ilyen konyhát és kertészetet egyben, mert hát milyen adottságai vannak annak a kertnek, hogy jönnek majd oda a vendégek, hogy találnak rátok, egyáltalán érdekli az embereket, hogy most ott a kertbe bibelődtök meg, hogy egyébként abból majd mi kerül az asztalra. Szóval milyen feltételek kellettek a vállalkozás elindításához, mondjuk ha a kertből indulok ki? Mi volt az, amikor felcsillant a szemetek, hogy wow, azért ebből itt lesz valami?
0: Amikor én először megláttam a kertet, nekem mondjuk rögtön felcsillant a szemem, nem úgy, mint a Gábornak, aki teljesen kétségbe esett, hogy én itt egy ilyen ködös, esős őszi napon mentünk ki oda, amikor minden szürke, ez nem egy gondozott kert volt, ez tuják, fenyők, lyukka, ilyesmi, évek óta nem is használták, úgyhogy ennek megfelelő állapotban volt akkor, és ezek között a körülmények között, amikor a Gábor meglátta, akkor azt mondta, hogy szerinte
1: menjünk haza.
0: Menjünk inkább most már haza.
2: Pont így volt.
0: Én viszont addig cserepekben kertészkedtem, meg erkélyen, meg egy pici előkertben, és én meg csak azt láttam, hogy nagy-nagy-nagy terület, ahova bármit és bármennyit lehet ültetni, és mindennek van hely. Azt meg tudtuk, hogy a Szentendrés-sziget szokták biosigetnek is nevezni, mert hogy van azért egy ilyen törekvés, hogy minél kevesebb vesz, ugye a budapesti vízbázis tulajdonképpen ott van a szigeten, és így nagyon igyekeznek vigyázni a víz minőségre, és ezért olyan törekvések vannak, hogy minél kevesebb vesz, mert használnak a szántóföldeken is. Úgyhogy egy ilyen környezetben volt eleve a sziget közepén ez a kert, ami ráadásul gondozatlan volt évek óta, előtte sem vegyszerezték egyáltalán, szóval már nagyon jó kiindulási alap volt. Egy nagyon erősen homokos talajról van szó, amit viszont én örömmel kezdtem gazdagítani. Elkezdtünk rögtön komposztot készíteni, trágyát hozzáadtunk, ugye ezzel sokkal könnyebb dolgozni egy ilyen homokos talajjal, mint hogyha egy kötött agyagos valami lenne, ami sebben nem isza a vizet, szóval nagyon nehéz lenne művelni, úgyhogy itt csak el kell kezdeni tulajdonképpen felépíteni a talajt, hogy minél több tápanyag legyen benne, mert ebbe a pergő homokban, ami tényleg olyan, mint egy sivatagban lennél, hogyha így fellazítod, hogy ebbe a pergő homokba kerüljön tápanyag, és amiből aztán a növények táplálkozni tudnak. És aztán, amikor azt láttuk, hogy elkezdtem kísértezni, ezt ültettem, azt vetettem, és ennek volt eredménye, és gyönyörű szép terményeket szedtünk le róla. Egy idő után már annyit, hogy már minden tele volt, és már azt se tudtuk, hova tegyük. Akkor még igazából nem is első körben a vendéglátásban gondolkodtunk, hanem ott voltak a termények, adott volt, hogy akkor ezeket valahogy feldolgozzuk, nagyobb mennyiségű cukkini, nagyobb mennyiségű patiszon, és akkor az első lépés az az volt, hogy termékeket készítettünk belőlük.
2: Először egyébként ez nem úgy volt tudatos, hogy akkor most ketten fogunk vállalkozni, én akkor még bőszen dolgoztam a Mádon, és nekem eszemágában nem volt a kerttel foglalkozni. Tehát én városi gyerekként, tehát tényleg a vízholyag, a vérholyag, ha meglátom a bármilyen, ez mai napig így van. Tehát nekem nem eszembe jut látványosan, tehát még kesztyűbe is képes vagyok egyébként ilyet okozni magamnak, antitalentum. De ami az egészben a lényeg, hogy amikor Pati ezt elkezdte csinálni, hát nyilván nagyon nem, hát nem egy pici kertről beszélünk ahhoz, hogy mondjuk a családnak elég legyen, annál azért lényegesen nagyobb. És amikor jöttek le nyáron ezek a gazdagon termő zöldségek, mindenkit elláttunk vele, és akkor jött az utasítás, hogy mi lenne, ha megtenném azt, hogy valamit csináljunk ebből, és megnézzük, hogy hogy áll a lábán. És akkor persze az ember szabad napon otthon nekiállt, és akkor bogaráztunk. Ezek jól működtek, a kóstolások is jól működtek, és tényleg így visszagondolva, az élet hozta úgy, hogy az a nagy szerelem nem miatta, mindenféle külső okok miatt is, tehát az élet volt igazából, aki úgy alakította, hogy Mád az kezdett egy kicsit távolodni, és ez meg kezdett egy kicsit beszippantani. És hát jellemző, hogy nehéz döntés volt egyébként azt mondani, hogy akkor Mádot elengedem, de Mád már annyira nem az én életemből ment ki, hanem egyébként a világ megváltozott, és egy apró kis zárójel, hogy be is zárt az étterem, amikor én eljöttem onnan, és ez meg úgy beszippantott, tehát valahogy tök törvényszerű volt minden. És mind a ketten abból próbáltuk magunkat vigasztani idézőjelben, hogy mi sose voltunk vállalkozók. Hát mikor, hanem 50 pluszosan kell elkezdeni ezt, amikor az ember fiatal és tetrekész.
1: Ereje teljében.
2: Így van, megpróbáljuk, és ha megy, ha nem, akkor meg, akkor is már elmentek pörköltet főzni valahová nyugdíjasként. És akkor így beleugrottunk ebbe a sztoriba, de az első mozzanat az, hogy akkor csináljunk termékeket, tehát szóba se került még ott vendéglátás.
0: Illetve a hosszú távon igen, azért eszünkbe jutott ez is, de igazából úgy kezdődtek el először a kertlátogatásaink, hogy azt gondoltuk, hogy nem szerettük volna, hogyha termékeink felkerülnek mondjuk egy üzlet polcára, úgy, hogy valami helyre azért számon készítik ezeket valakik, akikről senki nem tud semmit, hanem hogy szerettük volna megmutatni azt, hogy hol teremnek azok a zöldségek, és milyen körülmények között.
1: Ez egy ilyen bizalomépítés, abszolút, nem egy vállalkozásban.
0: Abszolút. Így van. Igen. És akkor elkezdtük elhívni a fogyasztókat tulajdonképpen.
2: Beleszülhetünk ebbe a nagy sztoriba egyébként, hogy életszerű dolgokat. Ezek voltak a tervek, hogy csináljunk termékeket, azt tudtuk, hogy nem akarunk zöldséget árulni, csak úgy árulni, és majd valamikor gasztrózunk is, ha már én azt X nagyon sok éve csinálom, és nagyon szerettem is csinálni. De hát ugye ahhoz annyi tőkénk nem volt, hogy fölhúzunk a tényleg a semmi közepén, a lepukkant zárt kertek között, ahol fálcának minden, semmi infrastruktúra nincsen most is, csak hogy a villanyban semmi más nincsen, és nem is lesz, csak a poros út. Tehát ez tényleg egy ilyen benne a természet közepén vagyunk, és akkor azt gondoltuk, hogy jó, oké, elkezdjük csinálni, de közben szólt az élet, és jött a pandémia.
0: De az első kertlátogatások azok tényleg ilyen abszolút nomád körülmények között tehetek, ilyen fa padokon, nagyon ilyen kis
2: lazabarátékörben.
1: Meghívtátok a vevőiteket, vagy viszonteladókon keresztül értékesítettetek, és akkor rajtuk keresztül.
2: Hát azt tudni kell, hogy a viszonteladók nagyon szépen működtek, amikor elindultunk azon az őszön. És tavasszal megjött a pandémia, és két nap alatt az egész romba dőlt, ugye minden bezárt, minden pékség, minden delikát ez volt, és akkor beszorultunk a kertbe. Én nagyon rosszul éltem meg, Pati nagyon boldog volt, hogy végre izé kert meg ilyesmi, és én városi gyerekként akkor csöppentem bele ebbe az egészbe, hogy ja, ott maradtunk, és hát most az ember vagy megeszi az összes körmét, vagy akkor alakul hozzá, és akkor élvezzük azt, amit ott lehet csinálni. És akkor tudod, amikor látsz olyan madarakat, amiket hallottál meséből, hogy a csalogány árpisi éjszakán, amikor fagy van, ezek meg ott üvöltöznek a csillagfényes éjszakában a dróton, amikor óránként kellett kimenni éjszaka a fóliasátorba, mert féltél, hogy megfagynak, és állandóan ment a hősugárzó, és akkor ilyenekkel találkozol, meg az, hogy jön egy ilyen madár, elviszi azt a rovart, ami neked nem kell a kertbe, és úgy az egész beszippantott. Mádon is volt kert, de az csak egy díszkert volt, tehát a kertész megcsinálta, leszedtük és bevittük.
1: Hát meg pláne a konyhában töltötted, gondolom, minden időt.
2: Minden reggel kimentem, leszedtem a szép növényeket, ott volt a kis fekete rigó, és akkor élveztem, hogy fú, hát leszedtem, és ezért az a miénk. De itt ugye ez más volt.
0: És ugye azért volt különösen klassz elhívni az embereket és megmutatni ezt az egészet nekik, mert így meg már, hogy megvolt ez az élmény, ami nyilván nekem is sok újdonság volt, mert én vidéki lány vagyok ugyan, de ennyire így benne nem éltem azért mégse soha a kertben, a természetben. És hogy nekünk is annyi élményt adott ez a pandémiás időszak, és annyira élveztük, hogy így már aztán nem csak a zöldségekről tudtunk beszélni, meg a termesztésünkről, hanem arról is, hogy milyen élményeink vannak itt kint a természetben, hogy így visszatér az ember a budapesti mindennapokból egy ilyen világba.
1: És az hogy, a szinergia, és ami ott titeket fogadott, és amiben ti is bekapcsolódtatok.
0: És akkor még ráadásul ezt is így nagyon szépen át lehet adni, és nagyon szépen át tudják élni a vendégek, akik eljönnek hát hozzánk, sőt, amikor oda leülnek.
2: Sőt, tehát ők szokták mondani, hogy amikor betoppannak az utcába meg a kertbe, hogy
1: ott a poros
2: más,
1: útról?
2: A poros útról, igen. Amikor más
0: amikor
2: világban.
0: Már azt hiszik, hogy rég elvesztek, és igen. Már biztos, hogy nem erre lesz a kertünk, igen.
2: Hogy valami más közegbe érkeztek, hogy más a milliója, az energiája az egésznek. És nyilván ebben nagyon sok minden másnak is szerepe van, de próbáljuk azt gondolni, és hiszük azt, hogy ez miattunk is meg ott abban a természetben. Tehát Patinak volt egy látomása, hogy ő úgy akarja a kertet, hogy a természetben is, ahogy ez előfordul, nem akarunk kiirtani, elüldözni semmit, aminek ott dolga van, legyen ott dolga, mert hogyha van egy károkozó, annak van egy ragadozója, és akkor így teljes a dolog. Sokkal több élő munkával jár, energiában, időben is, de valahogy teljesen más, hogy neked nem kell steril környezetet alakítani, hanem alakítja saját magát az egész.
1: Ugye mondtátok, hogy organikus a kert, és valahogy én organikusnak érzem a ti fejlődéseteket is ebben. Nyilván Gábornak egy picit kellett esetleg a potmétert csavarni, mert azért a séf szakmában ott biztos, hogy kellett váltani, de hát azért nem 180 fokosat. Viszont Pati, téged mondjuk a látogatók eleinte hitelesnek fogadtak? Értem én, hogy itt a vidéki lány, aki látott már, mit tudom én, kukoricát, meg volt neki otthon a cserében citromfája, vagy bármi egyéb, de hogy a te tanulásod, a tanulási folyamatot hogy vágtál bele ebbe a részébe? Említetted, hogy valami iskolába iratkoztál.
0: Igen, nekem ez világéletemben hobbim volt, a növényekkel foglalkozás, én mindig szerettem ilyen minden honnét beszerzett
1: maguk. Más, amikor persze, hobbi, persze. Meg amikor a szakértőhöz megyek kertlátogatásra.
0: Na, igen. Ez úgy történik, hogy én, amikor elvégeztem a kertészsulit, akkor én azt mondtam, hogy azért szeretném ezt elvégezni, hogy a tapasztalatban begyűjtött információkhoz legyen egy ilyen háttértudásom, egy ilyen tényleg szakmai tudásom is. Viszont én kezdettől azt hangsúlyozom, és született egy könyvünk is, a Séfasztal a kert végében, ahol én nagyon nagy gondot fordítottam, hogy ott is úgy beszéljünk erről, hogy én nem ilyen szakmai tanácsokat adok, meg én nem szakember vagyok, mert tényleg nem mondhatom azt magamról, hanem az élményeimet, meg a tapasztalataimat szeretném átadni. Mert hogy nekem ez annyira nagyon sokat ad, annyira másfajta életet élek így, mint korábban, hogy én ennek az élményét szeretném megmutatni. Az, hogy a semmi, tulajdonképpen a semmi kis magból mi mindent lehet teremteni, hogy magad köré micsoda ilyen harmóniát tudsz felépíteni, hogyha egy ilyen kertet gondozol, amivel teljesen máshogy érzed magad a hétköznapjaidban. És persze van egy csomó praktika, ilyen kertészeti tudás is tulajdonképpen, amit az ember idővel elsajátított, és ami nyilván kell ahhoz, hogy tudjon egy ekkora kert működni, és tudjon rendszeresen úgy teremni, hogy abból elég mennyiségű terményt le tudjunk szedni, ahhoz, hogy termékeink is legyenek, hogy vendégeket is helyben ki tudjunk szolgálni, és még kitelepülésekre is tudjunk alapanyagot használni, de hogy ezekről inkább úgy beszélek, hogy ezek az én tapasztalataim, ezek a praktikák, amik nálam beváltak, szóval én nem akarok ilyen szaktekintének mutatkozni semmi.
2: De hát azért vannak alaptörvényszerűségek, amiket betartva te ezt csinálod, és ezek működnek is. És ami az igazán nagy szám ebben, valóban az a fajta természetben lévőség mindenkinek, nekünk is, az állatoknak is, meg a növényeknek is. És ezt a fajta összhangot nagyon szépen meg lehet mutatni a kertbe, és a vendégek ezt nagyon tudják egyébként értékelni, hogy mennyiséget, minőséget is lehet termelni olyan körülmények között, ahol tényleg csak a természetesség van jelen. Tehát még a bióban megengedett vegyszereket sem használjuk, tehát a rezet sem például. És azért nagyon sok száz kilónyi paradicsomot lehet leszedni, meg a többit is egy szezon alatt, úgyhogy ketten csinálunk minden. Úgyhogy én teljesen antitalentum vagyok.
1: Már nem biztos, szerintem ennyi év tapasztalat után már biztos, hogy nem. Na, akkor szerintem hagyjuk itt földobva magasan a labdát, és most adunk egy pici szünetet a mi hallgatóinknak, és pár perc után folytatjuk a beszélgetést Török Patriciával és Horváth Gáborral. Várunk benneteket vissza.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.
4: Az, akibe bíztál, az egy idegen volt, ami álmot rád szórt, neki is szólt, aki el.

életed filmje legyen színes és szélesvásznú. Hamarosan folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme, a gasztronómia ablak a történelemre. Borra való, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja, étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu. Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON. A Jazz Picnic és a jövő energiája.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babi Kedit és vendégei a Rádió Cafén.
2: Kedves hallgatók, folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben mai vendégem a séf és a kertész, vagyis a séf Horváth Gábor és a kertész Török Patrícia. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy milyen csodálatos ez az együttélés a természettel, annak a harmóniájával. És valóban így van, amikor én művelem a talajt, amikor művelem a növényeimet, akkor azok is művelnek engem. Hiszen a velük való foglalkozás, az, hogy az egyik növényem mellé odaültetek egy másik szomszédot. Tudnom kell, hogy ők majd hogy kooperálnak együtt. Tudni kell, ahogy említette Gábor, a rovarokat, hogy melyik rovarnak, melyik az ő kártevője. Szóval, hogy ez egy hihetetlen nagy körforgás, vagy egység.
3: És egyrészt ez a nagyon csodálatos benne, ez az egység, amit a természetből megpróbálunk bevonzani a kertbe, az, hogy a madarak oda jöjjenek, a beporzó rovarok, hogy mindenki mindenkivel úgy tudjon együttműködni, ahogy az a kinti nagy természetben előfordul, és ahogy látjuk, ott is azért egy viszonylagos ilyen egyensúly tud beállni. Nyilván ez nem állandó, meg mindig kicsit változik, de hogy mégiscsak egyfajta egyensúlyában. Viszont a másik dolog, ami nagyon érdekes, hogy említetted, hogy mennyi mindent tanul az ember egy ilyen környezetben. Mindig az jut eszembe, hogy én egy kifejezett türelmetlen embernek gondolom magamat, akinek így mindig minden azonnal kell, meg hogyha így valami nem sikerül, akkor így, de akkor is megcsinálom. És itt pedig megtanultam azt, hogyha valami nem megy, mert olyanok a körülmények, vagy az a növény nem szeret ott a kertben, vagy annyi kártevő jön be egy adott évben, amivel nem tudunk megbirkózni természetes módszerekkel, akkor azt mondom, hogy hát akkor ez most nincsen. Mondjuk ez azért is teszem meg könnyen, mert nincs egy állandó étlapunk, amihez muszáj biztosítani mindig ugyanazokat az alapanyagokat folyamatosan, hanem az van, hogy amit sikerül megtermeszteni a kertben, abból találja ki a Gábor a fogásokat. És minden esetre egyfajta nagyon nagy türelmet is tanított, mert hogy itt tényleg kénytelen vagy megvárni, amíg a magból az ő saját tempójába, amikor kedve van, vagy úgy érzi a mag, elkezd kicsirázni a növény. Nyilván, hogyha adsz neki elég tápanyagot, tudod gyorsítani a dolgokat, de hogy meg kell várnod, mindennek megvan a maga sora, a maga ideje, ha valami nem megy. Nem megy, szóval nekem ez is nagyon nagy változás volt, hogy így magamban látom ezt, hogy sokkal türelmesebb, sokkal elfogadóbb vagyok. Ez is egy érdekes dolog.
2: Mindig azt mondom, hogy az életre valóság az az alkalmazkodó képesség, hogy hogyan tudok alkalmazkodni a környezetemhez, a világ dolgaihoz, a szűk mikrokörnyezetemhez. Tényleg így van, és most az is eszembe jutott, hogy ti egyben városi emberek is vagytok, hiszen Budapesten laktok, a mindennapi életetek ott zajlik, és dolgozni a Szentendrei szigetre jártok. Pontosan hol is van a hely, mert azt még nem említettük. Melyik település?
3: Surányban, ami Surány. Pócsmegyerhez tartozik. Pócsmegyernek tulajdonképpen az üdülő rész a Surány.
2: Szóval amikor a városi ember, mondjuk én, reggel kinéz az ablakon, és azt mondja, hogy fú, már megint esik, akkor a falusi, a vidéki ember, az lehet, hogy azt mondja, hogy fú, már megint esik, de jó. Ti hogy élitek meg ezt a kétféle sapkát a fejeteken?
4: Hát van örülünk, ilyen? Örülünk persze, hát azért mostanában az elsőre mindig örül az ember. Talán szerencsések vagyunk, mert sokat és sokszor fogadunk vendégeket a kertben, és azért főként ugye nyárra esik, hogy a szezonban, és azért talán az egy kezünket sem kell felhasználni ahhoz, hogy hányszor volt az, hogy veszélyben volt egy kerti program, mondjuk az eső miatt. Úgyhogy mindig jól esik az eső, mindig szerencsések vagyunk, Isten kegyeltjei vagyunk ebből a szempontból is, én azt hiszem, mert tényleg egyszer-kétszer volt az, hogy olyan zuhét kaptunk, hogy be kellett szaladnia mindenkinek a házba, mert viszintesen esett az eső, de egyébként még ezeket is jó pofának vették az emberek, és ilyen nagyon, nagyon laza. Nekünk abban is szerencsénk van szerintem, hogy a vendégek, akik jönnek hozzánk, hogy általában ők keresik ezt a lehetőséget. Tehát ritkán van az, hogy jön egy nagy cég, és akkor abból a töredéke sem akarja
3: vagy
4: a kertet látni,
3: vagy
4: ajándékba kapja, és általában az embereket ez rendkívül módon érdekli. A kert is, a gasztró is, meg az egész. És mindig ilyen interaktív kapcsolatunk van az emberekkel, meg a programok is arról szólnak, hogy sokat beszélgetünk, a tálalás is, meg az ételek befejezése a vendégek mellett történik, és ha valaki akar állni és könyökölni és nézi, hogy éppen mit csinálok, arra is megvan a mód, meg a kertet is együtt szoktuk bejárni, sőt, arra már nagyon figyelünk, hogy minden egyes rendezvényen, akár egy tematikus vacsoráról van szó, a vendégek megérkezése után lehet a kertbe bolyongani, eszegetni a már érett paradicsomot, tehát mindenki érezze magát otthon, hogy ez valóban tényleg arról szól, és amikor mutatjuk, hogy na, ez a spenót, ez a vízi spenót, ez onnan lesz a tányéron is, akkor mindenki másképp áll az egészhez, hogy tényleg ez mennyire másról szól, és hogy minden zöldség, ami ott van, az a mi szívünk csücske, és ez valahogy a tányérba is úgy kerül, hogy ezt érzik az emberek, mi mindenképpen, hogy ez a milyen kés, hogy ezt úgy adjuk.
2: Pont ezt akartam kérdezni, amire egy picit ki is kanyarodtál, Gábor, hogy mit szabad, és mit nem szabad a ti vendégeiteknek csinálni a kertben és a konyhában. Tehát mi az, amibe beengeditek őket, és van esetleg olyan, amire azt mondjátok, hogy no-no?
3: Szerintem egyre több mindent megengedünk a vendégeinknek, vagy egyre több mindenbe beengedjük őket, inkább így mondom. Eleinte a szabadon bolyongás annyira nem volt, hanem inkább vezetett kertbejárások voltak, ahol volt egy állandó útvonal, amin végigmentünk. Azt nyilván nem szeretjük most se, hogyha az ágyásokba bemennek a vendégek, csak úgy, hogy ott járkálnak benne, mert ugye mi nem csak, hogy vegyszereket nem használunk, hanem nem is forgatjuk a talajt. Mert azt gondoljuk, hogy a talaj élet az ott úgy van mindenki a helyén, hogy ha nem ássuk meg és fordítjuk át. Tehát aki a felsőbb rétegekbe érzi jó magát, az maradjon ott, aki az alsóbb, az is maradjon ott. És ezért nem ássunk, nem forgatjuk, maximum próbáljuk lazítani kicsit a talajt, és hogy minél többet járkálunk rajta, nyilván annál jobban összetömörödik. Úgyhogy ezt szeretnénk elkerülni, szerintem kb. Ez a fő szabály, hogy nagyon így ne, de nyilván, hogyha valaki szeretne valamit megkóstolni, vagy lecsípni belőle, be lehet lépni az ágyásba, azon nincsenek ilyen komoly tiltások. De most már az elmúlt nyáron voltak az első olyan programjaink, amikor olyan élményfőzést tartunk, amikor a vendégekkel együtt szüreteljük le a terményeket, és szóval akkor már tényleg annyira benne vannak, hogy nem csak kóstolgatnak, hanem be kell menni az ágyásba, kiszedni, kihúzni a répát, a céklát, leszüretelni a paradicsomot, szóval most már annyira benne vannak, hogy még a szüretelés is része némelyik programnak.
4: Valahogy mi is valószínűleg lazábbak lettünk, ahogy a tapasztalat, hogy az emberekkel megtanulunk kommunikálni, beszélni folyamatában 10-20 emberrel, és mondjuk ott tényleg nem csak azt, hogy bemutatjuk a kaját, hanem tényleg magunkról is beszélni, órákon keresztül akár, és ez olyan más kategória az emberekkel így kapcsolódni, hogy magadat mutatod be, és próbálsz az embereknek felhőtlen x órát szerezni az életükbe, és általában ez jó szokott sikerül, ami minket is feltölt. És nyilván így már úgy fogadjuk az embereket, mintha egy családi ünnep lenne, hogy amikor jön a nagy család hozzád valamilyen születésnapot ünnepelni, és mindenkit boldogan látsz egyébként. És ez a mi szerencsénk egyébként, tényleg a vendégek ezt van, hogy ezt tudják, érzik, és mindenki hozza a legjobb formáját.
2: Ezt a kertet és ezt a konyhát tényleg ti ketten működtetitek?
4: Igen, de most már érezzük egyébként azt, mert tavaly is éreztük azt, hogy hú, bizony, ez már nagyon a vége. Mert annyira sok volt a gasztró is, meg ugye, hogy haladunk a korban előre, bár ez nem látszik rajta.
2: Nem.
4: Természetesen, de hogy haladunk a korban előre, azért ez eléggé macerás tud lenni.
3: Növeltük is egy kicsivel a területet, meg szeretnénk is nagyobb területeket bevonni, amennyire ez fizikailag lehetséges, hogy minél több zöldséget tudjunk termeszteni, úgyhogy így meg pláne szükség lesz most már a segítségre.
2: Gábor, hogyha a konyhád stílusát be kellene mutatni, akkor hogy írod le ezt a konyhát?
4: Nem tudom. Én nagyon szívesen csinálok mindent. Én valahogy, hát most az ember bármit olyat mond, akkor lehet, hogy nagyon nagy képűnek gondolják, vagy mondják. Nem akarok nagy szavakat használni. Én imádok főzni, és valahogy mindig próbálom a legjobbat kihozni azokból az alapanyagokból, amivel dolgozunk. És mivel minden zöldség a 90%-a a kertből jön, mert mondjuk ha a krumpli elfogy, akkor nyilván azt meg kell venni. De hogy minden zöldség szinte vegyszermentes, amit használunk. És amit onnan a tányira kerül, mivel a sajátunk, ezért én próbálom elég gazdagon adni, minél többet felhasználni belőle, és nagyon-nagyon sokféleképpen. És valahogy ebben én úgy nem foglalkozom, mert csinálunk tényleg dél-kelet-ázsiait, csinálunk a klasszikus olaszt, még egy kis magyaros is van benne, de nincsen egy irányvonal, amit lehet használni szabad tűzön, a szokásos új technológiák, újabb technológiák, hogy vákumban, vagy éppen csak ott. Mindenféle van, amit a konyhába el tudok képzelni, de úgy nagyon nincsen beszorítva semmilyen keret közé. Inkább az, hogy nagyon szeretjük azt a sok-sok zöldséget, amit használunk, és nagyon sok a visszatérő vendégünk, és nekik mindig valami újat szeretnénk adni, és akkor mindig mi az ember is gondolkodik, és lát valamit, meg olvas valamit, és akkor valamit kikerekítünk belőle, hogy más legyen.
3: Mindig azt szoktam mondani, hogy ez nagyon klassz dolog, hogy úgy tudunk működni, hogy tulajdonképpen így tudjuk egymást inspirálni azzal, hogyha nekem sikerül valami zöldséget, fűszer, tehető virágot a kertben megtermeszteni, ami addig nem volt, akkor ezt megkapja a Gábor, és azzal tud kísérletezni, és egyre újabb dolgokat behozni, mindig újabbakat. Ha viszont ő neki jut eszébe valami, hogy hű, még ezt vagy azt használná, akkor megpróbáljuk megnézni, hogy a kertben megterem-e, és ha igen, akkor viszont, és akkor folyamatosan jönnek be új dolgok, új alapanyagok, új kísérletek a konyhában is, úgyhogy ez is így mindig újítja, vagy frissíti a dolgokat.
4: Ami nagyon vastagon benne van már az emberben, hogy legyünk egészségesek. Tehát ezekkel a zöldségekkel, meg amit hozzárendelünk, alapanyagokat, mondjuk húsokat, azok is mindig nagyon jó minőségűek. Hát a mangalica olyan helyről jön, ahol tényleg szabadon van tartva, a pisztrángot a szigetről, ami elképesztő minőségű alapanyag, kezdve a tanyasi csirkétől, hogy szeretnénk ezeket mindig úgy kínálni az embereknek, mintha mi magunknak adnánk a legesleg komolyabb alkalomból. Nyilván megszabja a pénztárca is azt, hogy meddig mehetünk el, de hogy az a legfontosabb, hogy amit adunk, az legyen egy kicsit hedonista is, abban a 8-9 fogásban, amikor megjelenítünk a tányéron valamit, minden alapanyag hozza a legjobb formáját, ami lehet egy alacsony hőfokon készült alapanyag, de hogy próbálok én arra fókuszálni már, hogy legyen minden egészséges. Mondjuk, egy répának az áll jól többek között, hogy nagyon-nagyon sokáig sütjük, az is belefér, de hogy ez a mostani életmód, szemlélet, egészséges táplálkozás, ha már annyi sok zöld levelünk van a kertbe, akkor azokat tegyük úgy a tányéra, ahogy mondjuk tényleg a jó értelműen Dél-Kelet-Ázsiában is eszik egyébként az emberek, és nem csak egészséges, hanem még finom is.
2: Pati, Gábornak a konyhájában mi a számodra legkedvesebb étel, vagy a legkülönlegesebb, vagy valami szép emlék kötődik-e hozzá? Nagyon összenevettetek.
3: Igen, mert nekem tényleg van egy ilyen étel,
2: na,
3: ami...
2: Mi az?
3: Ami most már nem tudom, 16 éve, az akkor még nem a kertből jött 16 évvel ezelőtt, de az egy
4: Elmondjam én?
3: Mondd el, te, az jó. Lesz a legjobb, igen, a szakmai mégiscsak, mert tud is tudja, hogy mire gondolok.
4: Okay. Az első közös vacsora, amikor nyilván az ember fölmegy a szomszédba, hogy egy lépcsőházban laktunk, és ott ismerkedtünk meg.
3: Aha.
4: És ez egy régi sztori, benne van a könyvben, és egyébként a dögunom még ezt mindig mondja, az ember pedig így.
2: Jó, én például nem hallottam még, és talán a hallgatóim
4: sem. Én a földszinten laktam. Okay.
3: De az ételről nem volt, szó
4: egy,
3: soha.
4: Ott volt egy előkert a lakáshoz. Aha. És végigjártam a lakásokat, hogy bocsánat, de most kénytelenek dolgozni, mert akkor költöztem oda válás után.
2: Ja, rendes szomszédként akkor mentél, rögtön bemutatkoztál.
4: Igen, és akkor az utolsó lakásba ő nyitott ajtót. És akkor innentől kezdve az lett a vége, hogy x hónappal később már beszélgettünk, találkozgattunk, és akkor főzök egy vacsorát, és akkor egy vadlazacot sikerült szerezni, amit fóliába sütöttem, céklát hozzá, vajjal, kapukfűvel, meg római köménnyel, meg volt nagyon finom avokádó is, valami úton módon, tehát nem ezek a magyar uh-huh. zöldségek voltak, de valahogy neki nagyon bejött ez az egész, és hogy valahogy azóta...
3: Nekem azóta csak a cékla meg a lazac, ez a kettő, ami így megmaradt.
2: Ez a párosítás.
3: És hogyha aha. én ezt a római köményes vajjal süt cékla illatot megérzem, én nekem mindig azonnal az az időszak jut eszembe róla.
2: Az első találkozás, és első vacsora, bocsánat.
3: Igen, igen, és sose ettem korábban római köménnyel céklát, aha. és a római köménynek tényleg van egy nagyon jellegzetes, nagyon izgalmas illata.
2: Van nálatok római kömény most
3: az
2: a kertben?
3: Az még nincs, de majd lesz aha. nyilván. Aha. És hogyha én ezt az illatot megérzem, és a mai napig is imádom ezt a római köményes céklát, uh-huh. nagyon-nagyon uh-huh. finom. Most viszont már tudunk hozzá saját céklát is termeszteni, úgyhogy már csak a római kömény jelzik hozzá.
2: Hát akkor van egy új terv. Gábor, most téged kérdezlek, Patinak a kertjéből. Mi számodra a legkedvesebb növény, mi okozta a legnagyobb kihívást? Van-e valami olyan különleges, akár sztorid, ami egy növényhez, már ebből a kertből kötődik?
4: Hát a sztori elég sok van. Most így hirtelen, hogy melyik az, ami szalonképes, azt most nem is tudom. De egyébként én el vagyok ragadtatva minden alkalommal. Én nagyon sokat tudok bosszankodni, hogy miért nem terem annyi abból, amiből tavaly nagyon sok volt, és akkor most mit fogok csinálni? És akkor mondta, old meg, mondja ő, hogy oldjam meg. Mert vannak ilyen...
2: Hát nosza, abból, nosza, abból amiből képesség.
4: Van, igen. Mert igen. Tényleg minden, most elkönyvök egy gyors mondata, hogy minden év más, és nem tudsz kitalálni egy alapreceptet, mert a tavasz ilyen, akkor a nyár olyan, és amit tavaly halomban nőtt az egyik paprikafajta, idén, ha beleszakadsz, sem tudod töredékét sem felmutatni, pedig már te tervezel ilyenekkel.
3: És ugyanazt csinálod vele, és ugyanazt gondozod, és így sem.
4: És az, hogy az a rengeteg zöldség, nem tudok kiemelni, volt olyan padlizsán az első években, 1,60 kg a sikeredet, és nem volt túlérve, nem volt kemény a magja, nem csípett, és én nem, ilyennel még életemben nem találkoztam.
3: Ez ugyan... viszont most én tudom.
2: Akkor mesélj el, Pati!
3: Erre a kérdés meg, akkor én tudok válaszolni.
2: Most nem, azért elmondom a rádió hallgatóknak, hogy Gábor most fölhúzta a szemöldökét, a plafont nézte pár másodpercig, de mint egy jó társ átadta Patinak a szerepet. Hallgatunk, Pati!
3: Nagyon szeretjük a dél-kelet-ázsiai ételeket, és volt egyszer évekkel ezelőtt egy olyan karácsony, amikor egy tomkágájt készített a Gábor a családi karácsonyi vacsorára, amit a gyerekek nagyon-nagyon megszerettek. És azóta azt szeretik, hogyha karácsonykor van egy hagyományos karácsonyi leves nálunk, a tomkágáj. És amikor a kertben már megtermett a tájcitromnád, a gyömbér, a kurkuma, és már volt egy kaffir lime fácskánk is, aminek a levelét is fel tudtuk használni, akkor az volt, szerintem mondhatom, hogy mind a kettőnk számára nagy élmény, hogy ezt a dél-kelet-ázsiai arra a régióra jellemző levest, annak a régiónak a fűszereiből tudta Gábor úgy megcsinálni, hogy minden ilyen fűszernövény frissen a kertből érkezett.
4: Hát a kurkuma nem, ugye azt nem abba tesszük, meg próbálkoztunk galangállal, amik autentikusan oda, de az tök érdekes, a gyömbér az így nő, a galangál, a kínai gyömbér meg ilyen kis, az sokkal kevesebb. De való igaz egyébként, hogy a tomkágály az ilyen leves, hogy az ilyen nálunk a halászléval van paralel, és a gyerekeknek minden karácsonykor, hogy gyerekek, hát a legkisebb is már 23-24 éves, tehát úgy gyerekek, de mindig kötelező ezt csinálni, és tényleg teljesen más, amikor a kaffirmány levelet teszeded le, meg a tájcitromnádat, akkor majd a mélyhűtőből vesszük ki, mert az októberben születre kerül, de hogy ez egy akkora flash egyébként, ez az összes ilyen, hogy bemész, egész évet te pátyolgatod, ott van a fólia sátorban, de az a citrom, a tájcitromnád, az olyan, mint egy melyik az a nagy bokor, amit nő?
3: Pampafű.
4: Akkor az egész, és valami ilyen hüvelykújnyi töveket szedsz ki belőle októberben, és valami elképesztő más az aromája, meg az a frissesség, hogy tulajdonképpen az zöldet is bele tudod vágni, mert nem, tehát minden más, tehát nehéz kiemelni így, vagy amikor olyan paprikák jönnek ki a fóliasátorból, mondjuk úgy augusztusban, tehát nálunk tényleg nem az van, hogy meg van gyorsítva, és a paprikák is sokkal később jönnek, mint amit egyébként az ember megszokott az életében, hogy a boltban szinte mindig lát. De amikor ilyen M10-es rekeszekkel két hetente jönnek le a nagy kápia-szerű piros, meg a narancsága paprikák, és egyszerűen már azon sírsz, hogy miért fog elfogyni majd októberben a nagyja, de egyébként olyan szerencsések vagyunk, hogy még Mikuláskor lehet a fóliából paprikát szüretelni, ami nem olyan, piros, zöldnek elég zöld, viszont ha megsütöd, de a miénk. És ha megsütöd a serpenyőbe, akkor nagyon finom tud lenni az egész. Hogy nagyon sok ilyen van, de én azt gondolom, hogy az ember mert annyira benne van ebben, hogy nem is eszünk más paradicsomot. Tehát nagyon nehéz kivárni a következő nyarat, de hogy azt tesszük, amit elteszünk a mélyhűtőbe, és akkor abból főzünk.
3: Magyar szalt paradicsomot
4: az üvegből, de hogy annyira megszokja az emberét, minden zöldségnek más az íze.
2: Annyira ismerem ezt az érzést, amiről beszéltek, mert hát én csak egy citromfát pátyolgatok otthon, de nagyon szép termést hozott, és nagyon vigyáztam rá, és amikor a férjem megbetegedett, akkor azt mondtam, hogy jó, most akkor viszont ezt a termést leszedjük, és a teába. És az illata, az aromája, ahogy az illó olaj szinte úszott a teának a tetején, és betöltötte az egész szobát, az egész nappalit. Szóval én akkor átéreztem azt, amiről ti most itt nagyban beszéltek.
4: Képzeld, hogy ez cukkinire is igaz, hogy olyan lassabban nő, nincsen meggyorsítva semmivel sem. Attól a naptól, attól a sok melegtől édeskésebb lesz az íze, és most már tudom, hogy van annyiféle cukkini is, hogy az egyik a Fiorentini, az a zöld, sárga, csíkos, ilyen nagy, sokkal lisztesebb, sokkal jobb a mi termékünkhöz, amikor megsütjük és úgy pároljuk meg utána, mert nem az a nagyon vizes, mint a bolti. És ezért ilyen van az ember, már sokkal okosabb, meg tud alkalmazkodni.
3: Hát, vagy amikor egy önbérizómát kiszedsz frissen a földből, ami ilyen lédús, harsogóan friss, és nem ez a szálkás és fás, teljesen más élmény, azt így frissen
4: felhasználni. Úgy megeszed, mint a tavaszi krumplit, és hogy elképesztő, vagy az, amikor most már nőnek a szederbokrok, nekünk nincsen sok gyümölcs, de ezek a bogyósokból azért már van, és tavaly, vagy idén nyáron, tehát az előző szezonban, hát ilyen 8-9 kilót szedtünk le, ami a mély hűtőbe ment, és egyébként amit frissen ment a vendégeknek a desszertbe, és annak más az íze, minden a más, és amikor reggel kimész, és ezt leszeded, és ott a madarak ott még kiabálnak, ezt nem lehet helyettesíteni. És úgy vagyunk mind a kettő, én nagyon bánnám, hogyha akármi miatt is ez a dolog megszűnne, és el kéne menni valahová, valamit csinálni.
3: El kéne menni dolgozni, mert tényleg én legalábbis azt szoktam mondani, hogy én soha nem érzem munkának azt, amit a kertben csinálok, hanem így olyan, hogy így azt érzem, hogy milyen jó, hogy én így azt csinálom, amit akarok egész nap, de közben meg
4: magunk rabszolgái vagyunk, mert nem csináljuk okosan, mert ami a csövön kifér, azt ameddig tart a szezon, meg utána is még a karácsonyig, de hogy valahogy egyébként annyira más ez a szabadság, a saját magad rabszolgás szabadsága, hogy egyszerűen elképesztő ez az egész, és benne vagy abban a természetben, amiben én sosem éreztem magam benne, de mióta benne vagyok, én nem tudom, teljesen más az egész.
2: Na most titeket hallgatva ebben az elmúlt fél órában, és különösen annak fényében, hogy Pati azt az ételt említette Gábor konyhájából, amit legelőször fogyasztottatok el együtt közösen, és Gábor pedig azokat a növényeket emelte ki, amik felhasználásával készülnek el minden évben a karácsonyi ebédek vagy vacsorák. Szóval ennek tükrében is azt kell, hogy mondjam, hogy van egy kollégám, Mekmenemi Márk, rádiós műsorvezető, aki szintén nagy kertész, és van neki egy mondása, hogy a boldogság a kertben terem. És én biztos vagyok benne, hogy Márk nem haragszik meg, hogyha én most kiegészítem az ő mondását, hogy a boldogság a kertben és a konyhában terem. Nagyon örülök, hogy megismertelek benneteket. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
3: És köszönjük
4: szépen. Mi köszönjük, hogy itt lehettünk, nagyon élveztük.
2: Kedves hallgatók, tőletek is búcsúzom, mai vendégem a séf és a kertész volt, vagyis Török Patrícia és Horváth Gábor. És hogyha vissza szeretnétek hallgatni a velük készült beszélgetést, akkor megtehetitek, ha rákerestek a Spotify-on az Egy Életem csatornámra. Újabb vendégeimmel egy hét múlva, ugyanekkor, ugyanitt várlak benneteket, búcsúzik a műsorvezető. Babik Editet hallottátok. Sziasztok!
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
0: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
0: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
2: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: A következő két évben fokozatosan erősödhet a magyar gazdaság növekedése, minden település típuson csökkentek a lakásárak a második negyedévben. Új vámot vett ki az Egyesült Államok több tucatnyi kereskedelmi partnerére. Holnap nagyrészt napos idő lesz, 25-31 fokot mérünk, vasárnap azonban már több felhő lesz felettünk, a Dunántúlon záporokra is számíthatunk, és 32 fokos délutáni hőmérsékletekre. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok! A következő két évben fokozatosan erősödhet a magyar gazdaság növekedése. Az OECD legfrissebb előrejelzése szerint a GDP 2025-ben 0,5%-kal, 26-ban 1,9%-kal, 27-ben pedig 2,2%-kal bővülhet. A szervezet szerint a növekedést elsősorban a háztartások élénk fogyasztása támogatja majd. Ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy az infláció ismét emelkedő pályára állhat. A választási vereség után is több milliárd forint visszanemtérítendő támogatás kiosztásáról döntött a volt kulturális és innovációs miniszter, tudta meg a 24. A tárca egy Lezsák Sándorhoz köthető szervezetnek például több mint 1 milliárd forint támogatást adott. De 100 milliókkal támogatták a hun és türk tudatú népek világtalálkozóját, illetve Orbán János Dénes nagy operettjének bemutatóját is. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte, azonnali vizsgálat indul a támogatási döntések, kifizetések jogszerűsége kapcsán. Több mint 101.500 hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a felsőoktatásban, a legnépszerűbbek az idén a gazdaságtudományi képzések, a pedagógus képzés és a műszaki tanulmányok. Minden település típuson csökkentek a lakásárak 2026 második negyedévében. Az elmúlt 10 évben erre egyszer volt példa, 2022 végén, amikor az infláció és a forint gyengülése miatt hirtelen rendkívül magasra ugrottak a lakáshitelek kamatai. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a tavalyi utolsó és az idei első negyedév között országosan 3%-kal emelkedtek az árak, amelyet az idei második negyedévben 1,1%-os mérséklődés követett. Ez éves összehasonlításban az első negyedévre 17,8%-os, a másodikra 12,3%-os áremelkedést jelent. 20 ezer embert kellett kitelepíteni Franciaország délnyugati részén a pusztító erdőtűz miatt. Emmanuel Macron államfő az unió segítségét kérte a megfékezésükhöz. Gironde megyében csak tegnap majdnem 5000 hektárnyi terület égett le. Az Egyesült Államok egységesen új vámokat vezet be, csak nem teljes importja után, a kényszermunka tilalmáról szóló előírás megsértésére hivatkozva. Az új 10 és 12,5%-os vámtételek 60 országra vonatkoznak. Az intézkedés péntektől lép életbe, egy időben azzal, hogy a korábbi átmeneti időre alkalmazott 10%-os vámok lejárnak. Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint az új vámok nem megalapozottak, és az EU tisztázni akarja a kérdést Washingtonnal.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Szombaton alapvetően sok napsütésre számíthatunk, csak északkeleten alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Helyenként még élénk lesz a szél. Hajnalban 15 fok várható, napközben 25-31 fokot mérhetünk. Vasárnap délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, délután a Dunántúlon már záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A legmelegebb órákban 25-30

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicsal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Először Budapesten a Primus, augusztus 4-én a Barbanegrában. Jegyek livenation.hu. Augusztus 4. Barbanegra.
3: Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomsports.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papahoz a tutiba. Rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montgyörgyára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem?

0: Hálózsák szaga. Minden idők egyik zsebrádió hangjátéka. Hogyan lop el három néni egy sebesült vonatot egy hadgyakorlatról? Miért kakál bele a félrendőr a jacuzziba? Átáll le galambú hadnagy az igazság oldalára. Mit akar a pápa Árpádtól? És végül, ha karfiol nap van, ne menjünk élőzenés rendezvényre. A Hálózsák szaga messziről bűzlik minden délután.
1: Csoda! Már 4000 kiló dió?
2: Se baj, szól a zsebrádió.
3: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
4: 1950. január 26-án független lett a világ második legnépesebb országa, Bharat. Mi Indiának hívjuk, de most legyünk nagyvonalúak. Ők is hajlamosak így hívni, mert egyébként a hülye európaiak nem tudnák, hogy hol vannak. Bharatba. India az angoloktól lett független, ugyanis előtte az angol birodalom része volt. Volt egy időszaka a világnak, ennek a földnek, meg az emberiségnek, akkor, amikor a világ egyharmada az angoloké volt. Ezt úgy kell érteni, hogy az angoloknak volt egy hatalmas, kontinens méretű országa, India, amit ilyenkor gyarmatnak hívnak, ami Angliától csekély 4 hónapi hajóútra volt. Na ezt nevezem.
1: Megáll az eszem.
4: Eddig ugye azt szoktuk meg, hogy az országok a szomszédaikat szokták elfoglalni, ez azért praktikus, mert az ember elfoglalta, és oda tud gyalogolni. De India tényleg nagyon messze van, ezért mondjuk inkább azt, hogy volt egy weekend országuk, amiben el lehetett utazni. Van, akinek hétvégi telke van a Balatonnál, az angoloknak meg volt egy weekend Indiája. Úgy is használták, mint egy weekend házat. Az, amíg az angoloké volt India, szegény ország egy cseppet sem fejlődött. Ez azért igazán különös, mert India az emberiség fejlődésének és kialakulásának egyik bölcsője volt. Oké, nem leszek ennyire panni néni, jó? Az angolok még a kanyarba se voltak, sőt, egyáltalán nem voltak angolok, amikor India már egy csodálatos birodalom volt. Ugyanolyan menők voltak, mint az egyiptomiak, csak Egyiptom ugye közel van, ezért tudtunk róla. De ugyanakkor, amikor az egyiptomiak menőztek, Indiában virágzott a Harappa birodalom, csak oda senki nem tudott elmenni, mert a sivatagokon kellett átkelni, meg kellett mászni a fél Himaláját. Fogalmam sincs, hogy hogy a fenébe tud egy ország egy tucat fahajóval elfoglalni egy kontinenst, meg 1 milliárd embert. Indiáról egyébként még érdemes tudni, hogy ez egy hatalmas félsziget, ami évente 40 centit beljebb tolódik Ázsiába, mert egy olyan tektonikus lemezen fekszik. Tudjátok, ezek itt mozognak, attól vannak a földrengés. Ez a befelé torlódás gyűrte fel a Himalája hatalmas hegyeit, mint egy szőnyeget, persze évrezenedek alatt. Szóval, aki a betolós részre megy turistának, Bharatba, az vigyázzon, hogy beszoruljon a lába a Himalája alá.
5: Viccelünk, apuka? Viccelünk?

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
2: háromnegyedes nadrág.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
2: háromnegyedes nadrág.
1: Azt akarja, hogy megszeresd. Egy.
2: Minden idegszálladdal arra koncentrálj, hogy ne bábuld az illetőt, aki érthetetlen okból háromnegyedes nadrágot hord.
1: 2.
2: A háromnegyedes nadrág okozta döbbenetet a viselőik általában tovább fokozzák egy zoknira felvett szandállal.
1: 3.
2: A háromnegyedes nadrágtól mindenki egy olyan napközisre kezd hasonlítani, akit most küldtek ki a lelencházból kenyérért. Többnyire ezért is van náluk cekker.
1: 4.
2: Akinek háromnegyedes nadrágja van, annak bordás atlétája és szamuráj kardja is van. Csak műanyagból.
1: 5.
2: Egy háromnegyedes nadrágról sosem lehet eldönteni, hogy az egy normális nadrág, amit kinőttek, vagy egy normális nadrág, amit túlságosan felhúztak.
1: 6.
2: A háromnegyedes nadrág képes egyesíteni a rövid nadrág és a hosszú nadrág valamennyi előnytelen tulajdonságát. Óvakodja a háromnegyedes nadrágtól.
3: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Kritika?
3: Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat.
4: Horgászpercek Totyával.
5: Van már valami? Semmi.

0: Zsebrádió! Őrület, ami itt folyik!
1: A hálózsák szaga. Huszonkilencedik rész. Apáca fingocska.
2: Most, hogy Diósi letartóztatásban volt, felszabadult a jacuzzi foglalása a kempingben. A gondnok meg is jegyezte a diszkója közben, hogy van egy hely, de nem volt rá túl nagy tülekedés. Mindenki tudta, hogy a teknő másik felét a nagyon szőrös északi úr birtokolja aznap este, aki mindig részeg. Fura, hogy ők együtt wellnesseztek, mert sokan emlékeztek arra, hogy már az első este csúnyán összevesztek. Sőt, egyenesen kiabáltak egymással. A mindig részeg északi úr volt az egyetlen, akivel a balonkabátos kedves embernek nemhogy nem szívélyes volt a kapcsolata, hanem amikor nagy ritkán összefutottak, mindketten szarvakat mutogattak a fejükön egymásnak. A szőrös ilyenkor mindig hangosan röhögött közben, a ballonos szúrós szemmel csinálta. Szóval hely az volt, csak jelentkező nem. Eltelt egy nap, két nap. A harmadik napon megjelent a foglalási táblán egy név. Milena. Csak úgy, mint a felügyelőt, az önmagától mámoros diszkós gondnokot, Imre bácsit, a lángosost, Milenát is mindenki ismerte, ki így, ki úgy. Ő volt a szőke, háború erről Magyarországra menekülő lány, aki mindig kissé szégyenlősen mosolygott, és annyit beszélt csak magyarul, ami néhány hét alatt ráragadt a kempingben. A kempingezők megértő mosolya és tenni akaró szívesség vette őt körül mindig. Szinte minden nap más-más család hívta meg a bográcsához vacsorázni. Örömmel szedett fát, ugyanúgy sugárzott a boldogságtól, ha végre meggyulladt a tűz, és később, ha itallal kínálták, a második pohárnál halkan kacagva jelezte, hogy becsicsentett. Maga volt a báj és az ártatlanság.
0: Apa, szerinted te tudsz ránk itt vigyázni?
2: Senkit sem lepett meg, amikor két átutazó, félamatőr hegyi kerékpárosnak, akik egyébként valami nagy vállalat jogi osztályán dolgoztak, eszébe jutott, hogy kijárja Milenának a gondnoknál, hogy a recepció melletti régi üzletsor egyik üres üzlethelyiségét adják oda hitelbe, hogy dolgozhasson. Ne kelljen már kiszolgáltatottan felélnie nyilván csekély tartalékait.
3: Legyen már bennünk valami emberség, különben is hiánypótló.
2: A csinos Milena így nyitotta meg kullancskereső szalonját. Ez a szakma egyrészt a YouTube-ról elsajátítható, másrészt kevéssé eszközigényes. Egy kullancs csipesz kell hozzá, meg egy sezlony, alkohol, meg konyhai törlőkendő. A gondok által felajánlott sezlony helyett a mountain bike-osok sietve vettek tarjánban egy állítható magasságú, hordozható masszázságyat, mert úgy érezték, hogy hiába Milena elkötelezett kullancskeresése, az ágyból annyi más izé mászna a kuncsatra, hogy ez rosszat tenne az üzletmenetnek. Az adózás problémáját egy becsületkasszával oldották meg úgy, hogy kitettek egy dobozt, elveszett pénzt találtam a közértben felirattal a bolt elé. Hiába. Az ügyvéd az, aki a törvényektől megvéd.
4: Dear camping human, augusztus 20, Hungary standing day, holiday, okay? Thank you.
2: A bolt azonnal beindult, nem csoda, egy kis erdő, egy kemping, a természetben lakni ezernyi fa alatt, a kullancs nem játék. Jöttek nők, férfiak, hozták a gyerekeket. Órás sessionök voltak, a kullancs kicsi, alaposságot igényel megtalálni. A férfiak estére kaptak időpontot. Néha kis pihenőt is kért két vizit között, semmi baj. A vendégek türelmesen vártak. Egy kis, kihelyezett táblán kellett simán csak beixelni a jelentkezést, anonim módon. Mégis csak egészségügyi eljárásról van szó. Fontos a privacy. Milena sokszor késő este is dolgozott. Látszott rajta, amikor félénken, de kissé kimerülten lekukkantott a kemping diszkójába.
0: Anyu, lenyeltem egy polkot.
4: Liebe German Gäste, ham-ham, nicht problem, last minute Gulaszsuppe verkaufen jetzt. Rezeption, danke.
2: Azt csak a bennfentesek tudták, hogy Milena nem volt menekült. Bonyhádon született, Vajas Mária néven, és fiatal korában volt egy igen ígéretes, felnőtt filmes karrierje. A legemlékezetesebb alakításait a Butterbutt és a Making of Butterbutt című videókat be lehetett szerezni a közeli benzinkúton VHS-en, de a Vörös Imre is kikölcsönözte DVD-n. Adott hozzá a DVD konzolt. Azt viszont a mindent tudó bennfentesek sem sejtették, hogy Milenát alias Böbebaba, alias Cicurka, alias Lady M, és még sok-sok név már 4 éve körözte a rendőrség, mint top 3 besurranó tolvajt. Egy ember tudhatta volna, hiszen Milena aktája ott hevert a sátrában. De ez a személy éppen a rendőrség kiemelt vendégszeretetét élvezte. A tekesek néhány nappal a falusi letartóztatás után még mindig azon röhögtek, hogy a csendes arcot nem tudták felállítani, amíg be nem tolta a fröccsét. 4 áldogáltak. Az egyikük telefonján papucsokat nézegettek, miközben azon vitáztak, hogy Horvátországba Crocsban vagy Birkenstockban érdemes menni. Mert a Crocs az bírja a vizet, de szar a sziklásparton. Az élénk érvelést egy buríző hang szakította félbe.
1: Kisasszonyok, egy felnőtt férfi lábujjai 2 dologra valók. 1, hogy ne essen orra, 2, hogy tudjon, mit bámulni, miközben tojik. Ha megtudom, hogy valamelyik közszemlére teszi a ronda lábujjait, az beosztom a legközelebbi kordonbontáshoz.
2: Galambos Péter 6 nagy volt. A Galambó, ahogy egymás között hívták. A sokat látott tiszt arca borús volt. Szokatlanul borús.
5: Valami tré van, főnök?
1: 2 tré is van, kislányok, és az egyik a zsökon tré. Na jöjjenek, lesz egy kis melós varzba.
6: A Hálózsák szaga 29. adását hallották.

0: kislányom, nem kell megijedni mindentől, aminek olyan ijesztő vagy olyan disznó neve van. A francia kulcs, az egy egyszerű dolog. Hidd el nekem. Csücs ide, megnézünk egy oktató videót, és meglátod.
1: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
2: Hallo, tschüss, ich bin guten Tag. Und ich muss mal nicken, mir ist ein franzier Kutsch. Franzier Kutsch ist nah Butterserksam, der nämlich Franzier an dem Nehmet. Der Butter nimmt sich den Franzier Kutsch. Wenn der Raffog der Lefordul nimmt ja auch Serksam. Muss man tut dort mir als ein Franzier Kutsch. Der nicht hast nicht, mir nimmt ja auch Schemmige mit Franzier. Ist der Fallet, a jobber Kutsch, etze mir, geht's er weg.
3: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel.
4: Zsebrádió!
5: Tudtad, hogy a metró szó a francia nagyvárosi vasút a Chemin de Fer métropolitain kifejezésből ered?
6: Van egy doktor, akit úgy ismerünk, hogy zacskóban van, és vanília ízű. Ő August Oetker. Hát igen, elég ritka keresztnév a doktor, neki se az a keresztneve, August. De doktor Oetkernek ismerjük, gyógyszerész volt, és ő találta föl azt a pudingot, amit csomómentesre kell keverni, és előbb elfogy, mint hogy ráraknánk a gofrira. Azért csendben megjegyzem, hogy volt egy Pemberton nevű gyógyszerész is, aki a Coca-Colát találta föl.
7: Húzd meg jobban, menj el a munka, aki itt van, mindenki húzza.
8: Mi leszel, ha nagy leszel?
3: Alkimista. Az alkimista más néven aranycsináló az, aki az alkímiával foglalkozik. Ez erősen leegyszerűsítve három dologból állt. 1. Az arany előállítása közönséges fémekből a bölcsek kövének segítségével. 2. Olyan elixír felkutatása, amely örök életet, pontosabban örök ifjúságot biztosít. 3. Olyan módszerek elsajátítása, melyekkel mesterségesen életet lehet létrehozni vegyi úton. A történelem folyamán nem volt állandó alkímiai iskola, hanem egy tág és változékony rendszer volt, amely mindig hatott az adott kor és hely szellemére. Így beszélhetünk egyrészt görög, egyiptomi, babiloni, indiai, hindu, kínai, taoista alkímiáról, másrészt iszlám, keresztény, gnosztikus és misztikus alkímiáról. Azaz ez a mesterség is tulajdonképpen kizárólag egy mestertől tanulható meg, függetlenül attól, hol élsz. Csak találj egy mestert, akivel egy nyelvet beszélsz, és ugyanabban hisztek. Ami igaz, az igaz, nincs könnyű helyzetben, aki ma alkimista szeretne lenni, hisz a bölcsek köve a Harry Potternél van, örök életkód még az Among Us-ban sincs, és azt a kémiai szertárat sem látta még senki, ahová be vannak tárazva az újszülöttek kiszállítás előtt. Tehát ez a szakma vagy nem is létezett, vagy titkos helyen lehet titokban csinálni, egy titkos társasággal, vagy lehet, hogy ez a meló még a jövő zenéje.

mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Hétfőn újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1, 1-1-1, 2-1, 1-1-2, 2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két fő étkezés között.
2: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
3: Ugye már hét elején a kitekintőbe beszélgettünk arról, hogy két fontos jegybanki döntés lesz a héten, ezek meg is születtek, az MNB vágott, az LKB tartott, az, hogy milyen körülmények között tették ezt, és milyen piaci reakciók voltak. Süszler Tamással, az OTP Global Market Senior üzletkötőjével nézzük át. Jó reggelt, szervusz!
4: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
3: Kezdjük talán hazaival!
4: Oké, és hát igazából a keddi MNB kamat döntés az valójában a várakozásoknak megfelelően zajlott. A monetáris tanács az 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot. Kifejezetten nagy meglepetést nem okozta, hiszen az előző kamat döntés során valami helyezőt belengedte, hogy egy mini kamat csökkentési ciklusba kezdenek augusztus ülés végéig. Az lehetett egyedül a kérdés, hogy hogyan reagálnak a időközben erőteljesebben kiújuló iráni amerikai konfliktusra és ennek hatására az elmúlt napokban, hetekben érdemileg elgyengülő forintra. Azt lehetett tudni, hogy nincsen kimondottan árfolyam célja, de azért nagyobb kilengéseket árgus szemekkel figyelik.
3: Hát részben ők okozták, ugye azzal, hogy bemondtam ezt a kisebb kamatvágási ciklust, onnantól fordult meg gyakorlatilag a piac.
4: Hát igen, egyébben igen, de azért az
5: más is volt azért nemzetközi hangulat.
3: Persze, abszolút, utána már az, arra is ad. Reagált, de hogyha megnézzük ugye a választás óta tartó erősödési pályát, akkor a geopolitikai feszkók nem tudtak ráhatni. Tehát ilyen nagyon pici mozgások voltak, és folyamatosan erősödött lefelé.
5: Eleinte nem, mert mindent vitt a forint lekesedés.
3: Innentől meg már érzékenyebbé vált, hogy látjuk, hogy további kamatvágások is jöhetnek. Ugye ez a sok tényező együtt hatott, gondolom.
4: Persze, igazából szerintem az a legjobb, legfontosabb, hogy azért a választások óta egy teljesen más polcra került a forint, tehát hiába vannak komolyabb ugye problémák itt az iráni amerikai konfliktusban, vagy adott esetben ugye hiába mondja be Varga Mihály azt, hogy egy kis fajta kamatcsökkentési ciklusba kezdenek, a piac már nem értékeli úgy, és nem leng úgy ki a forint, mint tette volna ezt mondjuk akár csak fél éve, vagy egy
3: éve. Nem 10 forintról, meg 10 forintokról beszélünk, hanem ilyen 1-2 forintos, ilyen tök normális mozgásokról, ami tényleg ezt az új polcon lévést, vagy ezt a megváltozott helyzetet jól tükrözi.
5: Igen, azt is érdemes hozzátenni, hogy a piacon a hozamcsökkenés sokkal nagyobb volt annál, mint amit az MNB az alapkamatban érvényesített. Tehát van egyfajta lemaradás, meg várakozás a továbbiakat. Tehát vágtak 50 bázispontot, miközben mondjuk a másodpiacon mentek majdnem 150-et, de 125-öt biztos lefelé a hozamok, a rövidek is, meg a hosszúak is. Ehhez képest az alapkamatcsökkentés mértékettől jócskán elmaradt.
4: Hát igen, és ráadásul most itt a konfliktus kiéleződésének a hatására azért a hozamok most egy jelentőset korrekcióztak. Tehát ugye az ilyen hosszú papírok 35-a, 41-a, 51-g azért ilyen 5,1% körül is voltak. Most azért most a 35-a ilyen 5,65 körül van, a 51G pedig ilyen 5,72 körül, szóval azért egy ilyen 40-50 bázispontot azért jóval följebb mentek, és ez az érdekes, hogyha megnézitek például a legfrissebb AKK aukciókat, ott is azért jóval kisebb kereslet most a magyar papírokra, mint volt mondjuk akár csak 2-3 hete. Szóval lehet, hogy most a piac úgy értékeli ezt az egész konfliktust, meg ugye a kamatvágási ciklust, ami ugye nem tudni, hogy meddig tart, szeptemberig elvileg biztos, mert hogy augusztus végéig biztos, szeptembertől majd kiderül, hogy szerintem most kicsit kivárnak, és ez a kezdeti eufória, ami a választások után történt, az most úgy tűnik, mint egy kicsit nyugvópontra érne.
3: Igen. Uh-huh. Hát több nagy bank, vagy egyre emlékszem, a Citibank is ugye azt javasolta az ügyfeleinek, hogy most már nem érdemes venni a magyar papírokat, sőt realizálni is érdemes ezt a hosszú menetelést, ami, vagy ezt a nagy megugrást az árfolyamba, ami volt, úgyhogy nyilván ezt a piac más szereplő is így értékelték. Oké.
4: Pontosan.
3: A folytatásban mi várható egy kicsit, hogyha a forintra még rátérünk, ugye, mert hogy azért alapvetően ennek a megváltozott helyzetnek, vagy sávnak egy kicsit most már felső szélére szorult, és a hírek nem túl támogatóak.
4: Hát igen, őszintén szerintem azt gondolom, hogy ha ugyanez a trend folytatódik, esetleg még az olajára emelkedés, egy gázára emelkedés, és a forint emiatt elkezd még jobban gyengülni, akkor hiába bejelentett szinte egyértelmű augusztusi kamatvágás, azért ahogy haladunk előre az időben, annak az egyértelműsége szerintem csökkenni fog.
3: Aha.
4: És teszem azt, felmegyünk, most csak egy példát mondok, 3.70-3.72-re mondjuk a globális hangulat romlása miatt, akkor azért nem teljesen egyértelmű szerintem a kamatvágás, meg akkor sem, hogyha ugye nincsen az MNB-nek konkrét árfolyam célja. Nyilván ők se szeretnék, persze, hogy teljesen szembe mennek a piacra, és emiatt addig gyengül a forint, ameddig nem kellene. Mert hát ugye bemondta Varga Mihály is, hogy valójában a 3.55 és a 3.60 közötti árfolyam támogatja úgy igazán a gazdaságot. Tehát azért minél távolabb vagyunk tőle, annál valószínűbb, hogy valamilyen formában lépni kell, vagy pont, hogy nem lépni, ugye itt a vágás kapcsolatban.
3: Na, hát az LKB nem lépett.
4: Hát ez nem.
5: Benne volt a pakliban a 25-ös emelés, ugye?
3: Mert hát igen, csak hát közben...
4: Nem volt benne.
5: Végén már a tartás volt a konszenzus?
4: 2-3%. Hát igen, a piaci várakozások minimális, tényleg ilyen elanyagolható 100%-ban gondolta azt, hogy emelni fognak. Viszont ugye az volt a legfontosabb szerintem az LKB kamat döntésnél, hogy nem is maga a döntés, hanem inkább Lagarde-nak a kommunikációja jó óvatosnak tűnt inkább sem, mint szigorúnak. Ennek ellenére viszont azért eléggé átárazódtak itt az elmúlt időszakban a LKB kamat emelési várakozásai, és önmagában a kamat döntő ülés után még jobban. Tehát egész pontosan most úgy néz ki, hogy ugye egy szinte 100%-os emelést várnak szeptemberre, decemberre, és hát egy majdnem 80%-os valószínűséggel pedig jövő júniusig még egyet. Ez azért nagyon másképpen néz ki, mint a háború kezdete előtt, vagy hát a kiújulásának a kezdete előtt, mert akkor összesen a következő egy évre várta egy darab emelést. Mindenesetben a legalább azt hangsúlyozta, hogy az inflációnak a másodkörös hatásai azok még nem teljesen egyértelműek abból a szempontból, hogy hogyan épülnek majd be az árakba. Ezt monitorozzák nagyon, és a szeptemberi kamat döntés lesz nekik ugye a legfontosabb, mert akkor ugye egy inflációs előretekintést is adnak, és addig meg nagyon sok adatot tudnak még begyűjteni, hogy a lehető legjobb döntést hozzák.
3: Na hát a jövő hét is izgalmas lesz, mert hogy folytatódik ez a jegybanki műsor vagy program, mire számíthatunk?
4: Hát igen, lesz Fed kamat döntés is jövő héten. És ráadásul ez azért izgalmas, mert ott viszont azért elég, tehát nem teljesen egyértelmű az, hogy mit fog lépni a jegybank. A piac 33% valószínűséggel áraz kamatemelést, tehát mindenképpen el fog mozogni ez alapján valamilyen irányban, akár az euró-dollár is, pont a nem teljesen egyértelmű várakozások miatt. Ezen felül lesz kamatdöntés a Egyesült Királyságban is, lesz kamatdöntés Japánban is. Japán is megérne egy misét, de nem hiszem, hogy erre kifejezetten sok időnk van. Ezen felül pedig ugye makroadatok is lesznek, mint Amerikában PCE, GDP adatokat is mellettünk meg, az eurozónában inflációs adatokat, Magyarországon pedig GDP adatokat publikálnak meg jövő héten. Úgyhogy mindenképpen izgalmas és mozgalmas lesz, úgyhogy
3: igen,
4: érdemes megfigyelni a piacokat.
3: És gyakorlatilag programozva van a jövő hét pénteki hasonló beszámolónk, ugye, amiben majd ezeknek a döntéseknek az eredményeit latolgathatjuk, vizsgálhatjuk. Tamás, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk. Jó munkát és szép napot kívánunk!
4: Köszönöm. köszönöm szépen, sziasztok!
3: Süszler Tamással, az OTP Global Market Senior üzletkötőjével beszélgettünk a hét fontosabb makroeseményeiről.
2: Belát nagyon és!
0: Uzsonna kamat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@kukac.rádiókafé98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod?
1: Kincsvadászat a Balatonon. Idén nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
1: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
2: A fővárosban lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése miatt. Várhatóan vasárnap éjfélig. Tumultusra kell készülni a Gubocsi úton befelé, és a Mester utcában a Könyves Kálmán körútnál, valamint a Kvassai Jenő úton a Gubocsi út előtt, a Vágóhíd utca a Mester utca útvonalon kifelé, illetve a Könyves Kálmán körúton a Mester utca előtt és a Rákóczi híd felé, és a Rákóczi hídon a Pesti híd fő előtt. A 2-es és a 24-es villamos közvágóhíd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított idéglenes megállóba. Nem működnek a jelzőlámpák a Flórián téren, érdemes fokozott óvatossággal közlekedni. Baleset miatt útszűkületen kell áthajtani a Csömöri úton, kifelé a Rákospatak utca előtt. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárják a belső sávot a villamos pályakarban tartása miatt. Ma üzemzárásig a 3-as villamosa a Mexikói út és az Őrs vezértere, illetve a Gubocsi út, Határút és a Sörgyár között közlekedik. A Fehér úti ipari park megállót nem érinti. Pótlóbusszal lehet utazni az Őrs vezértere és Kőbánya alsó vasútállomás között. Szűcs Magdolna, BKK Info.
3: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
1: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
4: Memory, memory, memory, memory, memory, memory.
0: Hírek következnek a Rádiókafén.
5: 4,4%-os a munkanélküliségi ráta, a teljes logisztikai láncot megakasztja a Duna alacsony vízállása. Hamarosan megkezdi működését a közterületi koordinációs munkacsoport. Holnap nagyrészt napos idő lesz, 25-31 fokot mérünk majd. Vasárnap már több felhő lesz felettünk, a Dunántúlon záporokra is számíthatunk, de akár 32 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. 4,4%-os a munkanélküliségi ráta. Átlagosan 4.633.000-en dolgoztak április és június között, ami 28.000-rel marad el az előző év azonos időszakában mért értéktől, írja a KSH gyors jelentése. A külföldön dolgozó magyarok száma idén júniusban 124.000 fő volt, ami a portfólió szerint történelmi rekord. A teljes logisztikai láncot érinti a Duna alacsony vízállása. A nehézségek az üzemanyagot szállító hajókat is érintik, amelyek érkezése kiemelkedően fontos a hazai benzin- és gázolajpiac kiszolgálása szempontjából, mondta Szálma Botond hajózási szakértő. Ráadásul most zajlik a mezőgazdasági termények vízi szállításának szezonja is. További nehézséget jelent a külföldre tartó orosz és ukrán gabona szállítása is. A két nagy tengeri kikötőben ugyanis akadozik, illetve leállt a rakodás az ukrajnai háború eseményei miatt. A hétvégén leállás jön az Erszténél. Ma este 10 órától szombat reggel 10 óráig rendszerfejlesztési munkák zajlanak, ami számos szolgáltatás működését befolyásolja. Nem lesz elérhető a George, App és Web, az internetes vásárlás, valamint az azonnali utalások indítása sem. Hamarosan megkezdi működését a közterületi koordinációs munkacsoport. A város utcáin tapasztalható problémák kezelése lesz a feladatuk. A csoportban az érintett kerületek, az állami szervek, a rendőrség, valamint a közterületi szociális és egészségügyi szakmai szervezetek dolgoznak majd együtt. Pósvai Gábor belügyminiszter nemrég arról beszélt, hogy a közbiztonsággal kapcsolatos lakossági panaszok miatt Budapesten 30 napos fokozott közbiztonsági akció indul. Ma kezdődik a Sziget Fesztivál építése. A hajógyári sziget déli részét lezárják. Korlátozások várhatóak augusztus közepéig, a fesztivál lebontásának végéig. Az idei Sziget Fesztivált augusztus 5-e és 10-e között rendezik meg a hajógyári szigeten. A fesztiválra idén is több százezer látogatót várnak. Budapesten fogadja a Real Madridot a Fradi. Barátságos mérkőzést játszanak augusztus 8-án. A jegyeket a mérkőzésre hétfőn délután 2 órakor kezdik árusítani, de az első 24 órában csak azok vásárolhatnak, akiknek az idei NB1-es szezonra szóló bérletük van a Fradi mérkőzéseire.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Szombaton alapvetően sok napsütésre számíthatunk, csak északkeleten alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Helyenként még élénk lesz a szél. Hajnalban 15 fok várható, napközben 25-31 fokot mérhetünk. Vasárnap délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, délután a Dunántúlon már záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A legmelegebb órákban 25-32 fokra van kilátás.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, szép délutánt kívánunk mindenkinek. A Rádió Cafén a kettes számrendszert halljátok Veres Dórival, Behumi Dórival, és Szomorú Miklós kertészmérnök a vendégünk. Szia!
2: Köszöntök mindenkit, sziasztok!
1: Szia! De jó, hogy eljöttél így a szezon kellős közepén. Vagy hát elmondod, hogy mennyire szezon ez neked, akár ilyen nyilatkozás szempontjából, vagy akár munka szempontjából egy kertésznek. Mert azért mondjuk el, hogy te vagy a kertész kertjének a kertésze.
2: Ja, igen.
1: Amit hát ugye az interneten találtok meg, van egy ilyen oldal, ugye ez a Pilis Szent Kereszten, ezt hozzá kell tenni, vagy ha kertész kertjét beírjuk, akkor megtalálunk téged.
2: Hivatalosan egy kertész kertje, Pilis Szent Kereszten, ilyen rövid nevet találtam.
1: Ügyes.
2: Mert van egy kedvenc tévéműsorom, ugye ez az angol Garden as World-nek a magyar cím az, hogy a kertész kertje. És akkor én megmondottam, ez legyen a magyar változat, így tisztelegve a Montidon előtt és az angol műsor előtt, de hogy ne legyen az, hogy a kertész, hanem én egy kertész vagyok a sok magyar remek kertész közül, és akkor még mögé vigyeztettem, hogy hol is van ez a kert.
1: Pilis Szent Kereszten.
2: Igen. Ezért ez a rövid név. És akkor, hogy válaszoljak is a kérdésre, hogy igen, hát szezon közepe van, abszolút. De hát nekem az egész év szezon, mert mindig van mit csinálni egyrészt a kertben, meg hát én nem csak a saját kertemet ápolom, hanem igyekszem terjeszteni ezt az igét, és akkor télen pedig tanítunk, oktatunk, előadásokat tartunk, szóval egész év szezon.
3: Igen, és igazából neked köszönhető szerintem az, vagy neked is köszönhető az, és amúgy itt említsük rögtön meg kollégánkat, megmenni Márkot,
2: hát aki pedig
3: aki szintén szerintem nagy szószólója annak, hogy megreformáljuk a kertről alkotott tanulmányainkat, vagy gondolatainkat, és erről biztos nagyon sokat fogunk beszélni. És nekem mindig az jutott eszembe, miközben így veled kapcsolatos anyagokat hallgattam, olvasgattam, hogy hát a gasztroforradalom az állítólag már lezajlott Magyarországon. Tehát most már a zöldségeket nem főzzük agyon, mint ahogy anyáink, nagymamáink tették, mielőtt elfogyasztjuk, hanem igyekszünk, nem tudom, változatosabban, meg másfajta főzési technikákkal készíteni ételeket, meg már tudjuk, hogy nem tudom, micsoda az avokádó, és hogyan kell feldolgozni, hát ezért ezt 20 évvel ezelőtt szerintem, vagy 25-30 évvel ezelőtt azt se tudtuk micsoda. De vajon ez a kert forradalom lezajlott-e már Magyarországon, aminek még egyszer mondom, szerintem te az egyik zászlós hajója vagy.
2: Hát ezt köszönöm, de ez egy kicsit kényszer is, és nem zajlott még le, mert kőkeményen a közepén vagyunk, tehát egyrészt két felé kell bontani. Egyik, amit kikényszerít az időjárás és a klímaváltozás, és ezért erre reagál

0: kell. Akár most is az ország nagy része még mindig asszály van, hiába volt most itt-ott zápor, volt ahol sok is, de például én ceglédi vagyok eredetileg, anyukámnál 0 milliméter volt, vagy 1. Tehát az azt jelenti, hogy négyzetméterenként 1 liter esett, úgyhogy előtte 8 hétig megint semmi. Tehát brutális asszályok vannak, és ez kikényszeríti azt, hogy erre reagálni kell. Ez egyrészt ezért forradalom. Másrészt hát az a sorba ültetett csíkbegóniák és tuják és agyonöntözött gyep és egyebek az is szerencsére attól, hogy utazunk és kinyílt a világban YouTube, Facebook, sok jó angol és nagyon sok jó magyar műsor is. Mások is ilyen élettel teli kertet szeretnének, és ez is egy forradalom, és még én azt mondom, hogy ennek az elején állunk.
1: Uh-huh. Én is ezt látom, hogy még az elején vagyunk, mert hogyha új építésű házakat, telkeket nézek, akár a saját környékemen, de messzebb is, akkor én még sajnos mindig a körbe bokrosítást látom a leggyakoribb kertészeti elemnek, tehát most lehet, hogy nem tuja, hanem babérmegy.
2: Babérmegy.
0: Az új tuja. A berkenyő az új babérmegy, mert most aki már tovább lép,
1: igen?
0: Sajnos sok kolléga is, bár nagyon sok remek kolléga van, de még mindig vannak olyanok, akik hát már meguntuk a babérmegyet, most a koralberkenye az új babérmegy.
1: És tudod, mi van még, ami viszont szerintem sokkal elkeserítőbb, mert amikor ültetünk mindegy mit, azért az jobb, mintha nem ültetünk.
0: Persze.
1: De hogy ami még elkeserítőbb, én azt látom, hogy úgy kezdenek építkezéseket és kertépítéseket, hogy csonkig vágnak mindent. A nagy fákat is. Tehát az ott meglévő eredeti, lehet, hogy nem a legtrendibb szilvafákat, meg gyümölcsfákat, amit még az előző generáció ugye így csinált kertet, hogy legyen benne valami hasznos dolog. Azt is kivágják.
0: Hú, igen, most így nagyon csapognak a gondolataim, de pont tegnap beszélgettem Rónai Gergővel, aki a Magyar Faiskoláknak Országos Szövetségének az elnöke, na úristen, el tudtam mondani. És ő is pont ezt mondta, hogy ezt látják, és nagyon-nagyon fájó, hogy ahogy változik a klíma, azt hiszik, hogy persze majd ültetünk fákat, és majd gyorsan megnő, de nem nőnek meg.
1: Nem nőnek gyorsan.
0: Mert egyszerűen kiszárad, tehát nem tud begyökeresedni, nem tud megerősödni. És én is tapasztalom, én is építettem 17-8 évig kerteket másoknak is, most már csak a sajátomat építem, de le kellett állnunk a nyári telepítéssel. Hiába öntözzük, hiába adjuk meg a biostimulánsokat, ebbeket nem tud kigyökeresedni, egyszerűen megáll a növekedésben, és nem tudja fölvenni a vizet sem a talajból, a légszárasság, az UV, tehát annyira erősen megváltozott a növényekre ható minden, hogy egyszerűen nem nőnek meg a növények. Tehát hiába vállalja valaki, akár egy városvezetés, vagy egy építés után, hogy én ültetek 16-18-as körkerületű 20 darab fát, egyszerűen nem fog megmaradni a nagy része. Vagy ha meg is marad, évekig alig-alig növeget valamit, tehát egy óriási érték a meglévő faállomány, nem sok van nekünk.
1: Még akkor is lehet szedfa?
0: Mindegy, én már azt mondom, hogy mindegy. Nyilván van különbség egy tölgyfában, meg egy bálványfában, még az ecetfa nem is olyan rossz, csak ugye azt is keverik sokan, melyik a bálványfa, melyik az ecetfa, de akár Budapesten is most is itt, ahogy várakoztam, hogy ma jövök a felvételi, tehát csak is partnál sétálgattam, és hát a hatalmas ilyen 40-50 éves hársfáknak lóg a levele, hullik a levele augusztus közepén. Tehát még a nagyfáknak is egy óriási stressz ez, nem hogy egy kisfának. Tehát a legnagyobb hiba, ha valaki azzal kezdi, hogy kivágja a fákat a kertjében. Nyilván van egy-kettő olyan, ami nagyon rossz helyen van, pont a ház helyén, oké, de...
1: Az más, igen.
0: De én biztos, hogy igyekszem rábeszélni az embereket, hogy mindent tartsanak meg, mert a nagy melegben is senki nem a kavics közepére ül ki, hanem az árnyékbe húzódik.
1: Hát meg nem csak az, bocsánat, csak ide ez az egy fél mondat, hogy nem csak az, hogy lehet, hogy nem is gyökeresedik meg az új fa, hanem az a helyzet, hogy hát nagyon sok idő kell egy fához, hogy magas legyen és árnyékot adjon. Tehát ezt nem szabad elengedni.
2: Amikor te végeztél az egyetemen, kertészmérnökként, mondjuk ennek már több mint 20 éve.
0: Hát tehát ezt köszönöm, hogy így már tettek.
1: De lehet, hogy több
0: nem,
1: is.
0: Nem, én 23.
2: Látod, te mondtad, hogy ez a régkevesebben mondtam. Tehát ez csak a hozzáértésedet és a tapasztalatodat mutatja, hogy mennyire... Tehát akkor már kellett egy ilyen esetleges, folyamatos melegedésre, globális felmelegedésre reagálni, vagy ez mióta van benne, akár a szakmai köztudatban?
0: Igazából arra emlékszem, hogy már gyerekkoromban is olvastam ilyet, hogy a Dunatiszta közben a sivatag lesz, és ez nagyon megrémisztett engem.
2: De ezt az egyetemen, amikor tanultad?
0: Ezt,
2: vagy...
0: ezt egy újságból olvastam.
2: Ja, értem, aha.
0: Valami, fogalmam nincs, anyukám, még akkor még több folyóirat volt, és valamelyikben benne volt ez. És hát olyan rémisztő, hogy kisgyereknek egy sivatag lesz itt, ahol nekünk itt vannak a cseresznyefák, meg a szép rózsáink, meg az egyebek.
1: Ja, hát mert ráadásul a Dunatisza közel, ugye Cegléd.
0: Ez a legrosszabb helyen van, úgymond. Homokhátság, tehát ott aztán tényleg, keresni. Ha még esne is, akkor is egy nap alatt hiába esik 50 mm csapadék, már másnap locsolni kell szinte.
1: Beszippantja.
0: Elszippantja, persze erre is van megoldás, de majd lehet, hogy eljutunk oda. Szóval már gyerekkoromban olvastam erről, de akkor azt mondták, hogy ez hosszú távú 100-150 éves dolog. És ami a rémisztő, hogy ez 10 év alatt zajlott le hirtelen. És olyannyira, hogy én Piriszentkereszten lakom, egyrészt ezért is költöztem az Alföldről, elnézést az alföldiektől, de nem szerettem. Tehát én mindig a hegyekbe vágytam, erdőre, a csöndre, hogy este megjön a hűvös az erdő felől, meg a madaraktan, én mindig oda vágytam. De ott is nagyon változik a klíma, tehát én mérem a csapadékot, és 12 éve lakunk ott, és évről évre olyan 50-100 mm-rel kevesebb csapadék, ez per négyzetméter, és ráadásul az eloszlás is tragikus, tehát amikor a növényeknek nagyon szükségi lenne rá, ez a június, július, augusztus, akkor szinte nincs. Vagy nagyon hektikus, például most Pilisvörösvár Solymáron volt 60-70 mm, de Budapest nagy részén semmi. Tehát ilyen 5-10 kilométerken belül óriási, és mikor leesik, az nagyon hirtelen esik le, nem tud beszivárogni, hanem az önbe megy a hegyről, lemossa, még aztán valadék humuszréteget is,
1: elfolyik.
0: Megy a csatornákba, elvezetődik.
1: Vagy tehát, nem, ugye? A csatornák se bírják.
0: Vagy nem, igen. Szóval nem is az, hogy napokig csendesen esik, mint akkor gyerekkorunkban mentünk biciklivel, fölvettük az esőkabát, és napokig cseperget
1: az eső. Tényleg nincs ilyen, ez rémisztő.
0: Igen. Szóval ez rémisztő, de ugye Márknak is az adása mindig, hogy nem megijedni kell, nem letargiában, nem cselekedni, és alkalmazkodni. És hát itt az egyetemre visszautal, vagy akkor is volt már ökológia tanszék, de az ilyen, aki sehol nem jó, menjen oda. Ez most így bocsánat az akkoriaktól, és közben akkor már nagyon oda kellett volna figyelni. Most szerencsére már azért abszolút előtérbe került, és akár a parkerdő, a parkgondozók is, az erdészek is már, most hallottam éppen, hogy olyan görögországi és törökországi bükkfa magoncokat hoznak, meg magukat, ami ez a 400-500 mm-es csapadékhoz szokott, nem a 700-hoz. És ugye erre kell készülni, hogy mondjuk 30-40 év múlva eltűnnek a mostani bükkösök, a Mátrából, a Pilisből, de azt most kell elültetni, és most kell fölnevelni, az 40 év múlva bírja a még tovább száradó klímát. Tehát van megoldás, lehet készülni, de most kell már cselekedni.
2: És mi a tapasztalatod, hogy Magyarországon mennyire napra kész erre való felkészülés, vagy szakmailag mennyire gondolják ezt komolyan?
0: Húha, ezt ugye politikamentesen nagyon nehéz mondani, mert hát ugye ott van a pénz, meg a döntés.
2: Uh-huh. Mondd, ahogy tudod.
0: Azt mondja, hogy a szakma mindenki tudja, és meg is van a válasz.
2: Csak, és van tervezet is erre.
0: Igen, és meg is
2: van kidolgozott terv.
0: Uh-huh. Csak ugye ez hosszú 10, 20, 40, 50 éves időtartam, és ez választásra választásig nem tud beteljesülni.
1: De miért ezek nem olyan népszerűtlen döntések, hát, gondolom, mint mondjuk, hogy toljunk mindent az egészségügybe pénzt, és akkor annak igen, csak 20 év múlva lesz foganatja.
0: Hogy most akkor ne szánts be a földelet, ne vessél búzát, hanem engedd elárasztani
1: a földedet.
0: Vagy hagyjuk a szukcessziót, töltődjön vissza a rétté, aztán majd egy bokros fás cserjés rétté, mert ugye ez a kis vízkörünket szakítottuk meg, tehát főleg mindent is, de ugye nincsenek erdeink, nincsenek rétjeink, nincs ami kipárlogtasson, és ezek az ivatalok is eltűnnek, nem tud honnan visszakerülni a levegőbe a páratartalom. Ugye mi messze vagyunk a tengerektől, tehát mondjuk jön egy északnyugati front, végig követjük mondjuk a radaron, ugye most már remek applikációk vannak, látom, jön Hollandia, Belgium, szépen így jön onnan, Németországot végig szántja, Ausztria, eléri a határt, és szétporlad. Mert találkozik itt egy olyan száraz, forró levegővel, ami egyszerűen megakasztja, és sokan már ilyen összeesküvés elméleteket látnak mögött, hogy biztos direkt tönkre akarják tenni az országot, tehát ez így nem lehet az
1: minket
0: ilyen
1: mindenki
0: nagy
1: mindig tönkre hát, akar valamiért tönkre? Tenni, olyan fontosak vagyunk.
0: Mi tettük tönkre azzal, hogy agyon szántottuk, mindent kivágtunk, itt reagálva akár a fákra, nincs a kis vízkör, nincs, ami visszapárologtassa a levegőbe, amiből majd csapadék képződhet. Aztán persze vannak, amikor jön egy erősebb front, és be tud törni az országba, de ez egyre ritkább.
2: Azt hiszem, most pont volt nemrég egy kezdeményezés, pont azt hiszem nyár elején, ahogy elkezdődött ez a nagyon aszályos időszak, hogy lehetett jelentkezni,
0: igen.
2: És lehetett csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez, hogy eláraztatni a
0: tulajdonosoknak a földeket. Ez már egy remek jó lépés.
2: És ez szerinted, vagy nem tudom, mennyire van erre ismereted, vagy rálátásod, de ez hogy áll szerinted? Tehát sokan jelentkeztek?
0: Nincs rálátásom egyáltalán. Ugye ez inkább a agrár, meg egy sokkal nagyobb lépték, mint az én kis kertem, meg az én kis tudásom, de azt tudom, hogy sokan jelentkeztek, viszont, hát nincs árvíz. Tehát itt megint akkor, mikor elmúlt, eltűntek szinte ezek a jeges áramidik földrajzból tanultunk annó, lehet, hogy emlékeztek, meg van a zöld ár, ugye a jeges ár, ami a holvadás után jön, a zöld ár, ami nyáron, a nagy esők után, ami akár országot érít, a Duna vízgyűjtőjén több napig tekergő ciklon mondjuk, és esik 150-200 mm, és az árvizet okoz. És az elárasztotta mondjuk ezeket a területeket. De ez évek óta nincs, vagy csak nagyon kicsi, de ez biztos, hogy jó irány, és az is jó irány, hogy nem víztározókat kell létrehozni, tehát nem nagy víztározókat, hanem a talajban kell megőrizni a vizet. És mi is ezért dolgozunk, Márk is, Marcsi is, a kollégák, mindenki, az ökokertészek zöme, hogy ne agyonlocsoljuk a kerteket, nem az a lényeg, hogy minden nap öntözzünk, hanem ha esik az eső, vagy öntözünk, az minél tovább a talaj maradjon, és a növény majd fölvegye, és a növény párologtassa el, itt megint a kis vízkörjét, ugye ez a transpiráció, ez amikor ne a talajból párologjon el, hanem a növényeken keresztül hasznosulva. És ez az út, hogy minél több vizet a talajban megőrizzünk.
1: Jó, majd a komposzt, mulcs, meg ezek, amiket neked nem tudom én, igazából hívószal. A Szent Háromság.
0: Igen.
1: Erről nyilván fogunk beszélni, csak még ide visszatérve, hogy akkor ne politizáljunk persze, de mondjuk tudjuk, ha nem is a magyar, de a globális politikából, hogy vannak olyan vezetők, akik egész egyszerűen tagadják a klímaváltozást, és ezt így fennen hirdetik is. De amikor te szemtől szemben találkozol egy olyan emberrel, aki azt mondja, hogy de hülyeskedj már, mindig voltak jégkorszakok, mindig voltak fölmelegedések, ez is most csak egy ilyen folyamatnak a része, akkor igazából mi a legegyszerűbb érve, amit ilyenkor...
2: hogy ez hülyeség.
1: De most komolyan mit kell ilyenkor mondani?
0: Ez igaz. Egyébként ez is igaz, amit mondanak. Csak az üteme, tehát pont amit én mondtam, gyerekkoromban olvastam, hogy ma sivatag lesz, mert ezre számítanak a tudósok, így van, vannak jégkorszakok, vannak száraz időszakok, sőt anyukám is mondta, hogy 70-es években voltak 5-6 év, mikor nem volt hó egyáltalán. Uh-huh. Tehát vannak azért ciklusosan változó időjárások, viszont, ha mondjuk megnéztek egy globál modellt 1901-től mondjuk máig, hogy a föld átlag hőmérséklete mennyit emelkedett, tehát nem úgy van benne egy kis ingás, hanem ilyen meredeken lövel kifelé. És hát a magyar, mi meg Európa, hát belül mi a medence hatás, és a távol vagyunk a tengerre, mi a legrosszabb helyen vagyunk ebből a szempontból, minket érint a leges-leges legjobban. Tehát pont ez a kiszáradás része. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy hát egyszerűen vissza kell gondolni, hogy mit volt 10 éve, 20 éve, és mi van most. Ezt a bőrén is tapasztalja az ember, hogy ki kell menni, és gyerekkoromban kicsit megpirultunk a napon, de semmi bajunk nem volt.
1: Ugye?
0: Most álljál ki egy órát, és kórháza véges, hogy bele is lehet halni egy napig, ha napon vagy. És ezt a növények is nem tudtak hozzászokni, tehát itt a kulcs, hogy rövid idő alatt zajlódott ez lett, tehát 10-20 éven belül óriási a változás, és aki ezt tagadja, az, hát azzal nem lehet mit kezdeni, tehát az egyszerűen
1: igen, csak
0: nem
1: ne legyen döntéshozó, ezt szeretném kérni a Jóistentől.
2: Na most itt vagyunk, és azért is vagyunk, hogy titeket nem csak szórakoztassunk, hanem edukáljunk is itt a kettes számrendszerbe. Szomorú Miklós kertészmérnök, kertész a vendégünk továbbra is, maradjatok velünk.
3: Rádió Café. Van barátod.

Rost Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.

ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.

0: Szervusztok, kedves hallgatók! Folytatjuk a kettes szemrendszert. Behumi Dórival nyugodtan ülj le, nyikoroghat a szék.
1: Igen, most próbáltam megnyikorogtatni, hogy tudjátok, de...
0: Hogy ez történik, de igen.
1: Így,
0: majd, ha tévé leszünk, látjátok is. Tehát Behumi Dórival és Veres Dórival, és Szomorú Miklós kertész a vendégünk továbbra is.
2: Picit, sziasztok,
0: tudom, már beszélt. Igen, nem kell mindig ezt elmondanod. Viszont a nevedről beszéljünk már egy picit, mert annyira gyönyörű neved van, és a keserű illanom meg a szép Ernő jutott eszembe, hogy...
1: Meg az édes Anna.
0: Édes Anna, igen, ezek mind annyira. Igen. Én egyébként ugye az én nevem is beszédes, mert Veres, és én mindig arra gondoltam, hogy én egy nagyon gyorsan elvörösödő ember vagyok, hogy gondolom az egyik ősöm, aki egyszer csak nevet kapott, ezért kaphatta, mert hogy őnek is ilyen kis fehér bőre volt, és elvörösödött. Te neked van erről gondolatod, hogy mert te nem vagy egy szomorú ember.
2: Remélem látszik, mert a rádió hallgatók nem látják, de azért én abszolút nem vagyok egy szomorkodós típus. Nem tudom.
0: Nem mentél utána egy kicsit, nem. Hogy ki mi volt?
2: Még apukám nem volt az a nagyon nevetgélős, inkább
1: azért.
2: Ilyen kis... De nem ő az első szomorú.
1: Igen, nem az első szomorú.
2: Én már a negyedik szomorú Miklós vagyok, kérlek
0: szépen. Tényleg, hogy ráadásul mindenki Miklós is?
2: Igen, igen.
0: De nagyon szép neved van szerintem.
2: Igen, és egyébként nagyon nem szerettem. Hát ez gyerekkorban, hát ez mindennapos.
1: Csúfoltak? Emiatt?
2: Nem csúfolt. Egyébként érdekes, hogy nekem szerencsére se iskolai abúzus, semmilyen nem volt. Nagyon jó kis közösség volt. Én mind a lányokkal, mind a fiúkkal így jobban voltam, de se nagy focis, tehát se oda nem tartoztam, se, de olyan középen, olyan kis jól ellavírozgattam. Tehát nem bántottak, de ez a mindennapos viccelődés, vagy a tanárok azért akkor még így ezt simán megengedték, az ilyen ezzel való poinkodás.
0: Hármas lett szomorú.
2: Igen.
1: Hát ez most nagyon szomorú lett ez a dolgozat.
2: Igen, szóval így ilyenek voltak, és először nem szerettem, de most már kifejezetten szeretem.
0: Mert nagyon beszédes, szép név. Meg egyébként egy jelentéssel együtt is tök dallamos szó.
1: Ilyen mesehősi.
2: Na jó.
0: De egyébként
1: mesehősi
0: akkor viszont
1: név.
0: Csak egy picit beszéljünk tényleg a felmenőidről, hogy, hogy akkor nem a névvel kapcsolatban, de egyetlen ez a vonzalmad a kert, mert hogy te mindig nyilatkozott, hogy te a nulladik perctől ezzel foglalkoztál, kiskorodban is már kerted volt, tehát az a típusú szerencsés helyzetű ember vagy, akinek nem kell gondolkodni, hogy majd mi legyen. Ha nagy lesz.
2: És nagy lettem.
0: És egyszer csak mégis tényleg.
1: De szóval... volt otthon, volt ennek elő.
2: Hát szüleim biológia tanárok, anyukám még édapukám már nem él sajnos, biológia tanárok, tehát az is egy picit az is, mert nekünk is nagy kertünk volt, bár nem ez a díszkert típus, hanem azért ez a krupli és
1: burgonya
2: és konyhakert, jó nagy. Hát anyai nagymamám, ők paraszti gazdálkodók voltak, egy tanyán éltek örményesen, egy Jászlágykun Szolnok megyei kis falu, tehát mi gyerekkorunkban nyáron ott
0: örményes?
2: Voltunk, és örményes, mert nem örvényes, örvényes, mint a Balaton,
0: örményes,
2: a Törökszent Miklós fegyvernek a Szolnok után. És hát ott mi a tanyán tehenek, gyöngytyúk, arra ébredtünk, hogy az állatok hangjára.
1: Felébredtek az állatok.
2: Felébredtünk, a kútból kellett vizet húzni, nem volt áram, petróleumlámpa, tehát akkor is imádtam, de most így visszagondolva, az az igazi nyugalom, és az az igazi természet körbeölelés, és egész nap a sárba játszottunk, az állatokkal legeltettük.
0: Ez az apai ág?
2: Ez anyai.
0: Ez az anyai.
2: Apai már városias, az apai nagymamám, ő egy szociális otthonban volt nővér, de apukám is gyerekkorában tanyán élt, tehát valahogy biztos
0: ez
2: a földes dolog. Igen, bár a nővérem pedig egyáltalán nem szereti, tehát őre nem hatott így. Szereti a természetet, elmegy túrázni, de boldogan el van egy kis terasszal, vagy egy kis tetőterasszal, neki nem kell 10 000 négyzetméter.
0: Mint ami neked van, és erről fogunk majd beszélni.
1: Meg szerintem kell az, egy ösztönös szeretet a föld meg a természet felé, de hogy kell szerintem egy olyan fajta lelkület, egy bölcsesség és türelem kell szerintem a kertészkedéshez.
2: A türelem a legfontosabb,
1: így
2: azt
1: van.
2: Mondtad.
1: Tehát lehet, hogy ez neked alkatilag megvolt igazából. Nem csak a szeretete a környezetednek, hanem ez, hogy tudtad, hogy most hiába találok ki egy szép kertet, ahhoz évek kellenek, hogy az aztán úgy nézzen ki.
2: Igen, azt mondod, hogy betürelmesedtem, ha van ilyen szó, ahogy öregszem. Azért én sem voltam mindig ilyen türelmes, pláne én is éltem Pesten, tehát mondtam is nektek, amikor megérkeztem, hogy így, ha csak tehetem, kerülöm Budapestet, elnézést a budapestiektől, de laktunk itt, és nagyon szerettem, mert tényleg koncertek, színház, éttermek, lementünk, kettő Astoria, laktunk 2 perc alatt, mindenhova kocsi nélkül elértünk, De aztán éreztem, hogy hív vissza a természet, és akkor volt egy év angliai kis kiutazásunk, én ott akartam menni, kipróbáljam magam külföldön is, és nagyon örülök, hogy ezt megtettük, mert mai napig óriási hatással van.
0: Hát onnan hozod a forradalmadat?
2: Kicsit igen. És az volt a deal a párommal, hogyha hazajövünk, akkor én Pestet el szeretném hagyni, és Kertesház és vidék. Persze közel Pesthez, meg közel anyukámhoz, meg az ő családjához, de mindenképpen Kertesház. Mm. Szóval ahogy öregszem, úgy azt érzem, hogy talán egyre jobban kezdem megérteni a természetet, és egyre jobban kezdem elengedni ezt a tökéletességre való törekvést, mert az én is voltam, amikor mindent permeteztem, mindent vágtam, nyírtam, nagyon gyönyörűre akartam a kertet, és nem természetesre. Most is szép azért, de nem aggódom, ha megrágták csiga az árnyékliliám, ott most 10/3-os a cukkinim, ott van a poloska, meg a gyapottok, bagolylepke, mindenki szépen el van, hogy a borz éppen ma reggelre kikapart az egyik frissen ültetett növényt, de hogy elképzeltem, milyen cuki lehetett itt a borz, hogy ott keresgélt valamit.
0: Miklós, hát szóval ez tényleg türelem már, meg nyugalom. Akkor ezek szerint a türelemre, meg az elfogadásra megtanított a kert, hogy van egy személyiségváltozás, amin az ember keresztül megy ezek szerint, hogyha elkezd foglalkozni a természettel.
2: Ez is kellene sokaknak kertészkedni, vagy még többeknek.
0: Uh-huh. És hogy nem csak azt nyered, hogy szép lesz, hanem azt is, hogy belül is valami történik.
2: Igen, hogy elkezdjük megfigyelni a kertet, a természetet, akkor arra rájövünk, hogy tényleg most ez nagyon hangzatos, de tényleg mi is a része vagyunk. És eddig mindig arra mi is azt tanultuk még, hogy uraljuk. Fú, itt a lisztharmat, a levéltetves, a rózsa, azonnal fújjuk le, mert én azt akarom, hogy szép legyen és virágozzon. Tehát mindig valahol beavatkoztunk. És mi pedig, én is, és ezt tanultam, és ezt látjuk, hogy ez sokkal jobban működik, hogyha elfogadjuk, egy persze egy irányító gazdái vagyunk, odafigyelünk, ültetünk, egyebek, de hagyjuk dolgozni. És ez sokkal nagyobb öröm. Annyit kapunk vissza, tényleg ilyen meditáció, minden kint töltött perc, hogyha nem a problémákat látjuk, hanem elfogadjuk olyannak, amilyen. Persze én is, ha szárad a növény, megöntözöm, tehát teszünk ilyeneket, de nem kétségbe esve akarunk mindenképpen tökéletességet hajszolni, hanem egy természetes létet kialakítani, mind a kertnek, mind magunknak, és ha a természet része vagyunk, akkor egyszerűen rengeteget kapunk vissza, és akkor mi is többet tudunk adni, és kialakul ez a pozitív körforgás.
0: És hogy tudsz igazán a része lenni? Tehát lefekszel a fűbe? Vagy hogy? Belebújsz
2: hát a miatt annyira nem
0: tudom, hortenziába?
2: De hát igen.
1: Hát ez szerintem az, hogy már foglalkozol, és ott vagy minden nap, az pontosan az, igen. Hogy a részévé.
0: Igen, csak pont ezt gondolom, hogy amikor már nem az van, hogy akkor kiúzom még azt a parlagfüvet, és nem tudom, hanem csak megállni. Így leülök, és így, akkor ez. Így mi történik akkor?
2: Tehát például én elhatároztam, hogy reggel én korán ébredő vagyok, 5:30, 5:30, annál később azt nem alszom.
1: Azt tényleg korán.
2: És, de a nap már rég fönn van akkor, vagy akkor kell éppen, most egy kicsit ugye, később kell, kimegyek egy kávéval, vagy teával, és leülök az egyik padra, a kis kilátó, ne nagyra képzeljétek, egy kis mini kilátót építettünk, ilyen 1 méter magasra, leülök egy kis szivacsra, és nézem onnan a felkelő napot, ahogy éledezik a kert, mennek még a sünik, siklik a sikló, vagy a karvaj.
0: Még a süni olyankor van.
2: De most már nappal is, meg róka, meg tényleg minden még mozog. Minden még, vagy már. Tehát, hogy ezt határoztam, hogy legyen az a reggeli fél óra, ha csak tehetem és otthon vagyok, akkor ez munka nélkül teljen. Csak ez a
1: kapcsolódás. És ezt nagyon jól tudjuk, hiszen a legutóbbi adásunkban, vagy 2 adásunk ezelőtt ajurvédikus témánk volt.
0: Bakta
1: Jánám volt itt, aki egy hindu pap és ajurvédikus gyógyító. Mindegy, nem is akarok most ebbe belemenni, de ő ezt mondta például, mert azt kérdeztük, hogy mivel tudjuk a fizikai és a mentális valónkat mondjuk így ebben a világban megóvni és megtartani, és ezt mondta, ez a kapcsolódás, és pont ezt a reggeli találkozást a napfelkeltével és közben, hogy a bőrödön érzed mondjuk a fűm, vagy a földnek a tapintását.
2: Érinteni, hogy leszedek egy-két paradicsomot, megeszem, ha már ételforradalomról beszéltünk a beszélgetés legelején, én nagyon sokszor nyersen eszem meg jövet menet. Szedem a málnát, a szedret, elrágcsálok egy sóska levelet, paradicsomot, paprikát, isteni finomakat, annál jobb nem kell.
0: Ez is fábriad összetenni két kezét, mert ilyen paciens lenne. A fél kiló nyers zöldség neked megvan.
2: Bár ő tilos alkoholt mondott.
0: Oké, szerintem azért.
1: És az, hogy most már egy ideje nem foglalkozol azzal, hogy mondjuk segítesz privát kerteket építeni, ugye azért ezt nagyon sokáig csináltad.
2: Igen.
1: Abban például van szerepe ennek a döntésednek abban, hogy nem, hogy esetleg az emberekben nincs ez a fajta türelem, hogy megvárják azt a fajta saját kialakulását és meggyógyulását egy szép területnek, amit te most már hirdetsz és mondasz, hanem gyors megoldásra törekednek. Permetezzük be, legyen szép,
0: ültessük nagyba.
1: Azonnal, igen.
2: Uh-huh. Azt mondom, hogy ebben is óriási változás van, és pozitív. Tehát én 6, lehet most már 7 éve tartok kertlátogatásokat, előadásokat, és az elején még
0: ezt tegyük hozzá, jó, tehát, hogy a Pilis Szentkereszti kertedbe be lehet menni,
2: igen,
0: nem bármikor.
2: Mert így is sokszor van, hogy...
1: Van egy kertvezetés, amiket tartasz ott a saját kertedbe.
2: Ráadásul ugye nem csak annyi, hogy nagy szép növény tessék körbe menni, hanem én vezetem 2-3 órán keresztül, és beszélek a talajról, a taléletről, a múlcsozásról, egyebekről.
0: Jó, zárója bezárva, tehát igen.
2: És az óriási változást érzek, egyrészt a látogatók számában, tehát szinte... Hát, én szoktam ilyen azaria hatásnak mondani, hogy kiteszem, és tényleg 2 perc alatt elfogja egy, és azért ez döbbenetes, hogy egy emberek
0: azaria hatás.
2: Kert látogatásért veszekednek, meg ez a rész nekem nagyon jól esik, meg szerintem ez nagyon jó mindenkinek, mert az azt jelenti, hogy embereket egyre jobban érdekel a kertészkedés, és el szeretnek jutni.
0: Hát meg celeb is lettél, bocs. Celeb is lettél.
2: Ja, hát én mindig mondom, én jó, kicsit fontos vagyok ebben, de csak kicsit, azért a növények.
0: Jó, de hát azért is jön nekem.
2: A természet a lényeg, és azt látom, hogy ahogy jönnek, és ahogy kérdeznek, és amiket mutogatnak otthoni fotók, óriási változás van. Persze még mindig, lehet, hogy csak 1-2% az összlakosságnak, a nagy masszából, de már legalább ennyi. És ha az majd sokan elhozzák a férjüket, vagy feleségüket, aki mondjuk nem szeretett kertészkedni, vagy ez a fűtúja projekt volt.
1: Elhozza, fűtúja, babér megy.
2: És elhozza, és látja, hogy úristen, milyen szép, tényleg mennyi pillangó van. Volt, aki megkérdezte, hogy vettem ezeket a pillangókat. Mondom, nem, ez ha van élelem, van rejtek, ha van víz, akkor
1: pillangó
2: lesz az élet.
1: Pillangóban vetted a pillangót.
2: És lehet venni.
0: Jó, csak Facebook követőket is lehet venni, ezt is mindenki tagadja, bocsánat.
2: De akkor és erre is büszke vagyok, bocsánat, még erre reagálva, és mindig azért nézem a konkurenciánkat. De én soha nem fizettem semmiért. Egy Facebook hirdetésem nem volt soha, ez ilyen organikusan alakulgatott.
1: Mint a kerted.
2: Mint a kert, így van. És én ezt így is szeretném megtartani, hogy aki ott van, az ne azért legyen, hogy most akkor 13 ezer like, vagy 23 ezer, hanem aki ott van, az kicsit tanuljon, kicsit töltődjön, tanítsuk, segítsük egymást. Tehát óriásit változott azért ez. De hát nagyon mélyről indultunk, nagyon messziről indultunk. Meg hát itt most ez a furcsa csavar is van benne, hogy tényleg a legelején mondok, hogy most egy kényszer is van ebben, mert aki nem végzi el ezeket, amiket mi mondunk, ökokertészek, nem múlcsoz, nem talajt javí, nem ülteti a megfelelő növényeket, nem készül a jövőre a víz megtartásra, annak nem lesz semmije. Se növény, se fa, se dísznövény, se termés, semmi.
1: Hát és gyakorlatilag az összes pénz elmegy a locsolásra.
2: És plusz, igen.
1: És hát az és iszonyú pazarlás, borzalmas
2: hát
1: pazarlás.
2: Most megkérni, nálunk ugye most szerencsére volt egy eső, hiába locsolok, teljesen más a kert. Most volt egy eső, már másnap egyszerűen, mint a kicseréltek igen. volna. Tehát az teljesen más az
0: hát
2: eső hatása.
0: Hát és ráadásul a locsolás sem lesz mindig. Tehát már azt hiszem Török Bálint volt pazarlás. Az egyik évben, ahol meg is tiltották a locsolást. Őrület.
1: De az minden évben így van, hogy őszinte. Nekem vannak ismerőseim, akik ott élnek, és szinte minden évben van nekik egy ilyen tilalmi időszak, hogy egyszerűen nem használhatják a vizet.
2: Igen, és erre készülni kell. Tehát például nálam is volt már vízkorlátozás, legalábbis, hogy reggel és este nem szabad öntözni, úgyis mondjuk reggel kell, vagy hajnalba kell öntözni, de én is heti egyszer öntözök maximum a nagyaszályban is. Tehát nem minden nap, nem minden nap kétszer, de valamikor látom, hogy reggel is este is öntözök, hogy napközben kicsit ráindítok, hogy hűljön. Hát ez legnagyobb...
0: Elégeti, ugye?
2: Igen, ilyen vízpazarlás is káros. A mi mérsékeltevő növényeink, és ha jól föl van építve a talaj, és jól föl van építve a kert, akkor nagyon nem kell minden évben, minden nap locsolni. Hetente, 10 naponta, vagy akár 2 hetente bőven elegendő. Csak tudatosan kell ezt fölépíteni, és jó növényeket választani.
1: Na jó, de hát most egy ilyen hihetetlen szélsőséges dolgot mondtál szerintem. Tehát aki és nyilván nem az, tehát és majd nagyon remélem, hogy el fogod mondani, hogy ez hogy működik, de akinek tényleg van kertje, vagy abban növelkedett, hogy kis kert petúniával, begóniával, tujával és hűvel, tehát annak, akinek azt mondják, hogy 2 hetente elég locsolni, ez egy teljesen szürreális dolognak hangzik, és nem tudom, hogy van-e még annyi időnk, hogy ezt nem tudom, pár mondatban ezt össze lehet-e foglalni.
0: Akkor ezt akkor kanyarítsuk a következő blokkra.
1: Jó.
0: Viszont várjál, még arra nem válaszoltál,
2: akkor
0: Dori.
2: Akkor azt megjegyzem és kigondolom a
0: szület. De majd feldobjuk. Szomorú Miklós kertész a vendégünk, és folytatjuk a 2. szemrendszert a hírek után.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
3: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: A fővárosban a 19-es és a 49-es villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak. Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között baleset miatt. Az M4-es metró igénybevételét is ajánljuk. Lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése miatt vasárnap éjfélig. Tumultusra kell készülni a Gubacsi úton befelé és a Mester utcában a Könyves Kálmán körútnál, valamint a Kvassai Jenő úton a Gubacsi út előtt, a Vágóhíd utca a Mester utca útvonalon kifelé, illetve a Könyves Kálmán körúton a Mester utca előtt a Rákóczi híd felé és a Rákóczi hídon a Pesti híd fő előtt. A 2-es és a 24-es villamos közvágóhíd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított idéglenes megállóba. Nem működnek a jelzőlámpák a Flórián téren, érdemes fokozott óvatossággal közlekedni. Baleset miatt útszűkületen kell áthajtani a Csömöri úton, kifelé a Rákospatak utca előtt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Egyeztetések indultak a nevelőszülői hálózatok problémáiról, megszűnik a nyomtatvány kitöltő, mérséklődik a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. A nevelőszülői hálózatok problémáiról egyeztetett a Szociális és Családügyi Tárca az ágazat képviselőivel. Kátai Németh Vilmos miniszter szerint a szakemberek az elhúzódó alkalmassági vizsgálatokat, a túlzott adminisztrációt és a mentális támogatás hiányát emelték ki. Szóba került a bántalmazási ügyek kezelése is. A tárcavezető kiemelte, a gyermekeket veszélyeztető visszaélésekkel és mulasztásokkal szemben határozottan fel kell lépni, miközben meg kell becsülni a tisztességesen dolgozó szakembereket is. Az egyeztetések tovább folytatódnak. Megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő januártól. A változásokra érdemes már most felkészülni, mondta el a rádiunknak Linz Weyer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
8: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált vállalkozásokat segítő rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
7: Több mint 18 ezer illegális elektronikus cigarettát foglaltak le Budapesten. A pénzügyőrök egy raktár ellenőrzésekor bukkantak a készletre, amelynek tulajdonosa nem tudta igazolni az áru eredetét. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint az elkövető több mint 25 millió forintos bírságra számíthat. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Azt írják, az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Az aktuális helyszínek és időpontok az ovs.hu és a véradás.hu oldalakon érhetők el. Az esti éjszakai órákra a gomoly felhők nagyrészt feloszlanak, a legtöbb helyen kiderül az ég, észak-észak-nyugat irányából érkezhet némi fátyolfelhő, de csapadék nem várható. Éjszakára gyengül a légmozgás, 9 és 15 fok között alakulnak a minimumok. Holnap túlnyomóan napos idő várható, kevés fátyol, illetve gomoly felhők mellett számottevő csapadék nem valószínű. A déli-délnyugati szél többször lesz élénk, erős, 25-30 fok között alakulnak majd a napi csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: A Rádió Cafén a kettes számrendszer második óráját halljátok, Veres Dórival, Behumi Dórival és Szomorú Miklós kertész a vendégünk továbbra is. Nekem az az érzésem, hogy így faljuk ezeket az információkat, meg amiket a Miklós mond. Pont arról beszélgettünk, hogy micsoda asszály van, hogy lehet elérni egyáltalán ezt az egészen szélsőséges felvetést, hogy elég csak két vagy három hetente locsolni egy kertben. Ezt Miklós összetudod egy pár mondatba foglalni, hogy ez a csoda, ez hogy tudnak
2: történni. És igazából ez a filozófiád lényege, ha jól sejtjük.
3: Ezt akartam mondani, hogy hát, ha van egy másfél órám, akkor gyorsan, de talán néhány mondatban egy példát, egy kicsit olyan, mint a gyereknevelés, hogy nyilván egy új kertnél nem várható az, hogy két hetente öntözzük. De ha fölneveltük a gyereket, fölneveltük a kertet, és nem kell 18 évet várni, hanem elég mondjuk egy 4-5 évet, tehát azért az jóval kevesebb, hát egy év, most volt karácsony, és mindjárt megint karácsony, tehát hihetetlen gyorsan telik az idő. Tehát ezt azért ki lehet várni, és ha fölnevelődik a kert, fölnevelődik a gyerek, akkor válik ilyen könnyen
1: fenntarthatóvá.
3: Én azért nem szeretem ezt az önellátót, mert nekem is írnak néha, ugye mi kerttervezéssel még foglalkozom, meg tanácsadással, hogy olyat szeretik, mint a magány Miklós, de nem akarok vele foglalkozni. Hát mondom, hogy pont az a lényeg, hogy mi foglalkozzunk, legyünk a része, dolgozzunk vele, de ne a régi módszerekkel, ez a mindent megölünk, felgyújtunk, elásunk, lepermetezünk típusú kertészkedés, hanem a része vagyunk, és ezáltal mi is kapunk, és a kertnek is jó lesz. Tehát ha ezt valaki megérti, akkor nem lesz gond. És ha még türelmes is, így is mit idejutottunk vissza, akkor tényleg ez a 3-5 év alatt, 4-5 év alatt azért át lehet nevelni a kertet. Erre a kevés öntözéssel is szép. És hát itt megint jön a talaj. Ugye a növények mikrobiomja az a talajban van. Nekünk a mikrobiomunk, bőrünkön elsődleges védelmünk, aztán bennünk a bérrendszerben rengeteg 2 kilónyi baktérium van, ha más vábri hátat emlegettük. De a növényeknek...
2: Mint egy baktérium? Vagy? Nem értem. Ja, jó, de értem. Jó.
3: A növények mikrobiomja, tehát az őket segítő mikroorganizmusok, paránylények, mikorizagombák az a talajban van. Tehát hiába öntözgetem a növényt, ha nincs rendben a talaj, nincs ott a mikrobiomjuk, akkor ugyanúgy, mint egy gyenge immunrendszerű embernek, vagy nincs meg a megfelelő bérflórája, hiába eszi a nagyon finom paradicsom salátát, a bion termesztett paradicsomot, nem fog tudni hasznosulni. Ugyanígy a növényeknél is, hogyha agyon van permetezve, talajfertőtlenítve, vagy csak bele van vágva szegény növény abba a szerves anyag nélküli homokba, agyakba, egyszerűen nem fog működni, nincsenek ott azok a segítő kis mikroorganizmusok. Tehát először a talajjal kell foglalkozni, azt életre kelteni, mert ugyanis a talaj egy élő anyag, például lesz mi fájó, de nem tanultunk az egyetemen. Tehát nekünk volt talajtan egy-kettő, egy évig, rengeteg számítás, geodéziai számítások, egyebek, hogy mállik, fizikai mállás, biológiai, kémia, minden megtanultunk ilyenek, de hogy ez egy élő anyag, és azt éltetni, etetni kell ahhoz, hogy abból a növények, sőt a növények agya az a gyökér, tehát nem a fönti rész, mondjuk a virág, a rózsánál is nem a virág a lényeg, hanem a gyökér, az csak egy szaporító képlet.

0: Tehát olyan, mintha a mi agyunk nem lenne fontos, csak a sokaknak mondjuk, igen.
1: Ha nem is szerv.
0: Ha nem is szerv, köszönöm.
1: Kimondom.
0: Szóval ezt kell megérteni, hogy a talaj mindennek az alapja, és ha azt éltetjük, és azt tápláljuk, és legalábbis nem romboljuk ásással, kapálással, szántással, egyebekkel, akkor szépen pár év alatt kialakulhat ez az őket segítő mikrobiom, és így majd egyre kevesebb vizet, hát a baktériumok is vízmegtartó képességét javítják a talajnak, a szerves anyag javítja a vízmegtartó képességét. Ha csak egy sima, mondjuk megint a ceglédi példa, a homok talajtól azt várom, hogy megtartsa a vizet, megöntöztük, vagy esett az eső, maga az egy kis homok szemcse, kis kőszemcse nem tudja megtartani a vizet. Ahhoz ott kell lenni a baktériumoknak és a szerves anyagoknak, mert az olyan, mint egy gyapjú pulóver, az szépen megszívja magát vízzel, megköti a vizet. Ha csak a homokszemcse vagy az adagszemcse, az átszalad rajta, a víz kiszárad és kész. Már szerencsére a szakmában ez is egy nagy változás, hogy nem szabad talajt cserélni. Sajnos még én is ezt bátran elmondom, én is mikor régen kertet építettem, azzal kezdtük, hú, Szentendre, ú, nagyon rossz a talaj, el kell vinni. Ez jó volt a kertésznek, mert keresett vele, jó volt a konténeresnek, jó volt a földeladónak, de a tulajdonosnak nem, meg a talajnak, meg végképp nem, meg a növényeknek végképp nem. Tehát mindenki keresett vele, de igazából nagy kárt csináltunk. A talajt nem hurcibászni kell, hanem építeni, békén hagyni, és szerves anyaggal életre kelteni, támogatni.
1: Na, és akkor egyrészt mi ez, amivel tudom, hogy mit fogsz válaszolni, de ezt
0: igen,
2: de úgy csinálsz, mintha nem tudnál.
1: Egy, kettő pedig, hogy akkor egy kicsit úgy beszélsz erről, mintha ez valami rettentő hosszú idő lenne, mielőtt egy kardvirágot elültethetek, hogy akkor most évekig még építem előtte a kertnek a talaját?
0: Szerencsére azért már vannak olyan biostimulánsok, amik nem vegyszerek, nem műtrágyák, nem semmi, hanem olyan természetes anyagok, amikkel lehet ezt a talaj szervesnek tartalmát, a talaj életet rendbe hozni. Ugyanis, hogyha csak azt várnánk, hogy komposztálunk, én is gondolom, erre gondoltál, hogy a komposzt.
1: Komposzt meg mulcs, mindig igen. Ezt szoktad mondani, szerintem életedben ezeket a szavakat mondtad ki legtöbbször, nem?
0: Igen. Tehát, hogyha azt várjuk, hogy mondjuk veszünk egy erdőt, a pilisi erdőt, mondjuk így hullanak a levelek, törik az ág, kakil a szarvas, elpusztul a rigó, hogy a szerves anyag pakolódik a talajra, ebből lesz az étel a növényeknek, ez adja a szerves anyag tartalmát a talajnak. Ebből egy centi humusz réteg, ez olyan 150-200 év alatt készül el.
1: Oh.
0: Tehát ennyi időnk nincs. De szerencsére talajoltással, rengeteg komposzttal, humisavakkal, vagy akár saját készítésű csalállével, fekete lelejtő oldatokkal, zsúrló oldatokkal, alga kivonatokkal elképesztő eredményeket lehet elérni. Csak egy saját példát elmondjak, az én szerves anyagom, mármint a talajom szervesnek tartom, a megmértük, az 2,3% a pilisben, ez egy sárga agyagtalaj. Megmértük cegléden, és ott 0,7. Tehát az egy semmi, gyakorlatilag halott, nulla. Én 12 év komposztálás, talajoltás, komposzthagyó mulcsozás, ott hagyom a leveleket, viszem, még ugye ezt mindig óvatosan mondom, de elkérem, ellopkodom az utcáról a zöld hulladékot, viszem be. Minél több szerves anyag, huminsavazom, csinálok, most is rengeteg vödörbe ott áll a csalálé, ezekkel öntözöm ki. Azt értem el, hogy az említett 2,3%-ról 13-ra növeltem a szerves anyag tartalmat.
1: Egy évtized alatt, jól értem?
0: 12 év, igen.
1: Aha.
0: Tehát ez azért már 4.-5. évben is volt eredmény, egy év alatt is volt eredmény, de szépen el lehet ezt kezdeni. Nem szabad abba hagyni, tehát az sem igaz, hogy egyszer jól laktunk egy lakzén, és aztán még két hét múlva sem vagyok éhes, ez nem igaz, hanem másnap is enni kell, tehát ezt folyamatosan kell csinálni, de egyszeri nagy lökéssel, tehát mondjuk egy 10 centi komposztréteg behordásával, egy huminsavas beöntözéssel, saját készítésű ingyenes ilyen biostimulánsokkal már egy év alatt csodát lehet művelni.
1: Igen, de akkor a kérdés az, hogy addig egyébként ültethetsz? Csak...
0: Érdemes nem ültetni
1: tehát
0: addig.
1: Tehát egy évig egyetlen semmit sem.
0: Vagy mondjuk egy zöld trágyanövényt beleültetni. Tehát kiszorjuk a komposztot, és mondjuk egy facéliát beleültetünk, vagy egy mustárt, vagy egy rukkolát, vagy egy bármit, ami még további nitrogént
1: köt meg. Ami saját maga is majd elfog.
0: Gyökerével ásványokat hoz le föl, az maga zöld trágyanövényként, zöld mulcsként, az is védi a talajt, ugyanis ha bevisszük csak a komposztot, és kiterítjük a talajra, és nem fedjük be mulcsal, hú, most azért nehéz, mert komposzttal is lehet mulcsozni, de maga komposztot rátesszük a talajra, és azt mondjuk bemulcsozzuk egy ágdarálékkal, azzal megvédjük a komposztnak a mikroorganizmus seregét, mert nem süti a nap, nem szárítja ki a nap, a szél, ott életbe tud maradni. Ha de valaki csak beviszi a komposztot, ráteszi a talajra, és égeti ez a szűző nap, akkor igazából nem tett semmit.
1: Tudom, hogy vannak komposzt tanfolyamok, tehát hogy az biztos, hogy nem egy rádióműsor 5 percébe igen. lehet megtanulni.
2: Gyors talpaló, komposzt gyors talpaló.
1: Igen, de azért mégiscsak a fogalmat tisztázzuk, hogy mikortól számít komposztnak a komposzt. Tehát amikor a tojás héjat, meg a dinnye héjat be...
2: A kávézatot.
1: Meg a nem tudom, a gyomot, amit kigyomlálsz a kertbe, bedobálod ugye a komposzttartódba, akkor az utána még rettentő sok idő, és még bizonyos műveleteket igényel, ugye? Igen. Tehát, hogy ezt azért tojáshelyen ne takarjuk be a mulcs alatt a tuját.
0: Igen, én ezt is ugye tovább fejlesztettem, pontosabban nem az én találmányom, ezt is Angliában láttam, ahol én dolgoztam, és hazahoztam. Mert én azért magam lusta kertésznek tartom. Tehát nagyon szeretek kertészkedni, de azért sokkal jobb az árnyékban már a szörpöt iszogatni, mint mondjuk gyomlálni a napon. Szerintem ez, vagy legalábbis szerintem 100-99 ember ezt választaná inkább, vagy gyönyörködni a tavi rózsákban, vagy ahogy hogy siklik a sikló a vízben. Tehát inkább azt választom, és akkor én például komposztagyom mulcsozást alkalmazom és tanácsolom, ez pedig a természet megfigyelésén alapul, tehát ha lehullik a levél, én ne pakoláztam, hanem hagyjam ott. Vagy, mondjuk most kukoricát főztünk tegnap, lepucoltuk a kukorica helyet, én repítettem ki a hortenziák közé szépen. Tehát nekem nincs komposztládám, nem szaladok hátra a 10.000 négyzetméter végébe ott a nagy komposztládába, hanem mindent az ágyásokba pakolok. Vagy főztük a kávét, tele van a kávéfőző, most fogom és repítem ki.
1: Na jó, de az arcot azt értem, de hát az, amire a kukorica cső elrohad.
0: Bomlik,
1: bocsánat.
2: Nem cső, és a leveleket dobáltad.
0: A leveleket, de
1: ja,
0: mindent.
1: Nem a csövet.
0: De megesszük a csövet is. De én a citromot, a narancsot, ugye ez mindig ilyen már vicc, van egy olyan pólom kaptam.
1: Szokták mondani, igen, hogy ezt lehet, nem lehet komposztva.
0: Igen,
1: az
0: jó levél is komposztálhat, már van ilyen pólom, mert ugye mindig ez a második kérdés. De a citrusféléket is lehet, a fokhagymát is. Én is mindig mondom, mutassatok egy 5 éves narancshéjat. Nincs. A baktérium, igaz, a giriszták nem szeretik, de ők is lebontó részvevők, de a baktériumokat, a gombákat, akik szintén lebontóak, őket nem érdekli, hogy az most narancs vagy citrom, ők lebontják azt is, sőt, ha én is odafeküdnék a növények közé, egy idő után lebontanának engem is. Tehát én is tökéletes komposzt, meg mindenki tökéletes komposzt.
1: Ezek leszünk mindannyian egyszer csak.
2: Jó komposzt.
0: Szóval mindent lehet komposztálni, és sokkal egyszerűbb adott helyben komposztálni. Mert ha egy komposztládába csinálod, akkor figyelni kell a szén-nitrogén arányra. Ugye kétharmadnyi barna, egyharmadnyi zöld nyesedék.
1: De most erre nem figyelek, akkor nem is lesz jó.
0: Hát akkor tudnám jó lenni, igen. Ha túl sok nitrogén teszel bele, akkor viszont tényleg rohadhat, és nem a rohadás a lényeg, hanem a bomlás. Tehát két teljesen külön folyamat, az egyik aerob, tehát oxigénnel bevont folyamat, a másik meg oxigénmentes. És az egyikből, ami rohad, az nem tápanyag lesz, hanem a bűzös löty. Ha pedig lebontó folyamatok oxigénnel, akkor pedig egy étel készül a növényeknek.
1: Jó, tehát de fontos. Most figyelj, a te kerted olyan, tessék egyébként megnézni, kedves hallgató, egy kertész kertje Pilis Szentkereszten, mindenféle social felületeken.
0: És belájkolni is.
1: Ja, na majd egyébként ez lenne a következő témánk, hogy micsoda marketing zsenivé váltál organikusan, de hogy érdemes megnézni a kertedet, de hát ez egy buja izé, tehát hogyha oda dobom alá a kukorica csövet, most én maradok ennél, az nem fog látszani, de hát azért így a többségünk van. Kertje nem ilyen még.
2: Inkább egy ilyen szeméttelephez
1: tehát
2: hasonlít.
1: Tehát egy konkrétan, én most eldobálnám a vasárnapi főzésem utáni maradványokat, akkor az nem néz neki jól. Tehát most azért is kérlek, mondj már valami használhatóbbat ennél, hogy kidobom az arcot a betónia alá.
0: Hát igen, ez megint az, hogyha fölépítjük ül a kertet, és megfelelő sűrűségbe ültetjük a növényeket, ugye ez is régen az volt, nagymamám is egy csíkbe ültette a tulipánt, körbekapálta, gerebézgette, ez egyszerűen megint a talajéletnek nem jó, és nem is szép, meg nem hatnak egymásra a növények egy sűrű ültetésnél, tehát mondjuk beültetjük a növényeket, egy négyzetméter, most veszek egy látszaló évelőket, 6-9 darabot ültetünk be, az már az első, de legkésőbb a második évre záródik. Tehát nyugodtan lehet dobálni a paradicsomot, és a legnézettebb egyik videó, amikor fogom a dinnye helyet, és belevágom a növények közé, és akkor azt mondták, persze, ez csak a Facebook és a show elem részt, de én mai napig ugyanígy csinálom, és ott, amikor jönnek a kertlátogatók, így benéznek a növények közé, és tényleg ott van, és ott van az úgymond szemét a növények alatt, de hát ez az élet a növényeknek.
1: Jó, feladom, értem. Jó.
0: Úgyhogy ezt a sűrűtetéssel és a türelemmel ismét eléred az, hogy 2-3 évben belül bezárodik az állomány, vagy hát akkor amit szoktunk, csak az megint egy kis plusz munka, akár ilyen kis árkokat lehet ásni a növények közé, belerakod a összedarabolva a konyhai hulladékot, de ugye nem a főt tételtem, a húst, a csontokat, az olajat, hanem csak a zöld nyesedékeket, és betakarod és visszamulcsozni. Ez például a keresztanyám így csinálja, egy kis társaságban lakik, mert ott féltek, hogy majd jönnek a patkányok, és majd az egyéb, és minden
1: és ott inkább eltemette.
0: És inkább eltemette, és mondta, hogy annyi giliszta van, és annyi rigó lett egy év alatt, ezáltal a rigó majd megeszi a csigapetét, a rigóra majd jön a karvaj. Tehát itt kialakul ez a kis tápláléklánc, még egy kis társasháznál is. Csak itt megint ugye a türelem, meg a megértése, hogy mi mire épül.
1: Igen. Szóval, na, ez már tetszik.
0: Aki akar, komposztálhat ládában, meg lehet is, de szerintem sokkal nagyobb odafigyelést igényel.
2: Azt is Angliában láttad, vagy ott volt ez a minta, hogy ez az egymásra ültetni a növényeket? Mert ez szerintem itt Magyarországon, ez tényleg gyerekcipőbe jár, vagy hát ezt nem olyan régóta látjuk, hogy tényleg ilyen szigeteket építenek tulajdonképpen a kertekben, ami gyönyörű. Meg a parkokban is egyébként.
0: Óriási változás van egyébként közterületeken is. Tehát nagyon sok főkertészt ismerek szerencsére, és persze nem mindenhol, de vannak nagyon-nagyon jó kezdeményezések. Akár a Miavaki erdő, Zakar Andris, amit csinál, de a pápai főkertész Kornél, és tehát nagyon sok
1: Tvardó helyen... Tvardó Cél volt is nálunk itt, abszolút ugyanezt vallja, amit te.
0: Tehát rengeteg fantasztikus szakember, az is mindenki tudja, hogy mit kell csinálni, csak remélem, hogy hagynak is majd bennünket.
1: Hát igen, ami a mélegelő körül volt néhány évvel ezelőtt, ez a hiszti például.
0: Ráadásul igen, nem akarok nagyon csapongani, de erre muszáj válaszolnom, hogy igen, a mélegelőt is azt hiszik, hogy csak az a mélegelő, amely non-stop virágzik, de például a legfontosabb beporzórovaraink a molyok, különösen az éjszakai molyok, ők különösen egy-egy annyira kényesek, hogy csak egy-egy fűfélén teszik le a petéket. És ha most csak árvácska van mindenhol, amit régen ugye azt mondja, szőnyegágyás legyen, 20 000 árvácska, az a szép, na eltűntek ezek a molyok, eltűntek a poszméhek, eltűntek a pillangók, és ezek a mélegelők nem csak akkor segítenek, hogyha tele van virággal, hanem bizonyos fűféléken megtelepszenek, mert arra rakja le a petét majd. És aztán az majd a táplálékláncot tovább bővíti. Tehát igenis, ez nagyon-nagyon fontos. Akár rengeteg ilyen mérés is, vagy meg kell nézni egy nyírt fűnek a hőmérsékletét, kiégve, 60 fokos, vagy egy magasabb fűnél, 30 fok, talajon meg 20, az hűti a környezetét. Tehát ezeket egyszerűen még, sőt én ebbe kicsit sarkos is szoktam lenni, amikor megkérdezzük a lakosságot, hogy mi legyen itt. Ez olyan, mint hogy a műtét előtt megkérdeznénk az ott várakozókat, hogy mi legyen ott a műtét során. Igaz. Szerintem ezek a szakemberekre kellene bízni, mert nyilván te kutyafuttatót szeretnél, te játszóteret, én virágos mezőt, te gyümölcsös kertet, ebből nem lehet jót csinálni. Ezt szerintem szakemberekre kellene bízni, és ugye mindenki már mindenhez ért, de szerintem egy városi partnak is teljesen más, egy pihenőpartnak, ahol 2 millió ember megy oda, egészen más a funkció, egészen más a fölépítése, a növényanyaga, mint mondjuk egy külterületi parknak, ahol kutyákat sétáltatnak, biciklizni lehet, vagy egy magánkertnek, vagy egy ipari parknak, tehát ezeket külön kellene választani, és én azt nem szeretem, mikor ez csúnyán fog hangzani, hogy bele szólhat a lakosság, mert szerintem sokaknak nincs meg az a tudása, és abból lesz ez a nem működő
2: katyvasz. A szakmai kérdés, ez nem demokratikus.
0: Sajnos, igen.
2: Viszont ez egy demokratikus műsor.
1: Úgyhogy te most megmondod, mi lesz.
2: Én most azt mondom, hogy egy kicsi zenét fogunk hallgatni, és Szomorú Miklós kertésszel folytatjuk itt a 2-es számrendszert a Rádió Café.
3: Rádió Café. Van barátod.

Litkai Gergely vagyok, és önök a Rádió Café 98.0-át hallgatják, de hogyha nem tudták volna, hogy ennyi, akkor nem tudnák hallgatni.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@kukac.rádiókafé98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod?
1: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a Kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
2: A világ Szegeden találkozik.
3: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola színfesztivál.
2: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
3: a világsikerű Bastille,
2: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
3: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.

0: Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Kedves hallgatók, ez továbbra is a kettes számrendszer. Pehumi Dórival, Veres Dórival. Szomorú Miklós kertész a vendégünk, akivel hát nagyon sok mindent meg kell beszélnünk, úgyhogy lehet azt kérni, és már csak egy blokkunk van, hogy dupla tempóba beszél.
2: Ja, jó.
1: Tudsz? Jó.
3: Egyébként se beszél lassan.
2: Igen, ennek vételnélkül tudom mondani.
1: Jó, de most egyrészt most, ahogy a Dori is mondta, azt azért nem akarjuk, hogy itt most ingyen tanácsokat adjál mindannyiunknak.
3: De akarjuk.
1: De ha már elkezdtük, legalább az első kört fejezzük be, és utána ígérjük, hogy nem ez lesz a téma. De hogy ugye azt beszéltük, és akkor most jó tanulóként visszamondom, hogy bármilyen új kert, telek, nem tudom milyen terület, amivel valamit szeretnénk kezdeni, az a talajjal való foglalkozással kezdődjön.
2: És tehát, nem a növényvásárlással.
1: Így van, tehát hogy töltsük fel tápanyagokkal azt a talajt. Hosszasan beszéltél arról, hogy hogyan kell komposztálni. Nyilván ezt nem tanultuk meg ennyi dolat, és senki ne is higgye azt,
2: hogy ennek nem... De nagyon videók vannak erről a YouTube csatornán.
1: Például nálad, így van. És hát a mulcsolással kell ezt lefedni, abban most nem menjünk bele, hogy mi lehet a mulcs, lehet vásárolni, vagy ledarálni a levágott ágakat, meg a nem tudom micsoda, de ezt is meg lehet nálad találni. De tényleg nagyon érdekes kérdés, hogy mivel kezdjük aztán az ültetést. Ugye ez a legizgibb része, az ember ezt szereti legjobban, hogy akkor elmegy egy faiskolába, meg egy nem tudom kertészetbe, és így mint hogyha beszabadulna valami étterem konyhájába, legszélesebben mindent megkóstolna és összevásárolna. Ugye
2: nem szabad éhesen menni étterembe.
3: Nem szabad éhesen menni, meg nem szabad olyan hozzávalókat venni, amik esetleg aztán nem.
2: Ez a legfontosabb, igen. Amit mondtál. Tehát ez is mondjuk mindig, hogy nem szabad éhesen menni kertészetbe, mert akkor, jaj, drágám, ezt is akarom, ezt is. Nincs is helye, azt se tudjuk, hova lesz. Nem biztos, hogy egyigényű, nem biztos, hogy egyáltalán télálló, vagy odavaló. Tehát ez mindig listákkal menjünk, egy-egy kis elhajlás lehet, vagy nézzünk utána mindenkinél, ott az okostelefon, rá kell keresni.
1: De mire? Hogy egy nyári, két nyári?
2: Akár ez is, igen.
3: De mire? Az van, hogy szerintem leginkább azt kell megnézni, hogy milyen körülmények vannak a kertedben.
2: Persze.
3: Mert én emlékszem, nekem egy teraszom van, és
1: most már ne haragudj, van egy kerted.
3: Jó, kertem is van, de a teraszomról tudok tapasztalattal beszélni, és ott ugyanez, hogy évekbe telt, mire rájöttem, és mindennel, azértől a cserepes hortenziától kezdve, a leanderen keresztül, a levendulán keresztül mindennel próbálkoztam, míg kiderült, hogy sajnos hiába megyek éhesen a kertészetbe, a muskátlin kívül semmi nem fog megmaradni nekem.
2: Na, biztos, mert, hogy cáfolnám.
3: Hát figyelj, telibe süti a nap. Tehát, hogy
2: a muskátli már nem szereti ezt annyira.
3: Komolyan. Akkor ki szereti? Akkor a muskátli se szereti. Akkor ki szereti? Tényleg.
2: Itt teraszoknál sokkal nehezebb. Ott ugye inkább a ládák mérete az, ami számít. Egy kis ládába bele súvvasztjuk szegéket, ráadásul műanyag, azt megsüti a nap, 60-70 fokosra fölmelegszik, és hiába öntözött, szétég. Tehát itt igazából a körülményeket kell egy kicsit megváltoztatni, kevesebb láda legyen, de nagyobbak, vastagabb falu, és akkor egész sok mindent lehet azért tűzni napon
1: is. És abba is már tegyen bele a mulcsomat.
3: Mester tanít.
1: Vagy hát mi az a
2: komposztot. Aki sétált Olaszországban, Horvátországban, micsoda erkélyek vannak.
1: Igen.
2: Tele növénnyel, és ott
1: pedig
2: is nem
1: meleg van.
2: Hogy itt a kulcs, hogy tele. Tehát nem egy-egy darabot rakunk ki, mert egyszerűen az szegényke ott árván szétszárad. Minél több növény van, ugyanúgy, mint a kertben, azok is egy kis mikroklímát alakítanak ki, nagyobb cserébe vannak, nem tud túlmelegedni, ott is ki tud alakulni egy kis minimális talajélet, és akkor nem mondom, hogy bármit, de nagyon sok mindent lehet azért.
3: Na majd gyorsan ezt adáson kívül megkérdezem, mert nem akarok itt tenni privát.
1: Jó, de hát de ne hülyeskedj, ez egy tök fontos dolog. Az végülis egy budapesti rádió, itt egy csomó olyan hallgat minket, akinek tényleg maximum egy kis erkélye van.
2: Tehát inkább kevesebb, de nagy láda legyen. És akkor jönnek megint a növények. Én azt tanácsolom, aki nagyon elkeseredett, azért vannak tényleg ezek a varjuhájak, kövirózsák, ami...
1: A cukorvirág, vagy
2: ami, még, vagy nem? A delosperma, az egy kis ilyen kristályvirág, egyebek, ezek tényleg, akinek ez sem megy...
3: Annak már te se tudsz segíteni.
2: Annak már én sem tudok segíteni.
3: Jó, nekem élnek a növények most már az erkélyen, jó?
2: Aztán vannak a fűszernövények, egy rozmaring, egy levendul, amikor a levendul inkább aromanövény, de végül is fűszer merehető abszolút, de egy kakukkfű, egy lestján, bármit. Aztán akinek ez is ment, akkor megint tovább lehet lépni olyan díszfüvekkel, szárazságtörő évelőkkel. Tehát ezek így sorban, akinek ez megy, és lépésre szépen ezt ez abszolút működhet, és nem csak a muskátli, nincs baj a muskátlival.
3: És ezt például össze tudom ültetni egy muskátlival, tehát füveket és muskátlikat? Nem, ugye?
2: Az egy elég új stílus.
1: Ja, hogy de nem szép szerintem, de amúgy
3: vagy nem szeretik egymást.
2: Minden növény szép, akinek úgy tetszik. Azt hiszem, hogy egy kicsit úgy kell gondolni erre, mint egy lakberendezést. Itt a hűtő a konyhában jó, de a hálószobában furcsa. Ugyanezt érzem én is sokszor, mikor egy, mondjuk megyek, autózom a Alföldön, vagy bármerre, és látok egy fóliasátrat, egy cseresznyefát, egy trambolin, meg egy banánfát, és úgy... De ha mondjuk valaki felépít egy tropical kertet, az egész az pálmákkal, agávékkal, bármikkel, steriliciákkal, az úgy már jól néz ki. Uh-huh. De ne össze-vissza vegyítsük, hanem a nagyjából egy igényeket és egy éghajlat évből származókat.
1: De szerinted lehet tanulni kertészeti ízlést?
2: Ezt, uh-huh. ezt azért tanulható. Uh-huh. Szerencsére egy kicsit mások kárán is, ez most így utólag bevallva, de hát én is azért veszek, minden kiállításra elmegyek, rengeteg kertlátogatásra járok, rengeteg arborétumban járok Magyarországon és külföldön is. Itt is most előttem azt nem látják, itt egy kertészeti magazin, mert most jelent meg az augusztusi szám. Minden mindig megveszek külföldről és rendelek, mert ezek a tudásokat építem be, lefotózom, elmentem.
1: Nem szégyen mástól tanulni, persze.
2: Abszolút, sőt, ezt mindig mondom, hogy ez jól ellopni, persze csak a tudást és az ötleteket, és aztán az otthon alkalmazni, meg ha már mi ezen kertészek és sok, akár a Márk is ugye rengeteg szuper videót feltesz, ha mi már ezt 10-20 éve próbálgatjuk, mi átadjuk, hogy mi az, ami működik, és akkor nektek nem kell ezen átesni, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem. Tehát mi arra is tanácsoljuk ezeket megnézni, mert mi ezen átestünk ezeken a tapasztalatgyűjtéseken, igen. És nektek akkor nem kell.
1: Ez nagyon jó dolog. Na jó, én azt hiszem, igazából arra jöttem rá, hogy van, ahogy az elején is mondtad, vagy néhány perccel ezelőtt, hogy egy műtétről se kérdezik meg a beteget, hogy akkor tessék mondani, hogy majd ezt hogyan szeretné csinálni. Hát szerintem érdemes akkor tényleg olyan szakember. Nem véletlen tanultátok ezt néhány évig.
2: Sok laikus kertész jön hozzám, és ez a szó pozitív értelmében van a laikus kertész, és úgy puffogtatják a latin neveket, és mondják, és kitapasztalták, meg összeszedik a Mártól, Marcsitól, Tölle, Mernőtől, Zsoltitól, tehát sok tudást, és összerakja, és kialakít egy saját kis tudásbázist. Tehát ezt össze lehet szedni autodidakta módon, de aki bizonytalan, inkább keressen meg kertépítőket, szakembereket, jó szakembereket, mint is azért van különbség.
1: Uh-huh. Miért ezt honnan fogom tudni, hogy jó-e? Mondj egy keresztkérdést. Ez olyan, tudod, mint bemész egy olasz étterembe, és egy margarita pizzát rendelsz, és ha az jó, akkor oké, lehet tovább menni, ha nem, akkor gyorsan el kell onnan menni, mert ez az alap. Mi az alapkérdés egy kertész felé, amivel letesztelhetjük, hogy jó-e?
2: Hú, ez nagyon fogos kérdés.
1: Húzzuk be a csőbe egy túltúlya kérdés.
2: Hát a talajcserét. Mondjuk én biztos ezzel kezdeném, hogy javasol-e talajcserét.
1: És ha azt mondja, hogy igen,
2: akkor én biztosan nem foglalkoznék vele.
1: Oké.
3: Akkor viszontlátásra.
1: Hát behúztuk a csőbe.
2: Jó, persze, mondjuk a szennyezett a talaj, akkor kell.
1: Na jó. Okay.
2: De ha csak az, hogy rossz a talaj...
1: Te ne egy akugyár mellett kérdezzem. Jó.
3: Időközben egy nagyon kikerülhetetlen netes celeb lettél, egy celebrity, egy kertész celebrity, de hát ebbe biztos, hogy rengeteg energiád van. Tehát mennyi energiád? Én néztem most az oldaladat, ugye az a kertész kertje Pilis Szentkereszten. Figyelj, minden nap posztolsz.
2: Igen.
3: Hát ez egészen elképesztő, hogy ez mennyi energia.
1: De ez kb. Ugyanannyi munka, mint a kert.
3: Mint a kerttel dolgozni.
2: És viszont tehát nagyon kevés szponzorációs tartalmat vállalok el, olyat is csak akkor, ha mondjuk egy kertészet megkeres, és ezt azért mondom, mert hát
1: vagy egy jó automárka.
3: Jó, mondjuk egy márkás órát sem utasítok vissza.
2: Ének abszolút nem. De voltak ilyenek is, vagy autó, vagy
1: bármi. Gazolós videóban látszik a csukló.
3: Nézzétek, milyen jól fogom itt
1: a kerebjét.
2: Nem, olyanokat, amiket használok tényleg, tehát akár növényeket, vagy biostimulánsokat, de erre azért nagyon figyelek, hogy ne legyen egy reklám oldal, tehát mondjuk hetente, vagy két hetente egy, de amellett van, mondjuk 14-15 ingyenes tartalom, ami szerintem legalábbis nagyon remélem, hogy óriási tudást ad.
1: És a média tudásodat ezt a Márk segítette összegerebjézni?
3: Hát Megmenemi Márkról beszélünk, tehát sokszor a Márkot emlegetjük, Megmenemi Márk ugye a Kert TV-nek a kertésze és a Rádió Café egyik oszlopos tagja.
2: Úgymond minden ilyet, mert ő hívott be először a TV-be és a Spektrum Home-ba, ilyen kis
1: szakértőnek,
2: ilyen kis 5 perces kis műsorblokkban.
3: Villámtanácsok a
2: kertben. Igen, és aztán látták meg a tévében, és látták, hogy milyen jól beszélgettünk egymással, meg talán valamit tudok is, és abból alakult ki aztán a Green Team, meg az Államkertek, de az egy, ez egy jó kis kaland, de nekem ez abszolút nem a... Mi már ebbe lubickol, én is szeretem, de nekem azért én az otthon egyedül kertészkedős Miklós vagyok azért úgy legbelül.
1: Na jó, de azért most tényleg visszatérve a kérdés elejére, hát hogy na milyen mennyiségű tartalmat és minőségű tartalmat gyártasz, azért ahhoz nagyon nagy munka kell, mi ezt tudjuk. Meg sok idő kell hozzá. Tehát, hogy ezek akkor mindennapos elfoglaltságok nálad?
2: Meg, hogy én soha nem tettem föl kétszer ugyanazt a videót, tehát nekem nincs egy tavalyi megosztásom. Mindegyik vadi új. Még ha lehet a téma ismétlődik is néha, de mind új. És igen, azt is úgy kitalálni, hogy az újaknak is tartalom, de a régi is azt mondja, nem
1: emegy. Hogy néz ki egy napod? Fél ötkor felkelsz, kimész a teával a kertbe, azt tudjuk már, ugye?
3: A kilátódba.
1: És utána már is elkezdesz gondolkodni az aznapi tartalmon.
2: Igen, de ebben nincs ekkora tervezés. Persze van egy-kettő tervezés, tudom, hogy majd most nyílnak a bogás hortenziák, előbb-utóbb arról csinálok, hogy le kell vágni a levendulát, arról csinálok, de nincs.
1: Ez már megcsináltad, megnéztem.
3: Én is, mind a kettőt éves. Láttam. De mi lehetett ott, úristen, amikor bedarálsz ennyi levendulát?
2: Jó illat.
3: De annyira sajnáltam, hogy azokat a
1: dolgok
2: az étel, az megy vissza a növényeknek.
3: Jó, de az az illat, tehát hogy azt először ki kellett volna belőle valahogy préselni, vagy olajat, vagy nem tudom.
1: Ja, hogy azért sajnáld, azt hittem, hogy azért, hogy fáj neki.
3: Nem azért, én ilyen vagyok együgyű.
1: Szegény levendul.
3: Szegény levendul. Szegény mulcs.
2: Na, szóval így nincs ennyire ütemtebb, de van úgy, hogy munka közben eszembe jut, ezt erről még
1: régen csinálhatom. De mi a napod, könyörgöm, annyira. Például mit eszel reggel?
3: Fut a mezőn, és közben így lekapdossa.
1: Hát igen, reggel nyilván csorgatod a mézet.
2: Tudom, hogy most ilyen nagyon mesebelének tűnik, de például nagyon sokszor saját készítési joghurtot eszünk reggelre zapkásával, és egy
3: na
2: kis
3: jó,
2: mézzel.
3: Na jó, ez már túlzás.
2: Vagy tudom, de saját készítési rigizlek várva.
1: Beleszedsz egy kis rigizlit. Igen.
3: Az én is csináltam most jó.
2: Isteni finom. Igen. Meg sokan, ugye nincs saját méhészetem még, de nagyon sok látogatóhoz ajándékom a mézet, igen. És például azt szoktam rácsorgatni a joghurtra, ugyanis megnéztem, hogy például egy bolti készítési joghurtban is mi minden van. És ahhoz tej kell, meg egy oltó baktérium, és ennyi. És azt meg lehet venni, voltunk egy ilyen sajtkészítő tanfolyam, meg egy joghurt készítő, semmit, bárki meg tudja csinálni.
1: A baktériumot megveszed?
2: Meg lehet venni, igen. Sőt, hát nagymamámra visszaemlékszem, egy kanállal kivett az előzőből, belevágta a tejbe, amit kifejt a tehénből, ugye levettük róla a tejszín réteget, vagy csinált aludtejet, vagy joghurtot, tehát ez, és semmi nincs bele, nincs guargumi, meg adalékanyag, meg mesterséges színezék, meg egyebek. Uh-huh. Úgyhogy ez a reggelim, ezt nem én csinálom azért, tehát ennyire tökéletes nem vagyok, azért van egy társam, aki ebben azért...
1: Legalább a reggelit összerakja.
2: Oda rakja, ha én már megtermelem, akkor tessék megcsinálni. De nem vagyok ilyen.
1: És akkor a délelőttöd az?
2: És hát attól függ, mert ilyenkor sok reggelt látogatás van, tehát a június, július, augusztus az a látogatások van, mikor egy nap egy vagy kettő van.
1: És ugyanazt le kell darálnod.
2: Igen, de mindig más. Ez, amit egy színész. Én ott szerepelek.
1: Igen.
2: Tehát szerintem egy...
3: De a közönség határozza meg,
2: van,
3: nem?
2: Vagy ez kicsit stand-up is. Aha. Tehát nem ki is egy színdarab, ez egy határozott. Itt ahogy látom az emberek reagálását, amilyen társaság jön, az szerint kanyarítom a beszédet.
3: Vagy mint
2: beszéden.
3: Egy rockstar.
2: Igen.
3: Így, reagálsz a közönség.
2: Igen, és így... Így nem válik unalmassá egyáltalán, de mire már mondjuk unalmas lenne, akkor október lesz, és akkor már nincs kertlátogatás, akkor tartok a kerttervező workshopokat. A Németh Benjamin barátom, a kollégám, aki kertművész, és aztán azért szoktam előadásokat tartani, az meg, hát az mindig a legmesszebbre hívnak. Tehát tényleg Kisvárda, Pécs, Sopron, Nagykanizsa,
1: Ceglédre szoktak visszajönni a szülővárosodba?
2: Most már negyedjére vagyok, igen.
1: És nem vagy még valami díszpolgár?
2: Nem. Azért, ahol sokkal több kell.
1: Miért?
2: Hát, nem, nincsenek is ilyen vágyai.
1: Még a Farkasházi Rékát ismerem onnan,
2: hát
1: aki...
2: Hát a nevérem osztatás volt, nagyon jóban vagyunk a Rékával.
1: Igen, tehát ő is híres ceglédi.
2: Igen, vagy a Terecska Irita, az Zanzibár énekesnője. Én is zene is, ha már zene téma, nem is került szóba, milyen fontos. Én is zenei általánosban jártam, és zongoráztam is, meg furulyázni is tanultunk, sőt, citerázni is tudok, és énekaros is voltam, úgyhogy Rékával is, meg a Ritával is voltam egy kórusban, már hát minden évben adtunk elő színdarabokat, és a helyet...
1: Mi van? Milyen rejtett képességek derülnek itt ki?
2: Szoktam is zongorázni is kicsit.
1: Azért, ha valaki valamilyen művészeti ághoz ért, én ezt megfigyeltem. akkor könnyebben tud jó ízléssel nyúlni egy másikhoz is, és számomra a kertészet is művészet egyébként.
3: Igen, de azért sokkal több kézzelfogható dolog van benne, mint mondjuk a zenében.
2: Tehát, igen, de szerintem ez nagyon fontos. Tehát én ebben is furcsa gyerek voltam, hogy volt egy, akkor még ugye a bakelit lemezek voltak, és volt egy ilyen opera válogatás, és én azt imádtam hallgatni. Jó, főleg ezek a Nabucco, meg a
3: highlightok.
1: Igen, a könnyebben nem észre.
2: De
3: nem véletlenül azok a highlights.
2: De hogy nem a nem Wagner, meg Pink Floydot, vagy
1: hanem
2: opera. Hanem így valahogy azt. Jó, még Wagner, igen, azt is szerettem, a Valkürröket azért. Az,
1: tényleg.
2: Azon
3: az is én.
2: A foglás, igen. Szóval így valahogy ott is komoly zene, mert a Vivaldi az nagyon kézenfekvő, de hát azt is mindig meghallgattam, imádtam, és akkor etettük a madarakat, Vivaldi szólt, tehát ilyen valahogy itt nem tudom.
1: Összefügg neked ez az egész. És például a te kerted milyen zene lenne?
3: Ez hát, hegyen szimfónia, hogyha már angolokról beszélünk.
2: Igen, de például oda kapcsolódhatna most lesz
3: Angliához.
2: Szomorú vasárnap a nevű rendezvény, és ez már nem, mert úgy sincs rá hely, tehát nem tudok jönni. Meg ezen pedig egy vonos négyes lesz. A kertlátogatás után van egy kis vonos négyes koncert.
1: Wow.
2: És itt is volt Haydn, én ugye említettem a zené tagozatos voltam, és hát sokan, akik nálam sokkal tehetségesebbek voltak, csellóművész lehet, Gordonka művész, hegedűművész, zongorista, egyebek.
1: Őket hívtad
2: és
1: meg.
2: És akkor az Évi Csalaévit hívtam meg, és akkor az ő barátaiból egy kis rögtönzött vonós négyes a zenekarból, és így a kertre reagálva, amiket így a kertemről meg rólam gondoltak, és abban volt Haydn.
3: Hogy látod a jövőt? Tehát mi az, ami felé mész, ami még inspirál, amiket még szeretnél elérni?
2: Hát most én nagyon élvezem folytatni a kertet. Ugye most biztos nem tudom elképzelni, hogy a Green Team 23. évadában is még a paradicsom kacsarásról beszélek, meg a Facebookon posztolgatom a, nem tudom, ott
3: a bugáshortenzia.
2: Ez egy nagyon jó kis utazás, de nem ez a vég célom. Inkább az, hogy ott, ha elkészül a kert, vagy folyamatosan alakul a kertem, az biztos, hogy ilyen kis mini magán arborító mocskaszerűség szerint, amikor úgy éppen úgy gondolom nyitva lesz, jöhetnek, tanuljunk együtt, beszélgessünk együtt, de még nem tudom, hogy hova fejlődik, de a csöndesedés felé szeretnék menni, nem a... Szerintem most pont már elég belőlem, magamnak is. Uh-huh. Ez nem azt jelenti, hogy most jövőre abba akarom hagyni, de úgy inkább a nyugalom felé vissza.
3: Hát akkor legyen az, ott érezd jól magad, ahol a legszebb kertedet tudod építeni. Mert ez téged is épít. Jó, hogy itt voltál, mi nagy hálával tartozunk, hogy ezért felnyitottad ezeket a dolgokat, és aki, tehát nagyon sok jó tanáccsal láttál el minket, illetve, hogy meséltél magadról.
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Szomorú Miklós kertész volt a vendégünk itt a kettes számrendszerben, vasárnap 4-től 6-ig újra hallgathatjátok a műsort. Sziasztok!
3: Sziasztok!
2: Köszönöm!
0: Kettes számrendszer. Veres Dóri és Behumi Dóri műsorát hallottátok. És bármikor újra megtehetitek a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster. A Rádiókafé válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádiókafén. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad, Buda Prózai Nyári Élmény Színháza. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
2: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovic-sal, a Morcsi és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
4: A fővárosban lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése miatt várhatóan vasárnap éjfélig. Gyalogosan és kerékpárral sem lehet a Soroksári út, Rákóczi híd és Kvassai Jenő út közötti szakaszán közlekedni. A Hajóállomás utca vagy a Gubacsi út felé tudnak kerülni. A 2-es és a 24-es villamos közvágóhíd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított idegenes megállóba. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak. A közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szerviz útján állnak meg. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárják a belső sávot a villamos pályakarbantartása miatt. Ma üzemzárásig a 3-as villamos a Mexikói út és az Örsvezértere, illetve a Gubacsi út, Határút és a Sörgyár között közlekedik. A Fehér úti ipari park megállót nem érinti. Nem jár a 62-es villamos Rákospalota, Mávtelep és Kőbánya alsó vasútállomás között. A 62A villamos az Örsvezértere és Kőbánya alsó vasútállomás között. Pótlóbusszal lehet utazni az Örsvezértere és Kőbánya alsó vasútállomás között. A 37A villamos rövidített útvonalon jár, nem érinti a Sörgyár megállót, valamint az Őrház és az Éles Sarok között mindkét irányban a Sörgyár irányú vágányon közlekedik. Szűcs Magdolna, BKK Info.
5: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
6: Memory.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Jelzett a NAV, fontos változás jön. Több ezer bála kapott lángra Borsodban, erőgépeket is bevetnek. Vészhelyzet a levegőben, rosszul lettek a pilóták. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő keretprogram. Januártól korszerűbb és az egyes ügycsoportokra, felhasználókra szabott platformokon lehet adatokat beküldeni a NAV-hoz. Már most érdemes felkészülni a változásra, amelyről a hatóság honlapján találnak részleteket, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, kommunikációs osztályvezető.
8: A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
7: Több ezer bálat gyulladt ki Borsodabaúj Zemplénben, Szent István határában. Az önkéntesek mellett öt város hivatásos egységeit vezényelték a helyszínre. A katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítja az elhárítást. Már órák óta küzdenek a lángokkal. A szénabálák szétbontását és a még épp bálák mentését munkagépek segítik. Szerencsére senki sem sérült meg. Egységesen új vámokat vezetett be az Egyesült Államok a világ 60 országával szemben. Az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Kanada, Mexikó és Japán is szerepel a listán. A 10 valamint 12,5%-os tételek így szinte a teljes amerikai behozatalt érintik. Az intézkedés már életbe is lépett egy időben azzal, hogy a korábbi átmeneti vámok ideje lejárt. A Trump adminisztráció hivatalosan azzal indokolt, hogy az érintett államok nem léptek fel kellő eréllyel a kényszermunkával előállított árucikkek betiltása érdekében. Mindhárom pilóta rosszul lett menet közben a British Airways egyik járatán. Az indiai Hyderabadból Londonba tartott a gép. Egyiküknél komoly tünetek jelentkeztek, szerencsére két kollégája végül rendben elvitte a repülőt a brit fővárosba. Sajtóértesülések szerint súlyos ételmérgezés történt, a légitársaság és az indiai hatóságok is szigorú vizsgálatot ígértek. Éjszaka is lesznek felhők, az égen csapadék nem valószínű sehol. Hajnalban 6 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvége első napján sok derűs órára számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy helyi zápor. 25-30 fokos csúcsot hoz a szombat. A vasárnap már lényegesen több felhőt ígér, a Dunántúlon záporokkal, zivatarokkal, 25-32 fokkal, a jövő hét első napjaiban is változatos időnk lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3, 2, 1, 0. A stúdióban a három gigász, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim! Ez itt a Talpon.

0: Szeretettel köszöntünk minden drága talponáló hallgatót itt a Rádió Cafén. Szia, Luca!
1: Szia, Peti! Ketten vagyunk a mai nap. Zoli még Törökországban, Isztambulban, a bazárokban keresi meg a megfelelő szuvenírt. Nekünk is, ugye be?
0: Zoli nagyon cuki volt, amúgy megkérdezte, hogy kell-e nekünk valami Isztambulból.
1: Igen, nagyon rendes volt.
0: De aztán megjeleztem neki, hogy igazából egy dolgot szeretnék, hibiszkusz teát. De azt szerintem itthon is
1: de
0: van.
1: De ezt te kipróbáltad amúgy?
0: Én egy hatalmas hibiszkusz teát fogyasztok. Hírében állok.
1: De hogy itt Magyarországon is vettél már hibiszkusztát, és meg tetszett?
0: Hát olyan, hogy én vásároltam, olyan még nem volt, csak az volt, hogy amikor szerintem nem tudom, 5 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt egy ilyen írtózatosan hatalmas nagy csomagot kaptunk így szerintem a nagyszüleimtől, amiben ilyen egész szárított hibiszkusz virágok voltak, és aztán az így

0: hogy a minősége az hasonló.
1: Hát bízunk
0: meg
1: benne.
0: Meg nem olyan nagy a választék.
1: Bízunk benne. Te mit kértél Zolitól?
0: Ja, semmit.
1: Nem már, egy jó az kis utónyomtatott Sallai Roland mezt, egy Galatasaray mezt.
0: Az a bajom, hogy egyébként hamarabb kellett volna mondania, hogy Isztambulba megy, mert azt mondta, hogy elutazik, de nem tudtam, hogy oda, akkor visszaküldtem volna a gyűrűmet, amit ott vásároltam a bazárban, és örök életgaranciát adott az az emberre, és már kiestek belőle a kövek, szóval vissza akartam küldeni neki, hogy akkor cserélje ki.
1: Na jó, ez mondjuk menő lett volna. Meg, de számlával gondolom, ezt alá tudod támasztani, mint ahogy a bazárban
0: tudom,
1: minden.
0: Igen. Igen, szóval.
1: Valószínűleg már az ember
0: csak
1: sem.
0: Csak a szava volt.
1: Az meg. Ember sem tartózkodik az országba, nem hogy a gyűrűzlet még működne.
0: Ő is minden nyelven beszélt, magyarul is természetesen megszólalt.
1: Így van, és ilyenkor az az érdekes, hogy Törökországban mindig hivatkoznak az emberek az évszázados török-magyar barátságra. Tesó, itt hédereltetek 150 évig, mire felbeszélünk barátságról.
0: Hát ők így értelmezik a barátságot, leigáznak minket.
1: Mondjuk nekem is volt olyan, hogy több napot eltöltöttem egy barátomnál, utána még mindig úgy gondoltam, hogy mi barátok vagyunk, ez ezért történt, tehát lehetséges, hogy ez is valami ilyesmi volt, csak ilyen országok viszonylatában. 150 év így, egy kanapéztak egy kicsit itt a törökök, gondolták.
0: Hát igen.
1: Van egy rakás olyan szavunk amúgy, amit a törököktől örököltünk.
0: Igen, az alma például.
1: Tényleg az ilyen?
0: Ugyanúgy van.
1: Szerintem a gyümölcs szó is ilyen. De most mondtunk kettő szót, amit egyébként...
0: Amit nem tudunk bizonyítani, úgyhogy ne keressetek rá, Léci, mert akkor leégünk.
1: Egyikünk se tudja egyébként bármivel is alátámasztani, csak ezt így egyszer hallottuk, és gondoltuk, hogy ez elegendő információ, vagy elegendő forrás arra, hogy, hogy ezt így bemondjuk a rádióba.
0: Bizonyám, mint elég sok minden más, amit itt beszoktunk mondani a rádióban.
1: Tessék, az alma szavunk egy ótörök jövevényszó, amely még a honfoglalás előtti időkből származik. Micsoda? Ez mondjuk elég furcsa. Az ótörök alma megtalálta a kazak, kirgiz és üzbék nyelvben is, a mai törökben pedig elma alakban használják.
0: Na, látom.
1: Na most a gyümölcsön nem keresek rá, és akkor úgy néz ki, hogy teljes mértékben adható az, amiket most így elmondtunk.
0: Igen, fact-checkeltük most itt magunkat.
1: Így van. Na, ami fontos, még nem mondtuk az adás elején, most felvételről vagyunk, szóval nem élőben hallotok bennünket, úgyhogy hiába is írtok üzeneteket, nem fogjuk tudni most megkapni őket élőben. Viszont ettől függetlenül nyilván minden vágás, meg minden nélkül nyomjuk, szóval minden pont ugyanolyan, mintha egy valódi élőadás lenne, ez az adás is valódi, csak nem élő. Úgyhogy ja. Viszont, ha már itt vagyunk, Luca, mesélj egy kicsit arról, hogy hogy értékeled Budapest aktuális közlekedési helyzetét.
0: Jó, de erről ne kelljen már mindig meséljek, mert mindig csak szidom sajnos, pedig egyébként szerintem nem rossz, tehát, hogy így el lehet jutni A-ból B-be, főleg, hogy a belvárosban élsz, mert akkor nagyon sok helyre el tudsz jutni, ha már külvárosba, akkor nehezebb külvárosba, külvárosba, vagy nem a belvárosba eljutni.
1: Van egy tök érdekes oldal, most találtam nemrégiben, azt kell bejönni, hogy budapest.zone. Budapest.zone. És hogyha rámész erre, hogy bejön egy ablak, hogy felfedezés, és azt tudja, ilyen mégsejtszerűen van lefedve Budapest térképe, és bármelyik mégsejtbe belekattint, az ezek ilyen icipici mégsejtek, tehát hogy nagyon-nagyon sok van, nem tudom, 100x100, és hogyha bármelyikbe belekattint, az akkor azt veszi origónak, ezt érdemes egyébként gépről csinálni, mert telón nem annyira működik, és megmutatja egy ilyen, hát úgy színezi a térképet, hogy mutatja, hogy hol van az a terület onnan számítva, ahova még 15 percen belül el tudsz jutni BKV-val, hol van az, ahol 30 percen belül, 45 percen belül, meg egy órán belül, és tök érdekes így ez alapján megnézni, hogy mennyire frekventáltak egyes helyek.
0: Ó, amúgy ez tök jó.
1: Ha például,
0: hogyha a lakásvásárlás előtt állsz, akkor tökre meg tudnád ezt nézni, és akkor, tehát hogy nyilván egyébként azért jönnek,
1: hogy is, igen.
0: Igen, tehát hogy egyébként jönnek így buszok ott is, ahol én lakom, tehát így...
1: Nem semmi azért, hogy Budapest belső területe így
0: nem,
1: járnak
0: amúgy ez
1: buszok.
0: Már külső területet nagyon kint van.
1: Jó, igen, azért... de hogy de ugye mindenhol minden hirdetésben leírják, hogy ja, igen, itt jár a nem tudom milyen busz, meg hogy csak 18 percre van a Bikás parki metró megálló, és akkor az alapján még nem feltétlenül tudod eldönteni, hogy jó, most akkor ez mennyire frekventált valójában. Viszont, hogyha fölmész erre a Budapest.zone-ra, rákattintasz egy mélysejtecskére, és akkor itt tök jó megmutatja.
0: Tapasztalhatod. Igen, ez egy tök jó dolog.
1: Érdemes vele játszani. Próbálni. Na, de miért hoztuk be mindezt? Mert hogy...
0: Azért, mert késtem már megint. Jó. Egyébként a mai napom csak erről szól. Elindultam a munkába, és elkéstem. És ezért hazamentem, aztán el akartam indulni a következő buszhoz, és azt is lekéstem. Tehát valami nagyon nem akarja, hogy elinduljak otthonról, mert most is elindultam, azonnal elment előttem a busz, tudnélik egy percre van a busz megálló a lakástól, és még így is elment előttem a busz. Aztán felszálltam a trollira, aminek leszakadtak a nem a vezetékei, hanem amivel rácsatlakozik a vezetékre.
1: Aha.
0: Mi van? És leszállítottak róla, mondom, jó, akkor biciklizek. Na és akkor várjál, biciklivel kapcsolatban is van amúgy.
1: Berinek, én csak ezért kérdeztem rá erre, mert fejlemény. Nagyon mókás volt számomra, hogy nézegettem a lokátoron, hogy Luca éppen hol jár, és hogy közeledik a kis kerékpárjával.
0: Igen, biciklizgettem. De elektromos biciklivel jöttem.

0: képzeld el. Most már vannak ugye elektromos biciklik is, és...
1: Metró Rákospalotán elektromos a bicikli, gyerekek, 2035-ben élünk.
0: Bizonyám, és képzeld el, hogy... De az a durva, hogy tegnap is azzal mászkálgattam itt a városba, és mondom, hogy fú, ez az elektromos bicikli egyébként semmi extra, tehát hogy nem is éri meg megvenni, mert így kipróbáltam, és ugyanannyira kellett tekerjek, mint egy normális kerékpárt. Aztán rájöttem, hogy ezt lehet, hogy be kell kapcsolni, vagy valamit ne. Kell rajta csinálni.
1: Tekert most... egy nyomorultul szegény biciklit, úgyhogy nem volt bekapcsolva?
0: Tekertem, és ugyanolyan nehézségű volt, mint egy sima kerékpárral.
1: Na jó, ez még szenzációs.
0: És én, na mindegy, úgy voltam vele, hogy jó, mindegy, ezt is élvezem, szeretek egyébként biciklizgetni, és most megint felszálltam egy elektromos biciklire, és mondom, ja, hogy ebbe van hajtás, hogy meglódult alattam.
1: Akkor ez most már tényleg megint egy olyan dolog, mint a nem tudom, elektromos roller, hogy oké, akkor csak sisakban lehet meg, nem
0: hát
1: tudom,
0: lehet,
1: olyan
0: erő
1: van alattad.
0: Egyébként nagyon veszélyes szerintem, mert hogyha mondjuk megállsz a zebránál, vagy bárhol, ahol nem szabadna kihajtani az úttestre, és rálépsz ugye a pedálra, akkor már azt hiszi, hogy megnyomtad ugye az elektromos hajtóerőt, és megindult.
1: És tehát, kilő alólad, mint egy ilyen fékevesztett bika.
0: Úgyhogy szerintem mindenki tartsa a kezét a féken minden helyzetben. Én egyébként úgy szoktam biciklizni is, hogy egy kicsit rajta van pár ujjam a féken.
1: Ilyen biztonsági játék, mint amikor a csocsóban az egyik kezed mindig a kapuson van. Tudod,
0: igen.
1: Hogy biztonság kedvéért azért akármi is van, azért tudjam orvosolni a helyzetet.
0: Igen, na, fél lábbal ott ez a kapus mellett.
1: Viszont, amit még akartam behozni, hogy hiába a felvételről vagyunk, azért a foci VB döntőn már bőven túl vagyunk, hogy hol nézted, vagy nézted egyáltalán,
0: hát
1: mert hogy nem
0: néztem.
1: Voltál egy nagy VB rajongó.
0: Egyébként nem, és most se lettem az, kivéve, most rájöttem, hogy egyébként én azt mondtam az adások elején, amikor még kezdődött a foci VB, hogy az angoloknak szurkolok.
1: Igen?
0: És harmadikak lettek. És aztán rájöttem, hogy ott van egy focista, akinek különösen szurkolok.
1: Na, kicsoda?
0: Jude Bellingham.
1: De miért pont ő?
0: Hát nézd rá!
1: Ja, hogy egy gyönyörű férfi ember, és
0: igen.
1: Ezért?
0: Mondjuk nagyon fiatal, szóval akár a gyerekem lehetne.
1: Azért ne túlozta le.
0: Jó, azért nem, de...
1: De egyébként Jude Bellingham tényleg jó játékos, én kevésbé szoktam egyébként így rápillantani, hogy szeretném-e, hogy álmomba előjöjjön, vagy éppenséges, nem, és hogyha előjön, akkor milyen kontextusban, tehát ezen nem szoktam gondolkodni.
0: Egy szögletfogásnál pillantottam meg, mondom, ez a tízes játékos, ez nem rossz.
1: De nagyon tetszik, hogy akkor még csak a tízes játékos volt, de egyből kutató munkát végeztél, hogy tudtad, hogy Jude Bellinghamről van szó.
0: Bizonyám, és azt tudtad, hogy ilyen teljes mém bázis épült fel erre, hogy a lányok mennyire kedvelik Jude Bellinghamet. Én nem is tudtam. És aztán én is elkaptam, vagy elkezdtem kapni ezeket a mémeket, meg videókat Instagramon. És tényleg, folyamatosan ilyen videókat gyártanak, meg hogy a férfiak, akik rászoktatták a nőket a foci nézésre, a párjukat, azok mennyire kivannak ezen, hogy most nézik a lányok az angol meccset folyamatosan, és a tízes játékos Jude Bellinghamet bámulják.
1: Hát igen, Bellingham azért egy kicsit korábban már kigolyózódott, szóval ő egy nappal előbb befejezte a VB-t, mint hogy a döntő lezajlott, ugye a bronz meccsen volt érdekelt.
0: Igen,
1: az a bronz
0: de szerintem
1: meccsen,
0: az sokkal jobb
1: volt. Hát igen, egyébként tényes való, de kicsit ilyen sörmeccs jellege volt. Szóval, hogy pont azért tudott ilyen eredmény kialakulni,
0: jó,
1: mert
0: hát
1: nem nagyon
0: persze,
1: volt nagy tét.
0: Nem akartak annyira sok energiát belefektetni, ami fura számomra.
1: Hát a védekezés
0: mert...
1: részében.
0: Igen, de egyébként fura számomra, hiszen azért oké, hogy csak harmadik leszel, de biztos, hogy pénzjutalmat is kapsz érte.
1: Hát valamit kapsz, de szerintem itt nem ez az elsődleges motiváció ezeknek a játékosoknak. A döntő meg ugye pont az ellenpólus volt, mert ott meg ugye az nyomta rá a bélyegét, hogy mennyire nagy volt a nyomás, szóval ott meg ez volt, hogy az argentinok olyan szinten semmiféle kockázatot nem vállaltak onnantól fogva, hogy az valami elképesztő. De tényleg mennyi sztori és mennyi érdekes történet az, ami így az embereknek így a tudomására jutott a VB kapcsán. Úgyhogy te pusztán, ha csak a futballélményt le is veszük az egészről, annyira jó, hogy így van valami, ami így összehozza az embereket, és most, hogy ennek vége, most megint csak új dolgok után kell nézni, amik majd egy kicsit így nem tudom, összekötik a népet, vagy hogy nincs az, hogy bármilyen társaságba bejössz, bedobod a tegnapi meccset, akkor így mindenki tud róla beszélgetni.
0: Igen, még az is, aki nem akarta nézni.
1: Hát így
0: az
1: van.
0: Is valamennyit tudja, mert erről szóltak a hírek, minden erről szól.
1: Ezzel van tele a sajtó, ahogy a tankcsapda mondja. Viszont nem tankcsapdát hoztam a napzenei rovatba, hanem Jude Law-t, képzeld el, mert hogy Jude Law-nak jött az új album, a Civil című album, és ez az az album, ami nagyon-nagyon régóta várt volt már így a hallgatósága körében, és egyébként is egészen sok időt telt el Jude Law album nélkül, az utolsó az a Rabiga című album volt, ha minden igaz, még 2024-ben, de lehet, hogy megint csak tök hülyeséget beszélek, mint a török jövevény szavaknál, abszolút benne van, de hogy szerintem a Rabiga volt az utolsó, és hát lényeg a lényeg, hogy 2026-ra így elérkezettnek, látta az idő, hogy Jude Law droppoljon egy albumot, ez a Civil című album. Ez akkora hatással volt rá, meg akkora annyira fontos szegmensét írja le az ő életének, hogy egy ilyen nyaktetoválást is készített ennek az albumnak a címre, szóval most konkrétan Jude Law-nak a tarkóján is ott van a Civil szó, és hát ugye egyfajta ilyen mindenhonnan kívülállás az, amit ez így mutat, és több különböző stílusú szám található ezen az albumon, viszont amikor én ezt megnyitottam, és megláttam, hogy van rajta, van benne egy közös szám a Shoblocker Barbie-val, akkor én úgy éreztem, hogy oké, na most célba értünk, és megvan az a szám, ami nekem biztos, hogy a nagy kedvencem lesz, úgyhogy így kicsit úgy nyitottam meg ezt a számot, hogy jaj, csak legyen jó, léci, csak legyen jó, és szerencsére nálam legalábbis ez nagyon-nagyon odaért, mert nem csak, hogy a fantasztikus Barbie szerepel benne, akinek nagyon nagy rajongója vagyok, hanem mindezek mellett tényleg egy olyan élethelyzetet mutat be, amit én nagyon magaménak tudok érezni. Ennek a számnak az a cím, hogy lassabban, és tényleg arról szól, hogy egy kicsit így elengedni a dolgokat, és kicsit úgy lelassítani az időkerekét, mert folyamatosan pörgésbe vagyunk, és hogy nézzük meg, hogy tudjuk ezt az egészet lassabban csinálni. Úgyhogy ez következik most a talpon álló napzenéje rovatában. Jude Law, mindig Jude Bellingemet akarok mondani azóta, hogy behozta. Szóval Jude Law feat.
0: Annak jobban örülnék, csak hogy mondjuk nézni.
1: Jude Bellingem feat, Shoblocker Barbie? Nem ő van, Jude Law van ott, és a lassabban című szám.
2: A talpon álló veszélyes lépésre készül. Meg akarják engedni Petinek, hogy lejátsza az egyik vállalhatatlan zenéjét. Ez felháborító. Ne hagyjuk, hogy a talpon álló még lejjebb süllyessze a magyar rádiózást. Készült Zoli és Luca megbízásából.

0: Jude Law feat. Schobloher Barbara és a Lassabban című szám. Hogy tetszett, Luca?
1: Nekem egyébként most annak ellenére, hogy Jude Law tetszett.
0: Na, hát de mik ezek a prekoncepciók,
1: Luca?
0: Jó,
1: nem, de hogy egyébként nincs nagy bajom Jude Law-val, csak szerintem nagyon egy síkon mozog. Kicsit ilyen depressziós, ilyen csajozós szövegeket ír, amit nem csajozósnak szán, de mégis egyébként az lesz vele. Kicsit nekem ilyen nyálasabb rapper, sokat ír a szerelemről, a nem tudom, boldogságról, ilyesmiről, vagy hogy arra vágyik, és kevésbé ilyen, nem tudom, tehát hogy mindig ez a tematikája, hogy valakit meghódítani, vagy valaki benne szerepel a dalában, és mondjuk nincsenek olyan dalai, ami kicsit ilyen elmélkedősebb.
0: Azt nem gondolom, hogy nincsenek, csak nem azok az ismertek. Szóval,
1: lehet,
0: hogy
1: és leginkább... azért se jutott el mondjuk hozzám, mert annyira nem szoktam hallgatni, de egyébként nincs, tényleg nincs annyira nagy problémám vele, csak hogy nem az én stílusom, de ez egy személyes vélemény.
0: Nekem viszont nagyon is. Én vagyok a Jude Law fan a csapatban. Na igen?
1: Igen. És egyébként ez a szám most tökre tetszett, mert ez szerintem egy olyan problémára világít rá, amit így mindenki érez, tehát hogy ez olyan gyorsan halad az élet, és nehéz megélni egy pillanatot, és hogy mennyire jó egy kicsit így ezt kimondani, hogy jó lenne megállni, és lassabban megélni az életet.
0: Igen, igen, és tényleg ez az ettől függetlenül is létező, és sokszor beleszaladok abba egyébként a Jude Law-val kapcsolatban, hogy így van bennem valami gondolat, és aztán pedig így pont ír róla egy számot, és ez már több egyére történik meg, úgyhogy ez szerintem ez egyébként sokakban benne lévő gondolat, ami most így dalformát öltött, úgyhogy mindenképp érdemes volt szerintem ezt meghallgatni, behozni, de meg nyilván kihozni, meg pláne érdemes volt, mert szerintem nagyon sokat tud adni embereknek, akik ugyanebben vannak. Tízes skálán mit jelent ez számodra?
1: Én egy hetest adok rá.
0: Egy hetes, be is írtuk Jude Law-nak és Schobloher Barbie-nak ezt a hetest a talpadaló napzenéje rovat legendáriumába. Mi most elmegyünk egy kicsit zenélni, reklámozni, meg ilyesmik, utána pedig innen folytatjuk. Maradjatok velünk!
2: Köszönjük szépen! Na de mit szól ehhez a Rádió Café hajójának zenei kormányosa? Pallos jogának egyedüli birtokosa? Cyborg Templár!
3: Hát, inkább ne.

0: veszesedelség.
1: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot, le vagyunk égve.
0: Le.
1: Tudjátok, mi következik.
0: Mi tagadás?
1: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
0: Megadom. Egy szó megadom. Addig éljek.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Elnézést. Elnézést.
3: Nem bírsz bemenni.
0: MZKT.
3: Tessék.
0: MZKT.
3: Ja. Angolul leci.
4: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
1: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
4: Angolul léci.
1: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
5: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Talpon Álló, a Rádió Cafén.
3: Itt vagyunk még mindig, ez továbbra is a Talpon Álló felvételről. Hogy örül neki, Luca? Ketten vagyunk csak, úgyhogy Zoli nincsen, Zoli továbbra is külföldön jár, de Luca meg most jött haza külföldről, szóval nekünk egy ilyen nemzetközi brigádunk van, úgy tűnik. Én meg itthon vagyok és köhögök, én meg ezt tudom felhozni mentség, vagy nem vizé programpontként.
4: Igen, egyébként én is betegredtem, szóval nem most jöttem haza múlt héten, de egyébként egy fesztiválon voltam, és ezért nem voltam két adásban sem. Hollandiában, az Awakenings fesztiválon.
3: Milyen?
4: Awakenings.
3: Na, térjünk a lényegre. Mik voltak ott legálisak, amik itthon nem?
4: Egyébként semmi.
3: Na, hát akkor minek már? Ezért semmi, aztán kimentél volna, hogy
4: Hollandiában egyébként úgy van ez a szabályozás, hogy minden fesztivál, illetve szórakozóhely, vagy ellátóegység eldönti, hogy ő ezt támogatja, vagy sem. Tehát így nem támogatta mondjuk a füvet se.
3: Magyarországon a háziorvos eldöntheti, hogy... Magyarországon a háziorvos eldöntheti, hogy oké, rendben, a törvény adta lehetőségem az, hogy felírak esemény utáni tablettát, de a háziorvosok fele azt mondja, hogy hát inkább én nem akarom. Hát lehet, így vannak a marihuánával egyébként hát a holland fesztiválok.
4: Hát
3: teljesen mindegy is, mert ugye magyarként ránk a magyar törvények vonatkoznak külföldön is.
4: Ez nagyon igaz, szóval minden állampolgár vésse az eszébe, hogy bárhol legális füvezni, azért megütheti a bokáját.
3: Így van, nagyon fontos szabály. Igen?
4: Na, de egyébként szerintem ez egy tök jó fesztivál volt, elektronikus zene volt igazából így a központjában, csak elektronikus zene volt, úgyhogy fellépők azok mind DJ-k voltak, és nagyon jó volt, mert egy különleges helyszínen volt egy tó mellett, és...
3: Eddig még a sound is lehetne tulajdonképpen.
4: Amúgy hasonlított kicsit így vibe-jaiban a soundra. Nekem is egy olyan jutott eszembe róla, így első körben, de olyan fénytechnikával dolgoztak, amit azért magyar fesztiválokon annyira nem. Tehát az ilyen főszínpad az nagyon-nagyon jól nézett ki. Annyi lézert használtak, amikor lement a nap, akkor fú, hát ez valami nagyon látványos volt.
3: Kicsit, mint amit az Eurovízión tapasztaltunk, mindig. Nem? Hogy ott volt az, hogy azt érezte az ember, hogy amit az emberiség megalkotott, igen. És a rendezvénytechnika, az itt van ennél
4: abszolút,
3: a színpadnál.
4: Abszolút, amúgy hasonló, igen. Csak ugye itt az előadót annyira nem látod, tudod, meg nem kell koreográfia, meg semmi neki igazából, mert ő csak egy DJ, ő berakja a pendrive-ról a zenét, nem, biztos valamit ott tekerget.
3: De ez csak kamuból ki van kötve a DJ pult egyébként.
4: Igen, de egyébként az odafele út, az nagyon érdekes volt, ne ezt elmesélem, mert egyébként ez egy...
3: Milyen jó fesztivál lehet ez, hogy az odafele út sokkal emlékezetesebb, mint
4: hát
3: maga a buli.
4: Hát a fesztivál is nagyon érdekes volt, csak most az, arról így kevesebbet tudok így átadni, azt át kell élni, át kell érezni. Oda mentünk repülővel, aznap kezdődött a fesztivál, amikor oda repültünk, úgyhogy hajnalán repültünk, és bekövetkezett a legnagyobb félelmem.
3: Na, micsoda, leszakadt a trollinak a vezetéke?
4: Nem, már a repülőn ültem, és mondom, el kell mennem mosdóba, egyébként nem szoktam, mert félek.
3: Meg nő vagy, és azok nem járnak mosdóba.
4: Nem, félek egyébként, hogyha valami turbulenciába keveredünk, akkor mi fog történni, és akkor most így körülnézek, hogy szabad-e a mosdó, látom, ott a szemem sarkával, hogy a stewardess jaj veszékelve rohan. Mondom, Jézusom, mi történik?
3: Repülőgép katasztrófákra alkotott összes eddigi emléképed, az most így fölugrott a fejedbe.
4: Elkezdi nyomkodni egy ember feje fölött ezt a segélyhívó gombot, és azonnal mondják, hogy emergency, emergency, vészhelyzet van.
3: Luca elment a WC-re addigra, és hogy akkorát sikerült, hogy sajnos visszafordították a repülőgépet.
4: Nem mentem el pont ezért, mert körül néztem, és nem tudtam elmenni, mert itt vészhelyzetért kiabálnak.
3: Apró kronológiai különbség, de fontos.
4: Hát ez nagyon fontos.
3: Nem ezért kellett lerakni a gépet, mert Luca megbecstelenítette a mosdót, igen?
4: Sose csinálnék ilyet. Na, de
3: hisznő vagy, vissza. Ahogy már ugye mondtuk. Igen, bocsánat?
4: Szóval látom, hogy, vagy így mondják be, hogy orvos van-e a fedélzetem, mondom. De jó, akkor mindjárt
3: nem
4: egy kényszerleszállás. Mondom, így is egyébként kicsit késésben vagyunk. Nem, természetesen amúgy ez elég para a helyzet volt.
3: Persze.
4: Látod, hogy ott egy ember, aztán meg ki is figyeltem onnan, így hátrafordultam, mint ahogy az összes többi utas, mindenki kíváncsiskodott, egy utas elájult, és nem bírták ugye felébreszteni, aztán hozták az oxigénpalackot, meg minden. Szóval azért elég... Oh. Durva helyzet volt, de szerencsére volt három orvos is a gépen, aztán segítettek, és végül nem kellett kényszerleszállnunk, hál' Isten.
3: Azért
4: és ő is jobban lett.
3: Nem egy ilyen gyakran megtörténő esemény.
4: Nem, de egyébként hallottam már ilyet az egyik barátnőmnél is ez volt, hogy ő az egyik utas rosszul lett, és neki kényszerleszállást kellett végrehajtani, mert ugye nem tudták ellátni a fedélzeten, olyan problémája lett. Akkor muszáj a legközelebbi reptérre letenni a repülőt.
3: De és ilyenkor mit mondanak egyébként, vagy mondanak valamit, hogy megnyugtassák a többi utast, vagy bármi hasonló? Mert tényleg, ha csak ezt látod, hogy emergency.
4: Hát mondták, hogy orvos kérünk, aztán mindenki nyilván látta, hogy mi történik.
3: Hát jó, csak én tudom, biztosra gondolnék, hogy remélem nem a pilótának. Tehát, hogy...
4: De nem, hát ott volt az utas ugye közöttünk, tehát hogy mindenki látta, hogy ott gyülekeznek az orvosok.
3: Aha. És mellette. Akkor ott helyben, ott a random utasok közül bárki, hogyha orvos, én azt mondtam volna, hogy orvos vagyok, odaengednek.
4: Hát persze, hogy odaengednek, de hogyha nem tudod ellátni, akkor igazából a te lelkiismeret ezen száraz vagy.
3: De milyen jó prank. De most azon gondolom. Van köztünk műszaki ember? Úgy néz ki, hogy a jobb oldali hajtómű meghibásodott. Én! És így odaengednek egy.
4: Nem, ez nagyon veszélyes, ezt senki nem csinálja. És az a furcsa, hogy egyébként mindig szokott lenni orvos. Na jó, nagyon kevés olyan helyzet van, hogy nincs orvos a fedélzeten. Sokszor van, szerencsére. Egyébként
3: jaj, lent hagytuk a rukkolás szendvicseket. Van szakács a fedélzeten? Igen, nem történik egy repülő.
4: Azért nem kiabálnak. Szóval azért elég kalandos volt. Ja, és akkor várjál, hozzátartozik. Most úgy mesélem, mint tényleg egy ilyen haverok egymásnak, nem mint hogy egy rádióban beszélnek, és választékosan kellene megfogalni.
3: Ja, várjál, hallod, de ez a batarsz.
4: Igen. Igen, szóval, hogy a legviccesebb az egészben, hogy barátom ott ül mellettem, ő aludt végig, miközben mondták is, hogy emergency.
3: Felkeltetted, ki ébredj, mindjárt meghalunk.
4: Igen, én
3: nem
4: meg
3: lehet alvás
4: felkeltetem,
3: közben.
4: Hogy jaj, ébredj, már orvost hívnak, és felkelt, így rám nézett, nem vagyok orvos, és visszafekült.
3: Mekkora király. Na, tetszik ez a fajta higgadság, amivel ő kezelte ezt a helyzetet.
4: Mondom, mindenki nézte, hogy mi történik, hogy tud-e valahol segíteni, vagy mit fog történni. történni a géppel.
3: De miért érezted úgy, hogy azért fel kell őt kelteni?
4: Hát azért, mert attól féltem, hogy na, most nem fogunk odaérni.
3: Á, értem. Azt hittem, hogy csak azért, mert gondoltad, hogy ő most itt az igaz a Kálmát alusszat, te pedig tiszta ideg vagy, ezt te nem cipeled egyedül tovább.
4: Még ez is benne volt egy kicsi.
3: Milyen rendes vagy tényleg?
4: Tehát megosztani az érdekes információkat, hogy Jézusom, nézd már, mi történik.
3: Jó, ez mondjuk tényleg kicsit para. Igazából engem most csak egy dolog érdekel még így a sztori után, hogy miért volt fontos ebben a sztoriban, hogy te épp pisilni indultál. Tehát jó, ezt a részét nem annyira látom már. Hát azt hittem összefüggésben lesz a vészhelyzettel.
4: Hogy így vettem észre egyébként.
3: Ja, azt hittem, hogy a vészhelyzettel összefüggésben történt
4: nem,
3: mindez.
4: Nem, de hogyha nem akartam volna elindulni mosdóba, akkor észre se veszem. Na jó, de mert ugye bemondják, csak hogy így...
3: Hát de most mondtad, hogy üvöltök
4: mindenki részét, azt a részét nem vettem volna észre, hogy így látom, hogy a stewardess így fejvesztékelve rohangál. És az már mondom, ú, ez nem jó hír.
3: És ilyenkor mi egyébként a menetrend, amikor ilyen történik? Mondjuk tegyük
4: hát
3: fel,
4: ez
3: hogy
4: a protokoll.
3: Oké, de nem ebben a helyzetben, hanem amikor mondjuk kényszerleszállást kell alkalmazni. Oké, leszáll a legközelebbi reptéren, és akkor ti ott ültök?
4: Igen.
3: Küldenek egy mentesítő járatot, vagy egy pótlóbusz?
4: Nem, hát mi megvárjuk, ameddig leszállítják a beteget, vagy leviszik a gépről mentővel, kihívják azonnal a reptérre, mert ott fogja várni a mentő.
3: Ja,
4: elviszik,
3: és akkor...
4: őt elviszik, és akkor mi megmegyünk tovább, hogyha őt elvitték.
3: Az milyen kellemetlen egyébként, most ezen gondolkodtam, hogyha így az ember, nem tudom, rosszul lesz egy gépen, hogy elájulsz, akkor az nyilván ez olyan, hogy kicsit így elvágják a dolgot, és utána pedig, mintha így fölébrednél egy ilyen nagyobb alvásból.
4: Igen, csak mondjuk szerintem az annyira nem valósulhatna meg, hiszen ha már olyan sokat nem vagy észnél, akkor ez nem már komolyabb gondokat okol.
3: De nem, most ájulás szerintem az tud ilyen történni, közben nem károsodik annyira a dolog, hogy most nem tudom,
4: hát de szerintem, de hogy nem, mert az ájulásból vissza kell térned egy ilyen pár másodperc.
3: De mondjuk tegyük fel, hogy oké, vissza is térsz, oké, de hogy utána meg az van, hogy ott hirtelen nem annyira emlékszel, még nem tudom,
4: hát
3: leesett a
4: cukor, stb. Hogy így, igen,
3: és gondolj bele, most hogy elmondtad, hogy leszáll a repülőgép egy random országba, igen, és akkor onnan elviszi a mentő. És hogy te úgy
4: ilyen
3: az utolsó...
4: kínai a kezek között felébred.
3: És az utolsó emléked az az, hogy te még rendelek még egy whisky dupla jéggel, kérem, de szétek egyébként a fellegek itt, nem tudom, a tengerpart fölött. És egy vágás, és a következő pedig az, hogy egy grúz kórházban éppen fekszik, és így mi a tököm történt?
4: Igen, amúgy ez kicsit furcsa.
3: Ezt nem
4: élmény
3: tudom, hogy...
4: lehet.
3: De és akkor ilyenkor jön be az ilyen, nem tudom, egészségbiztosításoknak, meg hasonlóknak
4: hát
3: a szerepe,
4: igen,
3: mert kellemetlen.
4: Persze.
3: És ilyenkor rádverik egyébként a repülő leszállásának a költsége?
4: De hogy is, az biztos, hogy nem. Az biztos, hogy nem. Annyi, hogy nyilván utána te fogod magadnak finanszírozni a jegyet, hogyha onnan bárhova is elszeretnél jutni, nem fog.
3: Tehát akkor tulajdonképpen diszkriminálnak, mert rosszul lettél.
4: Hát most nem, tehát végül is leszálltál valahol, csak egy totál másik településen.
3: Hát azért ez izgalmas. Pont most néztem egy olyan videót, ami arról szólt, hogy a Vlagyimir Putyinnak a saját gépe, a magángépe, amivel ő közlekedik, az úgy van kialakítva, ugye rohadt nagy repülőt kell elképzelni, nem egy ilyen kis kétfedelest, és van fönt konkrétan műtőasztal, meg egy steril műtő is. Ó, tehát, hogy bármit... Nem azért, hanem hogyha bármi történne vele fönt, akkor ne az legyen, hogy még le kell szállnunk, meg stb. Uh-huh. Konkrétan van ezer ilyen dolog, nem tudom, van-e edzőterem a repülőgépén, és tud közben egy kicsit súlyzozgatni, miközben repülnek, de hogy van egy ilyen is benne, hogy egy olyan szoba, egy ilyen orvosi szoba, ami egy steril műtő, és konkrétan egy szívműtétet meg tudnak csinálni rajta a levegőben.
4: Az turva, hát
3: mondjuk ilyen. A közben turbulenciába kerülni kicsit kellemetlen.
4: Igen, hát a fapadosokra azért erre nem nagyon volt lehetőség.
3: Igen, igen. 12 euróért lehet vásárolni szendvics sörmenüt, 17-ért pedig, mint bárkinek megcsináljuk az orrsövényferdülését itt a hátsó orvosi szobában. Sajátságos lenne, hogyha nem tudom a vízzel egy ilyennel kiegészíteni a dolgot. Jó, most már azért kicsit értem, hogy miért volt izgalmasabb az odaút, mint maga a fesztivál.
4: Hát igen, tehát hogy azért ez nem mindig történik, sőt, ettől nagyon is óckodok, hogyha ilyen meghallom ezt, mert ki tudja, mi történik, nem biztos, hogy valaki rosszul lesz, persze az is borzalmas, de hogyha valami történik a repülővel, és elkezdünk mondjuk ereszkedni, az meg még inkább para.
3: Jó, hát igen, de nagy számok törvény alapján nagyon kevés olyan dolog, vagy nagyon kicsi az esély arra, hogy az emberrel történik valami repülőgépen. Szóval, hogy sokkal biztonságosabb, mint autóval utazni. Szóval lemész Balatonra Budapestről, az autópályán nagyobb esélyed van egyébként arra, hogy valami
4: hát idióta
3: benéz egy sávváltást, az kinyír, mint sem az, hogy most a repülőgépen neked valami bajod lesz.
4: Igen.
3: Na, érdekes, érdekes. Viszont, ha már itt az ilyen nagy utazások és hasonló sztorik voltak most itt a fókuszban, egy pár szót még beszéljünk erről a fiatalemberről, akiről most itt találtunk egy hírt, és arra gondolta egy újvidéki, Észak-Szerbiában, de maradjunk csak az Újvidéknél, egy ott élő fiatal, hogy ő meg országot alapít. Na hát, egyszer imádom az ilyen nagyra törő terveket. Úgy hívják az embert, hogy Daniel Jackson, és ő egy 21 éves szerb fiatal. De miért van ilyen neve, mintha egy ilyen High School Musical karakter lenne?
4: Igen, mint hogy egy amerikai...
3: De hogy annyira ilyen sztereotíp ráadásul, tehát az iskolai bully a sztoriban, a
4: Daniel
3: sorozatban.
4: Jackson.
3: Daniel Jackson, a kosárcsapat kapitánya. De szóval ilyen hangzató neve. Na és ő alapított, vagy alapítani tervez egy Verdis nevű államot, és 14 éves korában jutott eszébe először az, hogy államot kéne alapítani. Van egyébként egy Liberland nevezetű szomszédos állam, ami egy 7 négyzetkilométeres sziget, és hát vitatott státuszú mikroállam, fogalmazzunk így, és én egyébként erről a Liberlandról már hallottam sokat, meg így követem őket Facebookon, meg ilyesmi, szóval egy ember már ezt így megpróbálta, és valamelyest elindította ezt, hogy ő most államot alapít, viszont ő erről, mikor először hallott Daniel, akkor úgy érezte, hogy neki is ilyet kell csinálni, a 18 éves koráig tervezgette a dolgokat, majd amint nagykorú lett, a barátaival belevágott az államalapításba, és egyébként ennek a Verdisnek az a létezésének az alapja, hogy a Duna mentén, Szerbia és Horvátország között mai napig határviták vannak egyes kis szigeteket illetően, és vannak olyan szigetek, amikre mindkét állam igényt tart, és van olyan is, amikre meg egyik sem, és egy ilyen sziget maga ez a Verdis is, és fél négyzetkilométeres területe van. Úgyhogy Danielék elkezdték egy település létrehozását, aztán a horvát rendőrök felszámolták, és az állampolgárokat hajóval visszavitték Szerbiába. Aztán Danielt kitiltották Horvátországból, mert hogy veszélyt jelent a nemzetbiztonságra. Úgyhogy ez itt azért egy ilyen kis sulis projekten túlmutat ez a dolog, és végül egy nemzetközi jó professzor azt mondta, hogy amúgy Verdis nem létezhet, mert a területe nem senkié, hanem egy folyamatban lévő határvita része. De Daniel szerint viszont Verdis olyan akar lenni, mint a Vatikán, közvetítő szerepet akarnak játszani nagyobb országok között, a különböző nemzetközi szervezeteknek is otthont adnának, illetve más kormányzás formákat is kipróbálnának kicsiben, hát ha azt majd máshol lehet nagyban is alkalmazni. És Daniel elmondja, hogy ő addig marad Verdis elnöke, amíg nem rendezik az állam státuszát, utána lemondana és szabad választásokat írna ki, amin aztán nem indulna. Létezik már az útlevelük, a politikusaik is vannak, lehet nekik pénzt adni, és a honlap szerint, mert van egy honlapja is ennek a kis Verdisnek, 4000 online lakója és 3500 online állampolgára van, hát ez az online ebben ez gondolom az, hogy hivatalosan még nem lehet, de hogy már bejelentkezték, hogy ők szeretnének ezzé válni. Na mit gondolsz erről a Verdis településről?
4: Hú, hát én úgy
3: vagy bocsánat, nem, államról.
4: Az államról, hát az államról az, hogy ez valóban még egy nem egy tisztázott dolog, és szerintem ezt nem lehet csak úgy eltulajdonolni, hogy én oda megyek, én már pedig itt egy államot alapítok, de szerintem ez a gyerek és a barátai, hiszen nagyon túltolták kiskorukban rizikót.
3: Rizikót?
4: Játékot, amelyikkel én el kellett foglalni, tudod, ilyen települő, honfoglaló.
3: Ja, honfoglaló, én nem tudom, hogy a rizikó.
4: A rizikóban is ilyen, csak ott az egész földet kell így, nem tudom.
3: A honfoglalót azt vágom, hatalmas általános iskolai infórákat élhettem meg ennek köszönhetően.
4: Igen.
3: Lehet, hogy ebből fakad ez a dolog?
4: Szerintem igen, tehát, hogy annyira megtetszett nekik ez a játék, hogy ó, akkor foglaljunk el egy területet, de olyan, hogy én kimegyek ide a Dunára, és akkor elfoglalok egy ilyen kis Duna-szigetet, hogy alapítok rá egy államot, csinálok hozzá egy honlapot, megkérdetem, hogy lehet rá jelentkezni, megkérem a barátaimat, hogy az jelentkezzetek már itt állampolgárok.
3: Mind a 4000 barátodat megkéred, mint ahogy Danielnek is sikerült.
4: Jó, utána meg elterjedt, hogy ú, de hülyeség, akkor ezt biztosan én is akarom csinálni, azért talál ennyi embert.
3: Azért más szerintem ez a random Duna-sziget, mert ez nekem is eszembe jutott, hogy egyébként mit tudom én, amikor lejjebb megy a Duna vízállás, akkor megjelenik ez, nem tudom, az Ínség szikla a Margit-sziget tövébe, vagy más egyéb területek, nem tudom, a Gödi Dunaparton, vagy Dunakeszinél egy ilyen újabb homoksziget, amit még egyébként nem is feltétlenül ismerünk, de hogy az ugye azért más, mert az ugye Magyarország területén belül van. Itt pedig egy ilyen nem tiszta viszonyokkal rendelkező területről beszélünk.
4: Jó, de akkor se szerintem ez, hogy én most akkor oda megyek bárhol a világon, ahol van egy ilyen vitás vagy kérdéses terület, és azt mondom, hogy én itt államot alapítok, mert már bocs, ki vagyok én.
3: Na várjál, a horvátok azt mondták, bejött oda Daniel erre a szigetre, és a horvátok pedig onnan kitoloncolták és visszaszállították Szerbiába. Ez azt jelenti, hogy ha oda megy Szerbia, akkor Horvátország akkor azt egy ilyen területi integritásának a megsértéseként értékeli vajon? Mert hogy ez azért érdekes szerintem, mert hogy ugye Horvátország vagy Szerbiáról beszélünk. Tehát van egy ilyen vitás dolog. Oda jött Daniel, aki szintén igényt tart a területre. És őt pedig onnan kivágták. Ergo, hogyha Szerbia azt mondaná, hogy szerintünk ez a miénk, akkor Horvátország úgy ítélné meg, hogy na már pedig takarodjatok ti el innen.
4: Hát nem tudom, hogy miért ítélheti meg Horvátország egyébként.
5: Hát ők úgy határoztak, hogy már pedig ez inkább a miénk.
4: Szerintem ez egy nagyon, nagyon érdekes helyzet, de nem gondolom azt, hogy most itt ilyen 18-20 éves fiataloknak bármilyen szerepkört tulajdonítanak ebben a vitában. Így szerintem azért is tiltották ki egyébként Horvátország területéről, mert úgy voltak vele, hogy hát ez bolond, ez a gyerek.
3: Hogyha Verdis nem is jön létre, akkor sincs rá itt szükségünk. Daniel, köszönjük szépen. Még a végén lenyúlod itt valamelyik, nem tudom, asztalt az egyik bárnak a teraszáról, vagy nem tudom, egy útjelző táblát.
4: Nem is tudom elképzelni, hogy valami jogászt is keresett hozzá, mert tehát, hogy én elsőnek azt csinálnám, mivel én egy felnőtt ember vagyok,
3: biztos, hogy kéne. Szerintem.
4: Elsőnek valakivel megbeszélném, hogy egyáltalán ez jogilag lehetséges-e.
3: Ebben az a nagyon érdekes szerintem, hogy ezek az ötletek szerintem mindenkiben így feljönnek. Szóval, hogy nem tudom, most az megfogalmazódott-e már benned, hogy államot alapítsál, de hogy mondjuk hasonlók egy-egy ivás alkalmával, vagy egy-egy ilyen elszabadult a baráti beszélgetés alkalmával azért feljönnek. Tehát hajnal kettőkor egy műanyag kempingszéken egy...
4: Nyissunk egy bár.
3: Igen, de no, ezek az ötletek, igen, ezek mindig feljönnek, de hogy ez valamiért tovább tudott lépni, és ez nekem nagyon-nagyon tetszik egyébként, hogy ő ennyire hisz az ötletében.
4: Igen, nagyon aranyos kis fiúcska, de egyébként... Egyébként ez kicsit hasonlít arra, végül is azt is megcsinálhatod, hogyha jó sok pénzt összegyűjtesz, akkor lehet egyébként szigeteket vásárolni.
3: Csak de az sem lesz szerintem állam, a saját
4: persze,
3: állam.
4: Persze, nem lesz állam, de most eljátszhatod, hogy állam.
3: És közben meg, milyen érdekes, hogy a történelem egy rossz korában született, mert közben biztosan megvoltak azok az időszakok a történelemben, amikor találtál egy földet, kiszúrtad az ásztódat, oké, ez most már az enyém, aztán meg tudtad védeni a következő zivataros századokban, akkor pedig meg volt a lehetőség annak, hogy ez a mai nap is
4: korban,
3: legyen.
4: Az anyám oda kellett volna szülennie, Amerika felfedezése kapcsán felszáll Kolumbusz elé egy hajóra.
3: Így van, Danielnek ott lett volna helye, és azt mondta volna, hogy ül valaki ezen a széken? Hát az előbb még én ültem. Az előbb? Most már az enyém. Valószínűleg Daniel egy ilyen arc, nem? Tehát ő kicsit így a inverse kommunizmus, tehát nem a minden közös, hanem a igen, mert most nem használja senki, hát akkor az enyém. De Daniel valószínűleg hazalopja a kézfertőtlenítőt a munkahelyéről.
4: Valószínűleg is a WC papírt.
3: Igen, szinte tuti. Otthon hatalmas raktárai vannak, hisz éppen nem használja senki. Ez már pedig mostantól az enyém.
4: Na, igen, mindegy. De egyébként nagyon nehéz egy államot tehát igazgatni, tehát hogy ez szerintem egyáltalán nincs kitalálva. Nekem inkább tűnik ez egy ilyen bohókás viccnek, meg jó pofa dolognak, hogy így ha van egy jó sztoréd, oké, én is nevetek rajta, de hogy azért ez nem ilyen egyszerű. Tehát tényleg egy jogállamban, vagy egy olyan világban élünk, ahol a jog annyira meghatározza a mindennapjainkat, hogy ezt így nem lehet csinálni.
3: De közben meg szerint egyrésztről igazad van, másrésztről pedig közben szerintem, hogyha most nem tudom kihirdetni ezt az államot, és tegyük fel, hogy megkapná a függetlenség, és elismerni a többi nemzet, és szerintem ez a menete ennek egyébként, hogy először minél több nemzet ismeri el, meg az ENSZ, meg mit tudom én. De tegyük fel, hogy ezek megtörténnének, és aztán elindítja egy államot, nem tudom, 6 emberrel. Tehát az a jó, hogy akkor tudod még így a gyerekbetegségeket, hogy kicsibe meg tudod beszélgetni. Hogy jó van, oké, rendben legyen akkor az, hogy mit tudom én, ilyen esetekben.
4: Igen, a kempingszéken kívülve a folyó mentén, vagy mi van ott.
3: Igen.
4: Valami folyó.
3: Hát a Duna, egészen pontosan.
4: Ja. Ja, nem figyeltem.
3: Na jól van, elmegyünk most egy kicsit zenélni, hírezni, ilyesmi, utána pedig jövünk, még pedig ha minden igaz, akkor egy interjúval, úgyhogy érdemes velünk tartani a továbbiakban, és mi itt leszünk.
0: Rádió Café. Van barátod.
6: Szerbusztok, dr. Peták István vagyok, rákkutató, kutatóorvos, molekuláris farmakológus, hallgassátok ti is a Rádió Cafét, itt van barátotok.

0: másik kénem.
1: A talpon állóban a valósággal történő bármi nemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankás domboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé, a Homola borteraszra. Augusztus 6-án a napot prémium gasztroélményekkel és piknik hangulatban indítjuk, hogy aztán az egész hétvégéhez kiváló nemzetközi zenei előadók. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, a Döladap, az Electro Deluxe, Adani & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok adják meg a tökéletes ritmust. Egy fesztivál a fenntarthatóbb holnapért.
2: A panoráma tényleg zseniális innen a szőlőből, uraim! De legközelebb kihozná valaki a keverőpultot, mondjuk traktorral?
1: Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén paloznakon, a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Komoly beruházásra készülnek Esztergomban, kutyás rendőrök és gyalogos elsősegélynyújtók is lesznek a Hungaroringen. Súlyos börtönéveket kértek a lánykereskedőkre. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, írta közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, szeretnék, ha a programban szerepet kapnának a hazai beszállítók, mérnökök, és élénkülne a kutatás-fejlesztési együttműködés is. Bejelentette azt is, hogy Ságodi Attila lett a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatója. Azt várja tőle, hogy biztosítsa többek között az átlátható irányítást és a bővítési beruházás költséghatékony megvalósítását. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel egyaránt biztosítják. A mentők is kifejezetten nagy erőkkel vonulnak fel, csak a versenypálya területén 13 autó és egy mentőhelikopter lesz ügyeletben. A nézőkre külön figyelnek, akár gyalogos elsősegélynyújtók is azonnal riaszthatók, majd ha baj van. Bakteriális szennyezettség miatt átmenetileg fürdőzési tilalmat rendeltek el 6 strandon Fejérvár megyében. 5 a Velencei tónál van, 1 Dunaújvárosban. A kormányhivatal kötelezte az üzemeltetőket, hogy tájékoztassák a részletekről a helyieket és a nyaralókat, emellett tartassák is be a rendelkezést addig, amíg a megfelelő labor eredmények alapján kiadhatják majd a szabadjelzést. Éveken át működtetett lánykereskedő hálózatot rokonaival egy férfi a Hevesvár megyei főügyészség szerint hamis ígéretekkel vettek rá kiszolgáltatott helyzetben lévő nőket arra, hogy prostituáltnak álljanak, aztán itthon és Németországban futtatták őket. Pénzüket elvették, aki megpróbált szembeszegülni, megfenyegették, meg is verték. Az ügyben 5 ember ellen emeltek vádat emberkereskedelem és kényszermunka miatt, 9 és 14 év közötti szabadságvesztést kértek rájuk. Éjszaka is lesznek felhők az égen, csapadék nem valószínű sehol. Hajnalban 6 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvége első napján sok derűs órára számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten lehet egy-egy helyi zápor. 25-30 fokos csúcsot hoz a szombat. A vasárnap már lényegesen több felhőt ígér, a Dunántúlon záporokkal, zivatarokkal, 25-32 fokkal, a jövő hét első napjaiban is változatos időnk lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 3,

fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talponálló.

0: Sofia.
1: Itt vagyunk még mindig, ez továbbra is a talpon álló. Lucával ketten vagyunk felvételről. Szia, Luca!
2: Szia, Peti!
1: Zoli továbbra is külföldön tartózkodik, és emiatt aztán ketten tartjuk a frontot. Na de hát ilyenkor szoktunk legtöbbször olyan lehetőségekhez folyamodni, vagy olyan lehetőségekhez nyúlni, ami minden rádiósnak az álma, még pedig az, hogyha van egy igazán kommunikatív vendége, hogy mégse csak ez a kettő hang hallatszódjon itt a rádióban, amit most már így megszokhatatok a mai adás során, hanem lesz majd velünk valaki más is, aki pedig nem. Közben itt furcsa hangokat hallok éppen. Na de most már majd jó lesz. Szóval, hogy ilyenkor szoktunk mindig bekapcsolni valakit az adásba, aki telefonon segít nekünk egy kicsit eligazodni egy bizonyos témakörbe, és aki pedig hallgat már minket egy ideje, az tudja jól, hogy mi szoktunk lehetőséget biztosítani különböző fesztiváloknak arra, hogy megszólaljanak nálunk, és ezzel a megtisztelő elfogadással élt tulajdonképpen Márkus Gábor is, aki ügyvezetőként látja el a Jazz Picnic szervezésében a különböző feladatait, és ő fog most nekünk egy kicsit beszélni a paloznaki Jazz Picnicről, ami egyébként nagyon is esedékes, most már így a következőkben el fog kezdődni hamarosan. Gábor, itt vagy-e velünk, hallasz-e bennünket?
3: Szia! Az igazság, hogy nem Gábor vagyok, hanem Sántó Dani.
1: Ó, szevasz Dani, ne haragudj! Akkor igen, itt kicsit összekevertük a dolgokat a szerkesztőink által, semmi probléma. Igen, Márkus Gábor ügyvezető, csak nem a Jazz Picnicnél. Aha, nincs ezzel van. De el tudod játszani, hogy te vagy a Gábor, mert olyan kérdéseket tenni fel, ami neki van.
3: Megoldjuk azt is, készen állok.
1: Ne haragudj, Sánta, Dani, bocsáss meg, ilyen még nem történt itt a műsorban, de hát ennek is el kellett következni egyszer. Dani, te milyen pozíciót töltesz be a Jazz Picnicnél?
3: Ügyvezető vagyok, úgyhogy jogos volt a keverés ilyen szempontból. Én 9 éve dolgozom a Jazz Picnicnél, és jelenleg az ügyvezetője vagyok a rendezvénynek.
1: De azt jól tudom, hogy te korábban egyébként fesztivál fellépő voltál.
3: Így van, én legelőször úgy találkoztam a rendezvényel, hogy meghívták a zenekaromat, hogy lépjünk fel Kendalfer előtt. Én akkor még aktívan zenéltem, dobos voltam, és nekem annyira tetszett a rendezvény, hogy én aznap nem mentem haza a busszal, hanem ott maradtam bulizni.
1: Na jó, hát ez szenzáció is. És akkor ott kerestél valami főszervezőt, akinek mondtad, hogy már pedig te ebben szeretnél élni az év 365 napján?
3: A kettő

0: Így van, ez egy nyilván egy kihívás a közönség felé teljesítendő feladat, hogy amikor a Jazz Picnic mondjuk 14. alkalommal kerül megrendezésre, hogy miben tudunk újat nyújtani, miben lesz más, mint a korábbi években.
1: Azt gondolom, hogy a laikus fesztiválozó közönség, nyilván, hogyha így a magyar fesztiváliparra gondol, akkor elsősorban eszébe jut a Sziget, meg a Strand, meg régebben a Sound, meg stb. A Jazz Picnic azért valahol egy ilyen, nem feltétlenül a réteg fesztivál kifejezést akarom használni, de biztos, hogy nem így az ilyen abszolút mainstream kategóriába sorolható.
2: Lehet, hogy azt mondhatjuk rá, hogy nis.
1: Lehet. Te mit gondolsz egyébként, Dani, hogy mi a fő különbség a Jazz Picnic és egy többi ilyen fősodorbeli fesztivál között?
0: Én ezzel egyetértek, ordítóan nagy különbség, hogy nálunk nem a magyar mainstream előadók lépnek fel a nagy színpadon, mint a legtöbb fesztiválon, hanem általában külföldieket hívunk, és ők is azért inkább a jazz, soul, funk, talán egy kicsit a pop műfajból érkeznek, de nem az aktuális trendeknek megfelelő zenei stílusokat játsszák.
1: Igen, és hogyha egy valaki rámegy mondjuk a Jazz Picnicnek az oldalára, vagy adott esetben csak a line-upra rápillant egy plakáton, vagy bármi hasonló, és mondjuk tegyük fel, hogy van egy olyan előfeltételezése, hogy hát ez biztos kicsit ilyen kis új eltartós, meg ilyen művészkedős, de egyből látjuk Rick Astley-t, Gregory Portert, azért nem feltétlenül egyértelmű az, hogy itt egy ilyen, kis új eltartós, vagy ezzel fogalmaztam, hogy egy ilyen jellegű hozzáállás lenne a zeneiparhoz. Tehát akkor alapvetően azt akkor a fesztivál visszautasítja alapvetően, hogy ez egy ilyen művészkedős valami elsősorban. Itt is a szórakoztatásról van szó, csak egy másik típus zenei szegmást fogtok meg.
0: Abszolút, mi azt gondoljuk, hogy alapvetően az a mérce, amikor előadót választunk, hogy az minőségi produkció legyen. Nyilván metal zenekarokat nehezen tudnék ma jelenleg elképzelni a Jazz Picnicen, tehát az előfelsorolt műfajokból dolgozunk, de igen, azért Rick Astley nem jazz, tehát hogy valljuk be, pop zenéből jön, de baromi jó a produkció. Ugye már harmadik alkalommal érkezik hozzánk, úgyhogy már majd, hogy nem hazajár. Tehát senki ne gondolja azt, hogy itt tényleg itt ilyen öltönyös emberek boroznak magas székeken, hanem itt azért sokkal lazább a hangulat.
1: De azért, hogyha jól sejtem, azért a borozgatás az itt is egy fontos része a fesztiválnak, mert hogyha jól tudom, akkor azért itt egy nagy hangsúly van a gasztró élményen is.
0: Hajaj, évente körülbelül 10 000 palack elfogy nálunk a 3 nap alatt.
1: És ez még csak a szervezők részéről.
0: Igen, úgyhogy a bor van a fókuszban, egyfelől azért is, mert a cégcsoporton belül van a Homola pincészet, egy palóznaki borászat, illetve tavaly éve megnyitottuk a Bordivat udvart, elég beszédes a neve, borkos szók és divatbemutatókat lehet ott megtekinteni, és különböző balatoni borokat lehet majd idén is megkóstolni ebben az udvarban.
2: És egyébként erről a divat bemutatókról tudnál egy pár szót még mondani, hogy mire lehet számítani, hogy kell ezt elképzelni, ott fognak a szőlőtőkék mellett divat bemutatót csinálni, és vonulni a modellek?
1: Ebben most beletenyereltél egyébként, Dani, mert hogy a Luca az a műsorvezető társunk, aki amikor budapesti Fashion Week van, akkor lesátorozik előtte, hogy ott legyen végig, szóval most te hallgatóságodra találtál, azt gondolom itt a stábban.
0: Jó, nem ez feltétlen a szakterületem, de elmondom, amit tudok. Úgy kell elképzelni, hogy a nagy színpad területen van egy ilyen kisebb udvarunk, ami így kicsit félreesik így a nagy színpad hangfalaktól, tehát ott kicsit így nyugiba lehet lenni. Felépítünk egy színpadot, és Merő Péter és Tomcsányi Dóri érkezik hozzánk különböző kollekciókkal, és akkor a modellek ebben fognak ott felvonulni. Zenére nyilván, tehát ez is egy ilyen jó hangulatú koncertek közötti kis extra program.
1: És mit tudnak tenni a szervezők azért, hogy egy egyébként alapvetően ugyanúgy füves területen, Balatonparton megrendezett fesztivál alkalmával az a fajta ilyen emelkedettség, ami egy divatbemutatóval jár, az így adott legyen, hogy mégse az legyen, hogy nem tudom, ott az útporát kell leptörölgetni előtte a felvonulókról. Hogyan oldjátok ezt meg?
0: Az igazság, hogy a nagy színpad területünk egy domboldalon van, tehát, hogy ez egy zöld környezet, és a közönségünk is azért kicsit kiszokott öltözni, az igazság. Tehát, hogy azért aki a Jazzpinkre érkezik, akkor azért így felveszi egy lemászoninget mondjuk, tehát, hogy egy ilyen laza, elegáns közönséget képzeljetek el. Tehát, hogy szerintem ezzel már így megvan a divatbemutató hangulata, és az, hogy a divatbemutatók között borokat lehet kóstolni, és akkor kezedbe marad a boros pohár egy aktuális tétellel. Szerintem ezzel tényleg megvan az a hangulat, amire szükség van.
1: No, olvasom, hogy 3 éve járjátok az egyetemeket, és tanítatok egyébként. Hogyan kell elképzelni ezt, hogy a Jazz Picnicnek

0: Van egyfajta ilyen kultúrmissziója is?
1: Abszolút. Én azt gondolom, hogy amúgy minden fesztiválnak van valamilyen szinten kultúrmissziója, tehát amit színpadra állítanak a fesztivál produkciókat, tudják, hogy tömegeknek fogják megmutatni, szóval van ebben edukáció, abszolút. És nekem volt ez a nőnökém, hogy azért a jazzpinik közönsége inkább ilyen 30-35 plusznál kezdődik a törzs közönség. Szerettem volna fiatalítani, és akkor jött az ötlet, hogy hát a fiatalokat hogy érjük el, akkor a social media zaj van, hogy egy rikkeszen nem fogják felkapni a fejüket, úgyhogy elmentünk órát tartani a egyetemekre. Nem volt mese, mert katalógus van, úgyhogy muszáj volt beülni.
2: Ez a legjobb promóció, kötelezőleg ott kell ülni, az egy egész hallgatóságnak.
1: Így van, és akkor úgy csomagoltuk be a tanároknak, hogy mi rendezvényszervezés órát tartunk, megmutatjuk, hogy egy ilyen több mint 22 000 fős rendezvényt hogy kell megszervezni, és akkor azért lement az aftermovie, a végén elmondtuk, hogy hát 25 éves korig 25% kedvezmény van nektek, szóval egy ilyen szép burkolt marketing kampány.
0: Aha, tehát nem csak az SZIA-mentesség, még ez is. Hát ha valahol megéri 25 év alattinak lenni, akkor ezt tulajdonképpen palloznak ebben az országban.
3: Sikerült egyébként így megszólítani van a fiatalabb közönséget?
1: Igen, ez működik, ezt alá tudom támasztani, hogy amikor lemegy ez a 69 perc, hogy kapunk időt, oda jönnek a diákok, hogy ők még életükben nem hallottak róla, de hogy jönni akarnak, és vannak különböző kis videóink a social felületeinken, és akkor mindig így visszanézzük, és olyan, mintha lefizetnénk őket, pedig tényleg nem. Tehát, hogy az egyik kedvencem az volt, amikor még azzal is legzártuk a diákokat, hogy rájuk adtuk a felhallgatót, és lejátszottunk jazzpinik előadókat, és a lány így lehúzta a felhallgatót, és azt mondta, hogy hát nem tudom mi ez, de hogy erre most egy üveg bort így megbontanék. Na, ez a jazzpinik életérzés.
0: Ennél tökéletesebben szerintem nem lehet összefoglalni egy fesztiválnak a lelkületét, mint így. Egyébként, ha már a fiatalokat hozzuk, nyilván ti egy kicsit más rétegét tudjátok megszólítani a fesztiválozó fiatalságnak, mint mondjuk a már korábban említett fesztiválok. Ti hogyan látjátok, hogy az a réteg, aki a Jazz Picnicre eljár és így a fiatal korosztályt erősíti, ők mennyivel tudatosabb fesztiválozást képesek így megvalósítani, mint akár mondjuk évtizedekkel ezelőtt az akkori fiatalok, tehát hogy zöldebb fesztiválokra szívesebben mennek, egymásra jobban odafigyelnek, igényesebbek ételre, italra, vagy pedig ha nem tudom, budget menüt keresik, mint egyes fesztiválokon, ami van ez az ilyen pénztárca kimélős. Látsz-e ebben esetleg változást?
1: Szerintem felsoroltad nagyjából azokat a pontokat, amiket figyelembe vesznek a fiatalok, tehát nagyon számít az tényleg, hogy mekkora egy fesztiválnak a lábnyoma, miután lezajlik az egész, mi is erre kifejezetten figyelünk, hogy minél kevesebb környezeti terhelés legyen a fesztivál kapcsán. Figyelnek nyilván a gasztronómiára is, már nem az van, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, hogy volt egy sátor, nem fürödtünk 3 napig, ettük, ami olcsó volt, és nem is emlékszünk a koncertekre, de a mai fiatalok már nem így fesztiváloznak. Szerintem sokkal jobban megválogatják, hogy mit néznek meg, mit esznek, mit isznak. Úgyhogy ez egy kicsit nehezebb ilyen szempontból szerintem a fesztiválok számára.
0: És a Jazz Picnic egyébként hogy tudja azt megoldani, hogy egyszerre szolgálja ki a fiatalabbak és az idősebbeknek az igényeit, mert vannak gondolom úgy fesztivál szervezők más fesztiválok esetében, hogy adott esetben az ilyen igazán idősebb korosztályjal nem annyira kell számolni, de mondjuk nem tudom, hogyha egyébként jártam már én személy szerint nálatok, és hogy azért találkoztam abszolút a 60 vagy akár 70 pluszos közönséggel is, akik ugyanúgy egy pohár borral a kezükben szívták magukba azt a kultúrát, amit a fesztivál közvetít. Viszont ugye éppen amiatt, mert jártam már ott, azért pontosan tudom, hogy a Jazz Picnic ugye egy nagy terület, ahol igazán úgy zenei produkció az ugye nagy színpadon történik. Hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy amikor a zenén van éppen a hangsúly a fesztiválon, akkor ugyanúgy kiszolgálva érezze magát a 60-70 akárhány éves közönség, és közben az egyetemről meghódított fiatalok is. Ez nem nehéz egy kicsit szétszálazni ezt a dolgot?
1: Várjál, te nem jártál a faluban?
0: Egyébként most, hogy mondod, de ott egy ilyen icipici színpad volt tényleg, amire emlékszem, ilyen nagyon-nagyon hangulatos volt.
1: Három színpad is van, ott három színpadunk is van, csak nagyon közel vannak egymáshoz, tehát ott amúgy meg lehet találni tényleg a jazz duót, a jazz triót, akár más stílusban ilyen izgi produkciókat, tehát hogy teljesen más, mint a nagy színpad, úgyhogy négy zenei helyszínen szerintem elég jól le lehet fedni a különböző ízléseket. Illetve visszakérdeznék, hogy téged zavart a 60-70 éves korosztály?
2: Az úgy, hogy élő vagy rádióműsorban vagyunk most erre, ha bármi negatívat mondanék, akkor holnaptól nem kéne jönnöm. Egyébként nem, természetesen nem, hát miért zavart volna?
1: Szerintem nagyon jól megfelelnek nálunk a különböző korosztályok, mert hogy mindenki valószínűleg tud azonosulni azzal a zenével, ezzel a millióvel, hogy itt nem a sör az, ami fogy a pultokból, hanem itt boroznak az emberek, boros pohárból, nemre pohárból isszák a bort, szóval mondanék erre egy jó példát. Az egyik egyetemen előadtunk, az előadás után megkérdezte tőlem az egyik diák, hogy mennyire fiatalítani akartok, miért nem hívjátok el a karszonkómát?
2: Aha.
1: És azt válaszoltam, hogy hát azért nem, mert én nem a te ízlésedet szeretném beültetni a fesztiválra, én azt szeretném, hogy te megszerezd az én ízlésemet.
2: Tehát, hogy értem.
1: Én elhívom a Rick Kettlit, megmutatom neked, és azt szeretném, hogy te ezt megszeresd.
2: Uh-huh. És akkor igen, a kultúrmisszió az tulajdonképpen nem csak abban mutatkozik meg, hogy igen, egyébként lehet ígyben is fesztiválozni, hanem tulajdonképpen egyfajta olyan zenei, nem tudom, tudattágítást is végbe akartok vinni az embereken, ami aztán ezt eredményezi, hogy nem a karszonkóma miatt jó, hanem azért jön, mert a hangulat az, amit nagyon szeret.
1: Igen, igen, de hogy ezt konkrétan csináljuk, hogy mondjuk a nagy fellépő elé, aki 9-kor játszik, berakunk olyat, akire tudjuk, hogy nem fogunk jegyet eladni, de azt gondoljuk, hogy mindenkinek látnia kell, és amúgy azok a konceptek szoktak a legjobban sikerülni, mert utána robban a social media, hogy nem ismertem, de az volt a legjobb, nagyon sok komment érkezik.
2: És volt már olyan, hogy valakit ilyen célzattal tettetek be a nagyobb fellépő elé, és akkor utána pedig a következő 1-2 évvel később meg már mondjuk ő volt az, aki a jegyet eladta, mert annyira jól sikerült a Jazz Picnic-es bulia?
1: Ekkora múltunk még sajnos nincsen, de tudom, hogy ezt más rendezvények is csinálják. Sziget is csinálta korábban, hogy volt olyan, aki kis színpadon lépett föl, pár év múlva már akár bejutott az arénás helyszínükre, vagy ebben az a sátras helyszín, vagy akár nagy színpadra. Szerintem még picit mi kicsik vagyunk ahhoz, hogy így fel tudjunk húzni egy külföldi produkciót pár év alatt.
2: És egyébként ugye azon gondolkodtam, hogy így az ilyen szegmens vagy ilyen rétegebb fesztiválok között ugye nem nagyon van nagyobb, mint a Jazz Picnic, vagy legalábbis az én megélésem szerint, hogy még más fesztiválok mondjuk meg tudják azt tenni, hogy elmennek a nem tudom Szigetre inspirációt gyűjteni. Ti nektek mondjuk gondolom külföldön vannak az ilyen jellegű példák, vannak olyanok, hogy a szervezők így nem tudom tanulmányúti jelleggel megnéznek különböző külföldi fesztiválokat, amik hasonló célközönséggel bírnak, mint a Jazz Picnic, vagy itt abszolút magatokra vagytok hagyva ilyen szempontból, és kizárólag a ti saját ötleteitek és intuíciótok azok, amik aztán meg majd színpadra tesznek valakit, vagy éppen nem?
1: Nagyon jó a kérdés, 2 hete jöttünk haza Madridból.
2: Na, ebben most beletrafáltam, esküszöm, hogy nem volt ideírva. A jegyzeteimben hihetek, rossz nevet mondtam az elején, tehát ez nem a jegyzeteimből van, elhihetitek.
1: Ott voltunk, az egész csapat kiment, a szűk csapat, aki szervezi ezt a fesztivált, és a Mad Cool Fesztivált tekintettük meg. Nagyobb, mint sokkal, tehát ott azt hiszem 60 ezer fő az, aki egy nap be tud menni. És olyan fellépők voltak, mint a Foo Fighters, Moby, Nick Cave, más büdzsé, de volt egy csomó olyan elem, akár infrastruktúrában, gondolok itt egy padra akár, vagy egy bárpultra, tehát ilyenkor ezt is nézzük. Vannak azért olyan elemek, amiből lehet így táplálkozni, abszolút.
2: Még egy utolsó gondolat jutott így eszembe ezzel az egész témával kapcsolatban, hogy nagyon sok fesztivál küzd azzal, hogy az ő nagy színpados előadóik, azok már inkább elmennek, vagy nem inkább elmennek, ugyanúgy ott a fesztiválon is, de mondjuk megnézik őket a Budapest Parkban, megnézik őket az arénába, itt-ott-ott, és hogy emiatt aztán sok fesztivál adott esetben vagy nagyon nehéz anyagi helyzetbe kerül, vagy pedig konkrétan be kell zárni a kapuit. Több, most nem kell példákat sorolni, több ilyen történt az elmúlt években. És most ha csak egyet, legutóbb például Colorado volt az, aki ennek ugye ki kellett mondani azt, hogy most mégsem kerülnek megrendezésre. De hogy látod, hogy pont amiatt, mert hogy nálatok igazából a vibe az, ami megfogja az embereket, és nem pedig a fellépők, emiatt ti ebből a fajta, nem tudom, vagy ez a fajta Demoklész kardja, ez nektek kevésbé lebeg a fejetek fölött? Tehát, hogy ti ebből a szempontból, ha jól sejtem, vagy így logikailag jól rakom össze, akkor itt így védettebbek vagytok így a fesztiválipar nehézségeit illetően, nem?
1: Én is így érzem, és a számok is ezt mutatják, hogy azért mi nem vagyunk akkora veszélyben, mint a többiek, de nem csak a vibe számít, szerintem a fellépők is nálunk különlegesek, tehát tényleg Rick Kessley az elmúlt 7 évben csak nálunk lépett fel Magyarországon, tehát máshol nem tudtad megnézni se arénába, se klubba, úgyhogy ez tök fontos. És ami mondjuk a Covid előtt tök máshogy volt, hogy most azért, ha megnézed a mainstream fesztiválokat, tényleg a nagy magyar fellépők, akik arénákat töltenek meg, ők vannak a fősávban. Azért Covid előtt becsúszott egy-két külföldi, egy-két érdekesség, aki miatt úgy voltál vele, hogy jó, akkor lehet leutazom Sopronba, lehet leutazom Debrecenbe, pont amiatt. De ezeket a magyar fellépőket nyáron minden hétvégén megnézheted valahol. Szóval ez így nehézkes szerintem a mainstream fesztiválok szempontjából.
0: Ti pedig akkor továbbra is oázis lesztek majd a magyar zenének ebben az ilyen egyhangúságában?
1: Próbálkozunk, igen. Tehát, hogy nekünk ez valószínűleg, hogy ehhez ragaszkodtunk, bejött. Úgyhogy reméljük a továbbiakban is a látogatók hűségesen jönnek majd hozzánk.
0: Mi is nagyon reméljük. Sánta Dani, a Baloznaki Jazz Picnic ügyvezetője. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy válaszoltál a kérdéseinkre, és egy szuper jó fesztivált kívánunk neked, meg természetesen a vendégeknek is.
1: Én is köszönöm, aztán ott találkozunk, remélem.
0: Legyen így! Nagyon köszi, Dani! Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk most. Még egyszer, Sánta Dani volt az, illik kétszer elmondani, tekintve, hogy elsőre nem sikerült. Na mindegy, megesik a legjobbakkal is. Viszont ez a Jazz Picnic egyébként tényleg, mint ahogy mondtam, voltam már ott, és egyébként tényleg egy ilyen nagyon-nagyon sajátságos élmény.
3: Úgyhogy igen, tökre... annyira szeretem egyébként az ilyen hangulatú fesztiválokat, vagy akár csak ilyen napi eseményeket, hogy kiülsz, borozgatsz, közben szól a jó zenét, tudsz választani az ételkínálatból, nem kell megmaradni a lángosnál, vagy a hamburger. Gernél. Szóval szerintem egy jó programnak
0: ígérkezik. Igen, érdemes megnézni. Elmegyünk most egy rövid kis szünetre, utána pedig fej vagy írás rovatunkkal zárul a mai adás. Innen folytatjuk.
4: Rádió Café. Van barátod.

A talpon állóban a valósággal történő bármi nemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@kukac.rádiókafé98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod?
1: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu. Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a Magyar tengernél. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról, a paloznaki jazz pikniken, a Homolabor teraszról. E.ON. A jazz piknik és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Azt hittétek, hazamentünk? Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a talpon álló.
2: Itt vagyunk még mindig továbbra is Lucával, kettecskén. Szia, Lucám!
3: Szia, Peti!
2: Péntek van, ez pedig azt jelenti, hogy fej vagy írás rovatunk fog most következni. Sok minden volt már, fesztiváloztunk kicsit, utazgattunk kicsit, beszélgettünk mindenféléről, foci VB-ről, de azért egy jófajta fej vagy írás rovat, azt szerintem. Mindig
3: azt mindig kell.
2: Meg a szignál is elé, úgyhogy hallgassuk meg azt.
0: Az érmének mindig két oldala van, ahogy nekünk is. Komoly kérdések vagy szerelmi problémák? Egyetlen pénzfeldobás dönt. Fej vagy írás? Gyere!

0: záporozhatnak is a kérdések. Abban az esetben, hogyha Luca az érméjével írást dob, akkor én fogok felolvasni majd egy szerelmi problémát az internet sötét zugaiból. Ha viszont fejet dob, akkor ő maga, azaz Luca lesz az, aki majd felolvas egy komoly szándékkal föltett kérdést az internet mélyéről. Úgyhogy Luca, nem maradt hátra más, mint hogy dobj egyet.
1: Felkészültél?
0: Maximálisan.
1: Írás dobtam, úgyhogy kezdheted is az első kérdéssel, ami pedig...
0: Micsoda, hogy látta Luca, hogy még keresem a kérdést, úgyhogy igyekezett a lehető legtovább elhúzni a konferálást. Nagyon jó kérdések vannak egyébként. Mit szólnál, ha egy pasi úgy jönne el randira, hogy nadrágszín helyett spárga van befűzve, egy masnira kötve?
1: De ilyet csinálnak szerintem, hogy nem spárgával, hanem cipőfűzővel, ez egy ilyen...
0: Igazi jó felség.
1: Ilyen alteres dolog, szerintem.
0: Én ezt csináltam már egyébként.
1: Spárgával?
0: Nem, egy régi bongyorka telefonzsinórral. Nem, hát ilyen cipőfűzővel csináltam én is. De ez, az konkrétan az a nadrág az olyan volt, hogy így árulták. Szóval na, volt igen, egy ilyen gatyám, ami egy alapból így bele volt fűzve egy cipőfűző. Na hát most neki cipőfűző nem volt, hanem spárgával csinálta.
1: Hát ezt is el tudom képzelni, hogy így divatos, mert azért elég sok mindent kitalálnak így a fashion industry-k. Például, amikor divat volt az, hogy úgy nézett ki egy-egy ilyen cipő, most nem jut eszembe melyik cipő, egy ilyen designer cipő, aminek volt rajta egy ilyen biléta, műanyag biléta. Emlékszel, amikor ez volt a divat, és ezzel jártak? Na, mindig gondoltam. Egyébként.
0: De milyen biléta?
1: Költői kérdés. Egy műanyag biléta, mint hogyha vetted volna valahol. Nem úgy nézett ki, hanem mint egy címke.
0: De csak hogy a neten láttam olyat, hogy még a lopásgátló rajta van egy cipő, vagy egy ruhadarabon, és akkor valaki úgy hordja, de akkor ez nem ez volt?
1: Nem ez volt.
0: Akkor egészen egyébként más típusú fórumokat nézegetek, jó?
1: Igen, szerintem te valahol máshol keresgélsz, az Interpolon, vagy
0: de. Igen, lehet egyébként, igen.
1: Nem tudom. De egyébként a Balenciaga pont olyan, aki ilyen nagyon ilyen kontroversial, ilyen megosztó divatot teremt, és ők akár csinálnak egy olyan szoknyát, ami konkrétan egy törölköző körét csavarva is összevarják, és eladják, hogy ez egy szoknya, és egy törölköző.
0: Hát szerintem az a fontos igazából, hogy így egybe legyen a szett. Szóval így el tudom képzelni azt is, hogy ez rohadt gáz, hogy ha valaki tényleg ink, farmer, normális cipő, és megalkotta egy spárgával a gatyája, az mondjuk kellemetlen, hogyha az egész szettben van valamilyen lezserség, akkor igen, még el tudom kezdeni, jól néz ki.
1: Egyébként én is el tudom képzelni, tehát hogy azért...
0: Mondjuk egy búza szálló ki a szádból közben, és úgy jelesz meg, hogy gyönyörte menyecská, Istenem.
1: És aztán oda kölpsz a földre.
0: Akkor esetleg igen, el tudom képzelni, hogy ez így működik. Szóval, vannak helyzetek, amikor tud működni, de azért nagyobb az esély annak, hogy nem.
1: Na menjünk tovább, most dobtam egy fejet.
0: Akkor halljam a kérdést.
1: Jó. A foci területén miért van ekkora gyűlölködés, szinte nagyobb, mint a politikában?
0: Hát, szerintem nem gondolom, hogy nagyobb, mint a politikában, de kicsit vetekszik vele. Szerintem az van, hogy a focit, hogyha így nézed, pusztán csak leülsz laikusként megnézni egy meccset, akkor is egyszerűen választasz egy csapatot, ami szimpatikusabb, mint a másik, emiatt már egy kicsit között kicsit megfulladok, emiatt egy kicsit közben az lesz már benned, hogy hú, a bíró a másik javára ítél, mert az ilyen nem tudom, részrehajló, közben az én csapatomat már úgy elkezdem annyira magamének érezni, hogy ha hiába aznap ismertem meg a csapatot, de azt tudom mondani, majd, hogy a gólt rúgtuk, mi győztünk, és emiatt van egyfajta ilyen valahová tartozás érzés, ami így a törzsiséget erősíti egy kicsit, és aztán egyszer eljutunk oda, hogy más a másik törzshöz tartozik, én ehhez a törzshöz, tehát akkor mindenki, aki nem hozzánk tartozik, az ellenünk van, rohadjon tehát meg, és dögöljön meg a tehenne. Tehát nyilván valami hasonló az, ami a politikában történik, kevesebb tömb van, és az ország sorsáról van szó, de hát a focival kapcsolatban meg az, hogy éreznek a szurkolók, azt a legjobban az mutatja az idézet, hogy a foci az nem élethalál kérdése, hanem sokkal több annál.
1: Na ez nagyon durva, nem tudtam, hogy valaki eljuthat erre a szintre, de biztosan nem akarok megsérteni senkit, úgyhogy persze, természetesen ebbe is lehet.
0: Ez egy Bill Shankly idézet egyébként.
1: Nagyon invested lenni, nem tudok magyarul beszélni.
0: Hát így nagyon úgy érzi, igen, hogy benne van a dologban.
1: Igen, tehát hogy így nagyon. De egyébként én még azt szeretem volna mondani, hogy gondolom azért is elő szokott jönni ez az érzés az emberekben, hogy nagyon, nem tudom, most kiszemelnek egy csapatot, akit nem bírnak, mert valószínűleg az a csapat között az ő kedvenc kiválasztott csapatukkal, akik tölvereséget szenvedtek, mondjuk, és azt nem csak abban a, nem tudom, idényben utálják, hanem így éveken keresztül.
0: Ja, nagyon sok ilyen van, de sokszor ezek a nagy rivalizálások olyan apróságokon tudnak elindulni, hogy az valami elképesztő. Van, amikor ennek történelmi okai vannak, mint például az újpest-fradi rivalizálás, de tényleg olyanok is vannak, hogy nem tudom, két csapat azért lett rosszba egymással, mert egyszer az egyiknek a tulajdonosa beszólt a másik tulajdonosának, még nem tudom, már az 1970-es években, és akkor az lett a vége.
1: És az a baj, hogy az emberek hergelik egymást, hogy jó, akkor most utáljuk ezt, utáljuk azt, szeretnek nagyon utálkozni. Úgyhogy ne legyetek ilyenek, fogadjátok el a másikat.
0: És az az érdekes szerintem egyébként, hogy a foci az egyszerre tudja nagyon durván szétszakítani, és nagyon durván összehozni az embereket. És
1: még hát nem megosztó.
0: Csak, de nem csak akkor, hogyha most az van, hogy szétszakít, ha a románoknak szurkoz én meg a magyaroknak, de összehozza mindketten a magyaroknak, vagy mindketten nem tudom, észteknek, csak hogy egy harmadikat mondjak, hanem tényleg az is, hogy mint amit a foci VB-n láttunk itt, persze meg volt ugyanúgy a habzószájjal fröcskölve egymás anyázása, de közben meg volt az is, hogy igen, mi mindegybe vagyunk, mind összetartozunk, milyen szép, hogy egy ilyen dolog összehozza a világot, hogyha te most nem tudom, Litvániától, Nicaraguánát, Botswanáig, bárhova elmész, ott bedobod egy társaságba azt, hogy na, foci VB, tudtok róla beszélgetni, tehát van egyfajta ilyen nagyon erős összekovácsoló ereje is, de aztán meg mégis közben meg ott van a nagy szétszakítás is, szóval ezt nem szabad csak így feketén és fehérre látni, hogy a foci a szétválaszt, bizonyos esetekben igen, de bizonyos esetekben meg jobban összehoz, mint bárki más, vagy bármi más.
1: Na, örülök, hogy ilyen jó témát választottam, de most dobtam is egy másikat, írás, úgyhogy fel is teheted.
0: Rohadtul megúttad a focis kérdésre.
1: Igen, most már elég lesz szerintem.
0: Jó, következő kérdés. Miből ered az az értelmezés, hogy egy férfi húzza egy nő idejét?
1: Hát gondolom abból ered ez, hogy mondjuk a nő többet szeretne az adott dologból, és a férfi meg nem képes elköteleződni, vagy nem akar a következő szintre lépni, és akkor mondhatják ezt, hogy húzza az idejét.
0: Ja, de ez nem tökre visszafelé is működik. Én nem erre az olvasatra gondoltam.
1: Most nem férfiről és nőről volt szó?
0: Nem, kutyáról és orángutánról. Hát férfiről és nőről, igen.
1: Hát jó, de bocs, azért nevesítettem meg a nemeket, hogy ki.
0: Ja, hogy egy férfi húzza a nő idejét. Igen, de hogy én meg nem erre az olvasatra gondoltam, amikor kérdést olvastam, hanem én arra gondoltam, hogy amikor már tudod így a biológiai óra szempontját is belehozzuk a témába.
1: Tehát de az is beletartozik természetesen.
0: A nő akar mondjuk gyereket, de csak nem az, hogy hűíti céltalanul, hanem az, hogy mondjuk mit, ha együtt vannak, és a férfi nem akar gyereket, a nő meg igen.
1: De ez a következő szintre lépésben szerintem benne van pont ez egy ilyen kérdés is feljöhet egy párkapcsolatban, hogy mondjuk már együtt vannak, és nem hűítik egymást, de hogy pont ahogy te is mondod, hogy már szeretne mondjuk a nő családot alapítani, és a férfi meg nem, akkor az erre mondják azt szerintem, hogy akkor húzza az idejét. Mert hogy ez így nem csak szerintem, ez valóban ez egy ilyen időhúzás, meg kellene beszélni ezeket a problémákat, hogy meg kellene beszélni azt, hogy mi a jövőbeli elképzelésük akár a kapcsolatról.
0: Én rájöttem, hogy túl kedvesen néztem ezt a kérdéskört. Eszembe se jutott, hogy a férfiak szórakoznak a nők érzéseivel, és hogy emiatt alakult ez így. Arra gondoltam, hogy mondjuk egy férfi, az tovább van pusztán a biológia okán, nem tudom, reprodukcióra alkalmas állapotban, mint mondjuk egy nő, mert lehet, hogy egy nő már nem tudom, 45 évesen nem szül gyereket, még mondjuk egy férfi meg 55 évesen még simán benne van hát a pakliba, hogy gyereket vállal valakivel.
1: Hát igen, tehát hogy ez
0: és
1: nem
0: feltétlen. És a férfi erre ráér, ezért aztán húzza a nő idejét, aki meg közben kifut az időből, én közben erre azt
1: értem, tök is gondoltam. Értem, de hogy ez egy olyan dolog, hogy szerintem itt muszáj közbe jönnie ennek a kérdéskörnek, hogy ez most tehát, hogy ez ezzel tisztában kell lenni. Hogyha van egy párod, hogy azért neki azért így véges a biológiai órája, nyilván sokkal könnyebb fiatalon teherbe esni, mint mondjuk 45 évesen. Tehát, hogy így szerintem most ezt így mindentől elvonatkoztatva, ez akár ilyen tárgyalagos dolognak vehetjük, de létező létező dologra hívjuk fel a figyelmet. Hogy
0: gondoltam, hogy a biológia irányába lögdösöm el a te férfi ellenes álláspontot.
1: De nem akartam férfi ellenes lenni, pont ez mondom, hogy ez szerintem egy olyan dolog, ami feljöhet bármilyen kapcsolatban.
0: Jó, amúgy persze.
1: És nem mondanám azt, hogy most ez a férfi hibája, csak hogy meg kell beszélni.
0: Valid. Te jössz, dobj egyet. Luca, mi van? Tízgő sztrókot kaptál?
1: Olyan sokáig pörög ez a pénzér.
0: Luca háromszor elkezdett levegőt venni.
1: Akartam mondani, hogy fej, írás, nem, írás.
0: Na, írás a vége. Izgalmas. Mi a véleményetek az Excel való újrakezdésről? Adódik a kérdés?
1: Úristen, Jézusom, nagyon fáradt vagyok, mert a Microsoft Excelre gondoltam.
0: Jaj, de lassan esetlen nekem, hogy vajon mire gondolhatott Luca? Igen, a Microsoft Excelre. Én sokkal inkább azt gondolom, hogy a PowerPoint-tal valót újrakezdést, én ezt preferálom inkább. Sokkal jobban szeretem. Mókás ábrákat és vicces animációkat tudok benne létrehozni. Az Excel túl száraz? Ne kezd vele újra.
1: Na igen, szóval...
0: Válaszd a spreadsheetet.
1: Hát, az a baj, hogy szerintem igaz az a félig vicces mondás, hogy ne melegítsünk fel levest újra, vagy nem tudom pontosan, hogy van, de hogy valami ilyesmi, hogy tényleg, tehát, hogy szerintem...
0: Csak a pizza jó újra melegítve.
1: Igen, tehát, hogy valami étellel kapcsolatos és felmelegítés. És ezt nagyon jól elmondtam, de hogy azért valamiért ti már szakítottatok. Most jó, ebbe a kategóriában nyilván nem tartozik bele az, hogyha mondjuk nagyon korán összejöttetek, és utána más felé ment az életetek, és utána egy ponton találkoztok, amikor idősebbek vagytok, mert akkor lehet, hogy még gyerekek voltatok, és nem gondoltátok át ezt a kapcsolatot, meg ki akartátok bontakozni, vagy ki akartatok bontakozni, és lehetőséget adni más dolgoknak is az életben. Utána, hogyha összejössz, akkor szerintem az egy nem olyan nagy dolog, de hogyha valaki komoly kapcsolatból vetett véget ennek az egésznek, akkor szerintem utána össze lehet természetesen jönni, mert mindenki azt csinál, amit szeretne, de szerintem...
0: Hát most a te véleményedre volt kíváncsi.
1: Igen, kérdezni. Ezt mondom, hogy szerintem ez nem jó ötlet, mert valami miatt tönkrement már ez a kapcsolat. És biztos, hogy megvan köztetek az, hogy szerettétek egymást, vagy megvolt az akár a testi vonzalom, vagy bármi, ami miatt így egymásra találtatok, hiszen az újra elő tud jönni, de ott volt az is, ami miatt szakítottatok, és ezekre kell szerintem ilyenkor fókuszálni, hogyha egy ilyen gondolat megfogalmazódik a fejedben, hogy mi volt az, ami egyébként véget vetett ennek a párkapcsolatnak, és hogyha az olyan súlyos, hogy azzal nem tudsz még mindig azonosulni, vagy nem tudod így magadban helyre tenni, akkor szerintem nincs értelme még egyszer megpróbálni.
0: Tök fontos szerintem, amit elmondtál, meg tök jó, amit elmondtál. Ebből különösen kiemelem azt, hogy nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk a között, amikor nem tudom, szakított a 3 hónapja, aztán most ám hiányzik, úgyhogy visszamegyek ezért hozzá, vagy pedig arról van szó, hogy egy tök más életszakaszban voltatok még akkor, amikor kavartatok, és aztán pedig újból találkoztok 5 év múlva, az nyilván egy teljesen másik szituáció. Én szerintem, amit még fontos ide venni, még egy kis kiegészítés, hogy érdemes feltenni magadnak a kérdést, hogy vannak-e olyan faktorok, amik miatt most szignifikánsan más lenne a dolog, mint elsőre volt. Mi az, ami miatt más lenne? És hogyha ezt meg tudod válaszolni, hogy az, hogy akkor ő bele volt szerelmesedve a munkájába, és azóta már más, és már ilyen szabadúszóként dolgozik, és stb. Ez mondjuk tud lenni egy ilyen különbség. És hogy régen mondjuk az volt, hogy ő állandóan benn dolgozott, és akkor most meg már magának osztja az idejét, ez egy szignifikáns különbség. Ha azt mondjuk, hogy mit tudom én, akkoriban ő, nem tudom, alkoholista volt, drogfüggő volt, akár is emiatt szakítottunk, és egy szignifikáns különbség a mostani élethelyzetben az, hogy most már ő ebből kijött, és már végigment a, nem tudom, a elvonón, és most pedig ott tart, hogy most már ezt maga mögött hagyta, és 1,5 éve tiszta, akkor ez megint egy olyan helyzet, hogy oké, ez egy válasz arra a kérdésre, hogy mi az, amivel szignifikánsan más a helyzet. Hogyha találsz egy ilyet, és mindemellett pedig újból lángra lobban a dolog, akkor szerintem tud működni, más esetben valóban időpocsékolás tud lenni inkább.
1: Igen, abszolút. Egy véleményen vagyunk. Fejet. Na. Úgyhogy én jövök.
0: Hát ezt remekül érzed. Luca, döbbenetesen képbe vagy ennek a játéknak a szabályaival.
1: Hát igen, ezért vagyok ebben a műsorban.
0: Nem is véletlen, így van. Na. Nem osztjuk ingyen ezt a széket.
1: Jó, tehát szerintetek milyen életformák lesznek a Földön kb. 1 millió év múlva?
0: 1 millió év múlva?
1: Ezt fel se lehet fogni egyébként. Milyen az életforma alatt, csak hogy így pontosítsuk, mire gondol, hogy milyen állatok, növények lesznek.
0: Szóval, hogy pontosítottad, azt gondoltam, hogy egy karosszékekben és egy függönykarnisokban kell gondolkodnunk.
1: Jó, hát nem. Jó, na igen, tehát szóval erre válaszoljunk. Ez az 1 millió év szerintem felfoghatatlan.
0: Hát 1 millió évvel ezelőtt, most erre rákerestem, hogy akkor mi volt, és kiadott egy 1966-os kaland per fantasy filmet. Ezzel a címmel. 1 millió évvel ezelőtt. Ez nem segít a témánkban sokat, ellen meggondoltam, hogy kicsit utána járok. Na, ez nem sikerült.
1: Szerintem nem kell utána járni, csak így mondjuk próbálj meg belegondolni. Lesz egyáltalán élet még a Földön? Létezni fog-e a Föld bolygó?
0: Hát, jó kérdés. Nem tudom. Igazából én nem vagyok túl optimista így az emberiségnek az aktuális működését látva, viszont én nagyon másképp működöm így a föld jövőjét tekintve, vagy így az erről alkotott véleményemet tekintve, szerintem a fősodortól, mert a legtöbben azt mondják, hogy jaj, szegény bolygó, hogy most ártunk ennek a bolygónak. És én egyébként így tökre nem sajnálom a föld bolygót magát, mert a föld bolygó az így túl fogja élni a dolgot. Érted? Ez egy ilyen anyagi gömb alakú valami, amit lebeg az világűrbe, úgy fog ránk tekinteni, hogyha teljesen. Nem, tehát hogy szerintem ez egy logikus valami, hogyha ki akarjuk nyírni magunkat, akkor egy idő után addig fog emelkedni a hőmérséklet pusztán az itteni, nem tudom, szisztéma miatt, hogy szépen kiírtjuk saját magunkat a saját hülyeségeinkkel. És ez miatt nem a földet kell sajnálni, hanem az emberiséget magát. Ha az a kérdés, hogy 1 millió év múlva lesz emberiség, arra nem tudnám azt mondani, hogy jó szívvel, hogy biztosan lesz. De hogyha meg az a kérdés, hogy 1 millió év múlva lesz föld, vagy lesz életforma, persze, hogy lesz. Szerintem ez egy ilyen örök körforgás, hogyha. Én, ha most tippelem kéne, akkor azt mondanám, hogy az emberiség az nem valószínű, hogy jelen lesz 1 millió év múlva, hogyha ezt folytatjuk, ami most van, vagy, és per vagy, nincs egy olyan átalakulás így a, nem is feltétlenül a álláspontunk, vagy a nézőpontunk tekintetében, hogy most visszafújjuk magunkat az ilyen földet felemésztő végtelen kapitalizmusban, hanem inkább arra gondolok, hogy mondjuk, hogy jön egy technikai újítás, vagy valami olyasmi, hogy valaki föltalál valamit, amivel nem tudom, a levegőből vizet csinálunk meg fordítva. Tehát ilyen random ilyen dolgok jutnak eszembe. De egyébként azt gondolom, hogy emberiség az nagyobb eséllyel nem lesz, mint ez, viszont a Földön biztos, hogy lesz élet. Tehát ahogy a dinoszauruszok kihalása után, ahogy a jégkorszakok után különböző bármilyen kataklizmák történtek, az élet az mindig utat tör magának, és szerintem ez a Földön így lesz 1 millió év múlva is. Az, hogy mi ott leszünk-e, az egy másik kérdés.
1: Hát valószínűleg nem. De nem akarunk senkit ehhez szomorítani.
0: Valószínűleg most valaki, aki minket hallgatott, és nem tudom, harmadik osztályos, most a karjába dölt emiatt, hogy Lucával ilyen véleményt fogalmaztunk.
1: Bizony, na most toptam egy utolsó.
0: Egyébként bocs, 1 millió évvel ezelőtt voltak már ilyen korai emberek, Homo erectus már volt.
1: Tényleg az 1 millió évvel ezelőtt volt. Egyébként mindig olvasom a Sapiens, az egy olyan könyv, amit már 2 éve olvasok, mert mindig abba hagyom.
0: És ez micsoda?
1: Az az emberiség történetéről szól, hogy hogyan lett egyébként az ősemberből mai ember, és hogy miken ment keresztül. Egyébként nagyon érdekes és nagyon jó szociológiai tanulmány is, meg nagyon jó könyv, csak nagyon lassan olvasok.
0: Úgyhogy 12 éve rajta vagy, ezt még 4. osztályban kaptad a kitűnő
1: nem.
0: bizonyítványodért.
1: Nem, egyébként ezt mindenkinek ajánlom, ezt a könyvet, csak az a baj, hogy olyan sok mindennel foglalkozom így napközben, hogy az olvasás, elkezdek olvasni. Sőt, képzeljétek el, hogy olvastam egy, mit képzeld el, Tepeti, mert amúgy nincs más itt a stúdióban.
0: De hallgatóinak is mondhatnám.
1: Igen, nekik is mondom, hogy kaptam egy könyvet, és az arról szólt, hogy hogyan vegyél fel ilyen különböző ilyen hagyományokat, vagy hogyan próbálj így az életedben ilyen ritmust vinni.
0: Ja, hogy új, ilyen rendszer. Ja, azt gondoltam, hogy nem tudom, híresen muszlim akartál lenni abban
1: nem,
0: a pillanatban.
1: Nem, hanem hogy így hogyan próbálj ilyen rendszert vinni az életedbe, és hogyan legyenek ilyen kialakult szokásaid.
0: Á, tehát ilyen önfejlesztő sztori
1: volt. Igen, ilyen önfejlesztős könyv.
0: De ez hogy jön a Homo erectus-os könyv?
1: Most mindjárt mondom, tehát kérlek, figyelj már, mindennek, mindenhez
0: csak
1: van.
0: Csak ez a vége az adásidőknek, de figyelek.
1: Jó, tehát, hogy elkezdtem ezt olvasni, és mindig este jutottam oda, hogy olvasok egy pár oldalt, mindig elaludtam utána, hogy így beleolvastam egy, nem tudom, pár mondatot, és olyan szintre fejlesztettem ezt a tudományomat, hogy ahogy kinyitottam a könyvet, kb. Elaludtam. És az a baj, hogy ezt a Sapienst is így elkezdtem olvasni, mindig elalszom, hogyha olvasok.
0: Na jó, kedves hallgatóink, a szerkesztőség e-mail címére küldjétek el, hogy értetétek, hogy pontosan hogyan kapcsolódik ez a történet az emberiséghez.
1: De most mondd, mit nem értesz? Nem az emberiséghez, hanem a Sapienshez, és a Sapiens megkapcsolódik az emberiséghez.
0: Jó, értem, ez egy ilyen többszörös kötés volt.
1: Igen.
0: Na jól van, kedves hallgatóink, nagyon köszönjük, hogy itt voltatok ma, találkozunk legközelebb, és ami fontos, hogy a következő adás, ha minden igaz, az már Bencével lesz majd ketten, mert hogy Kapolcson fogunk majd műsort rögzíteni, úgyhogy azt hiszem, hogy ennyi, kövessétek az Instát, hallgassatok minket a Spotify-on, meg hallgassatok sok rádiókafét, most pedig jön végre valára a hétvége, úgyhogy szaladgáljatok a szabadba, és fújjatok szappanburékokat.
1: Mindenkinek
0: most...
1: nagyon szép tanács. Hétvégét kívánunk.
0: Sziasztok!
2: Ez volt már a Talpon Álló. Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a Talpon Álló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
3: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az óperencián, az üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén, csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
6: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
6: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Először Budapesten a Primus. Augusztus 4-én a Barbanegrában. Jegyek livenation.hu. Augusztus 4. Barbanegra.
2: Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén paloznakon a Jazz Picnic. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Megszabadították a szennytől a fekete köröst, Románia felől érkezett. Ferrari siker a Hungaroringen, életveszélyes is lehet az esernyő, itt a figyelmeztetés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Eltávolították a szennyező anyagot a fekete körösről, vélhetően marhatrágya úszott a víz felszínén egy szakaszon, tegnap fedezték fel, így gyorsan léptek a szakemberek. Az csak később, valószínűleg hétfőn, a minták elemzése után derül ki, van-e fertőzés veszély. Óvatosságból horgászati és halászati tilalmat rendeltek el a fekete körös teljes hazai szakaszán, emellett nem szabad fürdeni a városerdei és a szanazugi szabadstrandon a Románia felől érkezett szennyezés miatt. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen, egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít, felügyel, és ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra, kerékpárosokra, a váratlan szituációkra, írt a közösségi oldalán a vármegyeszékhely polgármestere. Balagy Zoltán arra kérte a közlekedőket, ne próbálják meg tesztelni, vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton végzett az élen a 41. Forma 1-es magyar nagydíj mai második szabad edzésén. A Ferrari brit pilótáját csapattársa, az első tréning leggyorsabbja, a monakói Charles Leclerc követte. A címvédő brit Lando Norris harmadikként zárta McLarennel. A harmadik szabad edzés holnap fél egykor kezdődik a Hungaroringen. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha a szabadban ér bennünket, keresünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, akkor sem vagyunk elveszve, mondta rádiónknak Mukics Dániel, a katasztrófa védelem szóvívője.
4: Épp strandolunk, amikor villámlik. Jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor Lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik.
3: Éjszaka is lesznek felhők az égen, csapadék nem valószínű sehol. Hajnalban 6 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvége első napján sok derűs órára számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy helyi zápor. 25-30 fokos csúcsot hoz a szombat. A vasárnap már lényegesen több felhőt ígér, a Dunántúlon záporokkal, zivatarokkal, 25-32 fokkal, a jövő hét első napjaiban is változatos időnk lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat. Óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kultúrrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kultúrrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádiókafén.
1: Köszönjük hallgatóinkat, ez itt a Kulturali a Rádió Cafén, és ezúttal Mezei Dániel is velünk van itt a stúdióban. Én Pár Julcsi vagyok, mert hogy legutóbb nem voltál, Dani.
2: Nem tudtam, és hidd el, hogy minden percét élvezem annak, amikor veled lehetek, de nem tudtam itt lenni, elnézést kérek a hallgatóktól utólag, és sziasztok, szia. De nem én vagyok a lényeg,
1: nem,
2: hanem
1: egyetlen,
2: a vendégünk.
1: Egyetlen te vagy a lényeg, de mielőtt bemutatnám a vendégünket, te egy művészettörténés családba születtél tulajdonképpen, nem?
2: Igen, édesapám művészettörténés.

0: és Slammer. Szia, Zsófi!
1: Sziasztok!
2: Szia, szia! És amit a Jócsi felvetett nekünk, ott ez a művészettörténet, ez hol találkozik veled? Hogyha neked kellene gyorsan...
1: Vagy a művészettörténet. Egyébként én nagyon-nagyon sok művészettörténetet tanultam gimnáziumban, tehát én jártam rendesen. Zenetörténet főleg, zenetörténet óra volt, hát ilyen külön óra, meg szolfés, meg szeretted? Minden, szóval én imádtam, persze.
2: És igen. Például a színművészetén ott tanultál művészettörténetet, vagy filmtörténet, gondolom volt, esztétika volt.
1: Filmtörténet is volt, művészettörténet is volt, a művészettörténet óra gyanánt gyakran mentünk a gyíkműhelybe a várba, és csináltunk ilyen papírmasé cuccokat, úgyhogy, de azért tanultunk is, persze.
2: Nagyon érdekes, mint az adás előtt beszélgettünk, és így összeírtuk, hogy akkor most mivel is foglalkozol, és ugye leírtuk azt, hogy író, de itt a Jócsi bemutatásában is van hallaszott forgatókönyvíró, költő lehet sorolni, zenész, ugye azt se felejtsük el, de mi az, amit te most leginkább magadénak érzel, mert gondolom, ez időszakról időszakra változik.
1: Abszolút változik, és nekem most egy nagyon hosszú, hát válság, nem tudom, egy pár éves ilyen, tulajdonképpen ki kéne választani, hogy akkor melyik is, és azzal foglalkozni sokat, mielőtt az ember teljesen kiég. Annak az eredménye az lett, hogy írni akarok, tehát hogy leginkább regényeket majd, de most egy kicsit háttérbe szorult, és most inkább egy zenei projekt, utálom a projekt szót, de hogy inkább egy zenei cuccom van, az a vonal, ami most így érdekel, vagy inkább nem is az, hogy érdekel, mert érdekel is, csak hogy ami így boldoggá tesz. Tehát, hogy ezt nem tudom szebben mondani, hogy ami így elégedetté tesz, meg egy darabon dolgozom most, egy ilyen
0: színházi darabon.
1: Hát kvázi, tehát ilyen stand-up monodráma-szerű valamint egy életem, van egy ilyen sorozat.
0: Aminek te leszel
1: a következő, igen.
2: Jó, csak egy húron pendül, wow. Ugyanezt akartam kérdezni.
0: Ez nagyon izgi. Ez egy újabb szín a palettádon, nem?
1: Ez abszolút is az egyik legnagyobb kihívása valószínűleg az életemnek, mert ugye meg is kell írni, és elő is kell adni, ami azért másfél óra a színpadon, úgyhogy nem vagyok színész.
0: Igen, a múltkor belefutottam egy TikTok videódba, ahol a női humor versus humor kérdéskört taglaltad. Ez akkor most női humor lesz, vagy?
1: Hát igen, de hogy valószínűleg én azért inkább a mélységre fogok fókuszálni, mert a stand-upos humor az egy külön műfaj szerintem, és azt lehet, hogy arra vagy születni kell, vagy nagyon-nagyon sokat gyakorolni, és most néztem pár stand-upot, de szerintem ezt nem ezt
0: tehát
1: tudom nyújtani.
0: Tehát inkább ilyen színházibb jelleg?
1: Valószínűleg színházibb lesz, meg személyesebb. Tehát, hogy mélyen személyesebb.
2: Tehát ilyen mesélős?
1: Igen.
2: Kibontós.
1: Igen.
2: Ez a humor, ez egy kemény műfaj, mert nagyon hamar jön reakció. Tehát egy őszinte műfaj, mint a színháztól. De még annál is szerintem őszintébb, mert mondasz egy poént,
0: vagy üt,
2: ül,
0: vagy
2: nem ül.
1: Igen, de mondjuk a slam poetry az pont ugyanez. Igen. Tehát az, ott azért azt megtanultam, hogy ez milyen, meg hogy nagyjából a közönség előtt hogy kell viselkedni, hogy mondjuk üljön is egy poén.
0: Azért nekem például tök érdekes, hogy idő kell, nem vagyok egy ilyen lassú felfogású valaki, de mégis azt én például tökre szeretem újra és újra hallgatni például felvételeken azért, mert akkor egy csomó rétege kibújik a nyelvnek.
1: Hát akkor jó, hogyha kibújik, igen.
0: Aha.
1: Ugyanakkor viszont azzal, hogy az ember annyira besűríti, meg annyira gyorsan mondja el, igen. Azzal lehet azt a hatást elérni, hogy így csak kapkodja a fejét a néző, és azt mondja, hogy az biztos jó volt, bár nem értettem, és akkor örül.
0: Tehát, hogy
1: ez is egy hatás. Igen.
0: Aha.
2: Igen, te két dolgot mondtál itt most, amikor megkérdeztük, hogy mi az, ami most leginkább foglalkoztat. Egyik az ez volt, a másik pedig, hogy regényírás.
1: Hát a másik most, amit mondtam, az a zene volt, de egyébként a regényírás az állandó, tehát azt hiszem, hogy az inkább csak olyan felkészülési szünetet tartok, hogy a következő regényem...
0: De tavaly jelent meg igazából a legutóbbi regényed. Ráadásul fiatal és termékeny alkotónként, de azért az, hogy tavaly már megjelent egy regényed, a legfrissebb regényed, én tök validnak tartom szünetelni utána, tehát hogy mennyi időnek kell eltelnie mondjuk két könyv között?
1: Nem tudom, mert eddig úgy csináltam, hogy 4,5 van, és eddig kb. Azért két évente szerintem egy nagyobb kihagyással, de megjelent egy 19 éves korom óta.
0: Wow.
2: Mert lehet, hogy a hallgatók között volt, aki felszíszent, amikor azt mondja valaki fiatalon, hogy kiégek, de amit te most mondtál, hogy 4-5 regényt megírtál, és még rengeteg mindent csinálsz mellette, akkor azért valóban lehet, hogy ebben ki lehet égni.
1: Hogy inkább csak utolért az, hogy például hogy beszéltünk arra, hogy művészettörténet, és akkor nem tudom, tehát hogy az, hogy mondjuk nem tanultam egyetemen, irodalmat, tehát hogy én tényleg csak autodidakta módon sokat olvasok, tehát hogy baromi sokat olvasok, majd nyilván az emberre ragadt tudás, de hogy most lehet, hogy a következőt az arra várnék úgy pár évet, hogy tényleg azt írhassam meg, amit akarok, és az tényleg kutassak, és tanuljak még, meg az is nagyon fontos, hogy amúgy elkezdtem tanítani kreatív írást. A Squatnál vannak kurzusai, most lesz a harmadik majd novembertől,

0: és hogy abból is baromi sokat tanulok, hogy nekem magamnak ezt a kreatív írásnak. Igen, tehát hogy konkrétan most a saját kurzusomból is tanulok, hát, hogy tanítom magam.
1: Hát szerintem ez nagyon fontos, és, hogy egyáltalán elkezdje így struktúrálni az ember a saját tudását például.
0: Igen, úgyhogy most ez, igen, de valamit belevágtam most.
2: Nem, azt akartam kérdezni, a témáidat hol találod, de közben egy érdekesebb felvetést láttam meg itt, hogy azt nézem, itt a regényeidet, Én még sosem, Rabok tovább, Kondor Vilmosan közösen értetek teszem, Aranykor, Fénykora, stb. De majdnem mindig másik kiadónál jelent meg, ez miért?
0: Hát most menjünk bele a kiadó politikát.
2: De ez érdekes, nem mert általában, hogyha egy író elkezd alkotni, akkor van egy kiadó partner.
0: Ez van is, vagy volt is, igen, egyébként, csak ez pont úgy jött ki, hogy amikor 19 voltam, akkor a Tilos az Á, akkor indult, ami egy ifjúsági kiadó volt, azt hiszem a Pagonynak. Uh-huh. Azt hiszem, hogy most már nincs, de hogy egy konkrétan egy ilyen tizen, vagy ilyen young adult leányvállalat, nem tudom. Uh-huh. És akkor arra felkértek, hogy írjak egy ifjúsági regényt, az így lett az. Viszont aztán közben felkért a Libri, hogy írjak egy felnőtt regényt, akkor így lett az. Közben a Libriben mentem tovább, és a verses kötöttek ket is kiadott, aztán az viszont váltott.
2: Mert ez is van kettő, igen.
0: Igen, csak hogy a Libriből közben lett egy Jelenkor, ami a Szép Irodalmat vitte, uh-huh, és akkor akkor a verseskötetemből aztán a következő kiadás az Jelenkor lett. Tehát, hogy így ment tovább, aztán a következő regényemet azt úgy döntöttünk, hogy nem a Librinél adom ki, hanem a Cser kiadónál. És aztán közben az Open Books tehát, hogy így alakultak ezek, de hogy nem semmilyen virágról virágra szállási hajlamom nincsen, csak hogy így adta ki.
1: Nekem meg inkább azt jutotta eszembe ez a folyamat, hogy kicsit olyan, mint egy ilyen evolúció, hogy így voltál egy kezdő, egy pályakezdő, szerző, és akkor utána most már ott vagy, hogy igazából te választhatod ki azt a csatornát, amin keresztül például te megjelenni szeretnél, vagy szólni másokhoz. Ebben van tudatosság?
0: Volt azért ebben választás, uh-huh, is, persze, igen, de hogy igen, tehát hogy remélem, hogy jutok odáig, hogy mondjuk akár magánkiadáshoz is. Aha, mostanában mindenki azt csinálja.
2: De most csak a Jócsi kérdésére kötve, hogy kiválasztatod?
0: Valószínűleg van, amit választhatnék, van, ahol mondjuk szívesen látnának, és van, ahol meg tök mindegy. Uh-huh, tehát, hogy, uh-huh, tehát azért vannak olyan nevek, akiknek mondjuk bármelyik kiadó leborulna, de persze, vannak olyan nevek, akiknek meg néhány kiadó leborulna, néhány meg...
2: És te hol tartasz?
0: Hát így a kettők között szerintem.
2: Alakul.
0: Igen, vagy nem, tehát nem tudom.
1: Még így említetted azt, hogy autodidakta módon tanultál meg írni, de hát azért az családi közeg, amiben így nevelkedtél, azért az mégsem azt jelenti, hogy autodidakta, tehát a szüleid is irodalommal foglalkoznak, hát elég magas
0: olyan,
1: színvonalon.
0: Mint egy ilyen 20 éves kreatív írás kurzus.
1: Hát azért, vagy egy ilyen életfogytig tartó, nem?
0: Tehát, hogy igen, tulajdonképpen igen. Csak
1: hogy kell elképzelni azt, amikor valaki író vagy szerző, és amúgy a szülei is azok?
0: Hát valószínűleg sokkal jobban fél megmutatni nekik a dolgokat, viszont igen, kötelezőnek is érzi megmutatni nekik a dolgokat. És hát a véleményük az számít. Tehát ha azt mondják valamire, hogy rossz, akkor elhiszem, hogy rossz. És akkor javítom.
2: És mit mond édesapád például?
0: Hát valamire azt mondja, hogy rossz, és akkor azt megpróbálom kijavítani, és valamire meg azt mondja, hogy nagyon jó. És
2: akkor...
0: Persze.
1: És ő az első egyébként, akinek megmutatod mondjuk bármit?
0: Hát anyám vagy apám. Aha. Vagy a nővérem, persze. Aha.
1: Mert hogy ő is.
2: Mert ő kemény lili,
0: igen.
1: Igen. Igen.
2: Kemény család.
1: Ez kemény, igen. Jó, gondolom ezt a poént már viszonylag sokan elsütötték, de...
2: Nem poénnak szántam.
1: De igen, tehát mint közeg is egy...
2: Mert hogy itt van egy, gondolom, egy elvárás, egy mérce, van, amiben szocializálódtál, és hogy annak, vagy azzal megfelelve kell, vagy szeretsz haladni. Picit azért így, ahogy beszélünk rólad, az egy nagyon érdekes dolog, hogy azért ilyen útkereső is vagy, nem? Tehát, hogy sok mindenbe kipróbálod magad, sokfele vagy, sokfele szorod a figyelmedet. Nincs olyan igény benned, vagy pont erre gondoltál előbb, amikor azt mondtad, hogy kell egy kis alkotói szünet, hogy akkor legyen egy fókusz, mert utaltál rá, hogy azért benned is van már egy ilyen vágy.
0: Igen, én azt hiszem, hogy nem csinálnám másképp, de nagyon sokan mondták már az elejétől kezdve, hogy válassz egyet, és azt abba rakjál minden muníciót bele, vagy nem tudom, de mindig azt mondtam, hogy nem, mert engem ez is érdekel, meg az is érdekel, meg az nem kihívás, úgyhogy akkor új kihívás, meg új területek, mert nem akarok unatkozni, meg nem tudom. És nem csinálnám másképp, de azért abban igazuk volt, hogy ez hosszú távon azért tényleg a kiégés úgy felé sodort, és hogy most arra már tényleg oda jutottam, hogy azért jobb. De szeretnék így egy-két legalább nem 8, hanem legalább csak 3 dologgal foglalkozni egyszer.
2: És akkor ezt úgy képzeled el, hogy akkor lehet, hogy kiválasztod a fókuszt, mondjuk azt mondod, hogy te írni szeretnél, csak feltételezés, akkor te arra még rátanulsz, rákészülsz, és még abban képzed magad, vagy akkor csak arra fókuszálsz? Tehát, hogy van-e még benned vágy arra, hogy képezd is magad?
0: Az mindig van, azt hiszem, igen. Nem tudom, azért érdekes, mert nagyon személyre szabottak, vagy ilyen dologra szabott ez a dolog, mert például a zenében képeztek 12 évig elég magas színvonalon, és aztán meg nem csináltam vele nagyon semmit, aztán most veszem fel a fonalat, és mondom azt, hogy tehát abban is próbálom magam képezni, meg jártam énektanárhoz is, meg mindent, tehát próbálom magam képezni, de hogy így vannak olyan képzések, tudjátok, amiket ilyen, hát ilyen agyon szivatott gyerekek, akik járnak mindenféle külön órákra, igen, azért felszednek
1: az hat éves
0: koruktól kezdve, igen, és akkor ott bujkálnak olyan dolgok, amiket így később azért úgy elő lehet szedni, és akkor örül neki az ember, hogy de jó, hogy nem volt délutánom, meg...
1: De ez azt jelenti, hogy te is ez a gyerek voltál, akinek úgy nem volt délutánja. Amúgy persze. Én is ez a gyerek voltam.
2: Igen.
1: Te neked volt délutánod?
2: Volt délutánom, tettem róla.
1: Na, majd meglátjuk,
2: mert hogy... Mert ilyenki azt mondja, hogy elküldtek külön órákra, csak nem mentem.
1: A profi.
0: Az nagyon jó, hát én elmentem.
2: Volt. Igen, elmentél, te jó kislány voltál. Mert ezekből a töredékekből, ahogy így beszélgetünk, azért elég szépen kirajzolódsz. De hogy ma Magyarország, a mai Magyarország alkalmas-e arra, hogy fiatalként, alkotóként, íróként dolgozzál, és milyen a közeg, ami körbevesz?
0: Erre azért nehéz úgy válaszolni, hogy az ember kikerülje a politikai. Hát azokat a...
2: Hát válaszolját.
0: Hát borzasztóan nehéz, tehát pár évvel ezelőtt tig körülbelül meg lehetett élni ebből, vagy így lehetett alkalmazott írással mondjuk így elboldogulni mostanra, azért nem igazán, tehát nem nagyon jó a helyzet, és igazából a közegem, azt hogy mi a közegemnek a közérzete, hát ez meg pokoli, tehát hogy borzasztóan kétségben van esve mindenki. Mert...
2: És egyébként érdekel, tényleg érdekel most, lehet, hogy jövő héten már nem vezetünk műsort, nem baj. Tehát, hogy érdekel ennek az íve, tehát, hogy mikortól kezdve érezted, vagy éreztétek azt, hogy olyan a változás, hogy már zavaró. Mert persze van más irány, de...
0: Elejétől kezdve. Tehát az
2: elejétől?
0: Persze. Meg nekem mondjuk az volt, hogy a Slam Poetry az ugye pont egy olyan felület, ahol az emberek kipakolják, tehát az a platform, ahol a szorongásaikat akár, kipakolják, persze. Igen, és igen. Legtöbb esetben reagálnak mondjuk aktuális hírekre, vagy ilyesmi, és hát azért volt miről beszélni, persze. És akkor évekig ez ment, szóval nekem, és mivel akkor 17 voltam, amikor ez kezdődött, ezért
2: felhőtlen, felelőtlen.
0: A szlem, tehát hogy így én azóta ezzel foglalkozom, meg ebben élek, meg ilyesmi, és tehát tulajdonképpen köszönhetek is neki dolgokat, hiszen a szlem nélkül amúgy nem lennék sehol.
1: Hogyne, persze.
0: De attól még az, hogy a közegemnek milyen a közérzete.
1: És egyébként a Slamből való háttérbe vonulásod, a mögött van bármi konkrét koncepció, vagy így ki akartál hátrálni, egyébként talán pont ebből a helyzetből, hogy így ennyire intenzíven reagálni, vagy egyáltalán nem, csak más az érdeklődésed most?
0: Én igazából azt vettem észre, hogy nem tudtam új szöveget írni. Aha. Valahogy az a nyelvi bármi,
1: massza, igen.
0: Massza, igen. Vagy lelemények, igen. Vagy nem tudom, szójáték, igen. Vagy ilyesmi, hogy bármi, azok nem úgy és abban a formában jöttek ki, hanem mondjuk dalszövegek formájában, vagy más csatornákon. És
1: erre
0: akkor
1: hogyan érez rá az ember, hogy ennek mi a formája, hogy ez inkább szlem, ez inkább vers, ez inkább dalszöveg?
0: Ez az érzés. És valahogy, ha nekiültem szlemet írni, akkor így valami olyan rossz gyomor.
1: Aha,
0: érzés jött. Igen, tehát hogy ez nem wow. Megy. Uh-huh. És
2: de
0: nagyon
2: ez
0: szívesen járt.
2: Gát, vagy környezet okozta gát?
0: Szerintem ez egy saját gát valahogy, tehát attól még szerintem csodás a szlem, és most épül újra, tehát hogy volt egy nagy kihagyás a Covid miatt, és most épül újra, és jönnek újabb és újabb generációk, és tök szépen megy, meg folytatódik, meg én is nagyon szívesen mondok régebbi szövegeket, meg szívesen mondok, hogyha meghívnak más típusú szövegeket színpadon, szlem színpadon is, meg bármi, ami csak működik, csak valahogy az, hogy új szöveget írjak, az ilyen kínszenvedés. De próbálkoztam, meg próbálkozom, meg hogyha megkeresnének, próbálkoznék, csak most így.
2: Innen fogjuk folytatni hamarosan, Kemény Zsófi a vendégünk, maradjanak velünk itt a Kulturaliban, a Rádió Cafén, jövünk vissza nem sokára.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: még ne menjetek el. A Kulturrali folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
0: Minisztárszki és Hadzsesz Klub a Rádiókafé 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Bulizz együtt a Száguldó Cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu. Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankás domboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Isle, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON. A Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrally. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
2: Folytatódik a Kulturrally a Rádió Cafén, Mezei Dániellel és Pár Julcsival. Mai vendégünk pedig Kemény Zsófi, író, forgatókönyvíró, zenész és slammer. Köszönjük, hogy itt vagy velünk, Zsófi, az adásban.
3: Köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Meséltél így a saját utadról, és hogy az, hogy most hol vagy, most honnan nézed a körülötted lévő dolgokat, és hogy így megadtam a kiegész szót, és rögtön így benyomódott bennem egy piros gomb, pedig én is átestem teljes egészében, mondjuk így másfélszer a kiégés fázisán, alkotóként is eljutottam a 0 km-kőig, de mégis valahogy így benyomta rajtam azt a piros gombot, hogy minthogyha ezt nem lenne szabad csinálnia egy művésznek, mert hogy amúgy is a társadalom ilyen ingyen élő rétege, aki olyan kicsit úgy felesleges, aki úgy van, de hogy nem tudjuk, hogy miért. Talán zenészként egy kicsit hasznosabbnak élheti meg az ember magát, de hogy így költőként szerinted így...
3: Nem, baromi haszontalannak érzi magát az ember való.
2: Tehát, hogy így csak megpróbálok együtt érezni ezzel
3: az érzéssel. Pont ez a kiégés, az egyfelől az impostor szindróma, most én tényleg ezt csinálom, meg ebből élek, meg ezt biztos, hogy értek-e hozzá.
2: Igen.
3: Másfelől meg az, hogy viszont nem állhatok meg, mert hogyha nem csinálom éppen, akkor nem engedhetem azt meg magamnak, mert hogy akkor meg mégis mit keresek itt, szóval, hogy összeadódnak ezek az érzések. Ha nem termelsz pénzt valakinek nagyon sokat, tehát nem vagy mondjuk, tudom én, azaria, vagy ilyesmi, most csak mondtam egy példát, akkor haszontalannak érzed magad.
2: Csak így gazdaságilag, nem tudom, Dani, hát jobban értesz ezekhez a dolgokhoz. Mi két művész lélek itt összetalálkozik, és...
4: Közben akartam szólni, hogy ez valóban egy probléma? Tehát valóban probléma, hogy azt sugallja a világ, hogy ez a fajta zenei, alkotói, bármilyen művészeti ág, az fölösleges a mai világban?
2: Hát ha nem termel gazdasági profitot, akkor igen.
3: Igen, tehát, és nekem ez az élményem. Persze.
4: Na jó, de
3: igen.
4: Azért az alapattitűd a művészettel szemben, értelmiségi körökben talán az, hogy nem feltétlenül profitorientált.
3: Hát az lenne a jó. Az lenne a nagyon jó, csak ugye nem...
4: Nem erről szól a világ?
3: Hát nem erről szól a világ, meg hát ugye annak a művészetnek a támogatása mondjuk, ami kísérletezőbb, vagy nem profitorientált, vagy nem piaci alapon működik, ugye az az állam feladata lenne, azt meg...
4: Támogatni.
3: Hát támogatni, igen.
4: És az tehát,
3: hogy
4: meg.
3: Azt nem.
4: Ugye ezt visszatérünk arra, amit abba hagytunk még a műsor első felében.
3: Igen, de nem muszáj, tehát ugye nem muszáj erről beszélni.
4: De muszáj, mert ugye létezik...
3: Mert én nem is értek ehhez. Tehát,
4: igen, de létezik művészi sokszínűség, és én azt keresem egyébként, hogy miért nem tudják ezt azok, akik a művészetpolitikát alakítják, hogy az a művészi sokszínűség az kell. Mert lehet, hogy pont belőled jön egy olyan hatás, ami egy másik oldalon lévő embert valamire inspirál.
2: Ilyen pillangó hatás?
4: Igen. Tehát én ebbe hiszek, de ez aztán lehet, hogy csak az én véleményem.
2: Hát oké, csak a műsort úgy kezdtük, hogy te egy művészettörténés családból érkezel. Tehát neked alapvetően van egy attitűdöd, egy viszonyrendszered a művészetekkel kapcsolatban. Még művészekkel is rengeteggel kapcsolatban vagy, tehát ismered ennek az egész lélektanát, úgymond.
4: Na, de most mondjuk ezt az érzést, ezt nem hallottam még, tehát ezt, hogy én fölösleges vagyok. Azért gondolom, vannak olyanok, akik kedvelik a művészetedet, vannak olyanok, akik rajongóid van.
2: Abszolút.
4: Nem.
2: Hát egy tök nagy social media követő bázissal rendelkezett.
3: Persze, és nem is akarok panaszkodni, csak reagáltam arra, hogy egyébként ez az érzés van. Tehát hogy teljesen valid, amit mondasz, hogy, hogy az ember fölöslegesnek érzi magát.
2: Te igazából csak bedobtad ezt a kiégés témát, de ha jól értelmeztem, akkor most nem vagy egyébként ebben a burnoutban benne.
3: Most nem. Csak... Én azt hiszem, hogy megálltam a szakadék szélén, vagy a Covid állított meg a szakadék szélén egyébként.
2: Igen? Igen?
3: Igen. Hát az ott elég jó érzés volt. Nem a Covid maga nem volt jó érzés, csak az, hogy ott hirtelen ott lemondódtak dolgok, és így megtanulta az ember, hogy egyébként meg lehet ülni a fenekén otthon, és kicsit gondolkodni a világ állapotán, meg a saját élményein, és hogy nem járni egyszerre egyetemre, fellépésekre, és nem tudom hova még, tehát igen.
4: Ha veszünk egy lendületet, és mondjuk maradunk ennél, amit mondtál, akkor mi az, ami téged elfoglal az alkotás mellett? Tehát mi az, amit szeretsz, mint magánember, mint Zsófi? Ami úgy a tied?
3: Utazni valójában. Tehát, hogyha valamit, akkor utazni, meg a kiskutyámmal lenni. Ezek ilyen nagyon elég közös dolgok, de hogy ez van, puli.
4: Puli. Fiatal? Idős?
3: Hát 5 éves.
4: Akkor még középkorú.
3: Középkorú most már.
4: Milyen neve? Hogy hívják a nevét?
3: Pinkó.
4: Pinkó.
3: Pinkónak.
4: Azt van olyan a Pinkó.
3: Az a Plutó fia egy népmesében.
2: Így van, Plutónak. Egy ilyen kis ördög
3: fiúk.
4: Ha utazol, merre utazol?
3: Hát például most voltunk Kosztarikán egy hónapot télen, és rájöttem, hogy tehát akkor volt az, hogy akkor most nem csinálok semmit. És így 10 év után így megpróbálom letenni a tollat, meg az aggódást, meg a kattogást, meg a mindent, és csodálatos volt. Mi olyan helyekre szeretünk utazni, most már férjemmel, ahol állatok vannak, dzsungel van, és van tenger. Ez a három, ami fontos. És akkor erre gyűjtünk, spórolunk egész évben, és mostantól így szeretnék én élni, hogy minden évben egy picit el lehessen menni.
2: Hónap. Ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor ott tényleg nem alkotsz, hanem
3: hát
2: hanem
3: most,
2: akkor
3: most próbáltuk ki először is, igen, tehát ez volt a cél. Én nagyon féltem attól, hogy majd ez, tehát hogy csak még jobban el fog kezdeni stresszelni, hogy most nem csinálok valamit, tehát hogy miért nem csinálom, amikor itt lenne a világ összes ideje rá, és nem ez történt, hanem így kiürült minden, és aztán elkezdett visszaáramlani, és így minden, tehát hogy mármint ilyen erő, vagy munkakedv, és gyakorlatilag ezt kell a kiégés ellen tenni, szerintem, tehát a pihenés, nem azt mondom, hogy a világ másik felére utazás, az, mert azt nem, tehát tényleg mi egész évben erre spóroltunk, meg az összes jogdíjat, meg mindent erre raktuk fel. De lehet, hogy nem mindenki tud elmenni, de az, hogy valahova kivonulni, lekattanni az internetről, és pihenni, és nem csinálni semmit, ezt nagyon ajánlom.
4: De ez akkor úgy történt, hogy akkor nem volt se SMS, se semmi, tehát akkor teljesen elvonultál.
3: Hát lehetett volna SMS, nem, de mondjuk azért Messenger az létező dolog, csak akkor az idő eltolódás, hogy nem igaz.
2: Nem terez partnereket.
3: Igen.
2: Aktuálisan.
4: Mert amikor jönnek az üzenetek, alszol.
3: Igen, igen.
4: És igen. Most hova terveztek utazni a következő
3: időszakban? Hát most nem tudjuk még, mert hát ez egy nászút lesz gyakorlatilag, és ezt most jól meg kell gondolni.
4: Ajaj.
3: De valószínűleg valami Dél-Ázsia, vagy ilyesmi. Az lenne a jó.
2: És amikor mondjuk hazajöttetek Kosztarikáról, akkor mi volt az első dolog, amit így alkotóként létrehoztál?
3: Én szerintem akkor kezdtem az új zenei cuccommal foglalkozni. Aha. Hát akkor így leültem, és gyakorlatilag egy albumnyi dalt megírtam így egyedül a szobámban.
2: Wow. Akkor megéri szereztetni, nem Zsófi?
3: Hát szerintem abszolút.
2: Azért ez egy nagyon, ez egy nagy dolog.
3: Igen, nagyon jó érzés volt. Aztán most elkezdtünk velük dolgozni, és nyilván az, amit akkor csináltam, az csak részben lesz benne, vagy hogy nem minden lesz abból használható, de most ez nagyon lelkesít.
2: És hogy képzeljük el az új hangodat, vagy ezt a most születő projektet?
3: Először úgy tűnt, hogy tényleg egy zenei projekt lesz, most inkább tűnik egy zenekarnak, ami így alakulni kezdett, és annyira csodálatos, csak nem tudok artikulálni, bocsánat, mert 12 éves koromtól 16 éves koromig volt a nővéremmel egy zenekarom, amivel még a Quimby előtt is játszottunk meg, csak akkor én a csúcson azt mondtam, hogy akkor én ezt nem akarom csinálni, és aztán meg azóta az volt bennem így több mint 10 éve, hogy de azért csak kéne egy zenekar, és valahogy most így véletlenül alakul egy zenekar.
2: Akaratlanul.
3: Amit így valahogy mindig el akartam kezdeni, és valahogy sose volt az igazi, tehát sose volt igazán zenekar, vagy nem az enyém volt, csak hogy nem... Most csak az enyém, csak hogy ténylegesen ilyen sajátnak érzem.
4: És hogy alakult egyébként? Tehát hogy állt föl maga a csapat?
3: Egy Joel Kaufman nevű zenésszel álltam össze, akivel nagyon jó barátságot ápolok. Ő a The Roving Chess Clubnak az énekes dalszerzője, és vele kezdtük el, és aztán ő hozott zenészeket. Egyre többet és többet, tehát mint a Babóban, amikor kopogtatnak a törpök.
2: Te dalaid, többen. Te szövegeid? Vagy te szövegeid és közös dalok?
3: Én dalaim és én szövegeimmel indultunk, és most már úgy tűnik, hogy akkor mindenki hozza bele azt, amit ő tud. És ez így sokkal izgibb.
4: És mi lesz az eredmény? Tehát mi lesz a
3: hát most az a baj, hogy de jó lenne, ha tudnám mondani a nevét, de most azon gondolkodom.
2: Még születik, hogy... még a projektet igen. Sem szereted.
3: Igen,
2: még
3: hogy egyre Zsófinak akartuk hívni, de aztán most úgy döntött, vagy hát nekem sem annyira, de valaki végre kimondta, hogy ez nem annyira jó, hogy Zsófinak nevezzük el, hanem kéne egy név. Úgyhogy most ezen agyalunk.
2: Ezek ilyen nagy történelmi állapotok mindig egy alkotó életében, amikor mondjuk egy nevet, igen, nevet ad.
3: Igen, azért nem mindegy, hogy, mert még az is lehet, hogy lesz belőle valami. Aztán, hogyha elhal, vagy nem tudom mi, az akkor meg tök mindegy a név, de hogy hát, ha nem.
4: És ami alakul, az tetszik?
3: Nagyon, nagyon.
4: Miért?
3: Emberek játsszák a dalaimat, és olyan dolgokat játszanak bele, amik sokkal jobbá teszik meg, ami jobbak, mint maguk az eredeti dalok. Hogy és olyan jó, tehát hogy nagyon, nagyon jó az, hogy nem csak eljátsszák, meg nem húzzák az orrukat, hanem hozzátesznek valamit, és attól sokkal jobb lesz az egész. Ez szuper érzés igazából.
2: Azt jutott eszembe, hogy íróként, költőként, szövegalkotóként egy kicsit az ember olyan magányos farkas. Zenészként viszont, ha csak nem egy egyszálgitáros előadó vagy, akkor pedig csapatjátékban
3: igen,
2: kell funkcionálnod.
3: Nagyon nehéz megtanulni.
2: Na, hogy vagy vele?
3: Nekem ez nehéz.
2: Igen?
3: Igen, mert én nem vagyok egy vezető alkat, hanem én szeretem átadni a dolgokat. Tehát mondjuk, ha volt gimiben voltak ilyen közös csoportmunkák, és na ott például az volt, hogyha nem kaptam meg konkrétan a feladatot, hogy akkor csináljam meg, akkor hátradőltem és csináljátok. Tehát mondjuk, akkor onnantól nem érdekel. Vagy hogyha valaki jött a rajztanár és belerajzolt a rajzomba, akkor onnantól nem érdekelt. Tehát mert hogy akkor az már az övé, tehát akkor az már nem a sajátom, az enyém, és ezért valahogy kicsit féltem attól, hogy tényleg teamben dolgozni, és most meg valahogy működik, és nagyon tetszik az egész. Úgyhogy ez tök jó fejlődésnek érzem.
4: Hát akkor most is annak ellenére, hogy mondtad a regényírás, most ahogy hallgatlak, ez a fő profil, tehát a zene, és ez köt le, vagy ez az, ami leginkább érdekel?
3: Hát most ez a kettő, ezen az albumon dolgozunk, meg az Egy életem előadáson.
2: Az előadáson. Most látjuk nagyon erősen kirajzolódni a jelenedet, meg így a jövőképedet, és ezek nagyon izgi projektek, mert szerintem sokan várjuk őket így a háttérből. Hogyha visszakanyarodunk a kezdetekhez, akkor emlékszel arra az első pillanatra, amikor elkezdtél írni?
3: Hát arra emlékszem, amikor már konkrétan elkezdtem mondjuk egy fantasy regényt írni. Arra emlékszem, akkor voltam kb. 10, és a nővérem is írt egy könyvet, ami szerintem zseniális volt.
2: Ami jobb lett.
3: Sokkal, persze, és akkor én is elkezdtem.
2: Aha.
3: És az meg nem volt zseniális, de apa azt mondta, hogy akkor begépeli, és akkor elkezdte begépelni, és akkor ott mondta, hogy
2: kipofozgattátok?
3: Hát, hogy így tanítgatott rajta, hogy akkor ez a mondat, ez miért nem jó, vagy jó-e, vagy ironikus-e, vagy hogy gondolom, hogy lehetne erősíteni a humorát mondjuk, hogy értsék, hogy amúgy humor, amit 10 évesen igen, leírtam, mert igen, hogy azt akartam, csak nem feltétlenül.
2: Igen.
3: Szóval az volt talán, amikor először, de egyébként előtte is nyilván találtunk ki dolgokat, megírtunk mitológiát.
2: Saját kútfőből?
3: Persze, vagy? Saját nyelvet, meg minden istenek, mit csinálnak.
4: És arra emlékszel, hogy mikor kezdtél először zenélni?
3: Azt meg 6 évesen, amikor megüresedett egy a gitártanszéken, klasszikus gitártanszéken megüresedett egy hely, és akkor kérdezték az iskolában, az általánosban, hogy akkor akar-e valaki gitározni. Én mondtam, hogy persze, Satisfaction. És aztán kiderült, hogy ez nem egészen ugyanaz, hanem ilyen, ilyen reneszánsz gitárdarabok, vagy lant daraboknak a gitáradaptációja, itt kell játszani, de aztán az is jó volt.
4: És tehetséges voltál benne?
3: Kezded el nagyon.
2: Na.
3: Kezded egy virtuóz módon játszottam.
4: Hol van a tépelődő önmagad, de így kimondod, hogy nagyon.
3: Hát az van, hogy versenyeket nyertem.
4: Ja, akkor az igen.
3: Meg mindenféle
4: versenyeket. Szokták mondani, hogy az eredmény nem hazudik.
3: Igen. Az eredmény, hát tulajdonképpen valószínűleg. Igen.
2: Ez milyen érdekes, hogy mennyi ilyen pozitív feedbacket kaptál így a zenétől, vagy így a zenei utat során, és mégis az irodalom oldaláról közelítetted meg talán önmagadat. Volt egy olyan pont, amikortól azt mondtad magadra, hogy oké, én egy író vagyok, vagy egy költő vagyok, vagy...
3: Hát ez nagyon nehéz, mert az ember ugye mit mondjon magára, hogyha vannak könyvei, vagy vannak verseskötetei, mint az, hogy író meg költő. De közben tényleg ez nem tudom, hogy mennyire, tehát ez szakma végül is, csak valahogy nem egy elfogadottan szakma, mert hogy az, hogy valahogy...
4: Ebben vitatkozom, mert tehát vannak nagy íróink a mai napig, és kortárs íróink, igen, és régi mikor? Nagy íróink is, tehát egy...
3: Közben nálunk azért nem, azért mindig megkapom azt, hogy de és akkor mit csinálsz? Mondom, de író vagyok, de mit csinálsz?
2: Ja, még zenélek.
3: Hát
2: ja,
3: igen, de hogy ez tényleg, tehát, hogy ez valid Magyarországon, hiszen mondjuk nem tudom, Németországban megél egy író abból, hogy író. Itthon azért csak akkor, hogyha tényleg nagyon sok könyvet elad. Igen. És azért, tehát mond, egy foglalkozás, az, vagy egy állás, az ugye az, hogy csinálod, azt nem kapsz érte pénzt. Ez nem így van. Hogy valahogy nem annyira mondja az ember. Az, hogy költő, azt meg pláne nem mondja, de az valami elvontabban, emelkedettebb dolog, azt nem akarom magamra mondani, azt mondják mások, hogyha akarják, de...
2: Akkor ez olyan, mint amikor valaki magát művésznek hívja, vagy...
3: Igen, és ezért akarom a forgatókönyvírót nyomatni, aha, hogy inkább akkor író forgatókönyv, mert az legalább tényleg egy egyetemen tanult szakmám. Tehát, hogy az... Hát, hogy ez az egy szakma. Tényleg.
2: Készülnek forgatókönyvek? Egy kicsit ez is forgatókönyv, az új darabodnak a szkriptje, nem?
3: Hát igen. Én nagyon szeretnék filmet csinálni majd, csak az meg aztán tényleg nagyon-nagyon nehéz folyamat, mert ott aztán olyan teamwork kell minden, teamwork, amit aztán...
4: Pén sem áll.
3: Igen. Igen, de egyébként a Szelecki Rozinak a Cica verzumját, azt együtt írtuk.
2: Ja, hogy ne, éve, persze. Úgy, hát, így van.
3: Úgyhogy van tulajdonképpen, de jegyzek egy nagy játékfilmet.
2: Igen, nagyon vagány.
4: Na hát Zsófi, nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen sok oldalról megismertük a jelenlegi önmagadat, és én kívánom, hogy a következő időszakban legyen egy teljes letisztulás, és minél többet legyenek olyan hónapos kikapcsolódásaid, amely után hazajössz, és teljes erővel tudsz alkotni, és köszönöm, hát, hogy a szkóp mennyire szűkül, az meg majd rajtad múlni, gondolom, a következő években.
2: Engem azért az is érdekelne, hogy a közönség mikor hallhatja az új zenei.
3: Szeptember 12-én a textilgyárban lesz a debüt koncertünk.
2: Nem már, hát ez őrületes, akkor tessé. Szuper, tök jó kis programajánló, szeptember 12, Kemény Zsófi, bármi is legyen az új zenei projektje, majd ott
3: a nevét,
2: megszületik.
3: A nevét, jó lenne tudni.
4: Addigra azért jó,
2: addigra
4: az, megvolna.
2: Addigra ez kiderül.
4: Igen, nagyon szépen köszönjük Zsófi, hogy itt voltál. Kemény Zsófi volt a vendégünk. Költő, író, zenész.
2: Forgatókönyvíró,
4: slammer.
3: Köszönöm szépen.
4: A Kulturalit hallották, Pár Julcsival és Mezei Dániele. Várjuk Önöket egy hét múlva is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pál Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Megkezdte a NAVA visszaszámlálást, készülhetünk az átállásra. Busszal ütköztek, aztán elszaladtak egy kocsi utasai Budapesten. Újabb vámokkal sokkolja Amerika a világot. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő keretprogram. Januártól korszerűbb és az egyes ügycsoportokra, felhasználókra szabott platformokon lehet adatokat beküldeni a NAV-hoz. Már most érdemes felkészülni a változásra, amelyről a hatóság honlapján találnak részleteket, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, kommunikációs osztályvezető.
3: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
2: Elmenekültek a helyszínről egy közlekedési baleset szereplői a fővárosban. Busz és személykocsi ütközött délután Budapest 10. kerületében Kőbányán. A kocsi utasai a karambolt követően elszaladtak, hogy miért, azt egyelőre nem tudni. A buszon úgy 50-en voltak, mind leszálltak a járatról és máshogy folytatták útjukat. Arról nem írt a katasztrófavédelem, hogy bárki megsérült volna. Egységesen új vámokat vezetett be az Egyesült Államok a világ 60 országával szemben. Az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Kanada, Mexikó és Japán is szerepel a listán. A 10 valamint 12,5%-os tételek így szinte a teljes amerikai behozatalt érintik. Az intézkedés már életbe is lépett, egy időben azzal, hogy a korábbi átmeneti vámok ideje lejárt. A Trump adminisztráció hivatalosan azzal indokolt, hogy az érintett államok nem léptek fel kellő eréllyel a kényszermunkával előállított árucikkek betiltása érdekében. Maximális pontszámot értek el a kínai mesterséges intelligencia modellek a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián. Először teljesítették hibátlanul a versenyfeladat sorát. Tavaly is remek eredménnyel zártak az MI rendszerek a megmérettetésen. Két amerikai eszköz is aranyérmet kapott volna, ha a ringbe száll, de egyikük megoldása sem volt tökéletes. Éjszaka is lesznek felhők az égen, csapadék nem valószínű sehol. Hajnalban 6 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvége első napján sok derűs órára számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten lehet egy-egy helyi zápor. 25-30 fokos csúcsot hoz a szombat. A vasárnap már lényegesen több felhőt ígér, a Dunántúlon záporokkal, zivatarokkal, 25-32 fokkal, a jövő hét első napjaiban is változatos időnk lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
5: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold, Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 Holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
6: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
7: Jó estét kívánok mindenkinek, péntek este 9 óra, úgyhogy a 100 Hold című műsor jelentkezik, én Vejszer Alinda vagyok. Ez az a műsor, amiben a gyermek és ifjúsági irodalmat hozzuk föl hétről hétre, akár egy könyv, akár egy jelenség, akár egy szerző, akivel foglalkozunk. Ma például két olyan szerző velem szemben, akik mindketten külön-külön már jártak itt, Gimesi Dóra és Rófusz Kinga, és egy konkrét kötetről fogunk beszélgetni, noha elképzelhet, hogy megidézzünk még párat, de a Teknős idő című kötet lesz a fókuszban, mindjárt kezdünk.
0: Esti kakaó, természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk...
7: És akkor, ahogy mondtam, Gimesi Dóra és Rófusz Kinga ülnek velem szemben, és a Teknős idő című kötetről fogunk beszélgetni, ami hát annyit spoilerezhetek, hogy van benne teknős, hiszen a címében is van teknős, de Dóri, vagy azt hiszem a végén van a kötet, végén egy... már a mesén kívüli kis magyarázat, hogy egy valódi teknős ihlette ezt a történetet. Ugye tulajdonképpen arról szól, hogy egy kislány és egy teknős barátsága, és hogy így mennek előre az évek, a barátságuk megmarad, de milyen valódi teknős ihlette?
8: Ez egy nagyon érdekes történet, szerintem. Eleve onnan indult az egész, hogy Győri Hanna, a szerkesztőnk, aki itt alkotótársként is nagyon-nagyon fontos személy ennek a könyvnek a létrejöttében, ő egyszer így egy ilyen beszélgetés során csak így elejtette, hogy amúgy van egy ilyen tök jó sztori egy tengeri teknősről, akit megtalált egy nő, még egy ilyen nyaralás során hazavitte, és akkor azt hitte, hogy ilyen kicsi marad, és aztán kiderült, hogy ő egy óriás tengeri teknős, és mindig vett egy egyen nagyobb akváriumot, de hát egy idő után kinőtte ez a teknős, és aztán bekerült a bécsi akváriumba, és a mai napig megnézhető ez a teknős, lehet vele találkozni, Puppinak hívják.
7: De jó.
8: És az ő hát gazdája, vagy megtalálója, barátnéja nyilatkozott egyszer, hogy milyen érdekes, hogy amikor ő megy hozzá látogatóba, akkor azonnal izgatott lesz a teknős, és felismeri a lépteit.
7: Szóval ez egy, akkor
8: szóval ez egy igaz
7: based
8: történet.
7: On a true story.
8: Based on a true story, és ez annyira felizgatott minket, vagy hogy azt gondoltuk, hogy hát ez ilyen nagyon-nagyon menő. Meg hát, hogy egy teknős körülbelül annyi ideig él, mint egy ember, vagy akár élhet annyi ideig, mint egy ember. És akkor belegondoltunk abba, hogy milyen jól végig lehet vezetni tulajdonképpen egy ilyen párhuzamos életet egy teknőssel.
7: Jó, de ugye ez a kedves történet, de közben meg a kötetennél sokkal erősebb témákat tárgyal, és erről így akartam veled, vagy szóval mindig lehet ilyenekről beszélni, hogy például az öregedés, a válás, szóval ezek a nehezebb témák, hogy honnan tudod, hogy meddig való egy gyereknek, vagy hogy milyen mélységben?
8: Hú, hát ez nagyon nehéz, mert szerintem ebben viszonylag kevés a tudatosság, vagy... Én azt éreztem ennél a történetnél, hogy ez biztos, hogy valami hiánnyal vagy veszteséggel kell kezdeni.
7: Miért?
8: Mert hogy ez a barátság a teknős és a kislány között, hogy valami olyanra épüljön, hogy nem tudom, valahogy volt egy ilyen...
7: Töltse ki az űrt.
8: Igen, hogy volt egy ilyen halvány.
7: Mert ugye elválnak a szülők,
8: elválnak
7: innen
8: a szülei
7: indulunk.
8: Konkrétan az első oldalon.
7: Igen, bele a közepébe, egy válással indul a kötet.
8: De hogy utána viszont jól alakul ez az élet. Tehát én egyébként itt azt is meg akartam mutatni, hogy ez viszont nem egy ilyen nagyon problémás válás, vagy nem egy ilyen veszekedős válás, hanem inkább egy szomorú válás, persze. De hogy aztán így lehet ezt az életet folytatni, hogy akkor két gyerekszoba van, meg apa integet, miközben anya megy el a kislányjal a kocsival. Szóval, hogy ez így szerintem a képekben is volt egy ilyen cél, de majd Kinga megerősíti, hogy itt két szerető szülőt mutassunk meg, akik együtt élni ugyan nem tudtak, de hogy attól még ez egy jó család, vagy hogy ez egy működő család. De szerintem ez tök fontos, hogyha például válásról beszélünk, akkor ne csak a tragikus, vagy nagyon problémás válásokról beszéljünk, mert van egy csomó olyan válás, ami, amit szerintem tök szépen intéznek.
7: Egyébként az milyen érdekes, hogy aki véglapozza, az észre fogja venni, hogy bizonyos oldalpárok nagyon markáns színvilágot tükröznek, és azért, hogyha az ember úgy belegondol, hogy azt mondom neked, Kinga, hogy válás, akkor neked milyen szín jut erről eszedbe?
9: Nem jut eszembe szín. Tehát, hogy
7: mert meglepően barátságos a színe a válásról szóló képpárnak, vagy oldalpárnak.
9: Részben igaz, részben azért ebben van egy feszültség szerintem ebben a vörös.

0: Különös dolog az idő. Néha pár percnek tűnik egy egész év, máskor évszázadok telnek el egyetlen délután alatt. Hihetetlen gyönyörű költőisége van ennek, szóval én ezt nagyon szeretem. És akkor mondjuk te elolvasod ezt az első két mondatot, hármat, és azt mondja, hogy idő, percnek tűnik, gyorsan szalad, és mi jelenik meg, hogy mi, akkor ezt most hogy jeleníts, hogy mi legyen ehhez párosítva?
1: Azért, tehát, hogy nem ezzel az egy mondattal mentem csak. Tehát, ahogy mi elkezdtük ezt, hogy megismertem én is ezt a történetet, akkor azért úgy láttam, hogy ebbe lesz válás, lesz utána egy idő történés, tehát, hogy egy öregedés, meg lesz ez a nagyon fontos szövetség a kislány és a teknős között, akkor ez így egybe dolgozott bennem tulajdonképpen. És nekem például az első kép, amit a fejembe láttam konkrétan, az nem is ez volt, hanem amikor a kezébe fogja. Uh-huh. Tehát, hogy a két kezébe ott van a teknős. És tehát, hogy nekem ez nagyon fontos volt, amiről elkezdtetek beszélni, hogy itt egy válásról van szó. De ez egy alaphelyzet, és nem erre van kihegyezve, tehát itt nem egy tragédia történik, nem egy dráma, hanem ez egy alaphelyzete a könyvnek, és ezzel megyünk tovább, és utána ez egy békés dolog, egy természetes állapot alakul, és ezt én így nagyon törekedtem rá, hogy a képek is ezt tükrözik.
0: És az első kép ugye maga a kislány.
1: Igen.
0: Egy portré.
1: Igen. Ez viszont szinte, tehát hogy azért van ebben a képben valami drámai elismerem. Tehát, hogy nem túl vidáman néz, és totálisan a szemünkbe néz, és az ő arca is ketté van fűrészelve ugye a könyv gerince által, ami nekem így fontos volt, mert nagyon sokszor érzem ezt válásoknál, hogy a szülők legszívesebben kettő fűrészelnék azt a gyereket, és hogy tulajdonképpen a gyerek tényleg azt érzi, hogy neki ketté kell szakadni. Tehát, hogy meg ez a mondat, amivel kezdődik, ez egyszerűen nagyon lírai, nagyon-nagyon drámai is szerintem, és sejtett valamit, hogy na, itt valami lesz, és utána erre lapozunk, és ott van az, hogy bejelentik, hogy válna. És ez nekem így tök fontos volt, hogy ezen a képen semmi más ne legyen, csak ennek a kislánynak az arca, meg a tekintete. És mellé ez a vöröses, azért ez egy kicsit...
0: Igen.
1: Persze szép-szép, de azért ebben van valami kis...
0: Ebben van, igen, abszolút. Te így képzelted el a főszereplőt, ahogy a Kinga?
2: Szerintem, ezek is olyan nagyon érdekes dolgok, hogy mennyire képzeli el az ember. Azt hiszem, hogy már Kingával most már elég sokat dolgoztunk együtt ahhoz, hogy biztos, hogy voltak elképzeléseim, de hogy amikor elküldte, hogy szerintem ilyen a Lújza, akkor azonnal mondtam, hogy szerintem is. Szóval, hogy itt nem volt annyira kérdés ebben.
0: Mert úgy felmerült bennem, hogy az, hogy mondjuk a Lújza szeplős, hogy például sötét hajú, hogy meddig ér a haja, hogy mekkora a frufruja, szóval, hogy ez, vagy hogy ekkora gomb szemei vannak, tehát, hogy nem kék szeme van, vagy zöld, hanem fekete tulajdonképpen, hogy ezek mennyire instrukciók, vagy ezek már a Kinga fejében megszülető vizuális elemek?
2: Ezek a Kinga fejében megszülető vizuális elemek, amiket aztán viszont úgy visz tovább, amit én mindig így rácsodálkozom újra és újra, hogy például, hogyha a szeplők útját megfigyeled, vagy megfigyelik majd az olvasók, hogy például ki örökli a szeplőket, vagy hogy kitől örökölte a Lújza a szeplőket, és hogy hogyan vezet végig tulajdonképpen a család genetikáján, Ez a szeplősség, ez is annyira szép szerintem.
0: Hát apukától örökli a szeplőket, tehát egyébként ez is érdekes, hogy miért nem anyukától?
1: Ez nálam egy nagyon komoly döntés volt, mert azt éreztem, hogy van a válásoknál még mindig ez a sztereotípia, hogy inkább az anyukához húzzák a gyereket, holott ez már rég nincs így, tehát nagyon-nagyon klassz apukák vannak, és hogy én szerettem volna, hogy őt így kicsit kiegyenlítsük, hogy a szeplőket bizony tőle örökli, ugyanakkor tehát az is, hogy amikor a körmét lakkozza a kislánynak, hogy az anyukának azért van lakkozott körme, mert magamtól mondjuk nem tennék, de hogy az apuka meg ezzel vállal a közösséget, hogy akkor ő kilakkozza, hogy olyan legyen, mint az anyukájé, mert nyilván ezt kérte a Lújza, és hogy legyen egy ilyen, hogy a szeretet megvan még. Tehát, hogy meg tehát, hogy ezek ilyen apró kis részletek, amire nagy valószínűséggel nem is figyel fel egy néző, nekem így tök fontos, hogy végigvigyem, meg azért sokan észre is veszik, de hogy ott, amikor ülnek például a parton, és a válószülők, és az apuka ugye szeplős, ezt látjuk, ott látjuk, hogy ő a szeplős, és az anyukának maximum a fürdőruhája tud szeplős lenni, de hogy mégis azért legyen valami, ami, tehát hogy van egy ilyen, az ő szövetségük azért az megmarad, akár elválnak, akár nem is ilyen kis apró formai dolgokban ezt lehet.
0: De

0: Érdekes, hogy ti ezekről így konzultáltok közben? Tehát te mondod, hogy mi lenne, ha te mondod. Tehát, hogy ti konzultáltok, mert itt azért ezek komoly viszonyokat kezdenek el felvázolni vizuálisan, miközben nem verbalizálja a kötet ezeket a viszonyokat. Tehát, hogy most érzi azt a hallgató, szerintem, hogy na ez az, amikor együttműködik a szöveg és a kép, és egy teljesebb jelentést tesz a kötetbe. És ez tök jó, hogy ilyen exaktul el lehet mondani. De hogy mennyit konzultáltok erről, vagy hogy megy ez a munka?
1: Hát ez most itt ilyen nagyon szoros volt. Szerintem ez mindkettőnknek az első ilyen munkája, igen, ami ennyire szoros. Mert ez tényleg onnan indult.
0: Határidőileg, vagy hogy
1: nem,
0: szoros?
1: Hanem hogy nagyon közösen dolgoztunk. Ja, hogy közösen tehát szorosan dolgoztunk együtt. Tehát, hogy sokat ültünk egymás mellett, meg sokat ültünk egymással szemben, meg leginkább hármasban a Hannával, és hát ez úgy indult, hogy én írtam egy vázlatot, tulajdonképpen egy ilyen jelenetvázlatot, vagy oldalpár vázlatot. Az elején megmondta a Hanna és a Kinga, hogy hány oldalpár lesz, és akkor ahhoz képest én fölraktam egy ilyen dramaturgiai ívet, hogy ez hogy fog kb. Kinézni, és hogy melyik oldalon kb. Mi a történés, és viszont az még nem, hogy mi a szöveg. Tehát mondjuk az első oldal az úgy nézett ki nálam, uh-huh, hogy itt valamit beszélek az időről.
0: Aha.
1: Tehát kb. Három mondat max. És akkor, hogy a következőnél itt ki kell, hogy derüljön, hogy Luizának válnak a szülei, és hogy nyaralnak, és ez a nyaralás utolsó napja. Tehát, hogy tényleg ez egy ilyen dramaturgiai vázlat volt, és akkor aztán ehhez csinálta Kinga egy storyboardot.
0: Igen. Azt a storyboardot is csináltál?
2: Hát igen, mert tényleg, ahogy mondja a Dóri, ezek ilyen tényszerű szikármondatok voltak, és akkor utána így el kell képzelni ezt képbe, hogy tudjuk ezt megmutatni, mert itt azért van tényleg egy nagy időmúlás, meg vannak kisebb időmúlások, és hogy ebbe a nem tudom hány oldalpárba ez hogy fér bele, hogy érthető is legyen, meg hogy legyen hely nem csak fizikailag hely a szövegnek, hanem hogy mi az, amit majd a szöveg mesél el, és mi az, amit a kép, tehát hogy ezt azért így tényleg együtt találtuk ki, hogy ez hogy épüljön föl, és ez egy ilyen oda-vissza játék volt, és a storyboard az volt, hogy megcsináltam egy ilyen könyvmakettet egy picibe, amiben ilyen vázlatosan ott voltak a képek. Nem mondom, hogy nem változott, megváltoztattunk sorrendet aztán, hogy így még jobban működjön, de ez így, igen, ilyen pingpongoztunk.
0: Most már értem, mire mondjátok, hogy szoros munka.
1: Igen. Igen.
0: És akkor annak is van jelentősége, Kinga, hogy mikor szerepel egy oldalon a két szülő?
2: Igen. Abszolút.
0: Ugye van egy kép például, szerintem ez az első, amin egy oldalon szerepelnek, de most így visszalapozgatok.
2: Igen. Igen.
0: Van egy olyan részlet, amikor már túl vannak a váláson, el is telt pár hónap, egy nagyon mély kék esti képről van szó. Felolvasom a hallgatóknak. Luisa és Buba, ugye a teknős, sokat utazott a két gyerekszoba között. Egy hetet itt laktak, egy hetet ott. Suhantak velük a hónapok, mint az autó ablakában az esti fények. És mire beköszöntött a tél, már mindkét lakásban otthon érezték magukat. És ez az a szöveg, amihez párosul az, hogy az anya meg az apa egy oldalon van, a kislány van a másik oldalon. Mert?
2: Hát már azt éreztem, hogy oké, ő így ingázik a két szülő között, de a szülők azért ők egységesen. Tehát úgy vannak egy oldalon, hogy teljesen egyenrangúak, és hogy nem kell itt súlyozni, hogy melyikhez kötődik jobban, vagy melyikhez nem, hanem hogy ez egy ilyen nagyon nyugalmas és harmonikus viszony a válás ellenére is.
0: Mindjárt folytatjuk ezt a beszélgetést, mert még csak a könyv felénél járunk körülbelül, vagy hát még lehet, hogy ott se. Gimesi Dórával és Rófusz Kingával egy kis szünet után folytatjuk.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Még ne menjetek el! A 100 Hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Bulizz együtt a Száguldó Cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Aki bújt, aki nem, megyünk. Száz Hold, Vejszer Alindával.
3: Gimesi Dora és Rofusz Kinga ülnek velem szemben, és a Teknős idő című kötetről beszélgetünk, mert hogy ez egy, hát nem ismétlem meg, amit az első felében ennek a műsornak beszélgettünk, hogy nagyon-nagyon tudatos vizuálisan is, és szövegileg is. És ott tartottunk, hogy van egy oldalpár, ahol a szülők egységét, vagy közösségét jelzendő együtt szerepelnek végre egy oldalon, és nem külön az ellentétes oldalpáron. És ez egy iszonyatosan sötét kék kép, és úgy érdekel engem ez is, hogy ez a nagyon-nagyon mély kék, ez honnan jön, vagy miért ez a ennek a pillanatnak miért ez a színe?
4: Egyrészt ezt láttam a fejemben, másrészt nekem a kék, annak ellenére, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy ez egy hideg szín, szerintem ez borzasztóan meleg tud lenni, és nekem itt ez abszolút egy ilyen meleg, vagy biztonságos helyzet. Tehát van benne némi feszültség, én értem, de hogy nem érzem azt, hogy ez egy ilyen nagyon vad dolog lenne, hogy ez kék, ez a kép.
3: Uh-huh. Dori, te van olyan, hogy néha így beleszólsz abban, amit a Kinga csinál? Tehát, hogy nem így képzeltem, nem ez a szín, vagy szóval ilyen típusú instrukció van, vagy sosincs?
5: Nem. Ilyen nincs. Inkább az van, tehát tényleg, amit a Kinga mondott, hogy sakkozgattunk például az idővonallal, hogy melyik kép után lenne jó. Tehát inkább ilyen dramaturgiai sakkozgatást csináltunk, ami nem is a Kinga munkájába való beleszólás, hanem így a közös munkának a folyamata.
3: De már mint hogy mit? Tehát mit cseréltetek volna föl? Mert azért itt az idő nagy léptékben halad előre. Tehát először csak pár hónap telik el, megszokja a válást a kislány, akkor megyünk tovább, egyszer csak kamasz lesz, aztán már fiatal felnőtt, vagy mit tudom, 20 éves, aztán fiatal felnőtt, és aztán meg megöregszik. Szóval egy kötetben benne van, mit tudom, 70 év, és nincs annyi lap, nincs annyi oldal. Tehát, hogy végül is ezen mit lehetett volna fölcserélni?
5: Mert nem is emlékszem egyébként, hogy konkrétan mivel, de volt egy ilyen sakkozgatásunk, hogy körülbelül mikor, vagy hogy mennyi időt adjunk például a kamaszkor és a terhesség közötti időszaknak, hogy ez mennyire gyorsan zajlik, vagy mennyire lassan zajlik, vagy amikor már a Lújzának megszületik a kislánya, akkor az ő felnövését például, na például az egy olyan volt, hogy amikor már együtt elmennek nyaralni, ott eredetileg egy kisebb gyereket rajzoltál, igen, ugye? És akkor ott merült fel például, hogy ott nem eléggé telik az idő, és hogy az volna a jó, hogyha az már egy nagyobb gyerek lenne.
3: Aha. Tehát, hogy tulajdonképpen azt sarkoztátok, hogy az idő mekkorákat ugorjon, aha, igen, hogyha jól értem.
5: Igen, igen.
3: Ez nagyon, nagyon érdekes egyébként, és valahogy az az ember érzése, hogy minden szereplőnek megvan a maga színe. Ugye? Valahogy igen. A Luizai a rózsaszín, vagy az ő környezetében tárgyak, meg cipők, meg valahogy a rózsaszín az úgy tapad hozzá, de lehet, hogy nem.
4: Az elején biztos, amíg kicsi, aztán amikor jön ez a vadabb, ilyen emosabb korszak, ott már nem.
3: Igen, ott inkább lila vagy. Nem. De ott is rózsaszín a cipője, igen, például, itt van rajta egy Converse cipő, igen, meg rózsaszín kézlenyomatok, jó, meg szóval valahogy sokszor előjön, rózsaszín, igen, lámpa van a szobájában, szóval ez a rózsaszín, ez így elő-elő kerül. De most pont egy olyan oldalpárhoz jutottam, ahol perspektívát vált a kötet, nem kívülről figyeljük az eseményeket, hanem a teknős szemével. Na, erről meséljetek.
5: Hát ez is szerintem már az elejétől volt. Én úgy emlékszem, hogy már az első vázlatban volt olyan, hogy én is írtam olyat, hogy itt tök jó volna, hogyha a teknős szemével látnánk, és a Kinga is már rajzolt olyat az első vázlatban, hogy akkor hirtelen teknős szemszögre váltunk. Szerintem erről tényleg a nulladik percről beszéltünk, hogy az milyen érdekes, hogyha teknős szemével látunk. És például itt ennél az oldalpárnál, ugye itt ismerjük meg Luisa későbbi férjét, Misit, hogy ez például nekem tök fontos volt, hogy a teknősnek is tetszen, és hogy így tényleg teknős szemszögből nézzünk rá erre a kapcsolatra, hogy akkor ez jó lesz.
3: Egyébként érdekes, mert hogyha így megfogalmazódik, hogy legyen a teknősnek is egy nézőpontja, akkor nem fogalmazódik meg, hogy legyen az egész kötet a teknős nézőpontjából? Vagy szóval így nem kalandoztál el?
5: Szerintem erre így nem.
3: Mert van egy végig külső szemlélő, mint egy kamera venni a történetet, és itt meg hirtelen a teknős.
5: De aztán van más teknős nézőpontos, igen, kép is. Úgyhogy,
3: tehát csak igen, a teknősnek van, akartátok behozni.
5: Néha bemegyünk a teknős nézőpontjába.
3: Egyébként miért csak a teknősébe?
5: Illetve a Luizájéban is vagyunk.
3: Igen? Nem, szerintem Luizájéban nem vagyunk. Teknős nézőpontban vagyunk sokszor, vagy ilyen ágy alatt például.
4: Teknős, meg külső, igen.
5: Külső.
3: Aha. Mert hogy a teknős, azon gondolkodtam, hogy nem tud szavakkal kommunikálni, úgy, mint mondjuk az emberi szereplők, és akkor neki viszont jár egy perspektív, hogy látja a világot vizuálisan.
5: Ebben lehet valami. Igen. Igen. Egyébként. Meg hogy abban van egy olyan szép állandósága, hogy egy teknős néz. Nem tudom, hogy tényleg olyan, mint hogy az ő szemében így máshogy telne az idő, vagy hogy ő úgy csak ott van az akváriumban, és akkor néha olyan jó azt a külső szemszöget megnézni.
3: Egyébként olyan érdekes, Kinga, emlékszem arra a mondatra, amikor itt jártál, és mondtad, hogy nem tudsz szép hercegnőket rajzolni, vagy valami ilyesmit mondtál, és akkor most elővettem egy korábbi köteteteket, ez jó hangos volt, tehát elővettem egy korábbi köteteteket, amikor mesélni kezdtek a fák, és tök érdekes, hogy a kislánynak ott, tehát kicsit hasonlít a Luizára, ugyanúgy barna haja van, meg hosszú, és iszonyú rövid frusúja.
4: Igen.
3: Ez miért van?
4: Nem tudom, fogalmam sincs.
5: Mondod,
3: a kor diktált a divat, nem vagy tudom, nem tudom.
4: Nem tudom, ez annyira érdekes, hogy most tehát a Városligetes könyvben kicsit lassabban találtam meg a karaktert, itt viszont a teknősnél így valahogy egyből láttam. És azt láttam, hogy szeblős, és elálló fülű, és ilyen kis hülye frufruja van, és barna haja. És onnantól kezdve már nem is akarok mást rajzolni. Tehát, hogy azért az egy jó pillanat, amikor meglátsz egy karaktert, akivel tudsz menni a könyvbe, és akkor már nem akarom lecserélni, és nagyon örültem neki.
3: De te azt tudod, hogy miért olyan karaktert látsz, akinek eláll a füle, meg szóval, hogy vannak ezek?
4: Imádom, tehát én ezeket nagyon szeretem, az ilyen kis különleges karaktereket, akik nagyon szeplősek, meg eláll a füle, és emlékszem, amikor átküldtem a Dorinak, és mondta, hát ez én vagyok kiskoromban. És
5: de egyébként tényleg.
3: Egyébként én is gondoltam, igen, erre, amikor nézegettem.
4: Én hogy... nem tudtam, hogy ő milyen volt kiskorában, szóval ez
5: ilyen kis elálló fülű, rövid fuflus kislány.
3: Meg hát olyan színű a hajad, igen, a szemed, szóval, hogy ezekből akár az is lehet, igen, hogy a Dori az a...
4: Akár.
5: Hát biztos, hogy van ebben valami tudatalatti. Igen.
3: Az előző kötetet is ide véve, a mostanival együtt, szóval egy kicsit hadd térjek erre vissza, hogy a témák mélysége milyen. Hogy például mondjuk nem ijedsz meg attól, és nem ijedtek meg attól sem, hogy mondjuk egy világháború kerül elő. Ugye itt a nagymama mesél a világháborúról, vagy válás, vagy nem tudom micsoda. Engem nagyon érdekel az a táncolás, hogy, hogy mit lehet, mivel lehet egy gyereket szembesíteni, és mivel nem, és ehhez a vizualitás is hozzájárul. Tehát, hogy mennyire lehet drámát mondani a mesében, vagy azért azt egy kicsit el kell tartani, vagy finomítani. Mit gondoltok erről?
5: Valahogy mindig azt érzem, és hát Andersenről lehet itt nagyon sokat beszélni szerintem. Andersen engem nagyon föl szokott bosszantani sokszor, mert hogy szerintem ő melodrámát ír. Ő kéjeleg a drámában, vagy kéjeleg a tragédiában, és nem is, sőt nem is abban, a szenvedésben. Igazából szenvednek a szereplői. És azt gondolom, hogy az például gyerekként azért is viselhető nehezen, uh-huh. mert hogyha ártatlan valakik szenvednek, az valami iszonyatosan igazságtalan, és persze felnőttként bele tudunk feküdni ezekbe a jó kis melodramatikus történetekbe, de gyerekként azt szerintem nagyon nehezen bírható. És én valahol itt húzom meg a határt, hogy miközben meg tök jó, hogyha nem hazudunk, tehát hogy tragikus dolgok igenis történnek az életben, tragikus dolgokkal szembesülünk, van háború, van válás, van halál, van öregség, ezek vannak, ezek a hajléktalanság, ezekkel találkozunk. Ezekkel nyilván a gyerekeinkkel is beszélgetünk ezekről a dolgokról, de hogy szerintem az nagyon fontos, hogy ne kéjelegjünk a mások szenvedésében, hanem valahogy megpróbáljuk.
3: Csak találkozzunk,
5: csak
3: veled,
5: találkozzunk vagy vele, meg hogy esetleg nézzünk egy olyan empatikus nézőpontot, ami... Tehát igen, hogy hol van a határ, amikor a gyereknek az empátiáját tudod fejleszteni mondjuk ezzel, vagy azt, hogy tényleg, hogy beleképzelje magát mondjuk nehezebb sorsú embereknek az életébe, vagy a szemszögébe. Szerintem ez fontos dolog, de hogy közben meg mégis bírható legyen, vagy hogy mindig legyen benne kontraszt, hogy mindig legyen benne valami ellenpontozás, vagy a humorral, vagy a valami szeretetteljes dologgal, vagy valami könnyedebb uh-huh. motívummal. Tehát ez egy ilyen libikóka.
3: Ez képileg is érdekel, ez a libikóka.
4: Hát tulajdonképpen szerintem itt a kulcs, amit mondod, Dori, hogy nem dramatizáljuk. Tehát, hogy nem, tényleg nem ez a tocsogunk a borzalomba. És képileg is, hát nyilván én nem festhetek borzalmakat, meg undorító, meg visszataszító dolgokat, de beszélni meg igenis kell erről. Tehát, hogy ezek mind az élet részei. Hát nem csinálhatunk úgy, mintha ez nem lenne. De azt érzem, hogy ebbe a könyvbe is, meg a másikba is végig ott van az élet szeretet. Tehát, hogy az élet öröm is megjelenik, és hogy megy tovább, igen. Nagyon sok olyan téma van ebbe, amiről ha akarnak, beszélnek, ha akarnak, nem. Tehát, hogy az, hogy itt tényleg van ez a válás, erre sokan azt mondták, hogy ez egy erős kezdés.
3: Hát igen. Az.
4: Erős kezdés, de ez egy alaphelyzet. És tulajdonképpen azért ez nem egy olyan unikális helyzet, azért valljuk be.
3: Igen.
4: Tehát, és ezen így át is lehet siklani, tehát tényként is lehet kezelni, de akár beszélni is lehet róla, és ez szerintem nagyon jó része ennek a könyvnek.
3: Azon gondolkozom, hogy sokszor van olyan probléma mondjuk ilyen zenei aláfestéssel mondjuk filmekben, uh-huh. hogy túlzottan irányítani igen. akarják a néző érzelmeit, miközben anélkül nem biztos, hogy ez működne. És hogy szerintem ez vizuálisan is megtörténhet, hogyha túlzottan akarja uh-huh. irányítani az érzelmeimet, és hogy te ettől például hogy tartod távol magad? Tehát, hogy ne ess abba a hibába, hogy túl akard irányítani mondjuk a válás drámáját, vagy szomorúságát?
4: Hát nem tudom, én nem tudom, igazából ez egy sokkal ösztönösebb dolog, de én azt tudom, hogy erről csak ilyen nagyon tisztán akartam beszélni amennyire, és hogy semmi fölösleges dolog ne legyen körülötte, tényleg. Mm. Tehát, hogy ilyen tiszta helyzet legyen, és hogy ne legyen egy ilyen túl dramatizált, sírós. Tehát, hogy itt azért nem látsz ilyen krokodilkönnyes jeleneteket benne, hanem azt érzem, hogy ilyen nagyon lecsupaszítva van megjelenítve ez az egész.
3: Ugyan itt az is kérdés, hogy ez egy nagyon kedves történet, de ugye beteg is lesz a teknős, és meg el is kell utána vinni egy olyan akváriumba, ahol ő elfér, de végül is a vége az elmúlás, tehát vagy legalábbis valakinek az elmúlása, ugye a teknős még él, de azt érezzük, hogy a Luisa, aki időközben nagymamává érik, hogy ő azért kifelé tart az életből, és hogy nem is biztos, hogy többet érkezni fog ehhez a teknőshöz. Ez is egy nagyon fontos pont, tehát hogy ez a halál, meg az elmúlás, meg a kimenetel a történetből, hogy ezt lehet jól megfogalmazni, és kíváncsi vagyok, hogy itt nyilván az ösztönösség az egy fontos dolog, de hogy így gondolkodtál el, például Dori, te, hogy meséld el, hogy vége van az életének.
5: Ez például szerintem egy olyan, ami viszonylag hamar megvolt, tehát ez is már szerintem az első vázlatban benne volt. Én nagyon örültem ennek a motívumnak, ennek a cipőkopogásnak, mert azt éreztem, hogy ez amellett, hogy igaz, és ez csodálatos, hogy igaz, de hogy nagyon, nagyon sűrű szimbóluma annak egy ilyen kapcsolatnak, tényleg a teknős és az ember között. És az, hogy a Lúza léptei változnak az idők során, tehát akkor is, amikor babát vár, akkor is, amikor idős lesz, akkor már nyilván lassul, nyilván mások azok a léptek, de hogy úgy adni át ezt az életet, vagy a teknőssel való barátságot, vagy hogy a Lúza úgy adja át a teknősre való vigyázást az unokájának, hogy azt mondja, hogy lehet, hogy az én lépteimet már nem fogod hallani, de az övét tanuld meg, mert mostantól ő fog jönni helyettem. Ott azt éreztem, hogy ez pont eléggé sűrű mondat, vagy pont eléggé sűrű szerkezet ahhoz, hogyha akarunk, akkor beszéljünk arról, hogy mi lesz, hogyha Lúza már nem jön, vagy hogy ez mit jelent. De például nem akartam leírni azt a szót, hogy halál, vagy nem gondoltam, hogy ez itt ebben a kontextusban fontos, hanem inkább tényleg az a fontos, hogy egy ilyen átörökítés zajlik, és hogy amikor a szeplős unokát látjuk a végén, aki ugyanúgy ráteszi a kezét az akváriumra, ahogy a Lúzától láttuk sokszor, és ott van a karján ugyanaz a kis karkötő, és ő ugyanolyan kis szeplős, az szerintem egy ilyen tök szép ívet kirajzol. Anélkül, hogy most kifejezetten abban a drámában lennénk, hogy itt a Lúza már nincs, hogy miért is nincs.
3: De ez a Kinga döntése, vagy a te döntésed, hogy ez egy ilyen kis mini-mi legyen? Tehát, hogy a Lúza unokája az mini Lúza.
4: Én eldöntöttem.
3: Tehát, hogy tulajdonképpen akkor ezt az örökítést, ezt tulajdonképpen végeredményben te szülted meg?
4: Igen. De hát annyira, nem tudom, egy jó történet annyira adja a lehetőségeket szerintem egy illusztrátornak, hogy mennyi kis dolgot tehet bele, amit ő talál ki, és ez így abszolút egy ilyen közös szüleményünk, én azt érzem.
3: És miért kell, hogy ennyire hasonlítson Lúzára az unokája?
4: Mert ez sokszor van szerintem így az életben, és hogy tényleg nem az első szülő, hanem utána a következő generáció az, aki jobban hasonlít a nagyszülőkre. Meg úgy azt éreztem, hogy ez ad egy ilyen nyomatékot ennek az egész folytonosságnak, hogy megy az élet tovább, és ez így olyan szép.
3: Még azt akartam kérdezni, most oké, hogy ennek van egy valós történet alapja, de hogy az emberek és állatok találkozása és kapcsolódása, és az idősebb és fiatalabbak találkozása, ez azért nem először foglalkoztat téged ez a téma, és ez engem nagyon érdekel, hogy miért pont ez a két találkozás olyan fontos, ez a generációs, illetve a más élőlényekkel való.
5: Hú, hát nem tudom, én sem tudom, hogy miért pont ez a kettő, de az tényleg.
3: Tehát nem is tudom, írt el olyan mesét, ahol egykorú emberek. Igen, biztos, nem
5: biztos,
3: tudom.
5: Hogy írtam egyébként. Hát mondjuk a Kékmadárban egy testvér mászkál, okay. Igen, tehát abban például igen. De igen, engem ez mérhetetlenül foglalkoztat, hogy idős emberek gyerekekkel találkoznak, és hogy ez milyen viszony tud lenni. Meg hát az állatokhoz meg nagyon, nagyon erősen kötődöm tényleg kisgyerekkorom óta. Egyébként nekem ezt a nagymamám tanította, tehát én ezt konkrétan a nagymamámtól hozom, ezt a nagyon erős természet szeretetet, és ezért valahogy ez mindig bekúszik a történetekbe.
3: A természet és a nagymama.
5: A természet és a nagymamám, igen. Hát ez
3: és
5: igen.
3: Egyébként ezt a kötetet, ezt olvasta valaki Ausztriában? Vagy tud róla?
5: Én azt hiszem, hogy Kinga megkérdezte, hogy tehát van egy osztrák kiadó, akikkel kapcsolatban van a Pagony, akik az Emma csöndjét is kiadták németül, és azt tudom, hogy a Hanna kommunikált velük, és megkérdezte, hogy például erről a történetről van-e már könyv, vagy hogy ezt a történetet feldolgozták.
3: És nem
5: valaki,
3: volt ezek.
5: És de volt, de az inkább egy ilyen dokumentum jellegű, tehát ez egy ilyen fotókkal illusztrált dolog, amit lehet, hogy maga az akvárium adott ki, de nem akarok hülyeséget beszélni. És úgyhogy igen, tehát volt, szerintem tudnak róla Ausztriában.
3: Tehát elképzelhető, mert ez most klasszikusan egy olyan könyv ezek szerint, ami abszolút érvényes lenne. Hát bárhol persze, de hát Ausztriában meg különösen.
5: Hát jó lenne, ha lenne egy ilyen útja.
3: Szerintem ez nagyon benne van, hogy legyen egy ilyen útja. Utolsó kérdés, mivel küzdöttetek a legnagyobbat a könyv készítése során?
6: Az idővel.
4: Igazából én nem emlékszem most
5: Nem volt olyan
4: különös. Nagyon-nagyon élveztük.
3: Hát olyan is lett.
5: Teljesen meglepően simán ment minden. Igen. Ez olyan gördülékeny volt. De nyilván azért is, mert a Kingával olyan jó, meg könnyű dolgozni.
4: Mint a Dóriba.
5: Vagy hogy mi tényleg nagyon szeretünk egymás társaságában lenni, mi tényleg szeretjük ezt csinálni.
3: Ti barátok vagytok? Vagy?
5: Igen.
3: Na hát ilyen is van, semmi összeveszés, semmi pletyka a háttérből, egyszerűen csak egy jó könyv, amit ajánlunk a hallgatóinknak, de még nem menjetek sehova, mert ahogy lenni szokott a műsor végén, a jelenlévők ajánlanak könyvet nektek. Úgyhogy mindjárt jövünk vissza.
0: Törökülésben vagy fejen állva, a lényeg, hogy olvasson. A Százhold könyvajánlója.
3: És akkor elérkeztünk az utolsó kis etaphoz, ahol akikkel eddig beszélgettem, Kimesi Dóra és Rófusz Kinga ajánlanak kötetet nektek, mit olvassatok, vagy mi a ti kedvencetek?
4: Én most nekem a könyvheti felfedezésem Dániel András legújabb őrültsége, ami...
3: Melyik?
4: Csak egy olyan átlagos szerda reggel, hát ez... Én minden őrültségét nagyon szeretem az Andrásnak, de ezzel most megint így rácsodálkoztam, hogy mennyire jó, hogy egy ilyen teljesen általános hétköznapi dologból milyen zseniális történetet tud lerakni.
3: Ugye az lényeg, hogy nem akar elindulni ez a szerda reggel egyáltalán, de ez egy képregény, de közben persze művészi illusztráció, és hát egy átlagos szerda reggel, ahogy a címe is.
4: És iszonyatosan vicces, de közben meg annyira valóságos is, hogy nagyon-nagyon szórakoztató.
3: Dóri, te mit hoztál mára?
5: Hát én egy olyat hoztam, ami még nem is jelent meg, de a Pagonynál most fog megjelenni. Ezt Elizabeth Steinkenner írta, és Michael Roher illusztrálta. Ez egy osztrák képeskönyv, az a címe, hogy az Új Nagyi. És hát ki gondolta volna, nagymamás könyvet hoztam. Ezt a könyvet én még németül olvastam annak idején, és ez egészen csodálatos képeskönyvről beszélünk, ami... tulajdonképpen az dolgozza fel, hogy egy nagymama elkezd megküzdeni a demenciával, és ettől ő erősen megváltozik. És egyre közelebb kerül az unokájához, mivel hogy elkezd gyerekként viselkedni. És egészen csodálatos ez a könyv, mert egy ilyen nagyon szomorú vagy nagyon nehéz témát olyan finom humorral, és olyan bájosan, és olyan kedvesen, és olyan pontosan mutat be, miközben... nem hazudja el azt, hogy ez például a családnak nehéz, vagy hogy mik a nehézségek ebben az állapotban. Ugyanakkor az unoka és a nagymama kapcsolata viszont olyan szépen alakul, és egy olyan tényleg humorral teli dolog lesz belőle, hogy azt hiszem, hogy ez a könyv egy ilyen nagyon szép mintapéldája annak, hogy ha már itt beszéltünk erről, hogy tabu témákat hogyan lehet jól feldolgozni, hogy egy képes könyv, hogyan tudja ezt nagyon ízlésesen csinálni, és nagyon-nagyon szépen.
3: Hát akkor ezt kíváncsian várom. Köszönöm szépen, hogy ezt így elmondtad, és köszönöm, hogy eljöttetek beszélgetni. Nektek pedig a figyelmet köszönjük. Még egyszer ma a Teknős Idő című könyvről beszélgettünk, amit mindenképp érdemes bemennetek a boltba és ránézni, hogy mindaz, amiről beszéltünk, az mi, milyen vizualitás, milyen szöveg. És egy hét múlva természetesen várunk titeket vissza pénteken 9-kor, addig pedig mindenkinek jó pihenést és jó olvasást. Sziasztok!
0: Rádió Café. Van barátod.

0: száz holdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádió Café és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Máma vasárnapban, ugye? Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
3: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella R, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
4: Blues, versek, történetek és egy életmunkája egyetlen koncerten. Augusztus 13-án Hobó érkezik a Budapest Parkba a Mesél az Erdő című estjével, ahol minden hang mögött egy történet van. Hobó, augusztus 13, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Új vezére van a paksi bővítésnek, helikopterrel és gyalog is menthetnek a Hungaroringen, ha kell. Egy munkagép okozta a pusztító spanyol erdőtüzet. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül Esztergomi gyárában a Suzuki, a beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, írta közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, szeretnék, ha a programban szerepet kapnának a hazai beszállítók, mérnökök és élénkülne a kutatás-fejlesztési együttműködés is. Bejelentette azt is, hogy Ságodi Attila lett a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója. Azt várja tőle, hogy biztosítsa többek között az átlátható irányítást és a bővítési beruházás költséghatékony megvalósítását. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A versenyhelyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel egyaránt biztosítják. A mentők is kifejezetten nagy erőkkel vonulnak fel, csak a versenypálya területén 13 autó és egy mentőhelikopter lesz ügyeletben. A nézőkre külön figyelnek, akár gyalogos első segélynyújtók is azonnal riaszthatók, majd ha baj van. Bakteriális szennyezettség miatt átmenetileg fürdőzési tilalmat rendeltek el 6 strandon Fejérvár megyében. 5 a Velencei tónál van, 1 Dunaújvárosban. A kormányhivatal kötelezte az üzemeltetőket, hogy tájékoztassák a részletekről a helyieket és a nyaralókat, emellett tartassák is be a rendelkezést addig, amíg a megfelelő laboreredmények alapján kiadhatják majd a szabadjelzést. Feltámadt a szél, így egyre nagyobb területen pusztít erdőtűz Spanyolország középső részén. Egy nap alatt több mint 40 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába a térségben. Már több mint 15 ezer hektár terület vált a lángok martalékává, számos ház megsemmisült. A nyomozás szerint egy traktor szikrája okozta a tüzet. Mindez olyan helyen történt, ahová be sem hajthattak volna a géppel. Egy embert őrizetbe vettek Spanyolországban. Éjszaka is lesznek felhők az égen, csapadék nem valószínű sehol. Hajnalban 6 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvége első napján sok derűs órára számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy helyi zápor. 25-30 fokos csúcsot hoz a szombat. A vasárnap már lényegesen több felhőt ígér, a Dunántúlon záporokkal, zivatarokkal, 25-32 fokkal, a jövő hét első napjaiban is változatos időnk lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét,
6: hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!
7: A Zenefak támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.

0: A következő számot is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az észak-angliai Bradfordban született 1999. szeptemberében Dehani Nia Lishan Hunt, akit Naya Erkais néven ismer manapság a nagyvilág. Az énekes egyben dalszerző hölgy részben jamaikai származású. Ez az adottság és az ehhez kapcsolódó sötétebb árnyalatú bőr nem tették egyszerűvé gyerekkorát. 8 évesen már énekesnő akart lenni, de sokat foglalkozott történelemmel, régészettel és fényképészettel is. 16 évesen elköltözött otthonról, volt szociális munkás és dolgozott gyorsétteremben is. Saját dalaihoz eleinte egy kis kézikamerával készített videóklipeket.

0: Az elhangzottdal is felcsendülhet idén a szigeten.
1: Sziasztok, én Kóli vagyok, és ez itt a Rádió Café. Hallgassátok ti is.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ben Carr producer, művész nevén Cartoons, a Covid-korszak közepette írt dalt az élelmiszerboltokról. A Groceries című szerzemény mögötti gondolat szerint, ha az ember elmegy bevásárolni valakinek, azzal az igazi szeretetet mutatja ki. Mire a szám 2022-ben megjelent, már más időket írtunk, így e jelentés többlet kissé elveszett. Az emberek szimplán egy hangulatos, retro soul felvételként tehették a kosarukba a bevásárlós dalt. Minden esetre bármilyen érában elégedett mosolya nyugtázhatjuk, hogy a vendégénekes Nigel Hall főállásban a Lettuce, azaz Fejes Saláta nevű banda frontembere, hiszen a salátát mindig megtaláljuk az élelmiszerboltban is.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A kutatók nem véletlenül vizsgálják évtizedek óta a zene fájdalomcsillapító hatását. Hiszen ahogyan azt megtapasztalhattuk, legyen szó zenéről, költészetről, festészetről vagy színházról, a művészetek nem csak valódi kulturális értéket, de egyfajta kapaszkodót is jelentenek a legnehezebb időszakokban. Lassabb szerkezetüknek köszönhetően különösen a klasszikus zeneművek azok, amelyek a csecsemőktől az idősekig minden korosztályra pozitívan hatnak. A kutatók szerint Mozart és Vivaldi zenéi a legmegnyugtatóbbak, mivel dallamaik lüktetése számtalan ponton hasonlít a magzat által hallott anyai szívveréshez.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod?
1: Először Budapesten a Primus, augusztus 4-én a Barbanegrában. Jegyek livenation.hu, augusztus 4, Barbanegra.
2: A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Hogy milyen zenét játszik Szabó Balázs bandája, azt Balázsnál talán még senki más nem fogalmazta meg jobban. Ez is valami csontok közül kifolyt muzsika. Minden benne akar lenni, egész gyerekkorom. A zene, a tánc, a folk, a vér, a szív. A saját meghatározása szerint folk-funk zenét játszó, magyar népzene, a rock, a blues és a funk határvidéken mozgó zenekar 2009-ben a Suhancos Együttes felbomlása után alakult. Szabó Balázs a zenélésen kívül bábszínészettel és mesemondással is foglalkozik.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A fülhallószerv, amely érzékeli, kódolja, felerősíti, illetve szűri a hangokat. A csodálatra méltó, rendkívül érzékeny műszernek egy alapvető konstrukciós hibája van. Nem lehet becsukni, mint például szemünket. Így ki vagyunk szolgáltatva a hanghatásoknak, és ezzel sokan visszaélnek. A fül anatómiai szempontból három részből áll. Külső, középső és belső fül. A látható külső fül kagylózza a hangokat. Egyénenként eltérő és örökölhető esztétikai paraméterei vannak. Méret, forma, dőlési vagy elállási szög. A férfiaké nagyobb és gyakrabban elálló, mint a nőké. Jellegzetes alegysége az úgynevezett cimpa, ami fülbevalók és születésnapi jókívánságok elhelyezésére is szolgál. Régebben oktató-nevelő segédeszközként is használták. Magas zsírtartalma van. A fülkagylón az emberi test minden részének meghatározott pontja megtalálható, ami akupunktúrás szempontból bír nagy jelentőséggel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Stílusosan az elválásról szóló dallal debütált a Tigris Sophie, amelyet a Richard Gere két tagja alapított a Tudósok gitárosával a Budapest Park WC-je előtt állva. A Richard Gere búcsúkoncertje után Zsirai András azt tippelte, hogy utána a Gimis Beatles Tribute zenekarát rántja majd össze újra, vagy ha valóra válik az álma, akkor a Lázár tesókban fog basszusgitározni. De inkább új bandát alapított a Gere egyik énekesnőjével, Borsukovski Flórával. Ez lett a Tigris Sophie.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes magyar élmény.

0: rádiókafé.org. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.
2: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
3: Azt a megdöbbentő tény, kevesen tudják, hogy Barbie és Ken szakítottak. 7 évig nem jártak.
4: Vannak elképesztően furcsa betegségek, amik közül én is szívesen elkapnék egyet. A kifésülhetetlen haj szindrómát.
5: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
6: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.

0: dob ki.
1: Ki ne dobd a rádiót.
2: Rádió Café 98 pont, vagy, mindegy is, megtalálod.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.

0: Edvi Péter, Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, és örülök, hogy a Rádió Caféban vagyok.
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Mesélj!
1: Jól van, gyere!
2: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
3: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
1: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
3: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
1: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
5: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Fateless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: a vasárnap van, ugye? Szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
2: Bezártak, nincsen olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szedd a lábad. Elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól. Nem tudom, mert szélapám meg szélanyámtól messze járok. Csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom. Csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem, tarts meg őt, gyötörnek sorvadok, és kényszeríteni a

nincsen olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szedd a lábad, elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól, nem tudom mert. Szélapám meg szélanyámtól messze járok, csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom, csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem,

Ratatun zakatol, haladtunk a vonat, az üveg falon fürkészem a saját homlokomat. Jó lenne, ha eszembe jutna egy szép gondolat, jó lenne valaki helyett észrevenni dolgokat.

festenek, de titkolják. A búzatáblák meghajolnak a vendégeik előtt.

0: előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádiókafén.

Jó reggit, kávé hallgatók! Miksa vagyok, a Ladánymene 27 frontvonalából. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét, mert van barátod.

0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.